0: szándékokat vigyék el Csíksomlyóra a Szűzhöz. Szóval erről fogunk egy picit majd beszélgetni, és ha minden igaz, itt van a vonalban Tóth Erikát köszöntöm nagy szeretettel. Szia, Erika, dicsértessék!
1: Mindörökké, igen, itt vagyunk, és most adjuk el Nyíregyházát, illetve itt még a Sóstor szélén vezet az utunk.
0: Szuper, na akkor mesélj nekünk egy kicsit, hogy először is, hogy vagytok, hol vagytok, most térjünk először a fizikai attitűdre, ugye 15. napon vagytok most.
1: Igen,
0: egy picit segíts napon elképzelni ilyenkor, hogy hogyan van az ember fizikailag ennyi sok-sok kilométer után.
1: Hát ezt egy mondatban tudom mondani. Azt szoktam mondani, amikor először jöttem erre az útra, hogyha otthon ennyire fájna mindenem, akkor valószínűleg a konyhától nem mennék el a hálószobáig. Úgyhogy szerintem mindannyiunk nevébe beszélhetek, hogy valahogy így érezzük magunkat. Hát ugye az, hogy minden nap az ember máshol alszik, keveset alszik, nincs ideje a szervezetének úgy regenerálódni, mint úgy általában. Ez mindenképpen egy fizikai kihívást jelent, de ennek ellenére a lelkünk visz, és nagyon-nagyon jó állapotban van a csapat. Tegnap már nagyon jó időt futottunk, de egyáltalán nem futunk egyébként, mert nem erről szól az a zarándoklás. A lelkünk visz, és minden találkozásnak helyt adunk. Most is például ma már 3 ilyen találkozáson vagyunk túl, találkoztunk egy csoporttal, akik fogyatékos dolgokban szenvednek, őket megáldottuk, együtt imádkoztunk velük, aztán most éppen az imént összefutottunk Klári nénivel, aki megállított minket az utcán, vele is imádkoztunk, aztán egy hölgy szeretett volna futót a csapattal, őt is megáldottuk. Tehát így halad az utunk, hogy mindennek van benne helye, meg ideje, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, nem az, hogy mi fáj, vagy mi a nehéz, az csak egy ilyen zárójeles apróság. A lényeg az, hogy haladunk, gyönyörű időnk van, jókedvűek vagyunk, és tesszük a dolgunkat, amit egy zarándoknak kell.
0: Nagyon sok videó és fénykép érkezik arról, hogy, és te is mondtad, hogy már ma is találkoztatok emberekkel. Ezekről a találkozásokról akarlak még egy picit kérdezni, mert ha jól látjuk mi itt a túloldalról, akkor tényleg nagyon-nagyon sokan fogadják, várják az zarándokokat, hol egy agapéval, hol egy tényleg egy akár egy pár jó szóval is. Ha egy párat ki tudnál ebből emelni, mert szerintem óriási felmutatása a mai világnak az, hogy hétköznap, munkaidőben, nyilván amikor az ember nem így ki van szakadva, hogy mondjuk ti, akkor is van arra a lehetősége, hogy egy picit megálljon, és akkor talán találkozom veletek. Picit mesélj nekünk erről.
1: Hát nem emelnék ki senkit jó név szerint, vagy helység szerint, mert mindenkit nem tudnék elmondani a teljesség igénye nélkül, pedig nem akarok senkit sem megsérteni. Nagyon sok faluba fogadtak minket, plébániákon, önkormányzatok láttak vendégül minket, és elképesztő tényleg az a szeretet, amit ilyenkor úgymond kitesznek az asztalra elénk, és most szélsőségekben beszélek, tehát van, ahol tényleg a nem tudom én hányféle főtétel és sütemény és minden vár minket, valahol egy pohár szódavíz, de igazából, hogy is mondjam, lelkileg nincs különbség a kettő között, tehát ugyanolyan szeretettel adják azt a szódavizet, mint ahogy azt a terülterű asztalkámot, és nekünk ez elképesztően sokat jelent, talán egy ilyen zarándoklat kapcsán még jobban felértékelődik az emberben az, hogy nekem igazából az okoz mindenkinek örömet, ugyanúgy a vendéglátóknak és ugyanúgy a zarándokoknak is, hogyha adni tudnak. És egy-egy ilyen találkozás, beszélgetés, egy kézszorítás, egy könycseppnek a megcsillanása a szemekbe, az egyszerűen mérhetetlen. Mérhetetlen, hogy mit tud jelenteni, és milyen lelki erőt ad a fáradt lábaknak, vagy éppen a fáradt lelkeknek ahhoz, hogy tovább menjen, és leküzdje még az előtt álló az napi kilométereket. Az ilyen találkozások egyben tanúságtételek is, ugyanúgy a vendéglátók részéről, mint ahogy részünkről is talán. Például hadd mondjak egy ilyet, amikor nem is tudom, melyik faluban volt, a Szeger szalókon talán egy némi kapálgatott a kertjébe, és meglátta az zarándokokat, és beívta őket egy szódára. És vele beszélgetve elmondta, hogy amikor pár évvel ezelőtt erre ment a zarándok csoport, és volt náluk egy ima szándékfüzet, akkor ő beírta azokra a kockás lapokra a szűzanyához a kérését, és mi azt elvittük, és imádkoztunk érte, a gyerekei Ausztráliában élnek, és azt hitt, hogy már nem is látja őket, és azóta volt már náluk, vagy ugyanúgy, amikor kisbabáért imádkoztunk, és most odahozták babakuciba a babát, vagy velünk volt az az apuka, talán a videóból láthattátok napokkal ezelőtt, aki szintén imakérést küldött el hozzánk, és imádkoztunk azért, hogy a kislánya meggyógyuljon, és hát ilyen nap, mint nap rengeteg van, elképesztő sorsokkal találkozunk, és elképesztő példaképekkel is találkozunk, mint ahogy tegnap is a beszámolóban le lett írva, hogy anyukával zarándokolhattunk együtt itt tegnap, akinek 14 gyermeke van, és az egyik pap közülük. Szóval, hogy elképesztő dolgokat kapunk, mind lelkileg, mind testileg ezen az úton, és ez az, ami minket átsegít a fizikai határainkon, és meg tudjuk tenni ezt a kívülről látszólag, meg nyilván benne lenni is nehéz és hosszú utat, de ezek nagyon sokat tudnak jelenteni.
0: És hát, hogy egy kicsit tovább erősítsem ezt a vonalat, biztatván mindenkit arra, hogy ezek a szándékok jó helyre fognak kerülni, tehát, hogy biztatunk mindenkit, bátran küldjétek ezeket a szándékokat, a mi dolgunk az, hogy továbbítsuk a csoport felé ezeket a kéréseket, hálaadásokat, bekerül ugye egy ima szándékfüzetbe, hogy el tudják vinni, és hogy valami óriási felmutatás egyébként az, és nem szeretek belemenni a számokba, de hát az elmúlt másfél hete, hogy zajlik két hete ez a zarándoklat, a Mária Rádión és a Mária úton keresztül közel 3,5 millió ember követte, nézte, üzente, szándékot küldött. Szóval, hogy valami olyan hihetetlen erő van ebben, így még távolról is, ami nem is tudom, ki szokta ezt megfogalmazni, hogy hát a zarándoklás az jól tud fertőzni, még akkor is, hogyha nem ott a helyszínen vannak jelen ezek az emberek. Egy picit mesélj.
1: Van, egyébként nagyon-nagyon hálásak minden faluba és minden találkozásokkor azok az emberek, akik ugye fizikai vagy időkorlát vagy munka, bármi, család valami miatt nem tudnak ugye eljönni, főleg 40 napra, de mégis azért így a virtuális térben együtt lehetünk, és ez is nagyon-nagyon megerősítő egyébként számunkra is, hogy ezzel adni tudunk rengeteg embernek, és valami jó hírt tudunk talán vinni a világba, és talán nekik is sokat jelent az, hogy ha így módon is, de velünk lehetnek mondjuk egy török sorozat helyett.
0: Mielőtt egy picit kérdeznénk a lelki folyamatokról, vagy hogy most így lélek, a lelki úton hogyan jártok, azért még mindig a technikai résznél, mert hogy ugye nagyon sokan kérdezik tőlünk is, hogy hogyan lehetne hozzátok akár napközben csatlakozni. Szóval egy picit mesélj arról, hogy néz ki technikailag egy napotok a reggeli indulástól a érkezésig.
1: De először is onnan kezdem, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy ti itt a háttérben dolgoztok, és ugye teszitek föl az információkat, a videókat, fotókat a mind a két oldalra, és erre is szeretném felhívni a figyelmet, nem győzöm mindenkinek, hogy van, aki ugye vagy csak a Mária utat követi, vagy csak a Mária rádiót, de hogy úgy tudom, hogy az algoritmus miatt mind a kettőre teszitek fel a videókat, tehát nem ugyanazon az oldalon ugyanazok a fotók, és ugyanazok a videók szerepelnek, hanem érdemes mind a kettőt követni, hogy minden képhez, videóhoz mindenki hozzájusson, és felteszitek ugye azt is, azt a térképszelvényt, hogy a következő napunk az merre fog haladni. mi általában mindig a térkép szerint haladunk, tehát nem szoktunk arról letérni, de érdemes meg lehet kapni az én telefonszámodat, elmondom itt is, 32 35 46 15, ha valaki valahol csatlakozni akar, akkor nyugodtan hívja ezt a telefonszámot, és nagyon befogadó a csapat, nagyon örülünk annak, hogyha valaki velünk tart. Úgy néz ki a napunk, hogy nyilván minden nap van egy meghatározott időpont, hogy mikor indulunk. Ez sok mindentől függ, mondjuk, hogy mikor kapunk reggelit, vagy egyáltalán mikor került ágyba a csapat előző nap. És hát egész nap megyünk, és az arándoklatnak nyilván van egy napi, úgymond ilyen laza forgatókönyve, énekünk, imádkozunk, szándékokra, amiket ugye küldenek nekünk, vagy amit mi hoztunk magunkkal, beszélgetünk, megismerjük azokat, akik velünk tartanak, megállunk ugyanúgy embereknél, azokkal szóba legyedünk, vagy akinél úgy érezzük, hogy szüksége van egy kicsit a bátorításra, vagy csak arra, hogy megölelgessük, vagy együtt imádkozzunk, akkor ezt megtesszük, és haladunk szépen az útunkon, amíg oda nem érünk az esti célhoz. Tehát tulajdonképpen ennyi az útra való, meg az információ. Kényelmes cipőbe kell jönni, amit szoktam javasolni, hogy azért ne abba a cipőbe jöjjenek el, akár egy napra, vagy fél napra semmiben, nem tudom, boltba szoktak járni, hanem valami kényelmes cipőt vegyenek fel, ami lehetőleg legalább egy számmal nagyobb, mint a lábuk, hiszen dagad az embernek a lába, és most már itt több nap tapasztaltam azt, hogy volt, aki velünk jött egy bizonyos szakaszon, de nem tudott tovább jönni, mert elkezdte szorítani az amúgy kényelmes cipője. Tehát egyébként más különös tudnivaló nincsen, hozza a nyitottságát, a lelkét, és mi nagyon szívesen befogadjuk őt. Ha meg valaki több napra szeretne csatlakozni, azt ugye központilag koordináljátok, tehát mindenképpen, és ha egy napra én azt is javaslom, hogy mindenképpen a Mária út honlapján lévő regisztrációs lapon kell jelentkezni, és akkor azt is továbbítjátok ugye felénk.
0: Köszönöm szépen, igen, ezt a kiegészítést, tehát ahogy Erika is elmondta, mind a Mária Rádió, mind a Mária út oldalán minden reggel ilyen 6 és 7 óra között megjelenik egy felhívás, hogy egy térképes kis kivágással, hogy éppen hol fognak aznap járni az arándokok. Aki szeretne háttérben imádsággal becsatlakozni a Mária Rádió, mind a Mária út oldalán, meg tudja tenni. Arra hívunk mindenkit, hogy aki ima szándékot szeretne küldeni, és bocsánat a kis technikai kitérőért, nagyon köszönjük, hogyha a posztok alatti kommentekbe is megérkeznek ezek az ima szándékok, de arra biztatunk inkább mindenkit, hogy aki szeretné, hogy biztosan célba érjen, az inkább az info@mariaut.hu e-mail címre írja meg nekünk ezt az ima szándékot, mert hála az Úrnak olyan mennyiségben érkeznek kommentek minden videó és beszámoló alá, hogy igyekszünk nyomon követni, és hál' Isten önkéntesek is besegítnek ebben, de mindig egy pici aggodalom van rajtunk, hogy jaj, nehogy véletlenül elkerülje valamelyik a figyelmünket, mert hát olyan mennyiségben érkeznek ezek a kommentek, imádságok, hozzászólások, hogy nehogy valami érdemi ima szándék elveszen, ezért kérjük inkább, hogy az info@mariaut.hu e-mail címre írják meg nekünk a szándékot, és akkor az a 100%-os, de igyekszünk nyomon követni ezt is. Szóval, aki csatlakozni szeretne, akkor vagy a Mária Rádión, vagy a Mária út Facebook oldalán látja a napi szakaszt, illetőleg, ahogy Erika is elmondta, a Mária út honlapján van egy regisztrációs felület. Tényleg biztatunk mindenkit, hogy töltsétek ki ezt a regisztrációs felületet, mert akkor nem az arándoklat vezetőjét terheljük minden apró részlettel, hanem igyekszünk így segíteni a háttérben, hogy tényleg mindenki tudjon csatlakozni. Na most akkor egy picit térjünk rá arra, hogy hogyan élitek meg hitetekben, személyiségetekben, önismeretetekben ezt a hatalmas felajánlott utat, mert én mindig ezen gondolkodom, hogy amikor az ember elindul egy 40 napra, nyilván járja a saját útját is, de hát azért vállaltatok egy hatalmas szolgálatot, én ezt merem állítani, hogy apostoli küldetésben vagytok. Szóval ezt hogyan tudjátok elhelyezni magatokban a fáradtsággal, meg a fizikai kihívással együtt, milyen segítő mankók állnak a rendelkezésetekre?
1: Hát én azt hiszem, hogy nekünk nagyon erősen fogják volna itt fentre a kezünket, úgyhogy csak a hitünk, meg az ima, és ahogy talán az első utamon hallottam egy papbácsitól, az bennem nagyon-nagyon megmaradt, hogy zarándok utaz vagy hitet ébreszt, vagy hitet mélyít. És szerintem, aki eljön egy ilyen hosszú zarándoklatra, abban meg kell, hogy legyen a hívás által talán ez a nyitottság és ez az érzés, hogy én a hitemet vagy mélyíteni akarom, vagy egyáltalán, ha nincs, akkor fel akarom ébreszteni. És csak ez a segítség szerintem önmagunk számára is egyszerűen, csak a fizikai megtapasztalás, és amikor elkezdünk énekelni vagy imádkozni, akkor észre se vesszük a kilométereket. Az egyszerűen olyan erőt ad, vagy az, hogy valaki megfogja a keresztet. Hát ez ad meg minden lelki erőt és fizikai erőt is ehhez az úthoz.
0: Hát a jó Isten adjon még nagyon-nagyon sok erőt, mert még azért jó pár lépés áll a végcélig. Mikor is érkeztek be?
1: Most vagyunk az egyharmadánál.
0: Az egyharmadánál vagytok, igen. Tehát május 21-én?
1: Fogalmam nincs. Én elhettettem az időérzékemet. Azt tudom, milyen napon, hányadika van, de azt hiszem, hogy ez a zarándoklásnak a lényege.
0: Így, pontosan a kiszakadás lényege. Szóval biztatunk mindenkit, merjen útra kelni. Nektek pedig nagyon-nagyon sok erőt és áldást kívánunk az útra. Hát, ha nem haragoztok még, azért fogunk.
1: Azt kérdezem már meg, én itt megbeszéltem egy zarándoktársammal, hogy adom nektek őt, és hogy nem mindig engem. Engem hallgassatok, úgyhogy nagyon szívesen.
0: Akkor szuper, még van rekeret.
1: Itt van mellettem, és szerintem ő is tud nektek üzenni egy-két jó gondolatot.
0: Köszönjük, köszi.
1: Köszönöm, sziasztok.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindenki amen.
0: Drága Gyula, nagyon szépen köszönjük, hogy vállalkoztál akkor egy picit arra. Éppen Erikát még az előbb arról kérdeztem, nem tudom, hogy hallottad, de lehet, hogy nem. Beszélgettünk nyilván arról, hogy hogyan is járjátok a fizikai térben az utat, de egy picit a lelki részéről azért még téged is akkor megkérdeznénk, ha már így adódott ez a vállalásod. Szóval azt kérdeztem Erikától is, hogy az ember, amikor így úton van, van persze egy személyes hit mélyülése, legalábbis bízunk benne, vagy egy önismereti útja, de azért van egy apostoli küldetése is. Milyen lehetőségek, eszközök állnak nektek a rendelkezésre, milyen segítséget tudtok kérni, és hogyan álltok ti most a lelki utatokon?
2: Hát úgy érzem, hogy mindenki, aki csatlakozik, az keres. És ha tudva, ha akar, vagy tudatlanul, de Isten Jézus keresi. Az első két nap volt velünk két hölgy, akik teljesen ebbe a tárgyunkban voltak, és úgy érzem, hogy megérintette őket az út. És az út folyamán, egy húsvét után, önköstöt várva, folyamatosan nézzük a szemüveket, érjük, hogy áradjon ránk is, családjainkra, nemzetünkre, világunkra, mert ugye Jézus megszületett a Szentlélek által Máriába, és ahogy mondta Nikodémusnak, hát újjá kell születnünk, de a Szentlélek nélkül nincs út. Igazából Jézus sincs. Tehát Szűz Máriához megyünk, és a róla fűzére egy tizedét mindig a Szentlélek áradásáért, a szeretett lány sugárzásáért ajánljuk, és mi csak tükrök szeretnénk lenni. Tehát igazából meg szeretnénk tisztítani magunkat, megtisztítva lenni a Szentlélek által, és utána talán tudjuk majd tükrözni a Szentlélek erejét.
0: Hát legyen így, és áradjon mindnyájatokra és mindnyájunkra. És hát továbbra is kérjük, hogy hordozzatok minket, hordozzátok azt a sok szándékot, ami folyamatosan érkezik hozzánk is, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy felvállaltátok ezt az utat, persze magatokért, de talán értünk
2: hát,
0: is.
2: Mindig imádkozunk a szándékokért, tehát a Szentlélek által is, de külön is, mert ezek a szándékok az emberek szívében vannak, és a Jóisten mindig szeret és segíteni próbál. Csak sokszor én úgy mondom...
0: Hopp, lehet, hogy megszakadtunk, de semmi baj nincsen. Hát akkor lehet, hogy el kell köszönnünk most a 40 napos zarándokoktól, mert éppen lehet, hogy elvesztettük őket a vonalból. Bocsánat, itt van egy kis technikai malőr, csak szólok Engler Györgynek, hogy mi is halljuk egyébként a hívásodat, Gyuri, ha lehet.
1: Igen.
0: Galgóczné Szabó Zsófi vagyok a Mária Rádióból, és nem tudom, hogy jó helyen állunk-e.
1: Itt vagyunk, valószínű megszakadt.
0: Megszakadtatok, oké, okay, most akkor vissza. Oké, okay, köszi.
2: Jaj, köszönöm.
0: Oké, okay, megszakadtunk
2: hát
0: valahogy.
2: Ahogy már nagyjából elmondtam, szerintem mindent. Az úr lelke legyen velünk, hívjuk, és pünköst kar legyen áradás.
0: Legyen így, Gyula.
2: Tényleg áradás.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és a mostani rendelkezésre állásotokat is, az Úr adjon nektek sok erőt a további lépésekhez. Köszönjük
2: Isten
0: szépen.
2: Mindenkinek.
0: Köszönjük Isten szépen. Áldom. Isten áldjon benneteket.
2: Isten.
0: No, szóval akkor a 40 napos csíksomjai zarándokokkal beszéltünk. Hát nem kevés út van még előttük, ugye gyakorlatilag 1000 kilométert fognak ők bejárni, ennek vannak most az egy harmadánál. Nem kevés, és hát még most jön az erdélyi apró hegység, amit még a lábukba be kell rakni. De tényleg óriási ez a felmutatás. Én tényleg biztatok mindenkit, hogy érdemes követni az ő útjukat is a közösségi csatornákon keresztül, mert valami elképesztően szívbe markoló események, élmények érik őket, még így távolról nézve is, szóval az ember szívét meg tudja ütni egy-egy tanúságtétel, meg hát nagyon szép tájon is tudnak járni, tehát, hogy fantasztikusak ezek a képek, videók, ahol éppen tartanak, egy picit néha az ember kiszakad a munkából, csak egy percre ránéz, hát egészen más lelkületbe tud az ember kerülni. Mi pedig egyébként nagyon aranyos Erika, hogy idehozta, hogy mi dolgozunk ebben, de egyébként tényleg öröm ezt csinálni, mert hát olyan szívbe markoló látni őket. Na de, hogy akkor egy picit evezzünk egy kicsit más vonalára a Mária útnak. 20 éves a Mária út kezdeményezése, és hát éppen arról beszélgetünk még egyébként a 40 napos csíksomjai zarándokokkal is, hogy hát nagyon-nagyon sok helyen már bizony egy megkopott a Mária út nyomvonala. Na szóval erről szeretnénk egy picit beszélgetni, ha itt van a vonalba velünk Sánk Bendegúz. Szia Bendegúz!
3: Szervusztok.
0: Nagyon hát szépen köszönjük. Hallgatok. Köszi, hogy egy picit így kiránthattunk, mert éppen te is nagy munkába vagy. De nagyon fontosnak éreztük, hogy így a 40 napos csíksomjai zarándoklatra egy picit ráelvezve beszéljünk arról, hogy a Mária út útvonalát is karban kell tartani, a nyomvonalat is láthatóvá kell tenni, mert hogy 20 éves a Mária út, és nagyon sok helyen már lekopott a jelzés. Na de, hogyha bárki kedvet érez ahhoz, hogy most egy kicsit segítenék a Mária út fizikai térben való megjelenésén, szóval mi az első lépés, egy kicsit Bendi segíts nekünk ebben, amit meg kell tenni ahhoz, hogy a Mária útat egy kicsit karban tartsuk. Hogyan kell ezt elkezdeni?
3: Először is zarándokolni kell szerintem rajta. Mert akkor fog látszódni az, hogy vannak olyan helyek, ahol még ahol azonnali közbeavatkozást igényel, vagy vannak olyan helyek, ahol úgymond jó állapotban vannak, egy ilyen felmérés is kellene, hogy áll most éppen a aktuális útvonalunk. De igen, a festéssel kapcsolatban ott is mindig egy bejárástól kezdjük az adott szakasz, és annak a felmérését, hogy akkor pontosan melyik jelzés az, ami még épp állapotban van, melyik az, amit viszont változtatni kéne, és akkor úgy be kéne festeni. Erre viszont nagyon szívesen búzítok minden egyes hallgatót, ki érez magában egy kis elhivatást, hogy szívesen járná az erdőt is jelzésbe sem, mert vannak több olyan szakaszaink is, amik évben lettek felújítva, és ezen kívül még van jó pár olyan szakasz, ami igényli a felújítást, mert már kicsit régebb óta kint vannak is, hogy a fákra festünk, és a fa is nő, de általában a jelzés is valamilyen szinten rongálódik.
0: Oké, tehát történik ugye egy felmérés arra vonatkozóan, hogy most hasamra csapok, Celldömöl környékén, ne vegyék komolyan most, ezt csak mondom, teljesen fiktív a dolog, Celldömöl környékén mondjuk vannak olyan jelzések, amik nem jók. Hogyan tovább? Történik nekünk esetleg egy jelzés, akár e-mailen vagy telefonon keresztül, hogy ott kellene mondjuk egy jelzés festés karbantartást csinálni. Mi a következő lépés?
3: Megpróbálunk minél több önkéntest felbúválni, hogy akkor arra szokás szervezni, hogy egy jelzés

0: intézni nekünk, és utána igazából kimenünk és festenünk. Aminek?
1: Elvileg. Oké, okay, ezt a festést egy picit segíts azért részletesen elképzelni. Ugye nagyon sokszor lát az ember az erdőben, meg most azért nagyon sok ökológiai szempontból is megkérdőjelezhető jelzés is van kihelyezve, hogy fel vannak szögelve jelek, meg nem tudom, ilyen szorítókkal. Hogyan zajlik maga a festés? Tehát, hogy egy picit azért van valami fogalmam, de azért a rádióhallgatóknak segíts elképzelni, hogy hogyan kell magát a jelzést ráhelyezni mondjuk egy, nem tudom én, egy bükk erdőben a fatörzsére.
0: Hát alapból vannak sablonok, amit a Mári út tudnék még biztosítani, mikor jelzést festettünk, illetve festéket is, jobb esetben. És kimegyünk, van egy ilyen háncsoló szerkezet, amit még régen az ácsok használtak, amivel a kérget tudták leszedni. Ha a fa igényli és olyan, akkor lehet egy kicsit háncsolni. Összetesen ezt minden szinten óvatosan csináljuk, hogy nehogy a fának bármilyen szintű kárt is okozzunk. Hogy ezzel kezdődik, utána fejezzünk egy sablont, ami egy MPS által, vagy a Pusztiki Szövetség által szabványméret. Azt is felhelyezzük, arra festünk egy fehér alapot, ami először végig megyünk az adott szakaszon, utána jön egy Mária út jelzéses logós sablon, amivel a fehérre ráfessük akár a lila, piros vagy kék, attól, hogy milyen Mária út szakaszról van szó, azon a színű festékkel a Mária út logót, és ha igényli, akkor természetesen vagy a fehéret is duplázva, duplán fessük, illetve a színeset is, hogyha kell és nem úgy fogja meg, vagy nem azzal a látatossággal van, akkor szóval többször is átmenünk, ez is attól függ, hogy milyen az időjárás, mennyire száraz gyorsan, és mennyire hát a körülményektől, igen.
1: Szóval nem feltétlen nagyon-nagyon bonyolult, és nem is nagyon egyszerű ez a feladat, de én azt gondolom, hogy ennek szimbolikus jelentősége van, mert hogy ugye Bendi előtt beszéltünk a 40 napos zarándokokkal, és valahogy ezek az általuk megért találkozások, fogadások, ezek mind-mind jelek az úton, amit egy picit tudjuk segíteni a másik embernek az úton levését azzal, hogy biztosítjuk ezeket az apró pici jeleket, ami alapján ő el tud jutni egyik helyről a másikra, vagy hát oda tud kerülni akár Csíksomjóra vagy Máriacélbe, akkor én azt hiszem, hogy óriási szolgálatot vállaltunk. Benni, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a nagyon pici rövid beszélgetést le tudtuk folytatni itt a Mária út jelzéseiről. Biztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon be a Mária út jelzés festésébe, és akkor az infokukat mariaut.hu e-mail címre várjuk a jelentkezéseket, jelzéseket. Aki szeretne egy picit ebben tevékenykedni, nagy örömmel vesszük fel a kapcsolatot, és hát Bendiekkel is akkor közösen meg tudjuk ezt szerkeszteni. Bendi, nagyon szép napot kívánunk, és sok áldást neked is. Köszönjük szépen, hogy segítettél.
0: Én is köszönöm szépen, és igen, minél többen jelentkezzenek, hogy épüljön és szépüljön a Mária út.
1: Legyen így. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. No, és akkor egy picit még menjünk tovább. Már csak pár percünk maradt itt a Mária rádiós műsorból. Szóval zajlanak a zarándoklatok, nem csak a 40 napos csíksomjói zarándoklat, hanem itt Budapesten is ugye minden szombaton van beavató zarándoklás, de most egy különleges lehetőségre hívok mindenkit, aki szeretne a Mária út önkéntes csapatához csatlakozni, vagy már egy picit gondolkodik, illetőleg szolgál is a Mária út ügyéért. Május 9-én a beavató útvonalán itt Budapesten szervezünk egy csapatépítő ismerkedős zarándoklatot. Reggel 9-kor gyülekezünk Normafán a Szent Anna kápolnánál, tehát ez nem befolyásolja a normál menetben szervezett beavató zarándoklatot, tehát aki szeretne egy kicsit az önkéntes szolgálatba becsatlakozni, vagy egy kicsit jobban elmélyülni, ahogy az előbb Erika is elmondta, vagy hitet ébreszt, vagy hitet mélyít az zarándoklás. No, erre hívunk mindenkit, aki szeretne az önkéntes csapattal tartani. Május 9-én reggel 9-kor várjuk Normafán a Szent Anna kápolnánál, Szent Anna kápolnánál, aki a normál beavatóra szeretne jönni, 10:30-re várjuk majd, és ő pedig akkor egy elismereti kis elmélyülős zarándoklaton vehet részt. És hát további zarándoklatok a Mária út honlapján és Facebook oldalán találhatóak, és hát biztatunk mindenkit, hogy imádkozzunk közösen a Mária út zarándok csapatáért, akik 40 napos apostoli küldetésben vannak Csíksomjóra. Továbbra is szeretettel várjuk az egynapos vagy többnapos csatlakozót, és hát az ima szándékokat, feladajánlásokat. Minden részletes információ erre vonatkozik.

Szóval is megtalálható a Mária út honlapján, illetőleg bármilyen kérdés esetén az info@mariaut.hu e-mail címre várjuk az érdeklődést. Galgóczin és Szabó Zsófiát hallották, két hét múlva találkozunk ismét. Viszont hallásra!

0: Mária Rádió.
1: Böjte Csaba testvér előadását hallhatják Szent Ivó, a jogászok védőszentjének ünnepéről.
2: Mai ember annyi mindentől fél. A gyerekekkel leültünk advent előtt megbeszélni, hogy mi mitől félünk. Hát mindenfélét felsoroltak, a fehér cápától elkezdve a madárinfluenzáig meg mindent. De az, hogy a bűntől, a rossztól féljünk, hát úgy nem jutott eszünkbe. Nos, aztán ugye eldöntöttük, hogy a veszekedés, a civakodás, a háborúskodás a legrosszabb, és akkor hát harcoljunk a békéért. Na, hogy béke legyen bennünk, körülöttünk, családunk, mert végül is hát 5600 gyereket fogadtam be, és igazából mindegyik a békétlenségnek a gyümölcse lett. Apa anyával, vagy apa főnökével, valaki nem tudott kijönni mással, és cirkusz feszekedés, és akkor végül kaptam egy gyereket. Na, akkor a gyökerébe kell orvosolni a dolgokat, hát így elkezdtük, és rájöttünk, hogy kicsik vagyunk, nagy a feladat, és azért kerestünk minden napra egy békesség bajnokát. Hál' Istennek, az emberiségnek annyi nagyja van, akik tényleg ott, ahol voltak, sikerült nekik békét teremteni, és minden napra kerestünk egyet. Már a Szent Ivót választottuk, ugye, hát ő a jogászok védőszentje, nem tudom mennyire ismerős, Bretagne-ben született az 1200-as évek végén, és hát igazából hát elvégezte az a kora Párizsban, meg Orleansban a jogi fakultásokat, mindent, és 4 évig bíróskodott is, meg törvényszéki, hát abban az időben, hogy lehetett, biztos egy végezte a dolgát, és akkor rájött arra, hogy nem elég. És tudatosan vállalta a papi szolgálatot, és már úgy gondolta, hogy csak jogi kategóriákkal a világot nem lehet jobbá tenni büntetéssel, és akkor ő elkezdett prédikálni, és nagyon-nagyon szép szent élete volt, és én úgy tudom, hogy a budapesti jogi fakultásnak is ő a védőszentje, aztán, hogy mondjam, én azt hiszem, hogy igen, az embereket jobbá kéne valahogy tudni, szeretni. És azt hiszem, ez egy nagy-nagy feladat. És ugye tegnap voltam a szegedi csillagbörtönben, ma itt a hát nagy gyűjtőfegyházban voltam, és mind a két helyet ugye több mint 1600 rab van, és a parancsnokokkal beszélgettünk, és ők mondották, hogy milyen érdekes, hogy például hát Svájcban, hát 1000-valamennyi svájci állampolgár tölti a büntetését. Romániából, csak Romániából, az európai börtönökben, tehát nem bent az országban, hanem külföldön, 11.500 ember ül végzi a büntetését. Vagy hogy mondjam, Magyarország is, vagy 18.000 fölött van a... Tehát, hogy mitől van ekkora különbség, nem? Hát én azt gondolom, sok Szent Ivóra lenne szükség, aki nevelni a gyerekeket, a fiatalokat, oktatás, valahogy oda kéne hasonlítani, hogy ne is legyen szükség az önök munkájára, nem? Tehát, hogy most nem akarok én senkit munkanélkül hagyni, de mégis milyen jó lenne, ha kevesebb lenne, ugye olvastam, hogy Hollandiában nem tudom hány börtön bezártak, mert nem volt kliens. Nem? Adná az Isten, hogy ezért tudnánk dolgozni, tehát, hogy igen, a gyermekek mellé kellene állni. Tehát direkt akartam, hogy bemutatkozzanak ezek a gyerekek, de tetszik látni, hogy 7-8-16 gyerekes család, valahogy, ha nem állunk melléjük, akkor maguk erejéből sajnos nem tudnak ezek talpra állni, haladni az oktatással. Szegeden a parancsnok elmondotta, hogy hát az átlag év, 11 év és azt hiszem 6 hónap, ami egyre főre esik az 1600 rabot, hogyha elosszuk, és hogy mennyi iskolát jártak, hát az 6 osztály alatt van. Tehát döbbenetes, tehát hogy ennyire összefügg a... tehát hogy meg kellene mindent tenni, hogy egy gyerek se maradjon az utcán, és hogyha 5., 6., 7. hát nem megy a tanulás, akkor valahogy melléje tudjunk állni, mert én azt hiszem, hogy ez egy olyan munka, ami messze menően megéri, vagy hogy mondjam, tehát nem csak az, hogy kevesebb rendőröknek, ügyészeknek, bíróknak, fogházöröknek kevesebb a munkájuk, hanem az, hogy ezek az emberek mennyi jót, mennyi szépet tudnának tenni. És a mi úrunk Jézus Krisztus jó példával előttünk áll. Ugye olyan szép, ugye, Saul, hát ott van Szent István kivégzésénél. Valószínű, hogy mostanában ugye hát a kalifátus jóvoltából láthatunk a YouTube-on ilyen filmeken, hogy valakit megköveznek. Milyen szörnyű bálság földbe, és akkor az a törvény, hogy hát a hüvelykújnál nagyobb követ nem szabad állítólag dobni, és akkor félelmetes, nem? És a mai nap is ez megtörténik. Tehát Szent István is, Saul valahogy így, hát ott volt ő is, kivégzik. És milyen döbbenetes, ez az ember elindul Damaszkuszba, és a mi Urunk Jézus Krisztus nem felrúgja őt, mint egy bolondgombát, hanem szembe megy, párbeszédet kezd, és eljut odáig, hogy Saul megírja a szép szeretet himnuszát, belőle lesz a szeretet népek apostola. Igen, testvéreim, azt hiszem, hogy valahol ezen a keresztény úton kellene elinduljunk, hogy a rossz fiúkat elkezdeni szeretni, segíteni, nevelni, hogy igen, belőlük, hát hogy mondjam, szeretet himnusz költő írók lehessenek. Ott van mind a kettő bennünk. A Szent Istvánt kivégző Saul is, de a szeretet himnuszt író Szent Pál is, mindannyiunkban. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy önök ezt a kezdeményezést beindították, és tényleg úgy érzem, hogy ez egy számomra legalábbis a remény jele, mert lehajolunk a legkisebbekhez, és eljöhetnek ők ide, és elmondják a társaiknak is, hogy igen, szeretnek bennünket. Ez a szeretet áramlik, és ez teheti a társadalmunkat, világunkat jobbá. Én Isten áldását kívánom önökre, köszönöm, hogy itt lehetek, és köszönöm, hogy lehajoltak a gyermekeinkhez.
1: Böjte Csaba testvér előadását hallhatták Szent Ivó, a jogászok védőszentjének ünnepéről.

az áldás gondolatokat hallják. Áldottak vagytok, akik csendesen életidőtök leltárát készítitek. Áldottak vagytok, akik sóhajtoztok, panaszkodtok bár, de hordozzátok a gyöngeség terhét. Áldottak vagytok, akik homályosodó szemmel, mégis hálával néztek egy virágra. Áldottak vagytok, akiket egy régi dal visszavisz az ifjúság forrásához. Áldottak

hallgatjátok a mosolyt. Áldottak vagytok, akik fájós lábbal és fájós élettel újra útra indultok azokhoz, akik várnak. Áldottak vagytok, akik emlékeztek és emlékeztettek, hogy minden értékes, amit átélünk. Áldottak vagytok, akik kézen fogva sétáltok hullófa levelek között. Áldottak vagytok, akik készültök már az útra, de fontosak még a napi feladatok. Áldottak vagytok, akik emberi méltósággal néztek szembe veszteségeitekkel. Áldottak vagytok, akik kíváncsian várjátok, mit tartogat számotokra Isten az élők földjén.

Hogy mondhatod másnak, barátom, hadd vegyem ki a szákát a szemedből, mikor a saját szemedben levő gerendát nem látod, képmutató. Volt egyszer, hogy valakit nagyon nem fogadtam el a közösségben, és kifejezetten zavart, és amikor megismertem a történetét egy konkrét eseményen keresztül, hogy mi az, ami az ő neki egy botrány az életében, akkor nagyon láttam azt, hogy mennyire rossz volt az én ítéletem, mert megértettem őt, hogy miért viselkedett úgy, ahogy viselkedett. Az egy nagyon nagy segítség volt, hogy valóban látni magamban azt, hogy ki vagyok én, és hogy a másik nem rosszabb nálam, és felfedezni azt, hogy én vagyok rosszabb a másiknál, és ez egy óriási szabadságot adott, és azóta is ez az emberre nagyon jó a viszonyom. Egyébként a viccebe az, hogy amikor meglátom a gerendát a saját szemben, akkor nem akarom kivenni a másikéből a szálkát. Felfedezni magunkat, és ami másik nagy tapasztalat volt, ez az idézettel kapcsolatban is, ami nagyon segít, hogy látni, hogy Krisztus a másik életében működik, és ez rengeteg segítséget adott a saját életemre vonatkozóan, és ezért jó az a közösség, mert látni azt, hogy Krisztus hogyan avatkozik be a közösségi testvérem életében. Még akkor is, ha nem tudom elfogadni, vagy épp egy adott dolog miatt ítélem, és akkor az megjelenik, és akkor el tudja venni az Isten ezt az ítéletet a szívemből. Nem azért, mert hogy én megváltoztam, vagy jobb lettem, sőt, hanem tényleg a lélek képes működni.

0: a lélek hangja.
1: Három óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Újongás közt ment föl Isten, az Úr égbe emelkedett harson a szóval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és áraz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: Jézus mondja Szent János evangéliuma szerint: nem hagylak árván titeket, elmegyek, de visszajövök hozzátok, és örülni fog majd szívetek.
1: Még egy kis idő, és már nem láttok engem. És ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, mert az Atyához megyek.
2: Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek.
3: Az igazság lelkét küldöm nektek, ő minden igazságra megtanít titeket. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, mert nem hittek bennem. Az igazságról, mert az Atyához megyek, és már nem látok engem. Az ítéletről, mert a világ fejdelmét már elítélték.

ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.

0: imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához, irgalomért. Amen.
1: Örökké tart, Uram, a te irgalmad, ne vásd meg kezed alkotásait.
2: Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig.
3: Alleluja!
4: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya,
2: könyörögj érettünk.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Mária Rádió.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Az Úr ugyanis lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által. 2. Korintusi levél 3.17.

az egyház anyja. Máriát teljesen eltölti a lélek, egész lényét átsugározza. Mégis jól tudja, hogy a lélekből soha nem kaphatunk eleget. Azok között, akik az emeleti teremben az apostolok szokott helyén összegyűltek, ahogy az apostolok cselekedeteiben olvassuk, kétségtelenül Mária vágyódik leginkább a lélekre. Leginkább, mert ő szeret a legjobban. Mária az egyház közösségének az édesanyja, de anyaságának eredete maga a lélek. Hogy az egyház anyja lehessen, szüksége van a Szent Lélek túláradására. Máriát Isten egész élete során egyedülálló missziójára készítette fel. Hogy Isten fiának emberi természetet adhasson, hogy Jézus, bűnt kivéve, mindenben hozzánk hasonló legyen, Mária már anyja méhétől fogva a világosság gyermekeként formálódott, eltelve a lélekkel. Felnövekedve, Mária fiatal leányként, ő hozza világra az üdvözítőt, a reál szálló Szentlélek különleges közreműködése által. Pünköstkor a Szentlélek ismét leszáll Máriára, és új küldetést bíz rá. Ő, aki a Szentlélek iránti nyitottsága és Istennek adott tökéletes igen szava által Krisztust adta az emberiségnek, most azok példaképe lesz, akik Jézust megismertetik a világgal. A keresztény üzenet csak olyan mértékben terem gyümölcsöt, amennyire azok, akik hirdetik, Máriához hasonlóan megnyílnak a lélek előtt. Pünkösd az egyház születésnapja. Magától értetődő, hogy egy gyermek születésekor jelen van az édesanyja.

0: A rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Hogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának. Te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést. Egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz. Szeretsz engem?
2: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.

0: Következő műsorunkban Eperjes Károly színművész tanúságtételét hallhatják, amely a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
1: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a ma este is itt a Café Francescóba, és nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Eperjes Károly színművész urat, egy nagy tapssal fogadjuk őt itt a kávézóba. És mivel itt vagyunk Ferenc pápa kávézójába, ezért gondoltam, hogy művész úr, te tudsz olyan értékes gondolatokat, tanúságtételt nekünk adni, ami a hitünk szempontjából is fontos lehet. Ezen a mai beszélgetésen főleg nem csak a te utadról, a színészi pályádról, hanem inkább annak a hátteréről, a te lelki utadról szeretnénk beszélni. És azt írtad egy interjúba, hogy a te kereszténységednek az útjának több állomása van, és bár otthonról hozod a családi körből, már megkaptad a hitnek az alapjait, de mégis volt ebben egy folyamat, egy belső megtérés, egy eltávolodás, visszatérés. Mesélj kicsit erről, hogy hogyan alakult így a kereszténységgel való kapcsolatod.
2: Ha szabad ilyet mondanom, katolikusnak lenni az egy folytonos munka, de valóban vannak nagy pillérei. Ilyen családban nőttem föl, pedósok voltak a szüleim, Isten nyugosztalja őket, apai anyágon papokkal, az egyiket, dr. Eperjes Ernőt egészen Münchenig verték, Vag Gyula bácsit a 62-ben engedték ki, őnála voltam először 6 évig minisztráns, én még latinul minisztráta megtanította velem, és apám forradalmi bizottmány elnöke volt, matematika, fizika, földrajz, rajzszakot, édesanyám tanítónő. Nem gyakorolhattuk a hitünket nyilvánosan, de olyan egyetemesen éltek a szüleim, hogy én nagyon, meg a nagyszülők is, nem is tudom, hogy lehetett itt elfajulni, de persze minden elfajultam, mert azért fajultam el, mert a továbbtanulás miatt például beléptem a KISZ-be. Nem lehet két úrnak szolgálni, szóval nem lehet ilyet csinálni. Hát majdnem belehalt a családom. Az ember beengedi a fickót, ez olyan, mint a kismalacnak, mikor a farkas beteszi a lábát, onnantól már farkas, szóval nincs mese. És akkor az ember elveszti ezt, és akkor jön ez a kamaszkor, meg mi egymás, akkor én sokáig pap szerettem volna lenni, mert olyan erős volt a pap nagybátyámnak, aki kijött a börtönből, Gyula bátyámnak az idója előttem, annyira erős volt, hogy sokáig, és akkor mondtam is édesanyám, hogy édesanyja, én pap szeretnék lenni, és ilyen jó édesanyám volt, hogy azt mondta, hogy kicsi fiam, ez komoly dolog, ezt gondold át, imádkozd át, mert ez komoly dolog. Ez egyébként nincsenek véletlenek, anyámtól kaptam először, nincsenek véletlenek, kisfiam, mert aki a véletlenre hivatkozik, az az ördög unokaöccse, figyelj majd oda. Szóval nem véletlen, hogy te pap szeretnél lenni, mi keresztelékor téged fölajánlottunk papnak. Katolikus családban az elsőszülött fiút, ez nem van az Ószövetségben is, illik fölajánl, uram, vidd, ha akarod, vidd. Most ők ezt nem mondták el nekem addig, hogy ne legyen ez egy teher, hogy mindenáron. De hát azt is láttam, hogy a Jóisten olyan szépnek teremtette a másik nemet, hogy ebből balé lesz. Ezt azonnal érzékeltem, úgyhogy akkor én erről letett

0: És nem is tudtam, hogy mi legyek. Főleg olimpiai bajnok szerettem volna lenni, meg nagyon jól rajzoltam, talán még nekiállni most is. A családom fontos, szokott kapacitálni, hogy rajzolj, apa, valamiből majd egyszer megélünk. Eladjuk a rajzaitat. De visszatérve, nem tudtam, hogy mi legyek. Főleg focista, olimpiai bajnok, Balcz András volt persze a példaképem, de ott is látszott a keresztény vonulat, hogy ő volt a példakép, de valahogy meg is buktam, és akkor édesapám nagyon megvert, jó tette. Sokszor elnáspágolt, mert olyan önjáró gyerek voltam. Talán már kevésbé, ez a feleségemnek más a véleménye, de meg a családomnak, és akkor nagyon megvert, és akkor nagyon, már gimnazista voltam, és megbuktam. És annyira vert, pofozott, persze nem rúgdosott, vagy mit tudom én, de pofozott, de, hogy kidöglött benne, és leállt. És beállt a csönd, Csehovna, angyal szállt át a légen. És apám, a matematika, a fizika, a földre szerezte, a csöndben átgondolta a helyzetet. És rájött, hogy ez a gyerek direkt nem tanul. Nem azért nem tanul, mert hülye, hanem azért nem tanul, mert hát, valami mi, mert ugyanis azt mondtam neki, hogy édesapa, nyugodtan üs, megérdemlem. És ez a szó, hogy Ilyen egyszerű a gyónás sokszor. Az apu megértette, hogy ez a gyerek direkt nem tanul. Hát ő mint tanárember, kevesebbre viszi, meg a szüleim pedagógusok, kevesebbre viszik, mint a hat elemit sem végzett pártagok, hát ezért tanulni, minek? Tehát ő fölfogta, hogy a gyerek direkt nem tanul. Ebből a mondatból, hogy édesapa, nyugodtan üs, megérdemlem. És akkor mondott, leállt, csönd lett, és egy nagy mondatot mondott, és azt mondta, hogy kisfiam, az ember nem azért tanul, hogy sok pénze legyen, hanem amire az Isten szánta, azt a lehető legjobban ki tudja magából hozni. Megint beállt egy csönd, majd azt mondta, na szervusz fiam, adott két puszit, én is neki, hazament. Már megváltozott az életem. Az egy óriási fordulat volt. De akkor még mindig nem tudtam, hogy mi legyek. Ott volt a megyei műfáz. És ott mentem el. Előtte is ki volt, hogy amatőr színjátszóitam fel. Beiratkoztam. Benéztem, hatalmas füstbe, ott ültek 20-tól 40-ig hölgyek, urak, és akik előadtak, én értettem. Mert én meglepődtem, hogy én értem, amit itt mondanak, és mindenki figyel. Hát én nekem itt a helyem. Rögtön vettem, úgy hívják ott, pipát, mert a focista azért ciki nem, mert nem lehet focizni rendesen. Vettem pipát, hogy látsék rajtam, hogy én ide tartozom ám. Az egyik zsebemben a művészet, a másikban a tisztatáj, a harmadikban a kortárs, a filmszínház muzsika, mindenféle újságokkal tele volt a kabátom, hogy az egész város lássa, hogy nem csak edzésre járok. És akkor ott az első éves vizsgán egymás darabjaiba felléptünk. És akkor is jártam ám templomba, vasárnapi keresztény voltam. Tehát most már olyan újból gyermeki vagyok, nem csak a korom miatt, hanem szóval gyerekkoromban azért most látom, hogy annak milyen ereje volt, hogy a börtönből kijött nagybátyámmal, és sehol máshol nem is észhetett, hanem a falunkban a Mária oltárnál, az oldalsó egész korán, hogy senki tanulja ne legyen. Ő meg engem betanított, hogy a Jóistenen és rajta kívül legyen még valaki ott a szentmisén, mert titok szentmise volt. Ennyit engedtek neki. És akkor napi szent áldozó voltam, és az úgy látszik, hogy az, az nagyon mélyen gyökeret vert, még hogyha ezt el is távolítottam később, gimnazista koromban és fehérvári koromban is, tehát vasárnapi, ünnepi keresztény voltam, de nem mindennapos. És az Úr Imának a centruma ad meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma. Na most hát, kérem szépen, ezt a mondatot érdemes megérteni. Én 39 éves koromban értettem meg, hogy add meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma. Én veletek leszek minden nap a világ vége. Nekem majd a világ vége. Én, ha jönnek jehovisták, hogy halljuk, művészként maga is beindult a Jóisten felé, most már leszoktak rólam, mert olyan, a szentek olyan finoman viselkedik általam, hogy már leszoktak rólam. De eleinte nagyon jöttek, és akkor nagyon mondták, és akkor maguk jehovisták, és akkor úgyhogy szomorúak. Mondom, ne szomorkodjanak, ez egy komoly dolog elfogadni, hogy van Isten. Én is jehovista vagyok. Jaj, maga mindig van furcsa, meg vicces. Hát mondom, hát ezek karizmák, kaptam az Istentől, használni kell. Mondom, de áldás, én egy olyan jehovista vagyok, aki megtalálta a világ végét. Jaj, aztán maga tényleg furcsa, meg vicces. Ugye, Budapest sok templom, kevés hívő, de vagyunk. Nyitva van a templom, könnyű dolgom van, nincs nyitva, kallantjuk el a kulcsjukon, na nézzenek végig, jobb helyen. Van a terem végén, templom végén, vagy ott egy kisebb emelkedő, és egy kisebb díszes két, vagy egy szárnyú ajtó. Na ott a világ vége. És elhúzzák a csíkot. Hát őnekik is van védőszent, nekem is őrzsangyalik. Dolgozzanak. Mi eddig jutottunk? Hát mi eddig jutottunk? Szóval akkor is ilyen, szóval vasárnapi keresztény lettem. Ami nagyon csúnya, most is szóvá teszem, és most is szóvá teszem, hát ha hallja, bár konkrétan komoly politikus barátaimnak is mindig elmondom, tessék odafigyelni, a világ legcsúfabb módján hívjuk az Úrnapját. Vásárnap, shopping magyar. Még a Szovjetunió idejében is úgy hívták, hogy Vaskreszénye az oroszok. Még Brezsnyev, Gromikó se tudta leváltani, Sztálin se tudta leváltani. Tehát úgy hívták, hogy feltámadás. Mi nekünk meg jött egy polgárosodás, és az Úrnap, a nagyapám, nagyanyám még mindig úgy, ki nem mond, hogy vasárnap, ott Úrnap van. Hát mondom, az évben mindjárt jön, ugye egyszer. Hát nem, minden Úrnap, Úrnap. Tehát ilyen nevelést kaptam a falunkban, az komoly volt az idősek részéről. Ez egy csúnya szó, hogy vasárnap. A világ leggazdagabb nyelve, ha majd kitérünk rá. Na szóval, ott volt egy évvéges vizsga, és egymás darabjaiban játszottunk. Az volt a feladat, hogy a Szent Iváni álomnak a mesteremberek jelenetét kellett bemutatni. De olyan tanáraink voltak, mint innen, Váci út 52-ben lakott a Monták tanár úr, ide jártam hozzá edzésekre. Hozzá is. Ő is tanított, Máté Lajos, a Gabinak az édesapja, Sződi Szilárd, Debreceni Tibor. Fantasztikus tanáraink voltak. Dölle Zsolt. Remek tanáraink voltak. Pál Istén, azt hiszem az ő csoportjában, sőt, az első éve, igen, ő csoportjában voltam. És Báza keretjén ott találtak a két világháború között olajat. És hát persze az amerikaiak rögtön rárepültek. Csak mi meg nagyon gazdagokat akartunk lenni, és gyorsan szivattyúztuk, az bedöglött. De hát kiépítették Báza keretjét, uszoda volt, minden volt ott, művelési ház, szép ilyen egyforma házak, ugye a bányászoknak, és akkor mi ott laktunk. Ott laktunk, és ott volt minden évben egy hónap. És ott abban a hónapban vizsgázni kellett, betanulni a jeleneteket, és egymásnak játszottunk. Te játszol az én darabomban, te meg az enyémbe. Galkó Bence, a Balázsnak a tesója, később együtt voltunk színészek Kaposváron, Mondta, hogy Sami, légy szíves, játsszál az én darabomba. Mondtam, akkor, ha te, meg az enyémbe. Jó, rendben van. De én mondom, én csak a legkisebb szerepet vállalom. 8 mondatosat, a falat, aki tartja a tisbénem, hogy csókolozzanak a falat, a rést. Azóta 8 mondatom. És kijött, szétröhögték a Bence vizsgáját az én 8 mondatos falammal. Akár amikor megszólaltam, vagy valamit csinált, vinnyogott a szakmai közönség. És mentem a Montákhoz vizsgára, Szamócám, remek képességeid vannak, jelentkezz a főiskolára. Beadtam a gépére. Hát ő logopédus. Hát egyszer mágában nem volt, hogy a színművészeti leadjam be. Beadtam a gépére. Imponáló volt a felvételi arány, volt vagy 270 nő, meg 8 fiú. Tehát, itt a helyet. Hú. Hát arról nekem egy külön műsorom van, hogy Szamóc a gépén felvétel. Szóval arról nekem egy külön, ha lesz rá idő, majd ez kicsit nevetni, akkor majd elmondom. Haza is mentem, aztán második éves vizsgára megint megyek. És a mondták, tanár úr, Szamócám, nem voltál a felvételen, én voltam, a tanárom nem volt. Hát én voltam az első, második, rostán a harmadikra már nem is kerülhet. Milyen első, második, tanár ott írásbeli, szóbeli volt. Ha hova mentél, Szamócám? Hát mondom, a gyépér, hát nem oda küldtelek. Most ez a mondat az én életemben rögtön küldetés tudatom lett. Te jó Isten, hát tanít a színművészetén. Hát ez gyerekkorom óta mindenki azt mondta, hogy valami ilyesmi lesz belőlem. De hát ezzel a származással, papnagybátyákkal, polgári keresztény, oda... Nem is mertem rá gondolni. Megnyertem a megyei kimit tudott paródiával. Versmondó versenyeken az élen végeztem. Videótomban is. Tehát eszem ágában nem volt. És akkor hazamentem, és akkor édesapámnak, édesanyám mondtam, hogy édesapa, édesanyja, szeretnék valahit mondani. Leengedtek minden redőnyt, becsuktak minden ajtót. Nyilvánjon az api gyerek. Hát a hülye gyerek több, mi más lehet. Szegény nagyanyám mindig azért imádkozik, Jézus Mária, világosíts meg elmét. Anyám, Jézus Mária, elkülcstelen pálya, és kirohant. Apám meg ott ült a matracon, hogy ne látszódj, hogy röhög, így elég. Az egész teste remegett. Mikor aztán lehibbe alatt, meg anyám is ott már konyhajtót is betette, onnan hallottszott. És akkor azt mondta, hogy na jó, fiam, ez hogy lesz? Szóval akkor én már eldöntöttem, hogy ha fölvesznek, ha nem, én színész leszek. És ha nincs ez a sérülés, ha nincs ilyen edzőm, aki tudta, hogy nem lesz belőlem olyan futballista, aki a Videoton első csapat, akkor a Videoton nagyon jó volt, Fradi volt az első, Videoton volt a második, komolyan vette, és nem azt mondta édesapámnak, hogy jaj, a tanár úr, hagyja, egy jó gyerek ez ebből lesz majd. Azt mondta, nem jó, de szeretik. Ez egy komoly pedagógiai mondat volt a pedagógus a pedagógusnak. Ott is voltam a temetésén Lajos bácsinak. És akkor tudtam meg, kondoláltam a lányának, és azt mondta, hogy édesapám, akármikor meglátott, vagy valami hír volt rólad itt-ott, vagy mindig azt mondta, tanítványom. És ez nekem jól esett. Nagyon jól esett. Szóval így volt, hogy a pályára kerültem, és a következő nagy pofon az ott lett, hogy hát fölvételiztem a színvészetire, de katona voltam, és nem vettek föl, mert, illetve mondták tanár úr is, mondta, meg a Spindler Béla szobatársak voltunk később, és ő is fehérvári, és mint akkor úgy hívták, hogy kis valami bizalom, vagy volt ő, most már önkormányzati, vagy hallgató önkormányzat vezető, ő volt benne a felvételén, és mondták, hogy Szamóca. És én, amikor olvasták föl a neveket, nem voltam benne. És a Vaskó Marika, a titkárnő meg kacsingatott. Mondom, itt mindenki kacsingat meg, meg bólogat, nem mondom. Jöjjön be, mit tetszik mondani? Hát magát fölvették volna, de katona. Nem tudjuk leszerelni. 2 évre hozták be, le kell tölteni a minimum 11 hónapot. Akkor még csak a 3., 4. hónapos katona voltam. Egyáltalán úgy mehettem el felvételizni, hogy a százados azt mondtam, mert hogy ő el akarta végezni az alkát is, és felvételi nélkül úgy vették föl akkor a százados, vagy az ilyen katonatiszteket az alkára, hogyha a századuk az egy évben kiváló volt. Lövészetben, mindenben. Hát nekem sok hibám van, de az egyik az például, hogy a két szememet le tudom hunyni. A jobbat is csak. De az, hogy csak a val, az nem megy. Az nem megy. Ez egy testi hiba, ez nekem nem megy. Szóval csak vallal nem tudok kacsintani. Ha kérje a rendező, tessék átemi jobbra vagy, amit akar. Ez nekem nem megy. És az egész század összestimmolt a rövid lövészetnél, mikor kimentünk lövészetre, hogy lőjük szét a Szamócának. Mindenkinek ugye rövid sorozat volt, és akkor mindenkinek marad egy. Azaz egy maradékot nem eltették, szórták a szocializmus vagyonát, belelőtték az enyémbe. Olyan volt az én céltáblám, mint a, hogy hívják, mákos tészta. És akkor újra lövészet, mert hát komolytalan az egész, és akkor és lőttem, megyünk ki az ellenőrzésre, egyik 10-es, másik 9, harmadik az erdőbe. Hú, mondom, akkor vége. És akkor elterelték a vizsgabizottságnak a többiek a figyelmét. Szamosi szakasz, vagy őrmester elvtárs, vagy főtörzsmester elvtárs, azóttan úgy valamit eltereti a figyelmét, és ez a 10-esbe így belebökött az egyik haver. És ez az a 2-10-es, az 2-10-es, hát 29-et. Jó. Meg akkor kézigránát dobált volt. És volt közöttünk egy 3 diplomás gyerek. Édes Istenem, Kövecs Karcsi, mi lehet vele? Zongora, közgáz, meg nem tudom milyen. 3 diplomája volt. És behozták, mert állandóan volt ilyen engedélye, hogy még mindig nem viszik be, mindig nem viszik, nem tudom, 20, nem tudom hány éves volt, már behozták oda a fiatal gyerekek közé, és egy olyan srác, aki nem tudott szakszerűen bejönni a körletbe. Így feküdtünk 3 hónapig az ágyon, mert a Kövecs Karcsi nem tudta az. Előtt egészséget, Kövecs Honvéd, kérek engedést, lépjen be, bum! Jó napot, Kövecs Karcsi. Mondták, hogy elvtársak, kézigránátom halmas. Megkapjuk bal kézbe a granátot, világos? Jobb kézzel megrántjuk, de nem ahogy maguk rá szoktak rántani, világos, megrántjuk. És jobb, bal kézbe kapjuk meg, jobban rántjuk, ott marad a granát. 3-4-re már rupanyit dobunk, és 28 méter minimum, akkor kiváló a század. Kövecs dobál, 13-14 méter, vége, ez kész vége. Egyszer csak Szamosi törzsőmester, úrátás, aki balkezes dobhat ballal, egyszer eldobta 32 méterre. Akkor gyorsan fölraktak egy teherautóra, 2 fegyveres őrrel. Mentem felvételizni, még nem volt katonakönyvem. Bementem, és mondtam az anyagot. De már 4-et mondtam, na most a színészeti főiskolában az ember elmondja egyet, azt még hagyjám, hogy egyet elmond végig. De utána megállítják, ebbe belekérdeznek, abba belekérdeznek. Én már 4-et mondom így. És egyszer csak megszól egy hang. Később megtudtam, hogy a Várkonyi tanár úr volt. Mondja a felvételiző, magát nem zavarja a két fegyveres? Mert ott már a két fegyveres. Mondom, engem nem. El tudná intézni, hogy valahogy? Mondom, el. Mondom, jöjjenek le. Itt van egy úszas, menjenek le az Erzsikébe. Nyomjanak be valami, mindjárt jövök oda. Meg ne szökjön, hogy szöknék, meg ide akarok jönni. Meg egyébként is a magyar-argentin van, Velper és Nyilasi góljával nyertünk 2-0 a Népstadionban. Mondom, utána megyünk, hogy hívják rá ki meccsre. Nagyon igaz hozzá, szóval nem lehetett fölvenni, de fölvettek volna. És mikor másodszor mentem, szegény Bubik Pista azt mindig mondta, hogy hú, de utáltunk, Szami. Mondom, miért? Azt mondta, olyan magabiztosan felvételiztem, mondom, nekem azt mondták, hogy föl vagyok véve. De amikor másodszor mentem, akkor én már kicsit könnyebb le... Nem éreztem, hogy kivételeztek volna velem, de azt utólag most belegondolva, meg azt az... Nem volt akkora druk bennem, mint az elsőn. Fölvettek. Hát, édes Istenem. És a leszerelés, mi egymás. És katonakoromban is kijártam. Kijártam Szentmisére. Ilyen... Még katonakoromban is vasárnapi keresztény volt, amikor tudtam, volt, hogy kilógtam volt, és akkor jött a pálya, gyorsan felívelt, és a siker démona. Nem tudni, hogy mi okoz az emberben nagyobb bajt. A siker vagy a sikertelenség. Tehát ezt is megengedhetem magamnak, azt is. Kétszer voltam drogügyben a pokol kapujában. Valakik nagyon jól imádkoztak értem, hogy visszajöttem. És amikor másodszor jöttem vissza, akkor azt tudtam, hogy ez valami különös kegyelem. És akkor tettem egy fogadalmat, és hogy elmegyek a Piotya sírjához. És akkor az pedig úgy még a Szovjetunióba tanulmányútra úgy mentünk el, hogy én terveztem meg, hogy hova megyünk, hogy mit nézzünk meg, sok minden, bíztak bennem többiek, és elmentünk Zagoszba is, ami az ő Vatikánjuk, ugye, mondjuk így, idézőjelben. Tehát ott is pravoszláv misén vettem részt vasárnap. De bizonyos bűnöket megengedhetek magam, ha majd meggyónjuk. Na ez a legrosszabb. Ebből van a legtöbb. Ez a ki vagy keresztény. És rá is lehet kérdezni, ki vagy. És ebből kellett rendbe jönni, és Piotyában nagyon-nagyon segített, meg az őrzöngyel védőszentje, meg aztán majd megtudom, ha majd... És akkor meg a Vasilyevvel való munka a művészszínházba, hát ott a színpadon megszólított az Isten egy adott pillanatban. Le is van írva a Miért hiszek sorozatban című könyvben. Effektív hallottam az Isten megdicsért. Pedig akkor még nem voltam mindennapos szent áldó, hanem heti 3-4-5 alkalommal. És ott döbbentem rá, hogy lehetek napi boldog, mindennapos boldog, hogyha minden nap ő várja, hogy találkozzak vele, akkor én miért nem? Persze van, hogy mondjam, van lelki szentáldozás, mikor az ember nem tud elmenni, mert beteg vagy be van csúfa, most nem haragszanak, bocsánatot kérek, és minden papunktól, főpapunktól bocsánatot kérek, mindenkitől. Hát itt volt a Covid. Pesten be volt zárva Jézuska. Cseperre, Diósdra jártam, mert az Fehér megye volt. Megtaláltam olyan papot, akiről tudtam, hogy hogy a sekrestye nyitva is be lehet menni. Vagy volt olyan pap, aki azt mondta, mondom, te minden nap hogy miselsz a magamba? Mondom, figyelj, te nem jönnél el hozzám? Dehogy nem. Végre nem magamba fogok misézni. És nálunk misézett. Fölkötöttük persze az állarcot, én négyszer voltam Covid. Sőt, fölhívtam a Csaba testvért is. Nagy örömömre, jó barátságban lehetek vele, és Barsi Balázs atyával. Barsi Balázs atya is egymás fölött laktak. A Szent Lászlóba. Egyik az földszinten, másik az első emelet, egymás fölötti szobákban laktak, küzdöttek az életükért. Az orvosok is, ők is. És fölhívtam őket, testvérek, ott benne is, napi szent is, a szent áldozás. Nem feladni, ez a legbiztosabb gyógyszer. Én akkor már túl voltam a harmadikon, és a harmadikon egy picit voltam kórházban is. És hát még a fekete himlő idején is hosszú pálcákra kanalakat kötöttek, és ablakokon, meg ajtókon keresztül áldoztatták az embereket, és a püspökök felkérték a papokat, hogy naponta annyi misét mondanak, amennyit akarnak. Csak mondjanak. Itt meg jön egy Covid, és becsukjuk a Jézuskát. A betyárját. De ha nem lettem volna, már akkor nem értettem volna meg a mi atyának ezt a szám, akkor nem küzdöttem volna ezért, hogy minden áron, minden nap akkor is. Mert hogy itt Budapesten a Ferenciek terén annyi van, de reggel 6 órától, 5:30-tól este 9-ig lehet menni szentmisére. Sőt, vasárnap 10-kor a jezsuitáknál is. Későbbi diákok, akik visszajönnek, vagy Balatonra, akik visszajönnek 10-kor van. Tehát itt Ninivébe ez nem probléma, de mondjuk egy faluba már ez már probléma, mert alig vannak papok, tehát mennek, mint a gyalog kakuk ide-oda misézni, meg már egyre több a színes bőrű, ami nem baj, sőt, mert nagyon jók, Sebi atyától kezdve végig a többiek. Szóval én ott rájöttem, és mondom minden szenvedély betegnek, legyen az drog, legyen az alkohol, legyen az törvénytelen szexualitás, bármi más, hogy nem lehet kijönni szenvedély betegségből pusztán terápiával. A terápia arra jó, hogy az ember a szabad akaratát visszakapja. Arra nagyon jó. De nem tud megmaradni. Mert ha Isten nélkül történik ez, ahogy bent van a Bibliában, 7 annyival jön vissza. Tehát én nem tudom legyőzni a fickót, de az Istennel együtt van esélyünk. És ő ebbe hív. Mert ő örül. Ő el van nélkülem, de ő nagyon örül, hogy velem. Vagy vele, vagy vele, vagy vele. Annak nagyon örül. Hiszen a testünket azt a szüleinktől kapjuk. Ők meg kinek a szüleitől, kinek, és akkor visszajutunk Ádám, Évához, az atyához. De a lelkünket mindenki az Istentől kapja. Ezért a két legszörnyűbb bűn az abortusz és az eutanázia, mondja a Szűzanya. Nagyon helyesen mondja. Mert az alfába és az omegába bele kotnyeleskedik az ember. És hát gondolják, mert milyen gyönyörű a magyar nyelv. Most a lányokat és meg a fiúkat is átvágják. A fiúkat lányjá, a lányokat fiúvá átvágják. És ez törvényé akarják nyilvánítani. Hát gondolják meg, hogy Európában, aki nem így visel, aki az abortusz és az eutanázia, meg a férfit nővén nőt férfiba átvágásban nem megy bele, az nem komfort Európa. Az csökevény. Csökevény. Mondják a másságosak. Hát más nem is lehet más, mint aki a valamihez képes más. Hát a normalitáshoz képest más. A másság nem lehet csak úgy, hogy eleve más volt. Ugye? Hát maguknak mert megértik. Ha máshol mondom ezt, kijönnek, köpködnek. De nem baj, az Úr Jézust is köpködték. Akkor jó jártam, ha köpködnek. Szóval így alakult ez ki, és most már nem szeretném, hogy ez megváltozzon. Úgyhogy kérem is a rokonaimat mindig, hogyha majd olyan beteg leszek, hogy mozdíthatatlan, akkor legyenek szívesek, egy milliméter szentostyát tépjenek le, és tegyenek a nyelvemre, hogy naponta, hogy ezt annattan elcsámcsogjak. Mert nem tudjuk, hogy milyen állapotba kerülünk. Nekem nagyon-nagyon sokat segített két dolog a napi szentáldozásban. A pap nagybátyámat, amikor temette Takács Nándi bácsi, Isten nyugosztalja, ott lehettem a temetésén is, Nándi bácsi temette a Gyula bátyámat. Most rengeteg pap, nagyon sok hívő, én mint az egyes számú minisztránsa, meg az unokaöcsikéje, elsősor első szép, meg a híres színész. Én nem szoktam ilyen alázatos lenni, mondtam, hogy én oda nem ülök. Ő jön oda a család, és beültem az egyik unokatestvérem mellé a fiúk közé. Pontosabban a legények közé. Ott már ott ültek a legények. És azt mondta a Nándi bácsi, mit mondhatok a Gyula bácsiról? Talán neki kellett volna a püspöknek lenni. De akkor nem lehetett. Hát, tudjuk, hogy esetleg miért. Aztán később meg már azért nem lehetett, mert olyan idős volt. De amikor velem, a földiével, mert ő is Győr-Sopron megyei volt a Nándi bácsi, a földiével, 20 évvel fiatalabb püspökével találkozott, Gyula bácsi rendszerint így találkozott velem. Dicsértessék a Jézus Krisztus püspök atya, gyóntas meg. És amikor meggyóntattam, Gyula bácsi rendszerint így fakadt meg. Tudod, na, mert régi vágású pap volt. Bodajki prépost. Ő építette föl az elsőt. Most, ami új van, az gyönyörű. Ez is. De az elsőt ő építette föl. Tudod, Nándorom, a legnagyobb kegyelem, amit valaha kaptam az Istentől, hogy mindennapos szentáldozó papnak hívott. Fiam, ez még a börtönben is úgy volt. Mert van lelki szentáldozás. De a jó Isten a katolikusokat jámbornak szánja. A jámbor meg nem hülye. A jámbor, mi jámborok voltunk benne a börtönben, valamink volt, odaadtuk az őrnek, hogy hozzon be szőlőt. Ő azt hitte, hogy vitamin hiányunk van. Mi azt kifacsartuk, uram, most ilyen a borunk. Hát kenyérből meg levettünk valamit, hát uram, most nem olyan, ez egy ilyen kenyér, de hát kenyér. Télen meg azt hittem, a bejáratos volt, hogy valamit adtunk az őrnek, hogy hát megint valami vitamin hiányunk van, akkor meg mazsolát kértünk. Fölengedtük vízzel, kifacsartuk. Uram, most ilyen a borunk. És kérdeztem is, ha a Szent Józsi bácsitól már minisztrálhattam neki, mikor a Veszprémben voltam a Bújtal Pista színház vezető, hogy Józsi bácsi, igaz, hogy minden nap volt szentmise benne a börtönben? És azt mondta, hogy hát nálunk volt, de Gyula bátyádról azért nem tudom elmondani, mert ő nem ugyanabban a cellában volt, de amikor náluk is mise volt, vagy nálunk, akkor a csöveken ment a harangozás. Úgyhogy bizonyosan nem, de ezért. És amikor ezt meghallottam, hogy nekik még benne a börtönben is ez fontos volt, az nagyon nagy hatással volt rám. És a következő héten meg kezembe kaptam a Keresztény Életet című újságot, amiben nem mindegyik hozta le. A pápa, II. János Pál pápa, amikor meglőtték. akkor fölébresztették a műtét után, ugye Akcsa lőtte meg, aki később miatta megtért, és katolikus lett, és kivetítették neki, hogy Szent Atya, itt megy a golyó, ott megy tovább, maga hogy él. A főtér teljes épet, meg szét kellett volna menni. És akkor én azóta csak így hívom a szűzanyát, mama, már egy jó ideje, csak a mamára gondolok, mindig megállva. Le lett érdelme. Nem imádva, nagyon-nagyon tisztelve, szeretve. Imádni csak az Isten szabad. És azt mondja, hát hogy? És akkor mondta, hogy a mama. De miért? Meg fölébresztették ezt, megtörtént vele, majd azt mondta ezek után, hogy készítsétek elő a szentmisét. Jaj, Szent Atya, nem szabad fölkelni. Hát a pápa ilyen engedetlen, akkor a többi pap hogy ne lenne? Nem szabad fölkelni. Biztos még a morfium halt, vagy mit tudom én. Nem tudjátok milyen. Ezt készítsétek el. Akkor kiszaladtak az ápolónők, szóltak az apácák, a lengyel apácáknak, bejöttek. Szent Atya, Szent Atya, Szent Atya, Szent Atya. Nem... készítsétek elő. Erre be a titkár is. Titkár úr, be a titkár is, meg már az orvosok is be, hogy mit, hát nyugi, Szent Atya, majd meggyógyul, akkor majd misézik. Készítsétek elő a szentmisét. De Szent Atya, hogy? Megetettek? Igen. Min? Hát itt az ágydeszkán, tudják, amit oda tesznek az ilyen fekvőbetegeknek. Na, hát arra készítsétek elő a szentmisét. Szent Atya, fekve akar misézni. Miért? Szabad fölkelnem? Ez a kettő olyan erős hatást tett rám, hogy nem vagyok hülye, hogy megértettem a katekézisnek is a centrum, az add meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma. És erről nem szeretnék lemondani. És olyan, van civil szempontból van hátránya. Az embert elkerülik olyan munkák, megszólások vannak. És olyan munkákat is kap meg, olyan feladatokat, amire soha nem is gondolt. Egyszer csak. Hát, hogy a magyar pasiót nem szerettem volna se megrendezni, se játszani benne. Hogy? Ott maradt rajtam. És még dolgoztam is rajta éveket. De hogy? Egy idő után... De nem gyakorló hívő, lehet, hogy meg volt a kereszten, nem tudom, hogy ki, hogy milyen volt. Jöttek oda színészek, hogy Szami, érzed? Mintha nem mi csinálnánk. Mondtam, igen, nem mi csináljuk. Ez azt jelenti, mikor az ember egy lépést hátra tud magának lépni, és akkor majdnem rálép az Úristenre, és akkor az ember, jó Istenem, mondja, hanyatt esik, és meg elkapja. Ez nagyon jó állapot. Ez nagyon jó állapot. Vigyél!
1: Elhangzott műsorunkban Eperjes Károly színművész tanúságtételét hallották, amely a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.

Dicsértessük a Jézus Krisztus. Köszöntöm a kedves Mária Miriam rádió hallgatóit. A mai hitonórával kapcsolatban a mai témánk az igazság lesz, amely nem zajban születik. Kedves Miriam rádió hallgatók, van egy megrendítő gondolat C.S. Lewis-tól, aki azt mondja, hogy az ókori ember úgy állt Isten előtt, mint vádlott a bíró előtt. Tudta, hogy az igazság nagyobb nála. Tudta, hogy nem ő az, aki megítéli Istent, hanem ő maga szorul irgalomra és útmutatásra. A modern ember azonban, mondja Lewis, helyet cserélt Istennel. Ma sokszor az ember ül a bírói székben, és Istent ülteti a vádlottak padjára. A kérdés már nem az, hogy mit kíván tőlem Isten, hanem inkább ez. Isten megint tudja magyarázni nekem a szenvedést. Miért vannak a világban a háborúk, betegségek és annyi igazságtalanság? Ha pedig Isten válasza nem felel meg a modern ember elvárásainak, akkor az ember tényleg hajlamos elfordulni vagy eltávolodni tőle. Talán valóban ilyen korban élünk. Egy olyan világban, ahol minden megkérdőjelezhető, minden kommentálható, minden azonnal megítélhető. És közben lassan eltűnik valami nagyon fontos. A hallgatás képessége. Ma rengeteget beszélünk. Soha ennyi vélemény, ennyi reakció, ennyi információ nem vette még körül az embert, mint a mai világban. Üzenetek, hírek, videók, kommentek, értesítések és reklámok között élünk. Reggel sok ember az első mozdulattal a telefonjához nyúl. Este pedig az utolsó pillanatban is még a képernyőt nézi. Közben pedig furcsa módon egyre nehezebb megtalálni a belső békét. Az igazság nem zajban születik. Kommunikáció, csend és igazság a digitális korában. Az igazság szabaddá tesz bennünket. Írja János evangélista 8. evangéliumában 8. fejezet 32. versében. Vagy éppen Jakab levele azt írja, hogy legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra. A koreai német filozófus Byung-Chul Han ezt nevezi infokráciának, az információ uralmának. Ő azt mondja, ma már nem elsősorban erőszakkal irányítják az embert, hanem figyelemmel. Az ember figyelméért folyik a harc. A digitális világ nem úgy uralkodik rajtunk, hogy bezár bennünket, hanem úgy, hogy állandóan leköt bennünket. Már nem kell megfigyelni az embert, mert az ember önként ad ki mindent magáról. Fotókat, érzéseket, gondolatokat, reakciókat. És miközben azt hisszük, hogy szabadok vagyunk, sokszor észre sem vesszük, hogy a figyelmünket lassan mások irányítják. A modern ember egyik legnagyobb tragédiája nem is az, hogy túl kevés információja van, hanem az, hogy túl sok. Mert a túl sok információ végül nem tisztábban látni segít, hanem szétszór. Régen az emberek talán kevesebb híret hallottak a világról, de több idejük maradt egymásra, több ideje maradt gondolkodni. Ma mindent azonnal tudunk. Tudunk a háborúkról, a politikáról, a balesetekről, és nem utolsó sorban sokszor a botrányoktól. De közben egyre kevésbé tudunk elmélyülni. Gyorsabban reagálunk,
mint ahogyan gondolnánk. És a gondolkodás is mellékvágányra kerül sokszor. Az ember szinte már nem is szemléli a világot, hanem fogyasztja. És ez nem csak társadalmi probléma, ez lelki probléma is. Mert ahol nincs figyelem, ott lassan nincs szeretet sem, vagy éppen csak felületes. A szeretet ugyanis időt kér magának, figyelmet és jelenlétet. Nem lehet igazán szeretni valakit úgy, hogy közben állandóan máshová figyelünk. A gyermek érzi, amikor a szülő csak fél füllel hallgatja. A házastárs is érzi, amikor a másik testben jelen van, de lélekben nincs ott. És talán Istennel is sokszor így vagyunk. Imádkozunk, de közben már a következő üzeneten jár az eszünk. Templomban ülünk, de belül még mindig a hét zaját hordozzuk. A digitális világ egyik legnagyobb veszélye talán éppen ez, hogy szétszórja a belső embert. A modern ember már nehezen tud csendben maradni, várakozni, mélyen olvasni, hosszadalmasabban figyelni, várni, vagy akár szemlélődni. Pedig a Szentírás szerint a hit első mozdulata nem a beszéd, hanem a hallás. Hald Izrael. Így kezdődik az Ószövetség egyik legfontosabb mondata. A hit hallással kezdődik. Figyelemmel. A szeretet és az imádság is hallgatással kezdődik. Aki nem tud hallgatni, az előbb-utóbb Istent sem tudja meghallani. És talán önmagát sem. Sok ember viszont fél ma is a csendtől. Amikor néhány perc üres idő marad, azonnal előkerül a mobiltelefon. Az ember szinte menekül a belső csönd elől. Pedig a csend az nem üresség, hanem pont ellenkezőleg. Sokszor találkozás önmagunkkal, lelkiismeretünkkel, vagy Istennel. A Szentírásban Illés próféta története különösen szépen beszél erről. Illés a hegyen várja az urat. Jön a vihar, földrengés, a tűz, de Isten nincs bennük. És végül megszólal a halk szelíd hang, és ott van Isten. Milyen különös! Mi sokszor a hangos dolgokban keressük Istent. A rendkívüliben, és abban, ami látványos, mutatós. Vagy a gyors válaszokban. Pedig Isten gyakran csendesen érkezik. Nem kiabál, és nem harsány, hanem vár. És talán a mai ember egyik legnagyobb lelki feladata újra megtanulni, várakozni, és elviselni a csendet. Mert ahol nincs csend, ott az igazság hangja is elvész. Korunk egyik legnagyobb problémája az igazság válsága. Nem egyszerűen arról van szó, hogy sok a hazugság, hanem inkább arról, hogy lassan maga az igazság iránti érzék gyengül el az emberben. Ma minden véleménnyé válik. Minden azonnali reakció vagy komment követi. És az ember már nem azt kérdezi, hogy mi az igaz vagy igazság, hanem inkább azt, hogy mi tetszik nekem, mit lehet lajkolni. A digitális világ algoritmusai pedig pontosan ezt erősítik. Mindig azt mutatják nekünk, amit szeretünk, amit kedvelünk, amitől nem változunk meg, és nem is kell. És kényelmesen érezzük magunkat. Ezek az algoritmusok nem akarnak megtéríteni, vagy jó felé vezetni. Csak lekötni.
Az evangélium azonban egészen más. Jézus nem simogatja a modern ember egóját, hanem inkább meghívja a megtérésre, a keresésre, illetve a feladat vagy a kereszt hordozására és az önátadásra. Az algoritmus fogyasztót keres, Isten tanítványt keres. És itt válik különösen széppé János evangéliumának egy fontos szava. Jézus azt mondja ebben az evangélium a tanítványainak, hogy más vigasztalót küldök nektek. A görög szó erre paraklétosz.

milyen szép kép ez. Isten nem távoli bíróként jelenik meg, hanem olyanként, aki mellénk áll, és védi ügyeinket. Ószövetségben van egy másik hasonló fogalom is, és pedig a goel. Ez a szó rokon megváltót jelent. Egy olyan személyt, aki nem hagyja elveszni családtagját. Ha valaki elszegényedett, vagy rabszolgaságba került, vagy elveszítette méltóságát, a goel feladata volt helyreállítani az életét. Nem kívül állóként, hanem rokoni közelséggel. És milyen megrendítő, hogy az Ószövetség sokszor magát, Istent nevezi Izrael goelének, vagyis annak, aki nem hagyja elveszni népét. A paraklétosz és goel képe mélyen összetartozik. Mindkettő azt fejezi ki, hogy Isten nem hagy magunkra. Mellénk áll, megvéd, megkeres, és visszahív a helyes felfogásra. És itt válik igazán mély értelművé Lewis gondolata. A modern ember sokszor Istent ülteti a vádlottak padjára, kérdőre vonja, vádolja, és számon kéri. Hol voltál a szenvedés idején? Miért engedted meg a betegséget? Miért történnek a háborúk? A keresztény hit vallása és válasza más. Isten nem kívülről magyarázza meg a szenvedést, és nem is filozófiai előadást tart róla, hanem belép az emberi életébe, szenvedéseibe és örömeibe. Isten ott található a kereszten, és ugyanúgy az elítéltek padján, a vádlottak között. A kereszt paradoxona talán éppen ez, hogy miközben az ember Istent vádolja, Isten közben az embert védi. Szentírásból tudjuk, hogy Jézus nem csak beszél az ember fájdalmáról, hanem magára is veszi. Ezért a kereszténység nem pusztán elmélet és erkölcsi rendszer, hanem kapcsolat. Az a jelenlét, melyben benne van az Isten közelsége. A digitális korban azonban ezt a közelséget egyre nehezebb megélni, mert a figyelmünk széttesik, a lelkünk elfárad, és a szívünk túlterheli magát. Minden sürgőssé válik, és azonnali reakciót követel. Eközben lassan elfelejt az ember várni, és türelmetlenné lesz. Pedig az élet legfontosabb dolgai mindig időt igényelnek. A mai ember sokszor már nem tud, vagy nem is akar várni. Az internet és a média világa felgyorsítja az ember életét. A kommunikáció is felgyorsul, és felületes lesz. Nem lesz benne mélység, leszegényedik. Az ember így válik egyre türelmetlenné. Isten viszont pont az ellenkezőjét nyújtja. Ő a várakozásban formál. A mag el van rejtve földben. A gyermek 9 hónapig növekszik az anya méhében. A gyümölcsnek idő kell a megérésre, és a léleknek is. Ezért a keresztény ember egyik prófétai feladata ma talán nem az, hogy hangosabb legyen a világnál, hanem az, hogy újra megtanítja az embert odafigyelni, hallgatni, megkülönböztetni, a jót a rossztól, igazat mondani, és irgalommal beszélni.

0: keresztény párbeszéd nem a zajnak a termelése, hanem a csend tanúság tétele. És az odafigyelés Istenre, az ember saját lelkére, a nyugalomra és a békére. Modern világunkban túl sok az információ, és egyre kevesebb a bölcsesség. Túl sok a vélemény, és kevés a valódi meghallgatás. Sok a kapcsolat, és kevés az igazi emberi közelség. És talán ezért olyan fáradt az ember. A lelke mélyén nem pusztán információkra vágyik, hanem igazságra és szeretetre. Arra, hogy valaki valóban meghallgassa, mellette álljon. A Szentírásban Isten első szava az emberhez nem adat volt, hanem kérdés vagy keresés. Ádám, hol vagy? Személyes megszólítás volt. Isten nem információt keres vagy adatot, hanem magát az embert. És talán ma is ezt kérdezi tőlünk. Hol vagy? Ember, hol a szíved? Hol van a figyelmed? Lehet, hogy fizikailag sokszor jelen vagyunk, mégsem belül vagyunk közel önmagunkhoz, vagy Istenhez. A csend és az igazság hangja ott elvész. A mai kor egyik legnagyobb lelki veszélye talán éppen ez. Az ember elveszítette a belső jelenlét képességét. Ezért olyan fontos újra felfedezni a csendet. Talán újra meg kell tanulnunk néha kikapcsolni. Csendben maradni. Lassabban élni. Figyelni és imádkozni. Mert Isten nem a zajban beszél legerősebben, hanem sokszor a halk és szelíd hangban. A modern ember sokszor azt hiszi, hogy szabadságot jelent. Mindenről véleményt mondani, mindent megkommentálni, mindent azonnal megítélni. A keresztény hit azonban valami más, mélyebbet nyújt. Hogy újra megtanuljunk hallgatni. Meghallani egymást, önmagunkat és meghallani Istent. Mert az igazság nem a leghangosabb hangban születik meg, hanem ott, ahol az ember szíve végre elcsendesedik. És ott kezdődik az ember igazi szabadsága is, amikor már nem a zaj irányítja, hanem Isten. Szentlélek sokszor nem kívülről magyarázza meg az ember életét, hanem mellénk áll, megszólít, mint Paraklétosz, vagy mint Goel. És talán ez a mai világ egyik legnagyobb reménye, hogy Isten még mindig megszólítja az embert, nem kiabálva, erőszakkal, hanem csendesen, szelíden és személyesen. És várja, hogy végre meghalljuk őt. Tudjuk, hogy a Szentírás szerint a szeretet sokkal több, mint puszta érzelmi vonzalom. Amikor azt is tudjuk, hogy mindenkit szeretni és elfogadni, gyengeségeikkel együtt, testvérként nem könnyű feladat. Ezt csak úgy tudjuk betölteni, ha tudjuk, hogy Isten minket is elfogad és szeret. Minden gyengeségünkkel és bűnünkkel együtt. Istent soha senki nem látta, mondja Szent János apostol. Majd rögtön hozzáteszi, hol tapasztalhatjuk meg? Tudni illik az embert emberi kapcsolatainkban, egymás iránti szeretetünkben. Ott tapasztaljuk meg, hogy Isten bennünk marad, és mi ő benne maradunk, ahol tényleg ez a kapcsolat, a szeretet, a szemlélődés és az odafigyelés jelen van. A bennmaradás tapasztalata nélkül hitünk élettelen és meggyőző erő nélkül marad. Ott a szemlélődésben lélegezzük be a lelket, aki feltámasztja hitünket és élteti az egyházat. A szemlélődés, amelyre Isten különösen ebben az időben, a liturgikus évnek ebben a szakaszában és a történelemben jelen van és hív bennünket. Nem a világtól elszakadva. Jézus is világosan mondja az evangéliumban, hogy a világban hagy bennünket, de a világ közepette megszentel minket. És pedig az igazság által. Jézus megígérte a Szent Lelket, amely elvezet a teljes igazságra. Az igazság Jézus felfogásában mindig az út, az élet is egyben. Ha megszűnne útnak lenni, megszűnne élőnek lenni, és nem lenne többé Krisztus igazsága. Ő az út, az igazság és az élet. A húsvéti idő végéhez közeledünk, és az egyház ezeken a napokban csendben várakozik. Már mögöttünk van a feltámadás öröme, de még előttünk áll a pünkösd tüzes ajándéka. Ez a köztes idő olyan, mint a lélegzetvétel. Csendesebb, elmélyültebb. És ebben a csendben halljuk meg Jézus imádságát. Atyám, tartsd meg őket! Milyen egyszerű és mégis milyen mély kérés ez. Jézus nem azt kéri, hogy tanítványai mentesek legyenek minden szenvedéstől, problémától vagy küzdelemtől, hanem azt, hogy maradjanak meg Isten mellett. Mert az ember legnagyobb tragédiája nem a betegség, nem a szegénység, nem is a halál, hanem az, amikor lassan, észrevétlenül eltávolodik Istentől. Először csak elmarad egy ima, utána elmarad egy vasárnapi szent mise, utána Szent Jónás, és a szív lassan eltávolodik Istentől, lassan kihűl, és észre sem veszi, és Istentől az ember elszakadt. Jézus viszont ezt tudja, és ezért imádkozik értünk. Jézus a főpapi imájában imádkozik értünk. Nem csak 2000 évvel ezelőtt, ahogy imádkozott tanítványaiért, hanem most is közben jár értünk az atyánál. A modern ember mégis sokszor úgy él, mintha ez a világ volna minden. Pedig a szív mélyén ott van a kérdés, amelyről a híres orosz regényíró is írt, Lev Nikolajevics Tolsztoj, a Gyónás című művében. Az ember nem tud élni, ha nem kap választ. Mi mindent tudunk, mindenre van válaszunk a kinyilatkoztatás által. Minden emberi szív keresi az élet értelmét. Csak sokszor rossz helyen keresi. És pont Istennél van erre a kérdésre a válasz. Ahogy Szent Ágoston is írja, mondja, nyugtalan a mi szívünk, még meg nem leli Istent. Vagy ott van híres cseh regényíró Bohumil Hrabal, aki egyszer azt mondta, a világ mindig gyönyörű, mindig szép, nem azért, mintha valóban az volna, hanem azért, mert én így akarom látni. És valóban sok múlik azon, hogyan nézünk a világra. Saját szemeinkkel, üresen, vagy Isten szemeivel. De a híres filozófus Arthur Schopenhauer is figyelmeztet bennünket. És az ő figyelmeztetése is igaz. A legtöbb ember a saját korlátait tartsa csak a világ határainak. És tudjuk, hogy a világ nem csak azt, amit mi tartunk. Annak. Az ember gyakran azt hiszi, hogy nincs tovább. Amit lát, birtokol, vagy megért. Pedig Isten mindig több, mint amit mi látunk, hiszünk, vagy megértünk. És itt érkezünk el a megszentelés kérdéséhez. Sok a széthúzás, a feszültség, a bizalmatlanság a mai világban. Az emberi szív nagyon is megosztott. Ezért imádkozik értünk Jézus, és mondja, hogy szenteld meg őket az igazságban. A keresztény ember küldetése nem egyszerűen az, hogy vallásos legyen, hanem hogy tanítván legyen. És a tanítvánság azt jelenti, azt adom tovább, ami bennem van. Ha béke van bennem, békét adok tovább. Ha harag van bennem, haragot adok tovább. Ha a Krisztus él bennem, akkor Krisztus sugárzom tovább. Ezért olyan fontos a belső élet. Mert ha nincs bennünk a lélek, akkor minden szétesik. A kapcsolatok, a közösségek, családok, népek. És végül maga az ember is. Az egyháznak is állandóan növekednie kell. Akár a szeretetben, és ugyanúgy elmélyülni az egységben. Mert ahol nincs lelki növekedés, ott előbb-utóbb feszültség támad. Jézus különösen az egységét imádkozik. Főleg most pünkösd előtt. Legyünk Jézussal, aki megígérte nekünk a Szent Lelket, legyünk ráhangolódva a várakozásban, hogy mindnyáján egyek legyünk, mint az apostolok. Ez az egység azonban nem pusztán emberi felfogás, nem is diplomácia, nem kompromisszumok rendszere. Az igazi egység a Szent Háromság életéből fakad. Emberi erőből teljesen soha nem tudjuk ezt megteremteni és beteremteni. De a keresztségben már megkaptuk ennek a csíráját. Az egység már jelen van bennünk a szeretet által, Isten Szent Lelke által. Csak fel kell ismernünk, és vállalnunk kell. Ezért olyan szép a jeruzsálemi ősegyház képe az apostolok cselekedetében. Egy szív és egy lélek voltak. Miért? Mert a Szent Lélek vezette őket. A lélek az, aki Krisztus feltámadása után végigkíséri az egyház életét. A lélek teszi lehetővé, hogy a félelemből bátorság legyen. A széthúzásból közösség, a bizonytalanságból hit. Ma erre van leginkább szüksége a világnak. Nem több zajra, nem több vitára, hanem Isten Szent Lelkére, több belső csöndre, több hitre, több Krisztusból fakadó egységre, és arra, hogy tényleg az ember megtanuljon várakozni. Kérjük ezért ma is imádságban, Urunk, őrizd meg bennünket ebben a világban, de ne engedd, hogy a világ elszakítson tőled. Taníts meg bennünket szeretni, egységet építeni, és a te Szent Lelked szerint élni. Amen. Köszönöm a mai alkalommal a kedves hallgatóik figyelmét, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Jelencsics Erik atya műsorát hallották.

áldás gondolatokat hallják. Forduljon feléd Isten szerető tekintete, vegyen szállást szívedben, új öröm innen és túl a határon, a határaidon erősítsen a bizonyosság, Isten a határtalan jóság melletted áll. Forduljon feléd Isten irgalmas tekintete, őrizze meg szívedet bátor bizalomban, hisz nem kell félned már soha többé. Tetteidnek ő adjon igaz utat s alázatot, gondolataidnak nyíltságot és tisztaságot, forduljon felé.

Egy jó akarat, támasz, mosoly és köszönet. Az ő szeretetéből élő emberséges ember, Isten mély békessége járjon át. A megfeszített és feltámadott Krisztus vezesse minden napod, teljes életed, a lélek áldásaival legyen gazdag.

0: a lélek hangja.
1: 5 óra. Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
2: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: A világosság rózsafűzérét a roma közösségért ajánljuk fel. Erősítse fiataljaikat az Úr, hogy a tanulás és a munka révén járuljanak hozzá közösségük jólétéhez és fejlődéséhez.
4: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita imacsoport felajánlja az érettségizőkért.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszen szent lélekben, hiszen a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Jézus egy akart lenni közülünk, a bűnbánók sorában élre állt, pedig ő bűntelen volt. Előfordulhat, hogy a farizeusokhoz, írástudókhoz hasonlóan bűntelennek, makulátlannak érezzük magunkat. Vannak-e bűneim? Egyáltalán volna-e mit megbánni? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszony.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: keresem azokat, akik legjobb rászorulnak irgalmatra.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Jézus nem volt kicsinyes, a legjobb borrá változtatta a vizet. Mi milyen sokszor szűken mérünk, ragaszkodunk saját elképzeléseinkhez, tárgyainkhoz. A kis dolgokhoz való ragaszkodás elveszi szabadságunkat. Tanuljuk meg levetni önmagunk kicsinyességét, önzését, és induljunk el az Isten felé. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyod Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A világosság Józsa füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Isten valóságos és hiteles felfedezése örömet ad. A szeretet megtapasztalásának öröme ez, és a szeretet állandóságára utal attól, aki sosem változik. Ilyenkor el tudjuk engedni a másfajta szeretetet, sőt embereket is, akik esetleg távol tartanak Istentől és Isten országától. Egyedül a kincshez kötődünk, melyet felfedezhetünk Isten szeretetéhez és azokhoz, akik hozzá visznek közelebb. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Mária. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűzária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűzária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
0: Asszonyunk, Szűzária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom,

0: számádra.
1: A világosság Dózsa füzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Hálát adok Istennek a sugallatokért és bátorításért, amit az imában kapok, és kérem, hogy őrizhessen meg hétköznapjaimban, hogy egyszerre legyek jelen Istennek és barátaimnak. Hálát adok azokért a hétköznapi csodákért, amelyek során megtapasztalhattam Jézus dicsőségét, gondoskodását. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökén, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A világosság rózsafüzérének ötödik titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ez a titok arra emlékeztet bennünket, hogy ne csak a mulandó, világi dolgokért fáradozzunk, hanem felismerjük az eukarisztiában rejlő igazi kincset, a maradandó lelki értékek megnyerése legyen minden törekvésünk iránya. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: apostol. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: kegyelem. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, ugunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária a szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amikünk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
1: Mindörökké. Amen.
3: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség fiataljaiért ajánlottuk fel, hogy hatékonyan szolgálják közösségük jólétét és fejlődését.
4: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 19-e. Az Úr felforgat az országot. Izajásnál olvassuk ezt a 24. fejezet első versében. Az Úr felforgatja az országot. Igen, mert az Úr átrendezi a dolgokat. A völgyből domb lesz, és a hegycsúcs a mélybe száll. Innentől kezdve nem az számít, hogy ki a köznép tagja és ki a pap, ki a szolga és ki az úr, ki az eladó és ki a vásárló, ki a kölcsönadó és a kölcsönkérő. Az Úr nem csak válságot kezel, nem csak társadalmi problémákat old meg, hanem alapvetően új alapra helyezi az életünket. Ez a megváltás, mert az Úr átrendezi a dolgokat. Isten jelenléte felforgatja a világot. Jogos ítélete ugyanúgy felforgatja a világot, mint a kegyelme. Jézus Krisztusban ezt egyértelműen megmutatta nekünk. Ehhez, hogy az Úr átrendezze a dolgokat, először megítéli a rossz. A bűn természete az, hogy nem veszi figyelembe azokat az Isten rendjéből következő elemi törvényeket, normákat, amelyek az életet szolgálnák. A bűn tönkretesz maga körül mindent. Elhervad a világ, mert a bűn tönkretesz körülötte mindent. Gyalázatossá lesznek az emberek. Átok alatt vagyunk. A föld lélekszáma nő, de erkölcsi értelemben fogyunk. A bűn tönkretesz maga körül mindent. Csalás, kelepce, rettegés van mindenütt. Miközben elhagy bennünket az öröm, mert a bűn tönkretesz maga körül mindent. Bealkonyul, így is mondhatnák, és a bűn következménye a romhalmaz. A kegyelem azonban képes a lehetetlenre, újjászül. Ránk nehezedik a vétkünk, nem kelnénk fel többé. De az Úr lehajol értünk, felemel. Rongyos lelkünket befoltozza az Úr, megtisztítja az Úr, lelkünket megújítja az Úr, és betölti az ő lelkével. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében.
0: Dice Isaia.
1: Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion adet,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha.
0: Significativo che
1: jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május, minden kivirágzott, minden zölddel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra és újra, napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tomás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária úttal közösen, a ferenciek terén létrehoztunk egy zarándokpontot, a Mária út zarándokpontját. Ez a ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándokpont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok. Itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk, és zarándokoljunk. Mert a szent évben a remény zarándokai a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a ferenciek terén, a ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk is, amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a Szent Évben, Szabó Tamást hallottátok.

0: Hírperce.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Szeptemberben Franciaországba látogat Leó pápa. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett az év múzeuma. Új gyűjtemény nyílt a szegedi fűvészkertben. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Szent Atya nemzetközi útjait szombaton jelentette be a Szent Szék, áll a Vatican News hírében. Leó pápa június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik, szeptember 25-e és 28-a között pedig Franciaországba látogat. A Szent Atya a francia elnök, az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatója meghívásának tesz eleget. A franciaországi útja során fölkeresi az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének székházát is. Leó pápa eddig Törökországba, Libanonba, Monakóba és Afrikába látogatott. Franciaországban legutoljára 2008. szeptemberében 16. Benedek pápa tett hivatalos állami látogatást. Bár Ferenc pápa később 3 alkalommal is járt francia földön, ezek egyházi vagy nemzetközi eseményhez kapcsolódó munkalátogatások voltak. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum kapta az Év Múzeuma díjat, amelyet a Múzeumok Majálisán adtak át szombaton a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, tudósít az MTI. A díjjal 1997 óta ismerik el azokat a múzeumokat, amelyek eredményei mögött átfogó, komplex stratégiai fejlesztés húzódik, és amelyek példát mutatnak a magyarországi múzeumi közösség számára, fogalmazott Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. Az 1956-ban alapított múzeum Tiszaföldvár és a 12 települést magában foglaló Tiszazug térségének kulturális identitását erősíti. A természettudományi, földrajzi, helytörténeti és néprajzi gyűjteményekre építve példaértékű ismeretátadási és közösségfejlesztő munkát végez. Az intézményben az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg, többek között teljes épületrekonstrukció, a tanulmányi kert bővítése, valamint turisztikai és oktatási együttműködések. Védett, fokozottan védett őshonos növényfajokat bemutató új gyűjtemény nyílt a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében, adja hírül az MTI. A Noé bárkája elnevezésű egységet szombaton adták át. A bárka alakú bemutatóhely jól szimbolizálja, hogy mentőakció folyik. Az intenzív emberi beavatkozás és a drasztikus éghajlatváltozás következtében komplett élőhelyek tűnnek el, vagy alakulnak át teljesen. Magyarországon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezeknek mintegy felét gondozzák botanikus kertekben. A Noé bárkájában 142 fajt ismerhetnek meg a látogatók, de a szegedi fűvészkertben nevelt fajok száma ennél magasabb, és eltérő környezeti igények miatt számos növény nem kaphatott helyet az új gyűjteményben. Szombattól látogatható a Tudós Nők Ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió gyálon az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

Isten harmadnapra feltámasztotta Jézust a halálból, s ő több napon át megjelent azoknak, akik vele jöttek fel Galileából Jeruzsálembe. Ezek most tanúskodnak mellette a nép előtt. Így mi örömhírt hirdetünk nektek. Az Isten az atyáknak tett ígéretet nekünk, az ő utódaiknak teljesítette, amikor feltámasztotta Jézust. Ez van a második Zsoltárban megírva, fiam vagy, ma nemzettelek.

0: Magasztaljuk Krisztus Urunkat, aki megígérte nekünk, hogy elküldi Atyától a Szent Lelket, és így könyörögjünk. Krisztus Urunk, add nekünk Szent Lelket! Krisztus Urunk, lakozzék bennünk bőségesen a Te igét, hogy zsoltárokkal, himnuszokkal és szent énekekkel adjunk hálát Neked.
1: Krisztus Urunk, add nekünk Szent Lelkedet!
0: Te a Szentlélek által Isten gyermekeivé tettél minket. Add, hogy a Szentlélek által mindenkor segítségül hívjuk veled együtt az Atyát.
1: Krisztus Urunk, add nekünk Szent Lelkedet!
0: Segíts okosaknak lenni tetteinkben, hogy mindent Isten dicsőségére cselekedjünk.
1: Krisztus Urunk, add nekünk Szent Lelkedet!
0: Te, aki türelmes és irgalmas vagy, add, hogy békében élhessünk minden emberrel.
1: Krisztus Urunk!

0: Mindenható irgalmas Istenünk, add, hogy a hozzánk eljövő szent lélek bennünk lakjék kegyelmével, és dicsőséges templomává alakítson minket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Czőlímája. A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát. Leó pápa felhívása. A Szent Atya Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Czőlímája. Urunk mennybe menetele nem eltávolodás, nem egy távoli esemény, hanem egy élő kapcsolat, amely már földi életünkben kitágítja látókörünket, és Isten szívéhez közelít bennünket. Tanította 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina Czőli elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa az apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 20 000 hívő, arra buzdítva, hogy növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé az atyával való teljes közösség felé vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit.
1: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
0: Ma a világ számos országában ünneplik az Úr mennybe menetelének ünnepét, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd utalt az apostolok cselekedeteiből vett olvasmány szavaira. Az a kép, ahogyan Jézus a bibliai szöveg szerint a földről felemelkedve a mennybe száll, azt a benyomást keltheti bennünk, hogy ez a misztérium egy távoli esemény. Valójában azonban nem így van, ugyanis Jézushoz mi egyetlen testben úgy kapcsolódunk, mint a tagok a fejhez, és mennybe menetele minket is magával vonz, ő vele együtt, az atyával való teljes közösség felé. Szent Ágoston erről így szólt. Az a tény, hogy a fej előre halad, a tagok reményét jelenti, idézte a Hippói Egyházatja tanítását Leó pápa.
1: Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge attraverso la sua umanità l'intera scena del mondo.
0: Krisztus egész élete egy felfelé ívelő mozgás, amely emberi mi voltán keresztül az egész világot átöleli és magába foglalja, felemeli és megváltja az embert bűnös állapotából. Fényt, bocsánatot és reményt hoz el oda, ahol sötétség, igazságtalanság és kétségbeesés uralkodott. Hogy eljusson húsvét végső győzelméhez, amelyben Isten fia halálával megsemmisítette a mi halálunkat, és feltámadásával visszaszerezte életünket, emlékeztetett a húsvéti prefációra Leó pápa.
1: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
0: Az Úr mennybe menetele tehát nem egy távoli ígéretről szól, hanem egy élő kapcsolatról, amely minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Már földi életünkben kitágítja és felfelé irányítja látókörünket, és egyre inkább Isten szívének mértékéhez közelíti gondolkodásunkat, érzéseinket és cselekedeteinket, mutatott rá a Szent Atya. Mi ismerjük ennek a felemelkedő útnak az irányát. Megtaláljuk Jézusban, életének ajándékában, példáiban és tanításaiban. Látjuk a felemelkedésnek ezt az útját Szűz Máriában és a szentekben is. Mindazokban, akiket az egyház egyetemes példaképként kínál fel nekünk, és azokban is, akiket Ferenc pápa a mellettünk élőknek, szomszédjainknak szeret.

0: szeretetet nevezni, akikkel együtt éljük mindennapjainkat. Apák, anyák, nagyszülők, minden korú és helyzetű emberek, akik örömmel és elkötelezettséggel őszintén igyekeznek az evangélium szerint élni.
1: Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo.
0: Velük együtt, támogatásukkal és imáiknak köszönhetően mi is megtanulhatjuk, hogyan emelkedjünk nap mint nap a mennyek felé. Leó pápa idézett Szent Pálnak a Filippiekhez írt leveléből, amelyben az apostol arra buzdít, hogy irányuljanak gondolataitok mindarra, ami igaz, ami tiszteletre és becsülésre méltó, ami tiszta, ami szeretetre és dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Isten segítségével valósítsuk meg a gyakorlatban azt, amit hallottunk és láttunk. Növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé az Atyához vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit. 14. Leó pápa beszéde végén Szűz Máriához fohászkodott. Segítsen nekünk a mennyek királynője, aki minden pillanatban megvilágítja és irányítja utunkat.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát. Leó pápa felhívása. A vasárnapi Regina Czöli elimádkozása után Leó pápa emlékeztetett a tömegkommunikációs világnapra írt idei üzenetére, valamint a vasárnap kezdődött Laudato Si hetére, amely a teremtett világ gondozását, az átfogó ökológiát kívánja előmozdítani.
1: Ricorre oggi in diversi paesi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali.
0: Számos országban ezen a vasárnapon tartják a tömegkommunikáció világnapját, emlékeztetett rá Leó pápa, idézve idei üzenetének témáját. Megőrizni az emberi hangokat és arcokat. A mesterséges intelligencia korában a Szentatya mindenkit arra buzdít, hogy kötelezze el magát olyan kommunikációs formák előmozdítására, amelyek mindig tiszteletben tartják az emberi személy igazságát, amelyre minden technológiai újításnak irányulnia kell.
1: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si.
0: Leó pápa ezután utalt rá, hogy ezen a vasárnapon kezdődött, és jövő vasárnapig tart a teremtett világ gondozásának szentelt Laudato Si hete, amely Ferenc pápa azonos nevű enciklikájából merít ihletet. Assisi Szent Ferenc jubileumi évében emlékezzünk üzenetére, amely az Istennel, a testvérekkel és minden teremtménnyel való békéről szól. A pápa sajnálattal állapította meg, hogy az elmúlt években a háborúk miatt ezen a téren jelentősen lelassult az előrehaladás. Ezért arra buzdította a Laudato Si katolikus környezetvédő mozgalom tagjait, és mindazokat, akik az átfogó ökológia érdekében tevékenykednek, hogy újítsák meg elkötelezettségüket. A békért való gondoskodás az életért való gondoskodás, hangsúlyozta a Szentatya. Leó pápa Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A Szent Szék szombaton bejelentette a Szentatya következő nemzetközi útját, amelynek során fölkeresi az UNESCO székházát is. Spanyolország után újabb európai nemzet lesz 14. Leó pápa úti célja, Franciaország. Szombaton a Szent Szék sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint 14. Leó pápa elfogadta a francia elnök, az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatójának meghívását, ezért szeptember 25-e és 28-a között apostoli látogatást tesz Franciaországban, amelynek keretében fölkeresi az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének székházát is. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja, miután tavaly év végén Törökországba és Libanonba utazott. Idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Május 15-én 14. Leó pápa telefonbeszélgetést folytatott második Tavadrosz kopt pápával, a kopt katolikus barátság napja alkalmából, amely 2013 óta a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatok ünnepe. A beszélgetés során mindketten kifejezték az evangélium hirdetése, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítása iránti közös felelősség tudatát. Május 4-én keltezett levelében Leó pápa arra buzdította a koptokat és a katolikusokat, hogy folytassák zarándoklatukat az igazság és a szeretet útján a teljes közösség felé. A keresztények közötti teljes egység nem csupán távoli cél, hanem sürgős feladat, amelyet elsősorban az egész világot és különösen a Közel-Keletet sújtó konfliktusok tesznek szükségessé. 14. Leó pápa a telefonbeszélgetés és egy levél keretében, amelyet második Tavadrosz alexandriai kopt ortodox pápának, Szent Márk székhelye pátriárkájának írt a barátság napja alkalmából, hangsúlyozza, hogy fokozni kell az ökumenikus elkötelezettséget korunkban, amelyet háborúk és megosztottságok jellemeznek. A Szent Szék sajtóirodájának közleménye szerint a telefonbeszélgetés baráti és testvéri légkörben zajlott le. Középpontjában éppen az a vágy állt, hogy új lendületet adjanak a kopt katolikus barátság napja megünneplésének, amely az ökumenikus párbeszéd egyik legfontosabb eseménye. Leó pápa és második Tavadrosz alexandriai pátriárka megerősítették elhatározásukat, hogy leküzdenek minden esetleges akadályt, amely felmerül a hit és a szeretet párbeszédének útján. Kifejezték továbbá közös felelősségük tudatát, amely az evangélium hirdetésére, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítására irányul, különösen az olyan sok megpróbáltatást átélő Közel-Keleten. A kopt katolikus barátság napjának gondolatát elsőként Tavadrosz pátriárka vetette fel, majd Ferenc pápa hozta létre megválasztása után 2 hónappal, hogy megemlékezzen a 6. Pál pápa és 3. Senuda kopt pátriárka között 1973-ban egy közös krisztológiai nyilatkozat aláírásával zárult történelmi találkozó 40. évfordulójáról. Ferenc pápa és a kopt egyház feje második Tavadrosz pápa az évforduló alkalmából először 2013. május 13-án találkozott, és ekkor nyilvánították ezt a napot a kopt katolikus barátság napjának. 10 évvel később, 2023. május 10-én a két egyház fő ismét találkozott. A Szent Péter téren megtartott általános pápai audiencián együtt adták áldásukat, majd másnap az apostoli palotában megemlékeztek arról a 21 kopt keresztényről, akiket 2015-ben az iszlám állam lefejezett a líbiai tengerparton, és akiknek a nevét attól a naptól kezdve hivatalosan felvették a római mártirológiába, mint a Péter széke és a Szent Márk széke közötti lelki közösség jelképét. 14. Leó pápa május 4-én keltezett, és május 15-én közzétett levelében a húsvét örömteli fényében köszönti második Tavadrosz pápát a koptok és katolikusok közötti barátság napjának alkalmából. Levelében utal rá, hogy a barátság napjának ötlete Tavadrosz pátriárkától származik, és egy jelentős kezdeményezés, melynek célja, hogy ünnepelje a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatokat. 14. Leó pápa csatlakozik ahhoz a nemes hagyományhoz, amelyet szeretett elődje Ferenc pápa indított el a két egyház barátságának megünneplésével, és azt kéri, hogy ez az ünnep adjon új lendületet a közös útnak, amelyet régi különvállások és félreértések, valamint új megbékélések jellemeznek. Egy olyan időszakban, amikor világunkat olyan sok konfliktus sújtja, különösen a Közel-Keleten. A keresztényeknek minden eddiginél jobban el kell kötelezniük magukat a teljes egység mellett, hogy együtt tanúskodhassunk a béke fejedelméről. Bízzunk a számtalan vértanú hatékony közbenjárásában és példájában, akik Krisztus nevéért szenvedtek, írja levelében a Szent Atya. Leó pápa már a május 10-i vasárnap déli Regina Czőli imádság során is megemlékezett a barátság napjáról, és testvéri üdvözletét küldte Tavadrosz pápának, aki előző nap néhány kopt püspökkel és pappal együtt ünnepelte az eukarisztiát a velencei Szent Márk bazilikában. A két egyházfőnek még nem volt alkalma személyesen találkozni. Tavadrosz kopt pátriárka levélben gratulálta az amerikai pápának 2025-ös megválasztása alkalmából, és telefonon is beszéltek egymással. Egy személyes találkozóra várva Leó pápa az apostoli palota ablakából mondott beszédében imádságokat kért az egész szeretett kopt egyházért, abban a reményben, hogy barátságunk útja elvezet minket a Krisztusban való tökéletes egységhez. A május 15-én közzétett levelében megismételte ezt a kívánságát, különös figyelmet fordítva magára a barátság fogalmára. Számunkra, a keresztények számára a barátság nem csupán egy homályos érzés. Életünk és hitünk legmélyebb lényegét képezi, szögezi le levelében Leó pápa, utalva János evangéliumának szavaira. Hiszen Urunk maga nevez barátainak bennünket, és azt tanítja nekünk, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Így tehát Krisztus velünk való barátságából merítve tudjuk megerősíteni a barátságot egymás között és egyházaink között, miközben továbbra is együtt tanúskodunk az egész emberiség iránti isteni szeretetről. 14. Leó kifejezi reményét, hogy a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszédért felelős Nemzetközi Vegyes Bizottság, amely 2003 óta rendkívül gyümölcsöző teológiai párbeszédet folytat, és amelynek eredményeként 3 dokumentum született, bizonyítva a teológiai megértés növekedését, a lehető leghamarabb folytathatja munkáját a keleti ortodox család összes egyházával, hogy válaszoljon Krisztus imájára, hogy mindnyájan egyek legyenek. Levelében a pápa köszönetet mond a kopt ortodox egyháznak azért a vendégszeretetért, amelyet a Hit és Egyház Szervezet Bizottság 6. világkonferenciáján nyújtotta résztvevőknek, közöttük számos katolikus küldöttségnek 2025. októberében a Vadiel Natrumban található Szent Bisoly kolostorban. 14. Leó pápa továbbá bizakodóan nyilatkozik arról, hogy a níceai első egyetemes zsinat 1700. évfordulója alkalmából megfogalmazott gondolatok újra felébresztik az egyház látható egységének vágyát, annak az egységnek a vágyát, amely az egyetlen keresztségben gyökerezik, és amelyet a níceai hitvallásban vallunk. Pünköst közelettével a pápa ezért a Szentlélekhez fohászkodik, aki minden ajándék forrása, hogy igazságban és szeretetben vezesse a koptokat és a katolikusokat a közös zarándokúton a teljes közösség felé. Miközben várja egy személyes találkozás lehetőségét, imáiról biztosítja második Tavadrosz alexandriai pátriárkát, és testvéri ölelésével búcsúzik a kopt egyház pápájától, feltámadt Urunk, Krisztus békéjét.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Orgona simogató. 2026. május 23-án szombaton 15 óra 30 perckor a Budafok belvárosi Szent Lipót plébánia templomban. Bemutatásra kerül az idén 25 éves Budafok belvárosi Szent Lipót plébánia templom, francia barokk orgonájának története és működése. A látogatók betekintést nyerhetnek a hangszer belsejébe, valamint kipróbálhatják az orgonát. Az előadó Filip Xavier. Orgonák éjszakája. Gála koncert Budafokon. Időpontja 2026. május 23-a szombat 21 óra 30 perc. Helyszíne Budafok belvárosi Szent Lipót plébánia templom. Budapest, 22. kerület, Szavolyai Jenő tér. Az est vendége Kertesi Ingrid, Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Operaház művésze és a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Közreműködik Baranyi Anna fuvola művész, Homoki Olga trombita művész, orgona Filip Xavier orgonista, a templom orgonistája. A gála koncerten fellép Budapesti Lantos kórus. Vezényelnek Németh Zoltán és Golarics Flóra karnagyok. A koncertsorozat minden eseménye nyitott a nagyközönség számára. Önkéntes adományokat szívesen fogadnak. Filip Xavier orgonista szervező célja. A jubileum ne csupán egy hangszer évfordulója legyen, hanem a közösség ünnepe is. Találkozás a zene, a hagyomány és a templomi kultúra gazdag örökségével. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak. Szent István könyvhét. 2026. május 18-a és 22-e között Budapest 5. kerületében a Ferenciek terén a magyar keresztény könyvkiadók legrangosabb és legnagyobb hazai seregszemléje lesz. A szervezők célja, hogy az országszerte működő keresztény könyvkiadók és szellemi műhelyeikből kikerült műveik évente egyszer a nagy nyilvánosság előtt is bemutatásra kerüljenek, átfogó képet adva az olvasóknak a keresztény könyvkiadás aktuális helyzetéről. A Szent István Társulat egy könyvhét megrendezésével törekszik a nemzeti kultúra részét képező írásos, ökumenikus jellegű keresztény hagyomány ápolására és megjelenítésére. Az olvasók a hét minden napján a téren felállított dedikáló asztaloknál találkozhatnak a szerzőkkel, könyvbemutatókat tartanak a Stephanus könyvesházban.
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Koncertsorozat indult a Máltai Szimfónia növendékeinek közreműködésével. Szombaton tartották a nagymarosi ifjúsági találkozót. Újabb tanúságtevővel gazdagodott a katonai ordinariátus. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Szombat délelőtti jazz címmel koncertsorozat indult a felzárkózó települések együttműködésével a Fetekertben, áll a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat hírében. A Fetekert és a Gypsy Jammel minden hónap harmadik szombatján kínál koncerteket a budapesti Fény utcai piacon. A koncerteken az egykori és jelenlegi Máltai Szimfónia növendékei jazz, nép és világzenei dalokkal szórakoztatják a közönséget. A Fetekertben pedig a felzárkózó településeken készült finomságokat, lekvárokat, mézeket, szörpöket kóstolhatják meg, valamint a kézműves üzemek termékeit vásárolhatják meg az érdeklődők. Az első koncertet a múlt hétvégén tartották. A Máltai Szimfónia esélyteremtés, a pedagógia, a zenetanítás, valamint a szociális és közösségfejlesztő munka összekapcsolásával. A Gypsy Jammel tagjai jelenleg a Rajkó Talentum, alapfokú művészeti iskola és középiskola növendékei, de a Máltai Szimfónia továbbra is mentorálja őket. Szombaton rendezték meg az idei tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót, adja hírül a Magyar Kurír. Az esemény mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet volt, mely így hangzik. Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Benne vagy? A nap fő előadója és a Szent Mise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök volt, a zenei szolgálatot pedig az egész nap folyamán az Emmanuel közönség látta el. Fábri Kornél atya előadásában a találkozó szlogenjéről elmélkedett, s mint mondta, mi Jézus meghívottjai vagyunk, ő már mindent megtett, ami az ember üdvözítéséhez kell. Nekünk már csak tovább kell adnunk az örömhírt. A kérdés az, benne vagy? Akarunk ezen az úton tovább menni és hiteles keresztény életet élni? A programra ellátogatott a nagymarosi találkozó életre hívója is, a 99 éves Kerényi Lajos atya. Ünnepi szentmise keretében szentelték diakónussá Somorjai Pétert, a Magyar Honvédség vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrség dandár kiemelt vendéglátást biztosító alosztályának vezetőjét szombaton a budapesti tisztviselő telepi Magyarok Nagyasszonya templomban, tudósít a katolikus tábori püspökség. A szentelést Berta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök végezte. Homíliájában többek között kiemelte, a kereszténység kezdetei is a rejtettségből és az egyszerűségből sarjadtak ki. Arra is kitért, hogy a diakónusi szolgálat nem csupán feladat, hanem folyamatos válaszadás Isten hívására, melynek kezdetét sokszor maga az ember sem tudja pontosan meghatározni. A katonai ordinariátus arra kérte az új diakónust, hogy minden szolgálatában Jézust képviselje. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Hogy mondhatod másnak, barátom, hadd vegyem ki a szákát a szemedből, mikor a saját szemedben levő gerendát nem látod, képmutató. Volt egyszer, hogy valakit nagyon nem fogadtam el a közösségben, és kifejezetten zavart, és amikor megismertem a történetét egy konkrét eseményen keresztül, hogy mi az, ami az ő neki egy botrány az életében, akkor nagyon láttam azt, hogy mennyire rossz volt az én ítéletem, mert megértettem őt, hogy miért viselkedett úgy, ahogy viselkedett. Az egy nagyon nagy segítség volt, hogy valóban látni magamban azt, hogy ki vagyok én, és hogy a másik nem rosszabb nálam, és felfedezni azt, hogy én vagyok rosszabb a másiknál, és ez egy óriási szabadságot adott, és azóta is ez az emberre nagyon jó a viszonyom. Egyébként a vicc ebben az, hogy amikor meglátom a gerendát a saját szemben, akkor nem akarom kivenni a másikéből a szálkát. Felfedezni magunkat, és ami másik nagy tapasztalat volt, ez az idézettel kapcsolatban is, ami nagyon segít, hogy látni, hogy Krisztus a másik életében működik, és ez rengeteg segítséget adott a saját életemre vonatkozóan, és ezért jó az a közösségben látni azt, hogy Krisztus hogyan avatkozik be a közösségi testvérem életében. Még akkor is, ha nem tudom elfogadni, vagy épp egy adott dolog miatt ítélem, és akkor az megjelenik, és akkor el tudja venni az Isten ezt az ítéletet a szívemből. Nem azért, mert hogy én megváltoztam, vagy jobb lettem, sőt, hanem tényleg a lélek képes működni.

0: reggelt kívánok, kedves hallgatók! Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket 2026. május 19-én kedden, a pontos idő 7 óra 1 perc, és a ma reggeli napindítót itt a Mária Rádióban négyen készítjük Önöknek.
1: Bab Dorottya,
2: Birher Nándor,
3: Lipnak Vince
0: és Barát Benedek. A mai adásunkban fő témánknak a család témakörét választottuk, úgyhogy ezzel kapcsolatban fognak három érdekes interjút is hallgatni. Egészen pontosan miről szólnak majd ezek az interjúk?
1: Én majd Uzsanyi Pécsi Ritával, pszichológussal fogok beszélgetni a családom, hát a mai családoknak mondjuk a nehézségeiről, illetve hogy ő itt szakemberként mit tanácsolna a szülőknek.
2: Én majd Csengeri Tamással fogok beszélgetni, teológussal, a fiatal apaságról, illetve a felnőtt megtérésről, mert azt gondolom, hogy egy család akkor teljes, hogyha benne van Isten.
3: És Vince? Igen, én dr. Guld Ádámmal, a Pécsi Tudomány Egyetem docensével és médiakutatóval arról, hogy hogyan változtatja meg a családi diákat a közösségi média.
0: Rendben, szóval ezekkel jövünk nem sokára, de még előtte nézzük először, hogy milyen idővé lesz ma, és milyen az időjárás jelen pillanatban. Vácon például 9 fok van, 21 lesz a maximum, Csepelen 11 fok van, 21 lesz, Pécs is 11 fokos, 21 lesz a maximum, Tihanyban is 11 fok van, 22 lesz, Debrecen 12 fokos, 20 lesz, itt Budapesten, ahol mi vagyunk, itt 11 fok van, és itt is 21 lesz a maximum. Egyébként ma Ivó és Milán névnapokat ünnepelnek az érintettek. Nézzük egy ilyen nagyobb körképet, ami az időjárást illeti. Az északkeleti harmadban és délnyugaton is fokozatosan gomolyosodik, csökken a felhőzet, és alapvetően sok napsütésre lehet számítani a kevés fátyolfelhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett. Kisebb eső, záporeső kevés helyen fordulhat elő, esélye az Észak-Dunántúlon a legkisebb. Néhány helyen esetleg az ég is megdörrehet. Az északi szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között várható, késő estére többnyire 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. A folytatásban pedig a napevangéliuma következik, hogy azt megszokatták, amelyet Lipnak Vince olvas fel Önöknek.
3: Köszönöm a szót. A mai evangélium János evangéliumának 17. fejezetéből az elsőtől a 11. versig szól. Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyigaz Istent és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tiéd voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták. Megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tiéd ők, hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd. És én megdicsőültem bennük. Nem maradok tovább itt a világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek.
0: A nap evangéliumát pedig Szalka Mihály atya magyarázza, akit sok szeretettel köszöntünk. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek benneteket, és természetesen a Mária Rádió hallgatókat. Ma egy csodálatos evangéliumi részletet hallunk. Jézus főpapi imájának a kezdetét. Nagyon sokszor, rengetegszer elolvastam, elmélkedtem Jézus szavain. Ugye ez a főpapi ima a búcsú beszédében hangzik el, amelyet a szenvedése előestéjén az utolsó vacsorán mond. És ahogy kezdi, dicsőítsd meg fiadat, fordul az atyához, És ez természetesen nem dicsőség, vagy nem a megváltás művének a beteljesedése. A kereszt dicsősége, ugye? Hányszor és hányszor mi menekülünk a kereszttől. Nem idézzük fel Jézus szavait, nem idézzük fel Jézus irgalmas tanítását, az ő végtelen szeretetének a szavait, a kereszt fontosságát. A kereszt dicsősége teljesen ellentétes a világ logikájával, mert alázatban, szolgálatban és önátadásban ragyog fel. Kicsit gondolkozzunk ezen, alázatban. Vajon mi mennyire vagyunk alázatosak? A keresztet, a kereszt fontosságát, a szenvedés fontosságát akkor fogjuk megérteni, ha alázattal tudunk közelíteni az embereket. Nem eltaposni, nem felülemelkedni rajtuk, hanem alázatosnak lenni. Nem mi uralkodunk a világban. Nem nekünk kell hatalomra törekedni, nem e világi dicsőségre kell törekedni, hanem alázatosan elfogadni Isten akaratát, még ha az a szenvedésben is nyilvánul meg. A szolgálat. Vajon elgondolkoztunk-e azon, hogy mi itt a Földön a szolgálatra születtünk. Ez nem megalázás? Abszolút nem. Ez a világ legcsodálatosabb dolga. Amikor másért tudunk élni. Ezt majd a családban nagyon szép, nagyon örülök, hogy ezt a témát választottátok, mert a családban ez totálisan kiteljesedik. Amikor a páromért élek, a gyermekeimért élek, amikor arra figyelek, hogy rajtuk keresztül teljesedjek ki. Mert ez az élethivatások, ez a dolgom, a feladatom itt a Földön. És igenis ezeket sokszor a szenvedések a kereszt által tudom megélni. Szolgálat, és ugye az önátadás. Mikor másikért, a másokért tudok felajánlani dolgokat. Amikor lemondok arról, hogy az én igazam legyen. Amikor lemondok arról, hogy én teljesedjek ki. Mert a másik által, az önátadás által fogok igazából kiteljesedni, mint ahogy a megváltás műve a kereszten történik. Megtehetné egy egyetlen szavával, mégis a kereszten vált meg bennünket. Ez az ima kifejezi a fiú, azaz Jézus Krisztus legbensőbb lelkületét, ami nem más, mint az engedelmesség, a bizalom és a szeretet. Engedelmesség. Ő végig engedelmes volt a mennyei akaratával, még akkor is, amikor a olajfák hegyén kicsit fél a szenvedést, és atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyet, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Végig engedelmes volt a mennyei atyának. Azt tette, amit tennie kellett, a bizalom. Miért volt engedelmes? Mert bízott, végtelenül bízott Istenben. És megvolt benne a szeretet. Az a szeretet, amelyre mindannyian várunk. Az a szeretet, amelyet meg tudunk élni a Szentlélek kiáradása által, ami ugye pünkösdkor hamarosan megnyilvánul. És ezért olyan csodálatos, hogy Jézus bár fölmegy a mennyek országába, de elküldi számunkra a Szentlelket, hogy megértsük a krisztusi tanítást, hogy megértsük, mit jelent igazából engedelmesnek lenni, bizalommal lenni és szeretni az Isten, hogy meg tudjuk élni a családban, a hivatásunkban az igazi alázatot, meg tudjuk élni az igazi szolgálatot, és megértsük, mit jelent önmagunkat átadni, hogy ezáltal teljesedjünk ki, ezáltal kövessük Krisztus tanítását, és a kereszt által igenis mindannyian megdicsőjük, ami nem egy földi dicsőülés, hanem a mennyek országának az elérése, a kiteljesedés mindannyiunk számára a hitben. Hát így legyen emberi életünkben. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönjük Szalkamjai atyának a gondolatokat. Köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, mi pedig most itt a Mária Rádió napindító műsorában folytatjuk, méghozzá nem sokára egy beszélgetéssel, de előtte hallgassunk meg egy számot Jackson 5-tól, és ez I Will Be There című szám következik, azt jelenti, hogy ott leszek.

0: Köszönjük hallgatóinkat, ez a napindító a Mária Rádióban, 7 óra 15 perc van, tehát 4:48. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mai témánk itt a Mária Rádióban a...
1: Család.
0: Család, igen. Úgyhogy erről fogunk egy picit beszélgetni. Nem tudom, először is nektek mi jut eszetekbe először arról a szóról, vagy arról, hogy család? Most ez lehet egy hirtelen kérdés volt, de eszembe jutott.
1: Így reggel, 4:48. Na, amúgy nekem szerintem a saját családom. Hogyha így azt mondod, hogy család, meg mint ilyen hivatás életforma, hogy így családban élni, ahol gyerekek vannak, de hogy a saját családom is beugrik.
2: Nekem rögtön az, hogy legfontosabb ez az a szó, amire asszociálok, mert azt gondolom, hogy az embernek a föld életében talán az egyik legfontosabb az életében a családja.
3: Igen, csatlakoznék Nandihoz, tehát nyilván nagy befolyással van mindenkire az, hogy az élete első szakaszában milyen közösség veszi körül. Tehát ilyen szempontból egy hatalmas felelősség van valakinek a családján, abból a szempontból, hogy ő hogyan éli tovább az életét. Hogy mi jut eszembe a szóról, most én sem tudnék hirtelen, tehát nekem is a saját családom, hogy nem tudok hirtelen mást asszociálni hozzá, hiszen ez a természetes nekem.
1: És neked, Benny?
0: Igen, egyébként most itt gondolkodtam, és valóban, tehát nyilván az számít, hogy mi még fiatalon nekünk főleg a szüleink a család, és a nagyszüleink, illetve az ilyen, de érdekesség, hogy ez meg ki fog bővülni. Tehát, hogy majd, vagy át fog alakulni valamilyen szinten, és nem tudom, nekem ez jött eszembe.
1: Egyébként szerintem ez is egy érdekes téma, ez most csak így most ugrott be, hogy amikor már ott tartunk, hogy mondjuk így akár miattunk bővülne a család, és akkor hogy azt így hogyan megélni, hogy már nem csak a megszokott, nem tudom, 4-5-6 fő, hanem hogy akkor így jön be majd később, nem tudom, még férj, feleség, vagy barátnő, barát, és akkor az is egy ilyen érdekes élethelyzet szerintem. De mindegy.
0: Hát biztos.
1: Nem veszem a szót.
0: Mit gondoltok arról, hogy nektek mi a szerepetek a ti családotokban? Ez egy érdekes kérdés, de hogy szó volt például arról, amit itt a Mihály, hogyha az előbb mondott, az igazi alázat és az igazi szolgálatról, hogy ami olyasmit mondott, hogy a másik által, az önátadás által teljesedem ki. Erről mit gondoltok?
1: Én nekem amúgy anyukám jut eszembe, mint példa, hogy lehet azért, mert hogy én egyedül vagyok lány, és két fiúkesom van, meg ráadásul a legnagyobb is vagyok, de hogy így, amit mondjuk tőle láttam, vagy látok a mai napig, hogy korán kell, elpakol, újra elpakol, nem tudom, rendet rak, főz, mos, és hogy ezeket így valahogy megpróbálni, kicsit átvenni tőle, vagy hogy így felelősséget vállalni. Én nekem ez a szó is így fontos családon belül. Meg kicsit az, hogy amit így Jézus mondott, hogy így ez a lábmosás példája, hogy így másoknak tényleg ez a szolgálat szerű szeretet, vagy ami így áldozatot tud vállalni, hogy így ebben növekedjek a családon belül is. Mert hogyha a családon belül nem megy, akkor egy kicsit talán visszás, hogyha máshol meg igen, vagy hogy erre szerintem kell figyelni.
2: Én furcsát fogok mondani szerintem a legtöbb embernek, de alkalmazkodni, én ezt a szót mondanám, hogy mi a legfontosabb feladatom a családban. Egy nagyon különleges családmodellben élek, tehát hogy úgy élünk, hogy a nagyszüleim, unokatestvéremék, tehát az egész család, hogy unokatestvéremék, nagyszülei egy helyen él lényegében, majdnem, hogy egy házban élünk, és tényleg egybe van az egész család.
0: Ez milyen? Ez engem érdekel.
2: Ez nagyon jó így élni, tehát hogy én nagyon szeretem, viszont azáltal, hogy sokan vagyunk, azáltal alkalmazkodnia kell mindenkinek, és nyilván azáltal, hogy én fiatalabb vagyok, jobban kell alkalmazkodnom, mint az idősebbeknek, akik ugye döntenek a legtöbb dologról.
0: És egyébként, tehát nekem erről az is teszem, hogy nyilván én csak a szüleimmel kell, tehát velük élek egy fedő alatt, de hogy így is nyilván a viták, illetve a konfliktusok azok így is azért, hogy is mondjam, azért jelentősek sok esetben, és amikor meg a család tényleg sokkal több tagja él egy fedőt, akkor nyilván ezek többek, több olyan pont is van, amin esetleg vita alakulhat ki.
2: Abszolút, tehát hogy vita szerintem minden családban van, nálunk is, viszont azáltal, hogy úgy élünk, hogy mindenki el tud vonulni, mindenkinek megvan az a hely, amikor ha egyedül akar lenni, akkor egyedül tud lenni, így azért ezeket jól lehet kezelni, és ami a legfontosabb, hogy tényleg alázat kell hozzá. Tehát, hogy tudni kell néha azt mondani, hogy jó, nem én döntöm el, hogy hova megyünk nyaralni. Például mi utazni is mindig együtt utazunk, tehát mindegyik család együtt megyünk külföldre, és akkor is, tehát mindenki máshova menne nyilvánvalóan, tehát hogy nincs olyan hely, ahova, na jó, mindenki ide menne, és akkor...
0: Egy étteremnél is, nem?
2: Igen, igen, meg azt képzeljétek el, hogy nagybabám főz mindenkire, minden nap. Naponta legalább 15 emberre főz nagybabám minden egyes nap. És nem csak megcsinálja, hanem ezt ő finanszírozza, tehát hogy...
1: Komolyan.
2: Így van.
1: Ez de... amúgy nekem kicsit ilyen olaszos családmodell, ahol van ez a mamma, és akkor ő így össze.
2: Szóval abszolút egy ilyen különleges családban élek.
1: És amúgy engem még itt az is érdekelne, hogy a generációk közötti együttélés, és az alkalmazkodáson kívül még milyen pozitív hatásokkal jár.
2: Szerintem végtelen mennyiségű pozitív hatással jár. Én nagyon szeretem ezt a családmodellt. Azáltal, hogy mindig tudok beszélni a nagyszüleimmel, tehát bármelyik este le tudok ülni és beszélgetni, nagyon-nagyon sokat tanulok tőlük, amire szerintem különben nem lenne ennyi lehetőségem. És ezen kívül az, hogy tényleg tudnak segíteni. Tehát gyerekként sose kellett tömegközlekednem, mert a nagypapám mindenhova elvitt autóval. A nagymamám főzött, anyukámnak nem kellett főzni, nagyon sok szabad ideje lett. És mivel mindenki segít mindenkinek a családba, ezért azt gondolom, hogy nem csak mentálisan, hanem gazdaságilag is ez egy olyan dolog, hogy tényleg együtt tud működni ennyi ember.
1: Egyébként ehhez én is csatlakozom, meg még az ételre jutott eszembe, hogy mi meg kb. Három utcára lakunk egymásra, hogy unok a tesók meg nagyszüleim, és én is nagyon szeretem, meg volt olyan, hogy kulcsot ott nem vittem, akkor beugrottam a mámékhoz, akkor nem tudom, tényleg ez az utolsó pillanatban felhívtam, hogy amúgy nem fogom elérni mondjuk a vonatot, és akkor el tudnának-e dobni, meg bemegyek, akkor valamivel megkínálnak, szóval meg tényleg ez a beszélgetés, hogy szerintem fontos, hogy kihasználjuk az alkalmat, hogy így hál' Istennek ilyen közel vagyunk.
3: De nem tudok ennél jobbat mondani. Néztek el. És nem szeretném kivenni semminek az élét, de az eredeti kérdés szerint, hogy mi a szerepem a családban, hogyha mondjuk a húgomat kérdeznek, akkor azt mondanám, hogy az, hogy foglaljam a helyet. De igen, fontos az, hogy elsősorban átvegyünk értékrendet szerintem. És hogy tanuló, úgymond tanuló szerepként vegyünk részt, és aztán utána nyilván változik a világ, és ilyen gyakorlatias dolgokban mi is taníthatunk valamit az idősebb generációnak. Fontos az, hogy ehhez is úgy álljunk hozzá, hogy alázattal, ahogy mondtad, Nandi, és tisztelettel.
0: És ha már Vince felhozta a húgát, akkor ugye van testvéretek nektek is.
1: Igen.
0: Vannak testvéreitek. Nekem egyébként nincsen, de hogy most
2: szeretnél? De hogy szeretnél volna?
0: Nyilván felmerült bennem, hogy milyen lenne, hogyha lenne. Nyilván nagyon sok... Mert csúnya az, hogy sok előnye van, de nyilván sok pozitívum lenne, de így, hogy így alakult, így is meg tudom találni a pozitívumait ennek, tehát például nem kell messze menni, nyilván egy a saját szobom, mint azt, hogy nekem mindig volt egy saját szobám is, hogy ott van nyugalom, ott van, ott csak én vagyok, nyilván azért ez sok esetben jó, vagy
1: hát nem, kevésbé, igen, hát más, nem tudom, szóval, hogy szerintem más dolgokat tanul meg az ember, akkor, hogyha egyke is, akkor, hogyha testvérei vannak.
0: Igen, tehát mivel én próbáltam ki azt a fajta életformát, de akkor meséltek arról, hogy szerintetek, nem tudom, ti vagytok a legidősebbek a családban, hogy akkor hogyan változott meg, vagy egyet, amikor már nem ti voltatok egyedül.
2: Én nagyon nehezen viseltem a testvéreimet, de nagyon nehezen, amikor megszülettek, de utólag nagyon örülök nekik, három testvérem van, és öcsémmel különösen jó viszonyban vagyok. Együtt videóztunk mindig, és együtt lettünk influencerek, és mindig féltékeny voltam rá, mert tőle sokkal több autogramot kértek az utcán, mint tőlem, szóval...
1: Én amúgy...
0: Hát azon is meg kell osztani az autogramokat.
2: Hát igen.
1: Én is legnagyobb vagyok, és én amúgy nem emlékszem pontosan, de azt így azt megbeszéltük anyukámmal, hogy nekem nagyon jó, hogy vannak testvéreim, mert ilyen nagyon elkényeztetett, meg nem tudom, milyen gyerek lehettem volna, hogyha nincsenek testvéreim, és szerintem ez a fajta alkalmazkodás, meg osztozkodás, az szerintem nagyon jó, hogyha az ember megtanulja, mert akkor, ha kapsz egy csokit, akkor azt már nem csak te eszed meg, ha kapsz valamit, akkor általában azért ez nem feltétlenül csak a tiéd. Úgyhogy apukám szavaival élve egy csapat vagyunk, és akkor így, ha nem tudom, ha dicsérnek, ha valami rosszat tettünk, akkor is csapatban kell gondolkozni, hogy akkor valamelyikünknek el kell mondani, hogy kitette, mert különben mind a hárman kapunk, szóval Igen, én amúgy szeretem meg azt is, hogy van társaság, ha mondjuk elmegyünk, nem tudom, nyaralni, és akkor ott tudunk ökörködni mondjuk a vízben, vagy bármi. Szóval én szerintem egy kifejezetten nagyon pozitív dolog, hogy a közös szórakozás, meg ha leülünk otthon, akkor igazából tudunk társasozni.
3: Sőt, ez még szerintem fontosabb is, mint most így mondod, hogy mellékes, de szerintem ez egy nagyon nagy pozitívuma ennek. Tehát az, hogy egy kis korától fogva az ember társaságban nő fel, és megtanul együtt szórakozni más emberekkel egészséges módon.
1: Igen, meg hogyha mondjuk én vagyok a legnagyobb, vagy hát itt akkor most hárman is legnagyobbak vagyunk, hogy azért megtanuljuk azt is, hogy milyen az, hogyha kisebbre kell vigyázni. Vagy mondjuk ha elengednek vele, akkor azért már felelősségteljesen kell viselkedni. Én ezt azért érzem magamon, lehet, hogy személyiségemből fakadóan is, de hogy szerintem van egy ilyen része, hogy lehetőleg így zebrán nem ennyire átelőtted, vagy ilyesmi.
0: Jó, hát nagyon szépen köszönöm nektek, hogy beszélgethettünk, és nem sokára akkor ennél a témánál maradva nagyjából fogtok csinálni interjúkat is, Rösszön Nándi. Majd kivel fogsz beszélgetni? Bocsánat.
2: Csengeri Tamással.
0: És miről?
2: A fiatal apaságról és a felnőtt megtérésről.
0: Ez következik tehát nem sokára, a pontos idő 7 óra 26 perc. Önök a Mária Rádió napindító című sorát hallgatják. 2026. május 19-e kedreggel van. Most zenélünk. Azt most nem tudom pontosan, hogy mi.
3: Én mindjárt elárulom.
1: A japán zenéje
3: jön. Elárulom, igen. A dal címe az, hogy Madokara Mieru, és ez egy japán kórusmű, szimfonikusmű, Grammy-díjas Christopher Tin munkája. Hallgassák szeretettel, nagyon szép.

0: Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják. Következő interjúkban a fiatal apaságról, családalapításról, valamint a felnőtt megtérésről lesz szó. Vendégem Csengeri Tamás, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkatársa, jogász, teológus és családapa. Szervusz Tamás!
1: Szervusz, köszöntök mindenkit!
0: Rögtön a legelején azt kérdezném meg, hogy hogyan tértél meg, és mikor tértél meg, mert azt gondolom, ha a család a téma, akkor nagyon fontos, hogy beszéljünk Istenről, hiszen egy család szerintem akkor tud igazán teljes lenni, hogyha nem hagyjuk ki belőle Istent.
1: Ez pontosan így van. A saját megtérés történetem az egy hosszabb adásidőt igényelne, de így röviden annyit tudok mondani, hogy én egy teljesen vallástalan családból származom, egy budapesti családból, egykeként nőttem föl, mindenem megvolt, és igazából azért nem is kerestem Istent, mert azt éreztem, hogy nincs rá szükségem, hiszen egy teljesen átlagos budapesti egyetemista életét élő fiatal voltam így a 2010-es évek elején, és minden összejött. Ügyvédirodába terveztem dolgozni, éppen mindig az aktuális lány, aki tetszett, az a párkapcsolatot tudtam kezdeményezni. Többségében ezek a dolgok mozgattak, amikor egyszer csak ez az egész így kiüresedett, és egy olyan depressziós vagy depresszióhoz hasonló állapotba kerültem az egyetem végén, ahol magam is meglepődtem, hogy miért vagyok ennyire rosszul. Pedig mindenem megvolt. És egy ilyen nagy ürességet éreztem magamban, és olvastam a Szent István Bazilika feliratát, hogy ego sum via veritas et vita, ami nálam akkor nagyon kiverte a biztosítékot. Szinte már-már dühöt éreztem, hogy hogy meri ő magát az útnak, az igazságnak és az életnek nevezni, mégis ki ő. És ekkor kezdtem keresni, ami egy hosszú folyamat volt, egy alfa kurzuson keresztül, ahol ilyen fiatal megtérőknek egy ilyen 10 alkalmas kurzusa, amin részt vettem, ott is találkoztam Istennel, elkezdtem szentmisére járni, nagyon nagy szerepe volt ebben Pál Feri atyának, az ő mentálhigiénés előadásainak, és végül pedig hanem a folyamat részeként pedig beiratkoztam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a tudományi karának a teológus szakára, ami egy 5 éves képzés, azt is elvégeztem, az is hozzájárult ehhez a folyamathoz. Nehéz egy pillanatot megnevezni megtérésül, hiszen ez az időszak volt alkalmas arra, hogy az erkölcsi életemben is elkezdjek változásokat felmutatni, és ezeknek a változásoknak az eredménye tulajdonképpen lett az, hogy egy ilyen össze-vissza szédelgő fiatal emberből egy házasságra már jóval alkalmasabb személyét tudtam.
0: És ez mennyire hatott ki a családodra?
1: Hát a származási családom igazából sem pozitívan, sem negatívan nem ítélte meg ezt a folyamatot. Azért nem ateistákról beszélünk a szüleim tekintetében, hanem jóra való, szerető emberek, akik egyébként az Isten szemét elfogadják, de nem volt nálunk a vallásosság téma soha. Így amikor kiderült, hogy nem fölepsz áldozó pap leszek a teológia végén, akkor igazából föllélegeztek. Ezt leszámítva az erkölcsi változást, amit nyilván a velük való kapcsolatban is lehetett detektálni, azt üdvözölték, meg azt, hogy szeretem, amit csinálok, azt is, de nem nagyon tudtak, és talán még most is nehezen tudnak ezzel a folyamattal mit kezdeni. A barátaim pedig épp úgy álltak ezzel kapcsolatban, mint a szüleim.
0: Ugye most fiatalon már édesapa vagy. Mi volt az a pillanat az életedben, amikor először érezted, hogy apa vagy, hogy tényleg apa vagy?
1: Ez is egy jó kérdés. Igazából azt szokták mondani a várandóság ideje alatt, hogy hát majd akkor fogod ezt igazán átérezni, amikor a kezedben tartod a gyermekedet, sőt van az a csoport, aki azt szokta mondani itt a baráti körben az édesapák közül, hogy hát azért mondjuk 1-1,5 éves legyen a gyermek, mert akkor könnyebben tud egy apa kapcsolódni. Mindegyikkel tudok egy kicsit azonosulni, mi azonban azért hitünk szerint törekedtünk arra, hogy a fogantatásra sától számítva folyamatosan szólítottuk, énekeltünk neki,

0: neki most a második gyermeket várja a feleségem, most is a család tagjaként kezeljük az első pillanattól kezdve, ami már nagyon sokat segít abban, hogy amikor megszületik, akkor ez ne egy ilyen hirtelen változásként legyen. Úgyhogy igazából én azt tudom mondani, hogy már a fogantatás az egy ilyen pillanat volt számunkra, legalábbis amikor megtudtuk, ami éppen egy Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén volt, és nagy tiszteletben áll a családunkban a szűzanya, úgyhogy igazából a családbefogadás akkor megtörtént. Hogy ennek milyen gyakorlati tapasztalatai vannak, hát én nekem ez az apa szerep, ez, hogy mondjam, meglepően ösztönszerűen megy, ami nem azt jelenti, hogy mindent jól csinálok, hanem azt jelenti, hogy nekem ez a cukiskodás, pelenkacsere, hordozgatás a gyermeknek, most már játszótér a kislányunkkal kapcsolatban, vagy a babavárás a másodikkal kapcsolatban, én azt gondolom, hogy ezt én nagyon szeretem. Úgyhogy hál' Istennek azok között vagyok, akinek ezek az ösztönök is felélettek a tudattal együtt.
1: Azt látom a fiatalokon, hogy nem mernek családot alapítani, vagy nem szeretnének nagyon-nagyon sokan, és azt mondják, hogy majd, ha lesz egy jó állásom, majd, ha lesz egy diplomám, majd, ha lesz egy saját házam. Te hogyan tudsz a karriered és a családod között egyensúlyozni?
0: Hát úgy tudok a karrierem és a családom között egyensúlyozni, hogy igazából a kérdést alapvetően fordítva teszem föl, hogy hogyan tudok a családom és a karrierem között egyensúlyozni. Igazából nem is törekszem az egyensúlyozásra, vagy hogy mondjam. Tehát még Fábri Kornél püspök atya egyik előadásában tanította, hogy Ordo Caritatis van az egyházban, ami azt jelenti, hogy a szeretet rendje. Tehát, hogy a katolikus egyház tanításában fokozatbeli különbség van a szeretet rendjei között. És házas emberként a feleségemnek a szeretete az első. És a munkahivatásnak a szeretete tét még a család, illetve hát a gyermekek is megelőzik, sőt egyébként a szülők is, ami azt jelenti, hogy katolikus emberként mindenképpen úgy kell hangolnom az életemet, hogy a legfontosabb helyeken hely tudjak állni. Úgy vagyok ezzel, hogyha nincs otthon egy stabil bázis, amiben munkát kell fektetni, tehát hogy jól működő házasság és szeretetteljes család, jó kapcsolat a gyerekekkel legyen, akkor igazából a többi az mint egy dominó bukik ilyenkor össze, szerintem. Így azt tudom mondani, hogyha az ember fölállítja magának, nem is, én most fölállítom magamnak azt a sorrendet, hogy otthon szeretnék helyt állni, hogy a feleségemmel való kapcsolatom és a gyerekeimmel való kapcsolatom mindig stabil legyen és kellő időt szánjak rájuk, akkor egyszerűen magától fog tudni működni a hivatás gyakorlása, én azt gondolom, mert keresztény emberként ebből az alapegységből származik minden erőforrásunk. Elsősorban ugye az oltári szentség, tehát az Isten szeretettel vezeti az Ordo Caritatis, és utána való helyen áll ugye a feleségnek a szeretete. Ha ezek megvannak, akkor szerintem a többi már rendben lesz.
2: Én is köszöntelek, és én így a beszélgetést hallgatva az fogalmazódott meg bennem, hogy apaként hogyan lehet vagy mit lehet a szűzanyától tanulni? Mert ugye említetted, és tudom is, hogy nálatok eléggé nagy tiszteletben áll Mária, és most így május hónapot is írunk, apaként hogyan lehet hozzá kapcsolódni?
0: A kérdést azért köszönöm külön, mert a Schönstatti családmozgalomnak a része vagyunk, és ugye arról híres a Schönstatti mozgalom Kenteni Katya után, hogy a boldogságos Szűz Mária egy központi személy a családok és a házasságok életében, és ez nálunk is így van. Igazából az, hogy gyakorlati tapasztalattá formáljuk a szűzanya szeretetét, tehát tényleg legyenek olyan gesztusok, amivel őt a házba fogadjuk. Az oltárunkon, a kis házi oltárunkon Jézus mellett szintén nagyon fontos szerepet töltsön be a szűzanya, és legyen például...
1: Tomás, bocsánat, le fog vágni a gép 20 másodperc múlva, szóval egy mondattal,
0: akkor bocsánat. Annyi, hogy a Szent Családnak az életét próbáljuk mintázni, és ő mint gondoskodó édesanyja, mindannyiunk édesanyja, a saját gondoskodásunkban is meghatározó szerepet kell, hogy betöltsön.
1: Köszönjük szépen. Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják.
2: És most pedig a Sister Sledge-től a VR Family című dalt hallgassuk meg.

0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Mária Rádió napindító reggeli magazin műsorát hallgatják. Maradva a mai, mondjuk úgy, kristályosodási témánknál, amikor a mai, mondjuk, interjúblokkokat szerkesztjük, ami a család, a vendégünk a stúdióban, vagy hát a telefonon, dr. Guld Ádám, a Pécsi Tudomány Egyetem docense, valamint médiakutató, kommunikációs generációkutató szakember. Jó reggelt köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: A mostanság a médiában, vagy a social médiában, a közvéleményben, köztudatban nagyon sok szerepet kap az, hogy a generációkat külön választjuk, hogy van X generáció, Y, Z, most alfa, hamarosan lesz béta. Ez mindig is így volt, hogy meg volt ennyire osztva, vagy ez most viszonylag új keletű dolog?
1: Hát maga a generációs elmélet az nem új keletű, igazából ennek a társadalomtudományi megközelítésnek a felfutását nagyjából a 90-es évektől látjuk, de igazából a populáris kultúrában, a közbeszédben talán az elmúlt 10 évben jelenik meg ez hangsúlyosabban. Valószínűleg ennek az is az oka, hogy az egyre gyorsabban változó világban valóban egyre gyorsabban termelődnek ki különböző generációs tapasztalatok, és szintén a világ átalakulásának sebességéből kifolyólag ezek a generációs tapasztalatok egyre inkább különböznek egymástól, és ennek megfelelően ez a hétköznapokban nagyon sokszor feszültségeket, meg nem értést generálhat, akár családon belül, oktatási intézményekben, vagy a munkahelyeken is jellemzően.
0: Családon belül milyen feszültségek az elsősorban, amik emiatt keletkeznek, hogyan lehet ezt elképzelni?
1: Hát én alapvetően a kommunikációval és médiával foglalkozom. Ma a legfiatalabbak, az ifjúság, az a Z vagy az alfa generációba tartozik. Mind a két generáció digitális generációnak számít. Ők valóban úgy születtek és szocializálódtak, hogy a digitális kommunikációs eszközök az életük szerves részét képezte. És pusztán ez a technológiai változás, vagyis a digitális szocializáció, ez egy jelentős különbséget jelent a korábbi generációkhoz, korcsoportokhoz képest. Így ma már az sem ritkosság, hogy egy szülő is adott esetben nehezen ért szót a gyermekével, csomó olyan kifejezést használnak, olyan kulturális kontextusban merülnek el, amik a szülő számára gyakorlatilag teljesen ismeretlenek. És hogyha még a családon belüli különbségeket nézzük, akkor ebből kifolyólag talán még világosabb, hogy ma egy nagyszülő és egy unoka között pedig egészen elképesztően nagy generációs és kulturális szakadék lehet, pusztán abból kifolyólag, hogy a gyerekek más kommunikációs eszközöket ismernek meg, és más kommunikációs kultúrában vesznek részt.
0: Mutatjuk, hogy megváltozott így a családokon belül a dinamika az egész, mondjuk az egész világra kiterjedően?
1: Hát az egész világra kiterjedően ezt talán túlzás lenne állítani, ezekre a folyamatokra, amikre általában a generációs elmélet utal, azok jobbára így a nyugati világra, a fejlett világországaira jellemzőek, bár az tény egyébként, hogy az utóbbi két generációt, így az és az alfa generációt valóban az első globális nemzedéknek tekinthetjük, ennek valóban az a háttere, hogy ők egy globális médiakultúrában, médiakörnyezetben szocializálódnak, így ezen két korosztályon belül egyébként a generációs tapasztalatok sokkal inkább összetartanak, mint a világ korábbi időszakában vagy történelmi korszakaiban, ezt láthattuk.
0: Visszacsatolva egy korábbi gondolatmenetre, mondta, hogy a szülők sokszor nehezen értik meg a saját gyerekeiket. Mit tehet egy szülő, hogyha ezt tapasztalja, hogy egyáltalán nehezen ért szót, vagy egyáltalán nem ért szót a gyermekével?
1: Én azt gondolom, hogy ha ez a szituáció létrejön, akkor egyébként ami egy jellemző szituáció, tehát én azt gondolom, hogy ezt nagyon sok szülő manapság megtapasztalja, akkor igazából valószínűleg egy korábbi lépést mulasztott el, ez pedig a folyamatos párbeszéd a gyermekmédia használatáról. Én azt gondolom, hogy manapság ez az egyik legfontosabb témakör, amiben egy szülőnek valójában tisztában kellene lennie. Különböző szakmai ajánlások szerint 12 éves korig körülbelül a szülőnek egészen szoros gyeplőt kell használnia, komolyan korlátban kell tartani azt, hogy a gyermek milyen eszközhöz fér hozzá, azon keresztül milyen tartalmakat fogyaszt. Szerencsés esetben ennek a folyamatnak egy része egy állandó párbeszéd, ami arról zajlik, hogy a gyermeknek milyen tapasztalatai vannak, milyen megélései vannak a különböző média tartalmakkal kapcsolatban. Én azt tapasztalom a szakmai munkám során, hogy erre viszonylag kevés szülő fordít figyelmet, itt nyilván az elfoglaltság a munkából adódó kötelességek és egyáltalán a hétköznapok sokszor erre nem adnak időt vagy lehetőséget, de azt gondolom, hogy ha valaki biztonságban szeretné tudni a gyermekét, akkor ma a biztonság az nem biztos, hogy a ház négy fala között megélhető, hiszen a gyerekek egy jelentős időt az online térben töltenek, és az ott leselkedő veszélyekre, kockázatokra az gyakran szülőknek nincs rálátásuk, különösen akkor, hogyha ez a párbeszéd ez nem folyamatos.
0: Van olyan alsó korhatár, ami alatt nem is egyetlen célszerű okos eszközt adni kisgyermek kezébe?
1: Ezzel kapcsolatban is nagyon változóak a szakmai ajánlások. Ismerünk egészen konzervatív és viszonylag liberális nézőpontokat is, amiben szinte minden szakmai ajánlás megegyezik, hogy nagyjából 0 és 3 éves kor között semmi helye a képernyőknek a gyermeknevelésben, illetve a gyermek szocializációjában, és ekkortól lehet napi néhány perces, itt 4-5 perces képernyőidőről beszélünk felépíteni a gyermek önálló média használatát, és annak tekintetében, hogy mikor lehet megbízni már a megfelelően szocializálódó gyerek választásában, értékítéleteiben, ott 12-14 és 16 éves kor között szóródnak az elképzelések, de az egészen biztos, hogy az élet első 12 évében, amikor egymást követik a fejlődés során a különböző szenzitív periódusok, nagyon komolyan figyelni kell arra, hogy a gyermek média használata hogyan alakul.
0: Erre közvetlenül nem találtam bizonyítékot, vagy hát olyat, ami megbízható forrásnak számítanak, de személyes tapasztalatomból azt látom, hogy a Z-generáció sok esetben most már tudatosabb azzal, hogy hogyan használja a médiát. Ez igaz? Ezt jól látom?
1: Igen, ez egy nagyon fontos trend, amire utal. Ugye az generációsok egyébként olyan nagyon már nem is fiatalok, persze a korcsoportnak, vagy a generációnak egy része még mindig csak 15-16 éves, viszont az érett Z-generációsok már 29-30 év körül járnak. Nagyjából ezt a tudatos média használatot az én saját kutatói tapasztalataim szerint 20 éves kor felett látjuk. Ez nagyrészt annak tudható be, hogy ahogy már ezt többször említettük itt a beszélgetésben, ez egy digitálisan szocializálódó generáció. Ők születésüktől fogva gyakorlatilag kapcsolatban vannak a digitális médiával, és 10-es évek végére, 20-as évek elejére nagyon sokan telítődnek is a különböző digitális tartalmakkal, sőt megélik a digitális tartalmaknak a negatív hatásait, és itt tulajdonképpen egy önreflexió, egy öntudatos média felhasználónak a megszületését tapasztaljuk ebben a döntésben. Én magam például az egyetemi hallgatók között egyre nagyobb csoportként látom kirajzolódni ezt a szegmást, ami részben eszközöket is korlátoz, tehát például próbálja mellőzni az okos telefonnak a jelenlétét a nap 24 órájában, másrészt azt is látjuk, hogy egyre tudatosabban választják meg azokat a tartalmakat, amikkel a szabad idejüket töltik.
0: Hogyha ugye a Z-generáció már digitális generációnak számít, akkor az ő utánuk jövő korosztályokra is mondjam, ez a sors vár, hogy egyre tudatosabbak lesznek ezekkel a döntésekkel?
1: Hát ez egy optimista hipotézis, egyébként ennek látjuk valamilyen szinten a jeleit is, ugye az Z-generációt az alfa generáció követi, amelynek a tagjai most nagyjából 0 és 14-15 éves kor közötti gyermekek, illetve fiatal tizenévesek. Nagyon sok tekintetben egyébként az alfa generáció digitális média használat szempontjából hasonlít a Z-re. Valóban látunk olyan trendeket, amelyek arra utalnak, hogy itt is talán már a digitális szocializáció egy fokkal tudatosabb. Azt mindenképpen le kell szögeznünk, hogy azért itt a szülőknek ma óriási kihívást jelent ennek a kérdésnek a kezelése, hiszen a mai szülők az első olyan szülői generáció, amelynek egy feladatként jelentkezik az, hogy a digitális nevelést, illetve a digitális szocializációt is hát valamilyen szinten mederben kellene tartani, viszont ők erre vonatkozó mintákat nem kaptak, éppen ezért lenne nagyon jelentős feladatunk egyébként a szülői edukáció is. Ezt azért tartom fontosnak kihangsúlyozni, mert a nemzetközi vizsgálatok pontosan kimutatják azt, hogy azokban a családokban, ahol a szülők erre nem fordítanak figyelmet, ott a gyermekek a hosszú távú fejlődés tekintetében nagyon jelentős hátrányokat szenvednek. Nekem meg a szakmai tapasztalatom az, hogy valóban ennek a hátterében többnyire azt tapasztaljuk, hogy a szülők nem kellőképpen tájékozottak ebben a témában.
0: Hamarosan kifutunk az időből, viszont még egy kérdést engedjen meg. Összességében, így pár másodpercben összefoglalva, van arra tendencia, vagy látszik az, hogy egyszer majd ez meg fog változni, és visszatér úgymond a valós világba a következő generációknak egy része?
1: Teljesen visszafordulni a digitális megatrendből biztosan nem fogunk. Én a szerencsés esetben azt tartom egy valós jövőképnek, hogy valamelyest egyensúlyba kerül a digitális média és a valóság megélése, de ekkora technológiai váltásból teljes hátraarcot már egészen biztos, hogy a társadalom nem tud megtenni.
0: Nagyon szépen köszönjük dr. Guld Ádámnak, médiakutatónak azt, hogy most itt volt és a vendégünk volt. Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják, a következő percekben pedig a hírpercek és a napszentje következik. Maradjanak velünk! Hírek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Új gyűjtemény nyílt a szegedi fűvészkertben. Szombaton tartották a nagymarosi ifjúsági találkozót. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett az év múzeuma. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Védett, fokozottan védett őshonos növényfajokat bemutató új gyűjtemény nyílt a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében, adja hírül az MTI. A Noé bárkája elnevezésű egységet szombaton adták át. A bárka alakú bemutatóhely jól szimbolizálja, hogy mentő akció folyik. Az intenzív emberi beavatkozás és a drasztikus éghajlatváltozás következtében komplett élőhelyek tűnnek el, vagy alakulnak át teljesen. Magyarországon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezeknek mintegy felét gondozzák botanikus kertekben. A Noé bárkájában 142 fajt ismerhetnek meg a látogatók, de a szegedi fűvészkertben nevelt fajok száma ennél magasabb, és az eltérő környezeti igények miatt számos növény nem kaphatott helyet az új gyűjteményben. Szombattól látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló, tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Szombaton rendezték meg az idei tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót, adja hírül a Magyar Kurír. Az esemény mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet volt, mely így hangzik. Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Benne vagy? A nap fő előadója és a Szent Mise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök volt, a zenei szolgálatot pedig az egész nap folyamán az Emmanuel közösség látta el. Fábri Kornél atya előadásában a találkozó szlogenjéről elmélkedett, s mint mondta, mi Jézus meghívottjai vagyunk, ő már mindent megtett, ami az ember üdvözítéséhez kell. Nekünk már csak tovább kell adnunk az örömhírt. A kérdés az, benne vagy? Akarunk ezen az úton tovább menni, és hiteles keresztény életet akarunk élni? Aramra ellátogatott a nagymarosi találkozó életre hívója is, a 99 éves Kerényi Lajos atya. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum kapta az év múzeuma díjat, amelyet a múzeumok majálisán adtak át szombaton a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, tudósít az MTI. A díjjal 1997 óta ismerik el azokat a múzeumokat, amelyek eredményei mögött átfogó, komplex stratégiai fejlesztés húzódik, és amelyek példát mutatnak a magyarországi múzeumi közösség számára, fogalmazott Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. Az 1956-ban alapított múzeum Tiszaföldvár és a 12 települést magában foglaló Tiszazug térségének kulturális identitását erősíti. A természettudományi, földrajzi, helytörténeti és néprajzi gyűjteményekre építve példaértékű ismeretátadási és közösségfejlesztő munkát végez. Az intézményben az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg. Többek között épületrekonstrukció, tanulmányi kert bővítése, valamint turisztikai és oktatási együttműködések. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
3: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a Napszentjéről.
4: Szénai Szent Bernardin, ferences hitszónok, Jézus szent nevének nagy tisztelőjét és a tisztelet terjesztőjét ismerhetjük meg a mai szentben, Szénai Szent Bernardin életében. 1380-ban született az itáliai Massa Marittimában, ugyanabban az évben, amelyben meghalt Szénai Szent Katalin. Bernardin gazdag édesapja egy bányát vezetett. Még 4 éves sem volt, amikor a testvér nélküli Bernardin teljes árvaságra jutott. A szénai rokonság nevelte föl és tanítatta, de nem a világi pompa, hanem a ferences barátok egyszerű és szegény élete vonzotta. Amikor 20 éves lett, kitört a pest is. A gazdagok elmenekültek, ő azonban a városban maradt. A betegséget ő maga is megkapta, de mivel Istennek nagy tervei voltak vele, meggyógyult. Akkor mindenét szétosztotta, és 1402-ben belépett egy minorita kolostorba. Kevéssel utóbb az obszerváns, szigorú ferences ághoz csatlakozott. Egy alkalommal Ferreri Szent Vince ezrek előtt prédikált. Egyszer csak azt látták, hogy a beszédben megakadt, és látomása támadt. Majd pár perc múlva elmondta, amit látott. Hallgatóságában van egy fiatal ferencrendi, aki különb szónok lesz, mint ő, és nagyobb dicsősége lesz az egyháznak. Akkor még senki sem tudta, hogy ez a kiválasztott Bernardin. 1404-ben pappá szentelték. Utána hosszú ideig egy magányos kolostorban élt fenn a hegyek között. Egy véletlen folytán került el onnan. Egyik szónokuk hirtelen megbetegedett, és Bernardinnak kellett beugrani a helyette. Olyan szépen prédikált, hogy Milánóban a nép őt követelte nagybőti szónoknak. Így 1417-től valóságos diadalmenetben járta be Olaszországot. Mind a szegényeket, mind a gazdagokat meg tudta mozgatni, és Istenhez tudta téríteni. Foglyokat szabadított ki, s ha kellett, önmagát ajánlotta váltságdíjul. Közben járására házasságtörők és nyilvános bűnösök, Istentől elrugaszkodott emberek tértek meg, szegények és árvák kaptak felvételt a kórházakba, háborúk és viszálykodások szűntek meg, rend és nyugalom vonult a falvakba és a városokba. Ezt írják korabeli krónikák. Olyan volt, mintha a tavasz köszöntött volna a világra. Rágalmazói följelentették, és 5. Márton pápa maga elé idézte Rómába. Eltiltotta a prédikálástól, de ő nem csak nagyszerűen beszélt, hanem még nagyszerűbben hallgatott, engedelmeskedett. Nem dacból, hanem Isten iránti szeretetből hallgatott. Bármennyire is nehéz volt, belenyugodott Isten akaratába. Ebben a nehéz helyzetben igazi jó barátra talált Kapisztrán Szent János személyében. Segítségével tisztázta magát, a pápa elismerte ártatlanságát, és felajánlotta neki a szénai püspökséget, de ő ezt elhárította. Pár év múlva, 4. Jenő pápa idején egy nyilvános prédikáció alkalmával letartóztatták. Nem akarta menteni magát, pedig lett volna, hogy kiket kérjen segítségül. Meggyőződése volt, hogy egyházi és vallási dolgokban, a lázadáson és az engedelmesség megtagadásán nincs Isten áldása. Hagyta, hogy tegyenek vele, amit akarnak. Ebben az esetben is újra kiderült ártatlansága. 1439-ben a firenzei zsinaton a lélek és a szellem erejével küzdött a görögökkel való unió érdekében. Nem rajta múlt, hogy az egység nem jött létre. Korának valamennyi humanista tudósával levelezett. Kapisztrán Szent Jánossal együtt következetesen szorgalmazta a Ferenc rend megreformálását. Visszatérését az eredeti életformához, a rendalapító tanításának megfelelően. Neki köszönhetjük a Jézus neve tisztelet terjedését a világegyházban. 1444. május 20-án áldozott csütörtök vigíliáján halt meg. 5. Miklós pápa 6 év múlva szentté avatta. Hogy mindenkori hallgatóinak állandóan a szem előtt legyen, Jézus szent neve egy táblára fényes kört rajzolt, s abba 3 betűt írt. Ez a 3 betű J-H-S, latin szavaknak a kezdőbetűi, Jézus hominum salvator, Jézus az emberiség megváltója. Jézus az emberek megváltója. Mindmáig használatos egyházi monogrammunk. Ünnepén így imádkozunk. Istenünk, te Szénai Szent Bernardin áldozó pap lelkébe csodálatos szeretetet adtál Jézus szent neve iránt. Tekints érdemére, és közben járó imájára add, hogy mindenkor a te szereteted lelkesítsen minket. Nagyon szeressük a Jézus szent neve litániát. Ha figyelmesen imádkozzuk, akkor egyre többet tudunk arról, hogy kicsoda a mi Jézusunk, milyen a mi Jézusunk, azután azt is, hogy mitől akar megmenteni minket Jézus a bűntől és mindenféle rossztól, és mi által akar megmenteni élete által, gyermeksége, szenvedése által, föltámadása által, az oltári szentség által. Amikor imádkozzuk a Jézus neve litániát, akkor kifejezzük iránta való tiszteletünket, hálánkat. Hozsanna ima könyvünkben a 151-es énekkel dicsőítjük Jézus szent nevét. Zengjünk Jézus szent nevének új éneket, keresztények. Üdvözlégy fénytengere, Jézus édes szép neve. Nincsen név több ilyen édes, így malasztos, így fölséges, bajvívónak fegyvere Jézus édes szent neve. Bajvívónak fegyvere Jézus édes szép neve. Az ég és föld meghajolnak, e szent névnek úgy hódolnak, lelkünk ézes fűszere Jézus édes szép neve. Meleget ez ár a napnak, csillagok fényt ettől kapnak, örömünknek kútfeje Jézus édes szép neve. Szövét nekünk a sötétben, árnyékunk légy a hévségben, lelkünk nyugvó menhelye Jézus édes szép neve. Sátora a békességnek, szívünk s lelkünk kérünk védd meg, ha a bűntör ellene Jézus édes szép neve. Nagy név kérünk tőlünk elvedd a káromló undok nyelvet, gyarló szívünk ereje Jézus édes szép neve. Zengedezze az ég és föld, melyet titkos névvel bétölt, lelkünk édes mindene Jézus édes szép neve.
3: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
5: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják, és a mai napon a családi témát járjuk körben, és a következő percekkel Uzsajné Pécsi Ritával, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárával, neveléskutatóval fogok beszélgetni, akinek 4 felnőtt gyermeke van, és már 8 unokája, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket.
6: Jó reggelt kívánok, én is a hallgatóknak is.
5: És nagyon sok előadást tart szerintem ebben a témakörben. Hogyan látja a mai korban a szülőknek, hogyan alakul akár a szerepköre, ők hogyan tudnak kapcsolódni a gyerekekhez ebben a digitális világban?
6: Azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívás ez most a gyerekeknek, felnőtteknek, szülőknek, serdülőknek, ifjaknak, kicsiknek, nagyoknak, óvónőknek, pedagógusoknak, hogy mit kezdhetünk a digitális világban, de főleg azt, hogy hogyan kapcsolódjunk tovább egymáshoz. Tehát azt hiszem, hogy meg kell fordítani, és először az egymáshoz kapcsolódást kell valahogy a homloktérbe helyezni, szóval, hogy ezt el ne felejtsük, és ezt valahogy ne helyettesítsük digitális helyzetekkel. Ülőknél is azt gondolom, hogy ha tényleg meg akarjuk tartani azt a kapcsolódást, amiben egymásra tudunk támaszkodni, vagy hogy a gyerekeinkkel beszélő viszonyban maradjunk, és nem csak beszélő, hanem nyilván tanácsadó, vagy érzékelés kapcsolatban, akkor kifejezetten meg kell tartani azokat a tereket, amit digitális mentesen tartunk. Tehát azt hiszem, hogy például egy családi asztal körül, hogy ne legyen a zsebünkbe az asztalon a pittyenés. Tehát ez lehet egy családi szabály, hogy nem tudom én, kávézás, teázás, beszélgetés, étkezés, vagy amikor hazajövünk, akkor utána egy nem tudom mekkora időszakban mindannyian valahogy tegyük le, tehát legyen parkolóhelyük a digitális eszközeinknek. Nagyon fontos, hogy hálószobában ez felnőtteknek is nagyon, nagyon tanácsos, hogy ne azzal aludjunk el, ne azzal ébredjünk, hanem tényleg próbáljunk akár olvasgatni, akár beszélgetni, akár kicsit elnyugodni, imádkozni, magunkban nézni. Biztos, hogy megzavarja a digitális eszköz jelenléte, mert tényleg azt, tehát a gyerekeknél pláne, tehát nem tudunk ellenállni. Úgy vannak tervezve, tehát most nem lehet ebbe a reggeli órába ebbe belemenni, de nálunk sokkal okosabb emberek tervezték meg, hogy biztos ne egymást választjuk, hogyha ott van a közelünkben egy ilyen eszköz. Úgyhogy szerintem az egymáshoz kapcsolódásnak a módjait kell frissíteni, erősíteni, és tudatosítani azt, hogy először erre van szükségünk, és ezután is ezt kiegészítve jönnek az eszközök.
5: És hogyha nézzük, hogy ugye milyen nehezítő körülményei vannak a szülőknek, akkor akár így a hitnek a továbbadása, illetve a családi értékeknek az átadása, az milyen módszerekkel könnyíthető meg talán a számukra? Ön mit lát?
6: Biztos, hogy nem digitálisan, tehát élet csak életből fakad, ahogy mondja Kenteni, hogyha, és nem is a direkt, nem tudom én, utasításokból, vagy nem is a vallási szokásokból, hanem úgy az életünknek a kicsi kis zárójeleiből. Tehát amikor úgy hazaérünk, és el tudunk azon gondolkozni, hogy hol szólított meg ma engem Isten, hol volt velem, hol volt velünk, hol volt a kapcsolatunkban, mi volt nehéz, mit tudunk neki odaadni, miért imádkozunk, hogy hordozzuk egymást. Tehát ezeket sajnos úgy így a szakirodalom, hogy zajszinten. De ez nem zaj, hanem hogy a lelkünk hol tud megszólítani, hol tudja egymást megszólítani, hol tudja Istent megszólítani, kicsi csendekben. Tehát a hit átadása az messze nem arról szól, hogy elmegyünk-e vasárnap a misére, az már egy gyümölcs, hogy akár vágyakozunk arra, hogy egy kicsit tényleg kiszakítva a mindennapos tevékenységből egy olyan közegben és légtérben és közösségben legyünk, ha adatik ilyen a közelünkben és az evangéliummal töltsünk el időt, de az, hogy egymással vagy a hétköznapi helyzeteinkben hogyan ismerjük fel a gondviselő jelenlétét, a szűzanya nevelő erejét, vagy hogy tudjuk kérni, kapni. Tehát érdekes ez a dolog. Ugyanúgy, mint a barátság is nem azon áll, hogy vettünk-e egymásnak két csokit, vagy nem felejtetted el a születésnapját, vagy elfelejtetted, hanem a hétköznapi kis gesztusokból, akár egy-egy SMS-ből, vagy egy figyelmességből, amikor úgy érzem, hogy na most jól esne, hogyha nem tudom én mellé állnék, meginnánk egy teát, megkérdezném, vagy éppen pont az, hogyha elhallgatnék, és csak lennék. Tehát azt hiszem, hogy az életnek a gesztusait valahogy, és a hitátadása is. Egyébként van egy szociológiai írás erről, és nagyon sokszor, hát hogy mondjam, tanítom is, és a szülőknek mindig felhívom a figyelmét, hogy a szociológia kutatások szerint a hit, azok a gyerekek maradnak meg nagyobb eséllyel a hitben, akik megtapasztalhatták otthon a szüleiknek a gyengéd, egymáshoz forduló szeretetét, és ez erősebb mutató volt, mint hogy egyházi iskolába jártak-e, vagy imádkoztak-e minden nap, vagy jártak-e valamilyen Isten tiszteletre. Tehát, hogy a megtapasztalható otthoni légkörben az egymás felé fordulás, ez erősebb hitát adó lehetőség a családok számára, mint bármi más.
5: Általában önt szokták kérdezni, így akár legtöbbször ugye szakmailag, de hogyha most önnek lenne olyan lehetősége, hogy ott állna Jézussal szemben, akkor akár anyaként, nagymamaként, vagy szakemberként mit kérdezne meg tőle így a családi élettel kapcsolatban? Vagy akár olyan felmerülő nehézségekkel, amikkel mostanában önt sokszor megkeresik szülők?
6: Én azt gondolom, hogy abban mutasson utat, hogy hogyan tudunk valóban, ahogy kezdte is a beszélgetést, ezt a digitális világot olyan helyzetbe hozni, vagy olyan helyre tenni, és hogy ezzel kapcsolatban hogyan lehetne, meggyőző erőnk arra vonatkozólag, hogy ez ne váltsa fel az emberi kapcsolatainkat, és különösen is a mesterséges intelligencia betörésével, hogy tudjuk először a gyerekeinknek az idegrendszerét és a kapcsolati érzelmi életét megerősíteni, és hogy megkérdezném tőle, hogy minek szánja ezt a digitális világot, és hogyan tudjuk a gyerekeinket és a saját magunk kezébe adni úgy, hogy a kapcsolatainkat ne áldozzuk fel.
5: És kicsit ez személyesebb kérdés, hogy ön, mint mondjuk nagymama, mi az a legfontosabb érték, amit át szeretne adni az unokái számára?
6: Hát az, hogy a kapcsolatból élünk, és hogy a jó Istennel való kapcsolatunkból, az egymás felé forduló szeretetünkből, apró kis örömeinkből az egymásnak, tehát mindenképpen a kapcsolat az, hogy az érdemes megtanulni, azért érdemes időt áldozni, azért érdemes erőfeszítéseket tenni, és ezeknek az apró örömeit is megszerezni egymásnak, és ezeket keresni, ezeket megörvendezni, tehát nem a birtoklás örömét keresni, hanem a kapcsolatoknak az erejét ízlelni, örülni és egymásnak adni.
5: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma reggel is rendelkezésünkre állt. Uzsajné Pécsi Rita neveléskutatóval beszélgettem az utóbbi percekben a családi helyzetekről, a digitális világnak a hatásáról, a családról. Most pedig hallgassuk meg a Maranatha Singers-tel a Family Songot, az I Believe in Jesus számukat.

0: Kedves hallgatóink, a pontos idő 8 óra 20 perc, és ez a napindító a Mária Rádióban, melynek a végére értünk, úgyhogy nincs is más dolgunk, mint hogy megköszönjük Önöknek, hogy ma reggel is velünk tartottak. Búcsúzunk Önöktől.
1: Pap Daratya.
2: Birhár Lendor.
3: Viplak Vince.
0: És Barát Benedek. Mai reggelen ugye a családról beszélgettünk. Több szemszögből, több interjú alanyon keresztül, és segítségével. Köszönjük, hogyha velünk tartottak. Nem tudom legközelebb mikor.
1: Legközelebb, hát két hét múlva, az már június hónap lesz, és másodika, köszönöm.
0: Köszönöm szépen. Hát akkor június másodikán is.
1: Igen, és ezúton is bátorítom Önöket, hogy a vizsgázókért imádkozzanak, mert amúgy az a vicces, hogy ma is, és a következő adás napján is lesz egy-egy vizsgám, és rajtam kívül nagyon sokan még vizsgáznak, meg most érettségi időszakon, úgyhogy őket is így imádmunkba foglalhatjuk.
3: Közérdekű közlemény. Imádkozunk Dorkáját.
1: Nem csak értem, mindenki másért is. Igen, úgyhogy ezúton is köszönjük.
3: És hogyha lemaradtak volna, visszahallgathatják a műsort a mariaradio.hu hangtárában.
0: Az egész világon.
1: Az egész világon, és Viplak Vincének pedig nagyon szépen köszönjük a technikusi szolgálatát.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Önöknek a figyelmet köszönjük. Ma reggelre búcsúzunk. Szép napot kívánok mindenkinek.
2: Áldott szép napot kívánok.
0: Viszont hallásra.
3: Több dolgot már nem tudunk megköszönni, úgyhogy most egy zenével szeretnénk búcsúzni. A happy ending, vagyis hogy hát hogy fordítanátok?
1: Boldog az boldogan éltek.
3: Igen, ez a mesék végén a...
1: De amúgy ez nem túl keresztény, ha belegondoltok. Már hogy az igazi boldogság, majd a halál. Jó.
2: De az abszolút jogos pont.
1: Igen, szóval, hogy a halál után kezdődik az igazi boldogság.
3: Ez meg ezt ugye matematikai kérdés, hogy mi számít a végének.
1: Aha.
3: Tehát, milyen hosszú idő a vége.
1: Szerintem a mesébe a föld életet.
2: Igen.
1: Úgyhogy ezt kikére szűkíteni kell egy keresztény mese.
3: Akkor ne ezt hallgassuk.
1: De most már nincs idő másikat keresni.
3: De amúgy a zene önmagában szép. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatták. Maradjanak velünk, hamarosan a hírek következnek. Viszont hallásra.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Út Istenhez. Műsorunkban 20 óra 16 perckor folytatjuk Tósaki Lászlóval a beszélgetést az életéről, a nehézségekben is megtartó hitről. Várjuk teológiai, lelki, morális, társadalmi vagy személyes dilemmákkal kapcsolatos kérdéseiket, vagy kérdések, nehézségek, bizonságtételek előzetes megosztását is az erdos.eszter.martakukat@gmail.com e-mail címre. Szeretettel várjuk önöket, vagy várja önöket Erdős Eszter, református lelkész, szerkesztő műsorvezető. Börtönposta. Május 20-án este a börtönpostában egy kétnapos börtönlátogatás élményeit osztjuk meg önökkel. Első nap Csengeren az Okos börtönben jártunk, majd másnap a Tiszalöki BV intézetben több csoport fogvatartottal találkoztunk. A két élménybeszámoló között önkéntes levelezőnkkel, Dórival ismerkedtetnek meg. Tartsanak velünk szerdő este 9 órakor. Május 19-én 21 óra 5 perckor újabb adással jelentkezik a Lépcsők. Farkasi Bolya pszichológus ezúttal is egy rendkívül érzékeny és fontos témában kalauzolja el a hallgatókat. Vendége Markó Mária gyásztanácsadó, szociális munkás lesz. A beszélgetés során olyan kérdésekben mélyülnek el, melyek sokunk számára nyújtanak kapaszkodót. Mit jelent számunkra a szűzanya oltalma? Hogyan találhatunk vigaszt égi édesanyák jelenlétében a mély gyász időszakában? Miként segíthet a hit a veszteségek feldolgozásában? Tartsanak velünk ma 21 óra 5 perckor ebben a lélekemelő órában. Kincses láda. Május 24-én a régi szokás szerint Urunk mennybe menetelének ünnepe, az első áldozások ideje. Mivel ez 40 nappal Jézus feltámadása után van, mindig csütörtökre esik, s ezért így is nevezték ezt az ünnepet, hogy áldozó csütörtök. Sajnos az elmúlt évtizedekben nem tudtuk a napján megünnepelni ezt a napot, mindig a rákövetkező vasárnap ünnepeljük, így az első áldozások is ehhez igazodtak. A mostani hetekben ezért sok templomban történnek meg az első áldozási ünneplések. Igaz, több helyen ősszel tartják már ezt, de többségében ezekben a hetekben történik. Ezért gondoltuk, hogy mai élő adásunkat, amely 18 órakor kezdődik, illetve nem mai, hanem a május 24-i 18 órakor kezdődő adásunkat, az első áldozásnak, azaz a gyermekek a szentségi Jézussal való első találkozásának szenteljük. Várja önöket Pöröske Judit és Karácsondi Mihály atya műsorszerkesztők. Május 22-én Fészek Hinta. Szeretettel várjuk önöket a Fészek Hintába május 22-én pénteken 10 óra 50 perckor. Pünkösd előtt állunk, a műsorban a lélek gyümölcseiről beszélgetünk. Lelkünkben keressük és felidézzük a Szentlélek jelenlétét és tüzét. Műsorunk mottója: kentenik atya nyomán, nem a hamut őrizzük, hanem felszítjük a szeretet tüzét. A műsort dr. Berta Eszter Anna vezeti, beszélgető társai Diecelné Vitéz Erika, Magony Bíró Kata. A műsor mottója: Fészek Hinta, komoly dolgokról, anyakörben, könnyedén, tehát május 22-én pénteken 10 óra 50 perckor. Kedves hallgatóink, most arra köszönjük szépen a megtisztelő figyelmüket, szép napot kívánunk önöknek, viszontlátásra, viszonthallásra.

otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallják.

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, szerte az országba, vagy akár a határon túl is. Ez itt Isten Vive a Család műsor, a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából felvételről. A felvétel múlt pénteken készült. Én Horváth József vagyok, a műsornak a kezdője. És akikkel ma beszélgetek, Balázs és Csilla, házas pár, 7 gyermekük van.

0: Domonkos atya inspirált a természettudományok felé, és a biológia volt a legtöbbet forgatott könyv a kezembe, a fizika mellett, és hát fölvételt nyertem a Szegedi Orvostudományi Egyetemre, a gyógyszerészkarra, és avval a szándékkal indultam Szegedre, hogy én ott megnősülök. Ugye megtalálom életem párját, ebben a szándékkal érkeztem Szegedre, és ugye egy évet csúsztam egy kis lazaság miatt, mert orvosira elmentem Pécsre felvételizni, és gondoltam, hogy majd átirányítjuk Szegedre, de hát nem irányítottak át, a pontom megvolt, de mégse. Így egy évet csúsztunk, és egy évfolyam társak lettünk. Én az egyes csoportban voltam, a Csilla az ötös csoportban, és hát gyakorlatilag első látásra szerelem, talán ezt tudnám mondani.
1: Igazából... Tanultatok Szegeden?
0: Gyógyszerész.
1: Gyógyszerészek volt. Jó, első látásra szerelem.
0: Igen, igazából megfogott a Csillának a tisztasága, az egyenessége, a nyíltsága, és hát persze a szép arca mindenképpen.
1: Csilla, te hogy emlékszel vissza erre az időre?
2: Én a Vajdaságból jöttem, és Szegedre mentem dolgozni, vagy tanulni, és nagyon el voltam foglalva az új környezettel, meg a Szegeddel egyáltalán, hogy tudjak közlekedni, meg megtaláljam az épületeket, és tanévnyitó volt, én a Balázsra ott emlékszem, mentünk föl a lépcsőn, és ő majdnem belénk futott, egy ilyen nagy göndörhaja volt.
1: Hát most már nem annyira.
2: És egy pillanatra így összetalálkozott a szemünk, és utána később az egyik ismerősünkkel beszélgettem, és kérdeztem, hogy neki meg milyen idős a bátyja, meg hogy így is beszélgettünk, és valaki odaszólt, hogy hát már foglalt, és én teljesen föl paprikázódtam, hogy hát én nem azért jöttem, hogy férjhez menjek, hanem tanulni. Hát a jó Isten útjai más.
1: Hogy mégis férjhez mentél.
2: Igen. Úgyhogy én nagyon örültem, hogy a Dómban mindig láttam a Balázst vasárnaponként a misén, ahova én is jártam.
1: Akkor mondhatjátok, hogy jó Isten hozott össze benneteket,
2: hát
1: a Dómban.
2: Igen, gyakorlatilag ott mindig láttuk egymást.
1: Igen, mit akartam még mondani?
2: Igazából csak azt, hogy egy ilyen nagyon vidám, nagyon kedves, közlékeny fiatalember volt akkor a Balázs.
1: És hogy kezdődött az, hogy járjunk együtt?
0: Hát nem volt egyszerű, mert az én feleségem az mindig tanult. Sőt, hát most elállok egy ilyen dolgot, hogy az arab évfolyam társaink meghívták az én feleségem, hogy tanítson nekik matematikát.
1: És a Csilla... És nem nézted jó szemmel?
0: Nem, hanem tehát Csilla is ment, és szépen elmagyarázta nekik a matematikát, és akkor egyszer csak kapott tőlük egy parfümöt. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ezek a fiatal emberek lehet, hogy láttak benne egy ilyen ősanyát. Tehát ezt csak ilyen viccesen mondom, hogy aztán igazából hát mégis ez lett, hogy a Csilla most 7 gyereknek az édesanyja, és ezt a nagy feladatot úgy menedzseli, mint egy top menedzser.
1: Azért még menjünk egy kicsit vissza, 7 gyerekre majd sor kerül hamarosan, de most mennyi ideig jártatok?
0: Hát úgy volt, hogy ugye első vizsgaidőszakban mentem oda Csillához, hogy randira hívjam, elhívtam moziba, de elutasított, mondván, hogy neki tanulni kell. Akkor másodszor szintén mentem, hogy jöjjön el esetleg valahova, de megint tanulnia kellett, és akkor megint elutasított, és hát akkor harmadszorra sikerült, hogy... De ez kellett azért egy kis bátorság, hogy az ember ugye megszólítson egy... hát évfolyamtársát ilyen szándékkal, hogy elhívja egy kis beszélgetésre, és hát 2 elutasítás után a harmadszorra végül is eljött velem a szobatársamnak, aki végzős gyógyszerész volt, a barátnőjét Noéminek hívták, és elhívtam a Csillát, hogy jöjjön el velem, mert megbíztak a szobatársak, hogy vegyek virágot, menjünk ki a szegedi piacra. És megvettük a virágot, elhoztam a barátomnak, és később esett le csak, hogy a Csilla és a Noémi az egy napon van a névnap.
1: Hogy emlékszel ebben vissza, Csilla?
2: Hát a Dóm téren találkoztunk, a Dóm árnyékába.
1: Szent helyen.
2: Igen, és És akkor végül is elhívtam.

0: hívott a piacra, és nálunk annyira nem ünnepeltük mi a névnapot otthon a családban, de annyit tudtam, hogy Noémi és Csilla egy napon van, és végig izgultam, hogy rá ne jöjjön a Balázs, de hát ettől nem kellett félni, és így kezdődött a kapcsolatunk.
1: Mondd, ki a védőszented, Szent Csillának?
0: Nekem Justina, a nagymamámról.
1: Választott védőszent?
0: Igen.
1: Aha. Mennyi ideig jártatok úgy együtt, mikor már eldöntöttétek, hogy házasságot tűntünk, és megkérted az ő kezét, elmentél az ő szüleihez?
2: Hát az történt, hogy igazából úgy voltunk vele, hogy szerezzük meg a diplomát, és a diploma után összeházasodunk, és az eljegyzésünk az végül is az egyetem befejezésével volt a diplomaosztó, és akkor kértem meg a feleségek, akkor mentem el a szüleihez, és kértem meg a kezét, de igazából mi ezt megbeszéltük korábban, de megvártuk a diplomaosztót, és akkor utána a banket, tehát a családi ünnepen végül is ott húztuk egymás kezére a gyűrűt, a jegygyűrűt, és akkor utána pedig összeházasodtunk.
1: Hol volt az esküvőtök?
2: Hát két esküvünk volt, akkor volt ugye a...
0: Két időben.
2: Hát úgy, igen. Két időben volt az esküvő, tehát a polgári meg az egyházi két hét különbséggel volt. Nagyon, nálunk egy kisebb volumenű volt a polgári, Nagy Kanizsán, és tehát nehéz volt azért a közlekedés, mert akkor volt a háború. Még zajlott, és akkor augusztus 6-án pedig a Palicson volt az esküvő, az egyházi, tehát Vajdaságban. A feleségemnek a családjában van pap, és akkor ő adott össze bennünket végül is, mert pont a plévános nem is volt otthon, a palicsi plévános, és akkor a Csillának az unoka testvére adott bennünket össze, és igazából csak később lett nagy jelentősége. Ugye sokan vannak keresztény fiatalok, akik kiválasztanak direkt egy időpontot, ami nekik tetszik az egyházi évből, hogy melyik szentnek, vagy melyik nagy eseménynek az időpontja lett az esküvőjüket, és nekünk utólag lett a Urunk színe változása ünnepén.
1: Hogy emlékszel vissza, Csilla, erre az időre?
0: Hát nekem van egy papírom, amit ma mai napig őrzök, hogy másodikban a szakmai gyakorlat kérvényezése kapcsán, hogy Szegeden maradjon, a Balázs ott már úgy írta, hogy a mennyasszonya miatt szeretne itt, a mennyasszonya miatt szeretne Szegeden maradni, úgyhogy nekem ez már akkor így bizonyság volt. Nagyon szép évek voltak ezek, egymást segítettük, a baráti társaság is kialakult, és a közös misére járások, meg előadások hallgatása, úgyhogy erre mindig örömmel tekint vissza az ember. Meg a Dómtér az úgy hozzákapcsolódik ehhez az egészhez.
1: És akkor utána, az esküvő után hol telepedtetek le?
2: Végül is, tehát úttörök voltunk a közösség, tehát a mi baráti közösségünk, mi voltunk az első házaspár, és aki összeházasodott, ugye utána jöttek a többiek, de azért elmondom, hogy a szobánkban négyen voltunk, és mindenkinek családja van, gyerekei vannak, és mindig együtt mentünk, mind a négyen misére. Tehát, sőt, ez kicsit evangelizáció is volt, mert volt, aki nem is járt előtte, és velünk elkezdett szentmisére járni, és három gyermeke van, Debrecenben él az évfolyamtársunk, úgyhogy ilyen szempontból ugye szétszólottunk, de azért tehát ennek megvolt a kegyelmi hatása, és mi körmendén kezdtünk az égiszbe. Házaspárokat kerestek, gyógyszerészeket, kicsit fiatalítani akarták ezt a gárdát. És mi ott kezdtük az életet, kaptunk egy ilyen lehetőséget, hogy az égisz kiutalt nekünk egy szolgálati lakást, és akkor így volt is egy, hát végül is egy háromszobás lakásban, a harmadik emeleten kezdtük az életet, mint fiatal házaspár.
1: Csilla, hogy emlékszel erre a körmendi évek, ezekre a körmendi évekre?
0: Hát azért küzdelmekkel teli volt, mert... úgy kerestük magunkat, meg a közös dolgokat. Nehéz volt, mert égiszes szolgálati lakásban laktunk, égiszes barátaink voltak, tehát gyakorlatilag minden az égisz, meg mind a ketten ugyanabban a gyárban dolgoztunk hasonló munkakörbe, úgyhogy minden az égiszről szólt, és így kicsit elkezdtünk más irányba keresni, és akkor így csatlakoztunk, illetve alakítottuk, vagy alakítódott a körmendi házas csoport.
1: Már a plébánia bázisán?
0: A plébánián, igen, akkor kezdődtek ezek.
1: De jó.
0: És akkor oda tudtunk csatlakozni kisgyerekekkel, és nagyon szép évek voltak a Császár István atyával és a Gyürki atyával.
2: Igen. Hát tehát azért azt hozzá kell tenni, hogy azért itt volt egy nagyon komoly istenkeresés az életemben. Tehát, hogy mondjam, én mondjuk egy nagyon nagy kihívást jelentő környezetbe kerültem a munkahelyen, és nekem azért nagyon hiányoztak a barátok, kicsit ugye a korkülönbség miatt is, azért elég, tehát eléggé nehéz volt beilleszkedni egy ilyen, tehát ugye becsöppentünk egy kisvárosba, és akkor ugye próbáltunk, jártunk ilyen doktornő tartott szervezeti ilyen összejöveteleket, értelmiségiek, megnéztünk egy filmet, akkor beszélgettünk róla, vagy valamilyen témába, de igazából az első komolyabb istenélményt sikerült begyűjteni Körmenden, és utána tudtunk csatlakozni az egyházhoz, és ez volt egy tehát innentől már nem csak egy vasárnapi misére járók voltunk, hanem közelebb kerültünk az egyházhoz.
1: Meséljetek erről a családközösségről, hogy működött? Fontos volt ez számatokra? Miért? A többiek számára miért volt fontos?
0: Nagyon, nagyon spontán alakult, és nem volt meghatározott időpontja. Mindig úgy időzítettük a találkozót, hogy mindenki el tudjon jönni rá. Sok kisgyerek volt, megismertük egymást, és mindig volt valami kis közös dolog, akár egy kirándulás, ahol imádkoztunk, akár egy focizás, vagy később már farsang is szerveződött, így spontán alakult, és így nagyon szépen közösségé formált bennünket.
1: Mi volt a lelkipásztornak a szerepe? Mondta azok, hogy Császár István atya volt akkor, ha jól tudom, ott a káplán, és akkor ő volt a ti gondozótok is.
2: Ugye úgy volt, hogy voltunk egyházmegyei családtáborban Balatonon, és ott már alakultak a családcsoportok, és akkor Körmenden még nem volt, és ez az egyházmegyei család adott egy nagy lendületet, hogy akkor a helyi hittantanárnő, meg baráti családok, akkor sikerült összehoznunk egy találkozót, és akkor persze ez volt az egyik irány, a másik volt a Páli Szent Vince társulat, amit a plébános, Gyürki plébános vezetett, ott is havi rendszerességgel összejöttünk, és akkor mindenkinek meg volt a feladat, a 11 néhány fő volt, én voltam a kórház felelős, és hát most ez is olyan szerintem szép volt, hogy így minden karácsonykor elmentünk a kórházba, vittünk ajándékot a betegeknek, minden szinten imádság volt, éneklés a karácsonyfánál, tehát, és vittük a gyerekeket, furuljáztak, hát nagyon szép élmények voltak.
1: Fontos volt az, hogy a családközösségen belül legyen egy kórház felelős, illetve milyen területeknek volt még felelőse?
2: Hát ez a Páli Szent Vince társulat volt, és akkor volt még külön a családcsoport. A családcsoportban, tehát inkább havi szinten összejöttünk, és egy kicsit megbeszéltük a dolgokat. Nem volt olyan nagy tematikája ennek, inkább elmentünk kirándulni a gyerekekkel foglalkoztunk közösen, hogy nekik alkalmat teremtsünk. Tehát ez egy induló kezdeményezés volt még akkor ugye az egyház megyébe, és a csoport egy része eljárt rózsafüzér imádságra, tehát a plébániára bejártunk, és imádkoztuk a rózsafüzért, az egyébként tehát Körmenden kezdődött el az én életemben is azt, hogy egy rózsafüzér imádkozó ember lettem. Tehát ott kaptam ezt a sugallatot, hogy az egy nagyon fontos imádság, és ez beépült az életembe, és ez most az elmúlt 25 évben ez gyakorlatilag napi szintű gyakorlat.
1: Nagyon jó, hogy ezt elmondtad. Csilla, te hogy emlékszel vissza ezekre az évekre? Körmend, kirándulások, plébániai közösség,
0: mindig mindenki nagyon szívesen ment. És egy olyan lelkes csapat volt, a gyerekek is örömmel jártak, szívesen mindig volt egy kis valami közös játék, vagy kirándulás, és utána egy közös ima. És akkor így hordoztuk egymást is, meg különböző lehetőségek voltak, vetítések, vagy a hittel kapcsolatban elmélyülések. Hát ki hogy tudott részt venni rajta, én nem minden esetben tudtam, vagy hamarabb el kellett menni a kisgyerekek miatt, ugye.
2: Szóval végülis egy nagyon mély barátság alakult ki, meg egymásnak a... Tehát az egy más kapcsolatrendszer, amikor az embernek nem a üzleti kapcsolatai, munkatári kapcsolat, hanem az egyházon belül egy tiszta, szentlelkes közösség, ahol nincsenek az embernek nagy titkai, meg elvárásai, hanem egyszerűen olyan tud lenni, amilyen akar. És igazából ez elég volt nekünk, meg hát persze, hogyha bármi történt az egyházmegyében, a plébániánkon, akkor ugye mindjárt közösségben voltunk ott, tehát hogy otthon voltunk, mert ismertek bennünket, és akkor közvetlenül tudtunk ott azokkal az emberekkel, akik a plébánián mondjuk hitoktató volt, vagy kántor volt, és akkor nekünk barátunk volt. És akkor ez egy közösség volt, és... jól éreztük magunkat.
1: Szent II. János Pál pápának tulajdonítják a mondást, hogy a plébánia a közösségek közössége. Akkor működik jól egy plébánia, sok közösség van ott. Körmenden rajtatok kívül milyen közösség volt még?
2: Kolpingosok voltak, az egy komolyabb, nagyobb léptékű közösség volt. Ugye azt a Gyürki atya gyakorlatilag komolyan fölépített mindent. És
1: hát egy kiváló szakember, igen, volt, a szakember igen. Alatt a biblikus szakember, igen, volt, igen. Dr. Gyürki László, igen. Aki hát azért nagyon komolyan ismerte a Bibliát, a Bibliát professzor tanár is volt egyúttal.
2: És meg is valósította a plébánián ezen az alapon. Úgyhogy nagyon szép kolpingbálok voltak, és ott is egy nagyon egy élő közösség volt, a kolping közösség is.
0: Ifjúsági csoport is volt, Rózsafüzér társulat is.
1: Hát sajnos Gyürki atya már eltávozott a mennyországba, úgyhogy már ő nincs közöttünk. Ezt szeretettel gondoltok rá, és én magam is szeretettel gondolok rá, mert egy nagyon jó papkolléga volt.
2: Gyontatónak kiváló volt, tehát két gyontató is kiváló gyontatónk volt körülbelül.
1: Nem volt túl szigorú?
2: Nem. Velünk nem.
1: Veletek nem. Nem.
2: De tudok olyat, hogy szigorú volt, igen. De velünk nem.
1: Menjünk vissza még egy picit Körmendre. Milyen volt akkor a Körmenden a templom iránti érdeklődés? Hát ti ott voltatok, mondtátok, hogy több közösség volt, elsoroltátok, hogy mi minden közösségek voltak, de úgy Körmendnek milyen arányban tette ki a templomba látogatók száma, vagy templomban résztvevők, templomba jövők, az érdeklődését. Mennyire érdeklődte a körmendiek Isten iránt?
0: Hát ugye Körmenden három templom is van, egy református, egy evangélikus és egy római katolikus. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért, ha már ennyi templom van, akkor vallásosak az emberek. A templom is tele volt mindig. Úgyhogy mi örömmel jártunk, és a gyerekek is szívesen vettek részt a misén.
1: A gyerekek az majd egy külön beszélgetés témája lesz, ami ma este meg fogunk még csinálni, mert ahogy látom, 21 perc telt el eddig ezzel a beszélgetéssel, és még csak az elején vagyunk.
2: Körmenden ugye akkor nagyon ment a kosárlabda, a férfi korosztály, tehát az aktív korosztály, az nagyon, nagyon ebben a lázba égett. Például azok az emberek is, akik mondjuk ebbe a kosárlabdába több időt szántak erre, mint mondjuk a templomba járásra, amikor a Gyürki atyának volt a 70. születésnapja, akkor eljöttek a templomba.
0: Nekem sok kollégám járt. Én a csomagolóüzembe dolgoztam, és viszonylag sok kollégámról tudom, hogy járt a templomba.
1: Meddig éltetek, laktatok Körmenden?
2: 10 évig.
1: És az utána kerültetek Szombathelyre?
0: Igen.
1: Milyen? Mi mozdított ki benneteket?
0: Hát én úgy gondolom, hogy a Szentlélek. Én éreztem úgy, hogy be kell jönni Szombathelyre, kicsit nagyobb városba, és egy ilyen nagyon intenzív vágyat éreztem arra, hogy bejöjjünk, és ez így utólag derült ki számomra, szerintem, hogy ugye az ötödik gyerekünk Down-szindrómás, és itt meg tudtak kapni azt a fejlesztést a négy pici gyerek mellett, ami Körmendről nem lett volna lehetséges, hogy bejárjak.
1: És akkor te ebbe partner voltál, Balázs?
2: Hát ugye én mindig a Jóistenbe helyeztem a bizodalmamat. Nem tudom, hogyha én elmondok egy gyónás élményt, az nem, azt megtehetem.
1: Hát
2: ugye?
1: Te elmondhatod, a pap nem mondhatja.
2: Én elmentem a István atyához gyónni, és hát elbeszélgettem róla, hogy milyen válaszút előtt állunk, hogy Körmenden folytassuk az életet, vagy Szombathelyen. Egy kicsit nem tudtam dönteni, mert hát nem tudom, de, és akkor mondtam, hogy a rózsafűzér imádságra üljek be, és imádkozom, és egyértelműen azt a sugallatot kaptam, hogy költözünk Szombathelyre.
1: És ti Szombathelyre költözhetesz.
0: És Szombathelyen szintén a Szent Erzsébet plébániára kerültünk, mert Körmenden is a Szent Erzsébet plébániára.
1: Akkor Szent Erzsébet oltalma alatt.
0: Igen.
1: Volt, van, lesz, marad a ti családotok. Kedves hallgatóim, sajnos ezt a beszélgetésből be kell fejezni, mert hogy lejárt a műsoridő. De semmi gond, két hét múlva hallhatják a folytatását ugyanebbnek a beszélgetésnek, ugyanebben az időpontban beszélgetés sorozat címe, ugye Isten műve a család. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője, Balázzsal és Csillával beszélgettem, és beszélgetni fogok két hét múlva is. Hát önöknek pedig kívánok nagyon szép áldott napokat, békés családi életet, találják meg egymást a kölcsönös szeretetben. Horváth Józsefet hallották, a műsor szerkesztőjét.
3: Otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallották.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Szeptemberben Franciaországba látogat Leó pápa. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett az év múzeuma. Új gyűjtemény nyílt a szegedi fűvészkertben. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Szent Atya nemzetközi útjait szombaton jelentette be a Szent Szék, áll a Vatican News hírében. Leó pápa június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik, szeptember 25-e és 28-a között pedig Franciaországba látogat. A Szent Atya, a francia elnök, az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatója meghívásának tesz eleget. A franciaországi útja során fölkeresi az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének székházát is. Leó pápa eddig Törökországba, Libanonba, Monakóba és Afrikába látogatott. Franciaországba legutoljára 2008. szeptemberében 16. Benedek pápa tett hivatalos állami látogatást. Bár Ferenc pápa később 3 alkalommal is járt francia földön, ezek egyházi vagy nemzetközi eseményhez kapcsolódó munkalátogatások voltak. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum kapta az Év Múzeuma díjat, amelyet a Múzeumok Majálisán adtak át szombaton a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, tudósít az MTI. A díjjal 1997 óta ismerik el azokat a múzeumokat, amelyek eredményei mögött átfogó, komplex stratégiai fejlesztés húzódik, és amelyek példát mutatnak a magyarországi múzeumi közösség számára, fogalmazott Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. Az 1956-ban alapított múzeum Tiszaföldvár és a 12 települést magában foglaló Tiszazug térségének kulturális identitását erősíti. A természettudományi, földrajzi, helytörténeti és néprajzi gyűjteményekre építve példaértékű ismeretátadási és közösségfejlesztő munkát végez. Az intézményben az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg, többek között teljes épületrekonstrukció, a tanulmányi kert bővítése, valamint turisztikai és oktatási együttműködések. Védett, fokozottan védett őshonos növényfajokat bemutató új gyűjtemény nyílt a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében, adja hírül az MTI. A Noé bárkája elnevezésű egységet szombaton adták át. A bárka alakú bemutatóhely jól szimbolizálja, hogy mentőakció folyik. Az intenzív emberi beavatkozás és a drasztikus éghajlatváltozás következtében komplett élőhelyek tűnnek el vagy alakulnak át teljesen. Magyarországon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezeknek mintegy felét gondozzák botanikus kertekben. A Noé bárkájában 142 fajt ismerhetnek meg a látogatók, de a szegedi fűvészkertben nevelt fajok száma ennél magasabb, és eltérő környezeti igények miatt számos növény nem kaphatott helyet az új gyűjteményben. Szombattól látogatható a Tudós Nők Ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.

0: ének hangja.
1: 9 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a gyáli Szent István templomból. A szertartást Káposztási Béla atya celebrálja.

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Vasárnap mennybe menetel utáni kedd reggeli szentmiségben Görömbei és a Berencsi családok elhunyt tagjaiért imádkozunk. Istentől irgalmat és az örök boldogság ajándékát kérjük számukra. Testvéreim, szentmiségünk elején most csendesedjünk el, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, kérjük Isten irgalmát életünkre.

tel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Harmadik missziós útja vége felé Pál apostol Milétuszba érkezett. Magához kérette az efezusi egyház presbitereit. Amikor azok megérkeztek, így szólt hozzájuk. Tudjátok jól, hogy Ázsiába jövetelem első napjától kezdve, egészen a mai napig hogyan éltem köztetek. Az Úrnak szolgáltam teljes alázatossággal, könnyek és zaklatások között, amelyek a zsidók áskálódásai folytán értek engem. Semmit sem tagadtam meg tőletek, ami javatokra szolgálhatott. Nyilvánosan és magánházakban tanítottalak titeket. Zsidóknak és görögöknek egyaránt hirdettem, hogy térjenek meg Istenhez, és higgyenek Jézusban, a mi Urunkban. Most pedig a Szentlélek ellenállhatatlan indítására Jeruzsálembe megyek. Nem tudom, mi történik ott velem, csak azt adta tudtomra a Szentlélek, hogy minden városban, hogy bilincs és megpróbáltatás vár rám. De mit sem aggódom. Nem becsülöm sokra életemet, csak fussam végig pályámat, amelyet az Úr Jézus rám bízott, és tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdető evangéliumról. Tudom azt is, hogy közületek, akiknek Isten országát hirdettem, nem lát többé senki. Ezért most ünnepélyesen kijelentem. Ártatlan vagyok abban, ha valaki mégis elvesznék. Mert nem riadtam vissza semmitől, hogy Isten akaratát teljes egészében föltárjam előttetek. Ez az Isten igéje. A föld minden országa énekszóval áldja az Istent. A föld minden országa énekszóval áldja az Istent. Bőséges esőt adtál, Istenünk. Örökségedbe, ellankadt népedbe új erőt öntöttél. Lakást adtál nyájadnak azon a földön, amelyet jóságodban szereztél a szegényeknek, Istenünk. A föld minden országa énekszóval áldja az Istent. Áldott legyen az Úr minden nap. Üdvösségünk Istene, ő visel ránk gondot. Istenünk ő, szabadító Istenünk, az Úr, a mi Urunk, kivezet minket a halálból. A föld minden országa énekszóval áldja az Istent.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és imádkozott. Atyám, eljött az Úr, dicsőíts meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tiéd voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották, most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták, megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. A tiéd ők, hiszen a tiéd mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd. És én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább itt a világban, ők azonban a világban adnak. Én most hozzád megyek. Ezek az evangélium igéi. Jézus különbséget tesz a világ között, a világ, ami egyrészt helyszíne az emberi életnek, és a világ között, akik nem fogadták el Isten örömhírét, nem fogadták el az evangéliumot, és nem válaszoltak hittel Jézus hívására. Ő az utolsó vacsorán, és amikor imádkozik az övéért, akkor tényleg az övéért imádkozik. Ez a különbség tétel, hogy elfogadják az ő evangéliumát, vagy nem fogadják el, ez mindvégig megmarad Jánosnál élesen. A világ hiába hallja az örömhírt, hiába kér, vagy kapja a buzdítást, hiába jönnek a tanúk, és hívják meg az istenes életre, ő számára ez alkalmatlan, ő ezzel nem foglalkozik, becsukja a fülét, és elfordul tőle, és vannak a tanítványok, akik pedig hajlanak a jó szóra, akik megértik Istennek a szavát, akik hallgatják és akarják érteni az Isten igéjét, ezért keresik és kutatják az életük értelmét, nem csak egyszerűen földi értelemben, hanem az Isten igéjének a fényében, az Isten igéjének fényébe állítják az életüket, ha úgy tetszik, akkor az alapján ítélik meg, hogy helyesen vagy helytelenül élnek, és így tudják az életüket Istenre irányítva irányba tartani. Valójában ez a feladat mindannyiunknak, és erre a feladatra hív meg bennünket. Az Isten igének az olvasása, a szentségeknek a vétele, erre a feladatra kapacitáljuk magunkat, amikor újra és újra a szentmisében részt veszünk. Itt Isten igéje szól, azt hallgatjuk, annak a kifejtését hallgatjuk. Itt Isten igéje a egyszerű ostyából és borból Krisztus testét és vérét formál, és ez az a táplálék, amit nekünk szánt Jézus Krisztus. Ezt a táplálékot vesszük magunkhoz évszázadok és évezredek óta, mióta az egyház fennáll. Szent Pál apostol azt mondja, ünnepélyesen kijelentem, ártatlan vagyok abban, ha valaki mégis elvesznék, mert nem riadtam vissza semmitől, hogy Isten akaratát teljes egészében feltárjam előttetek. Isten akaratát az ige hirdetés feltárja, és onnantól fogva teljes felelősség a miénk, És ezt talán érdemes a mai reggel megjegyezni. Az életünkre mi viselünk felelősséget, mi viselünk gondot, viselünk vagy nem viselünk, komolyan veszük Istent, vagy nem veszük komolyan. Ez az, ami az életünk végső formáját kialakítja, kiformálja. Jézus arra hívott meg bennünket, hogy legyünk tanulékonyak, hallgassunk rá, arra hívott meg bennünket, hogy viseljünk gondot az életünkre, arra hív meg minket, hogy vállaljunk felelősséget a saját életünkért, és nem csak egyszerűen jól éljünk, jó emberként éljünk, Istentől meghívott, és Istenre irányuló, Istent ismerő, és Isten akaratában járó emberekké kell válnunk. Krisztus tanítványokká, akik valóban azt teszik, amit a nevük az, hogy keresztény jelez, hogy az egész életüket a krisztusi igehirdetés és a krisztusi örömhír járja át, és így maguk és a szeretteik és a környezetük, de a többi ember életét is Isten felé akarják vezetni. Amen. Kérjük testvérem a végtelen irgalmas Istent, önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket, és adja meg nekünk az örök boldogságot.
1: Az egész világon elterjedt és az itt egybegyűlt egyházért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket! Szent atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért és a szent szolgálatban segítő társaikért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket! Az egyházak egységéért, a pogányok megtéréséért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket! Beteg, éhező és bajba jutott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket! Saját magunk és távol lévő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: A görömbei és perencsi családtagokért, akik hozzád távoznak, akik irgalmadat remélik, az elhunytak, könyörögjünk az Úrhoz. Urunk Istenünk, jusson el könyörgésünk felséges trónod elé, ne legyen eredménytelen, hanem nyerjen meghallgatás Krisztus, ami Urunk által.

Urunk Istenünk, fogadd el híveid imádságait és adományait, add, hogy gyermeki szeretettel bemutatott áldozatunk a mennyei dicsőségbe juttasson el minket, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten, Krisztus, ami Urunk által. Ő feltámadása után tanítványainak valóságosan megjelent, majd szemük láttára fölemelkedett a mennybe, hogy isteni életét megoszta velünk. A húsvét öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy, és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírás és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyán, kérünk tehát téged, küld el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi úrunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kényszenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk tehát Szentatyánk Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egy házad áldozatára, melyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökkévalóság napján az ő tagjai közé számítassunk. Te tökéletes Urunk, egyházadat a hitben és szeretetben, egységben Leó pápánkkal, Zsolt püspökünkkel, Miklós és Lajos nyugalmazott püspökeinkkel, minden püspökkel, pappal és diakónussal, valamint egész megváltott népeddel. Nyisd meg szemünket, hogy felismerjük testvéreink szükségét. Indíts minket szavakkal és tettekkel, hogy támasza legyünk a megfáradtaknak és a terhek alatt görnyedőknek. Add, hogy őszintén szolgáljuk őket, Krisztus példáját és parancsát követve, tedd egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Emlékezzél meg, Urunk, testvéreinkről, aki Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül csak te ismerted, bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal és minden szenteddel, add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Most pedig imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ezért kérünk, ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És
0: engesszelődjetek ki szívből egymással.
1: Amen.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptok a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Krisztusomi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.

Gondolatok a májusi életigéhez. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Küldetésünk arra szól, hogy a feltámadott életét, vagyis az evangéliumot éljük. Ezért olyan fontos, hogy a mindenkori igét a lehető legintenzívebben éljük meg. A jelen pillanatban keressük Isten akaratát, és tegyük is meg, váltsuk életre, ezzel teljesítve küldetésünket. Ne gondoljuk, hogy ez túl távoli, túl magasztos, mi nem vagyunk méltók erre, elég nekünk a földi küldetésünk, hogy orvos vagyok, apa vagyok, kertész vagyok, tanár vagyok, stb. Földi küldetésünket úgy tudjuk jól teljesíteni, ha a Jézustól kapott küldetésünk az alapja és mozgatója ezeknek. Nem akárkit ad nekünk Jézus segítségül, hanem saját lelkét, a Szent Lelket. Határozzuk el, hogy tudatosan minden cselekedetünkben kérjük a Szentlélek segítségét. Küldetésünk arra is hív, hogy másik Jézusként éljünk. Naponként tűzzünk ki konkrét célokat, hogy őt utánozzuk szelídségben, türelemben, igazságban, szeretetben. Fedezzük fel az embertársunkban jelenlévő Jézust, és segítsük őt abban, hogy ő is teljesíthesse küldetését. Egységben együtt tehetjük érzékelhetővé Isten országát, menjünk az eltévedtek után, bátorítsuk a csüggedőt. Pünkösd ünnepére készülve figyeljünk a lélek hangjára, a belső hangra. Szent II. János Pál pápa gondolatai. A világ életéért. Boldogságos szűz, áraszt belénk a lelki erőt és Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Te, aki az imádkozó apostolokkal ott voltál az utolsó vacsora termében, várva a lélek pünkösdi eljövetelét, esd le az ő megújult kiáradását minden hívőre, hogy hivatásuknak és küldetésüknek mindenben megfeleljenek, mint az igazi szőlőtő szőlővesszői. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket!

0: Enciklikák.
1: Humanae Vitae, 6. Pál pápa enciklikája a helyes születés szabályozásról, Róma 1968, 3. rész, 7. pont, a keresztény hitvesekhez. És most közvetlenül gyermekeinkhez fordulunk, elsősorban azokhoz, akiket Isten arra hívott, hogy a házasságban szolgálják őt. Az egyház ugyanis, miközben hirdeti a sérthetetlen isteni törvények követelményeit, az üdvösséget hirdeti, és a szentségekben megnyitja a kegyelem útjait, melynek folyamán az ember új teremtményé válik, és ez az új teremtmény szeretetben és igaz szabadságban meg tud felelni teremtője és megváltója tervének, s megérzi Krisztus igájának édességét is. A keresztény házasok tehát tanulékonyan hallgatva az egyház szavára emlékezzenek rá, hogy a keresztény életre szóló hivatásuk a keresztségből fakad, s a házasság szentségével megerősödik és egészen kibontakozik. E szentség megerősít is, mint egy fölszenteli őket, hogy feladataikat hűségesen tudják teljesíteni, tökéletesen megvalósíthassák hivatásukat, s a világ előtt keresztény tanúságot tehessenek. Az Úr ugyanis azt a feladatot bízta rájuk, hogy mutassák meg az embereknek annak a törvénynek szentségét és édességét, amely kölcsönös szeretetüket szorosan összefűzi az emberi élet szerzőjének, Istennek szeretetével. Semmiképpen nem akarjuk elhallgatni a keresztény házastársak életében előadódó, olykor súlyos nehézségeket, hiszen mint mindannyiunknak, a házastársaknak is szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz. De ennek az életnek reménye, mint fényes világosság ragyogja be útjukat, miközben erős lélekkel arra törekszenek, hogy józanul, igazul és jámboran éljenek ebben a világban, tudván, hogy a világ elmúlik. Ezért a hitvesek szívesen fogadják a rájuk bízott feladatot, s a hitből és a reményből merítsék az erőt, amely nem csal meg, hiszen Isten szeretete kiáradt a szívükbe a nekünk adott szent lélek által. Római Levél 5. Szüntelen imádsággal kérjék Isten segítségét, s főleg az oltári szentség örök forrásából merítsenek kegyelmet és szeretetet. Ha pedig még bűnök tartanák fogva őket, ne veszítsék kedvüket, hanem alázattal és álhatatosan meneküljenek Isten irgalmához, amelyet bőségesen áraszt a bűnbánat szentsége. Így módon eljutnak majd a házas élet tökéletességére, melyet az apostol e szavakkal fejez ki. Férjek, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus szerette az egyházat. Ugyanígy a férfinek is úgy kell szeretnie feleségét, mint tulajdontestét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti, senki sem gyűlöli soha a testét, hanem táplálja, óvja, ahogyan Krisztus is az egyházat. Nagy titok ez, én azonban Krisztusra és az egyházra vonatkoztatva mondom, de ti is mind úgy szeressétek feleségteket, mint önmagatokat, a feleség pedig tisztelje férjét. Efeziusiakhoz írt levél 5.2.33. 8. pont. A családok egymás közti apostolkodása. A gyümölcsök közül, amelyek akkor érlelődnek, ha kemény elhatározással őrzik Isten törvényét, az egyik legértékesebb az lesz, hogy a házasok másokat is részesíteni akarnak saját tapasztalataikban. Ebből adódik, hogy a világi hívő széleskörű hivatásába belép az apostolkodásnak egy új és szembeötlő formája, amellyel a többi házasnak tesznek szolgálatot. A hitvesek lesznek a többi házaspár apostolai, amikor vezetőikké válnak. A keresztény apostolkodás sok formája között kétségtelenül ez látszik ma a legalkalmasabbnak. 9. pont. Az orvosokhoz és az egészségügyi dolgozókhoz. Különös tisztelettel vagyunk az orvosok és az egészségügyi dolgozók iránt, akik munkájuk végzésében minden emberi érdek fölött arra törekszenek, hogy megfeleljenek keresztény hivatásuk feladatának. Szilárdan tartsanak ki abban az elhatározásukban, hogy mindig a hitre és a józan észre támaszkodó véleménynek kedveznek, s törekedjenek arra, hogy ezt a meggyőződést terjesszék környezetükben. Tekintsék hivatásuk feladatának, hogy ezen a nehéz területen megszerezzék maguknak a szükséges tudást, s miként joggal várják tőlünk, helyes választ tudjanak adni, és igaz utat tudjanak mutatni a tanácsért hozzájuk forduló házaspároknak.
0: Enciklikák.

0: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Sipos Vera műsorát hallják.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Sipos Vera vagyok. Mindannyian emlékszünk még azokra az időkre, amikor az évszakok rendje nagyjából kiszámítható volt, és a tavaszi fagyok vagy a heteken át tartó nyári asszályok ritka kivételnek számítottak. Ma azonban, ha kimegyünk a piacra, vagy a saját kiskertünkben gondozzuk a palántákat, mindannyian tapasztaljuk a változást. Az idei év volt az egyik legszárazabb a mérések kezdete óta, a közelbontban lecsapó, kíméletlen tavaszi fagyok pedig szinte letarolták a hazai gyümölcsösöket. Ezek a szélsőségek már a megélhetésünket és a pénztárcánkat érintő kőkemény valóság. Amikor a kukorica és a búza szomjazik a kiszáradt földeken, vagy a barackfák virágait egyetlen éjszaka alatt elviszi a fagy, az nem csak a gazdák tragédiája, ez maga az élelmezés biztonsági válság, ami jól látszik az élelmiszerárak drasztikus emelkedésében is. De vajon tehetetlenül kell néznünk a teremtett világ egyensúlyának felborulását? A válasz határozott nem. Bár a szélsőséges időjárást nem tudjuk megszüntetni, azt igenis megváltoztathatjuk, ahogyan a ránk bízott földdel bánunk. Alkalmazkodnunk kell a megváltozott körülményekhez, és ehhez ma már megvannak a szakmai megoldásaink. Okosabb vízgazdálkodásra, a vizeink megtartására, a termőtalajaink sokkal gondosabb védelmére és olyan modern mezőgazdasági módszerekre van szükség, amelyek ellenállóbbá teszik a hazai élelmiszertermelést a klíma okozta sokkokkal szemben. Ha odafigyelünk és felelősen gazdálkodunk, meg tudjuk védeni a magyar élelmezésbiztonságot is. Éppen ezeket a sorskérdéseket járjuk körül a Green Policy Center közelgő szakmai rendezvényén is. A fenntartható élelemtermelésről szóló beszélgetésünkön két neves szakértő, Dr. Rácz Katalin, az Agrárközgazdasági Intézet igazgatója, és Dr. Pál Völgyi Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője segítenek megérteni, hogyan védhetjük meg hazánk élelmezés biztonságát. A beszélgetés pedig Kocó Levente András, a központunk szenior klímapolitikai szakértője fogja vezetni. Ezúttal tehát szeretettel meghívjuk Önöket a Klímasemlegesség 2050 című konferenciánkra, ahol közösen fogunk válaszokat keresni ezekre a kihívásokra. A rendezvényre 2026. június 3-án, szerdán kerül sor Budapesten, a Veselény utcában, a Mesterek és Módszertanok házában. A program délután 1 órakor kezdődik és 5 óráig tart majd. A részvétel teljesen ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amit megtehetnek a Green Policy Center felületein. Gondolkodjunk együtt a jövőnkről, és vigyázzunk a ránk bízott világra. Várunk mindenkit szeretettel!
0: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Sipos Vera műsorát hallották.
2: Hírperce.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Koncertsorozat indult a Máltai Szimfónia növendékeinek közreműködésével. Szombaton tartották a nagymarosi ifjúsági találkozót. Újabb tanúságtevővel gazdagodott a katonai ordinariátus. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Szombat délelőtti jazz címmel koncertsorozat indult a felzárkózó települések együttműködésével a Fetekertben, áll a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat hírében. A Fetekert és a Gypsy Jammel minden hónap harmadik szombatján kínál koncerteket a budapesti Fény utcai piacon. A koncerteken az egykori és jelenlegi Máltai Szimfónia növendékei jazz, nép és világzenei dalokkal szórakoztatják a közönséget. A Fetekertben pedig a felzárkózó településeken készült finomságokat, lekvárokat, mézeket, szörpöket kóstolhatják meg, valamint a kézműves üzemek termékeit vásárolhatják meg az érdeklődők. Az első koncertet a múlt hétvégén tartották. A Máltai Szimfónia esélyteremtés, a pedagógia, a zenetanítás, valamint a szociális és közösségfejlesztő munka összekapcsolásával. A Gypsy Jammel tagjai jelenleg a Rajkó Talentum, alapfokú művészeti iskola és középiskola növendékei, de a Máltai Szimfónia továbbra is mentorálja őket. Szombaton rendezték meg az idei tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót, adja hírül a Magyar Kurír. Az esemény mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet volt, mely így hangzik. Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Benne vagy? A nap fő előadója és a Szent Mise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök volt, a zenei szolgálatot pedig az egész nap folyamán az Emmanuel közönség látta el. Fábri Kornél atya előadásában a találkozó szlogenjéről elmélkedett, és mint mondta, mi Jézus meghívottjai vagyunk, ő már mindent megtett, ami az ember üdvözítéséhez kell. Nekünk már csak tovább kell adnunk az örömhírt. A kérdés az, benne vagy? Akarunk ezen az úton tovább menni és hiteles keresztény életet élni? A programra ellátogatott a nagymarosi találkozó életre hívója is, a 99 éves Kerényi Lajos atya. Ünnepi szentmise keretében szentelték diakónussá Somorjai Pétert, a Magyar Honvédség vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrség dandár kiemelt vendéglátást biztosító alosztályának vezetőjét szombaton a budapesti tisztviselő telepi Magyarok Nagyasszonya templomban, tudósít a katolikus tábori püspökség. A szentelést Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök végezte. Homíliájában többek között kiemelte. A kereszténység kezdetei is a rejtettségből és az egyszerűségből sarjadtak ki. Arra is kitért, hogy a diakónusi szolgálat nem csupán feladat, hanem folyamatos válaszadás Isten hívására, melynek kezdetét sokszor maga az ember sem tudja pontosan meghatározni. A katonai ordinariátus arra kérte az új diakónust, hogy minden szolgálatában Jézust képviselje. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 10 óra. Mária Rádió Pécel, FM 91,7.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A hitünk és életünk sorozatban, ezekben a napokban nyilvánvalóan a szívünkben őrizzük a képet, a jelenetet, amikor Jézus elbúcsúzik övéitől, szól hozzájuk búcsúszóval, küldetést ad nekik, ígéretet ad nekik, és eltávozik közülük. A mennybe menetel ünnepének vonzásában szeretném, hogyha ezt a mai alkalmat is megélnénk. A témánk éppen erre vonatkozna, újból szemléljük a képet, és gondolkodjunk annak részletein, jelentésein. Az alapkérdésünk így hangzik, hogyan ment az Úr Jézus a mennybe? Első lépésként kérjük Isten szent lelkét, akit ezekben a napokban újból hívunk, várunk, életünkbe akarunk fogadni. Segítsen, hogy helyesen gondolkodjunk erről, és valóban a lélek örömében tudjunk élni, és tanúságot tenni arról, hogy van reménységünk. Jézus föltámadása után a 40. napon az olajfák hegyén tanítványa jelenlétében fölment a mennybe, és megnyitotta számunkra az örök élet kapuját, az égi hazafelé irányítja a mi tekintetünket. Ezért kérjük az ő szent lelkét, benne éljünk, és legyünk hűségesek a mi utunkon. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szemléljük tehát ezekben a napokban, és ez legyen egyfajta ismétlés, ettől ne féljünk ettől a szótól. Jézussal megdicsőülttel találkozhattunk napokon, heteken keresztül, az ő föltámadásának fényében, örömében, allelujás örömében szerettünk volna megmaradni, elmélyedni, és valóban megbizonyosodni arról, hogy ő él, találkozni vele, az élővel, a föltámadottal, mi, akik szemléltük nemrégen az ő kínszenvedésnek mozzanatait, kik igyekeztünk testünket, lelkünket böjtöléssel, imádsággal, áldozathozatala előkészíteni. Amikor ezt a mondatot kimondom, már időben mentük visszafelé, a mennybe menetel mozzanat előtt a húsvéti ünnepkört, fényét próbáltam jelezni, a húsvét ünnepét és az előkészületet, a nagy böjtöt. Mai napon tehát nézzük a mennybe menetelt, és bár az ünnep látszólag mögöttünk van, de legyünk úgy, mint az apostolok. Megmaradni az ünnep vonzásában, ahogyan ők is, együtt maradni az imádságban, a közösségben, és hogy ahogy hallottuk is vasárnap a szentírási szakaszban, együtt lenni közösségben, együtt elmenni a templomba. Azt mondta a Lukács evangélium idézet a vasárnapi evangéliumunkban, nagy örömmel visszatértek Jeruzsálemben, állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent. Kérjük mi is ezt, Isten dicséretében és magasztalásában egyek lehessünk. Az apostolaira Jézus küldetést bízott, vagy fölment a mennybe, az égbe szállt. Milyen furcsa ezt szavakba foglalni, kifejezni ezt a visszatérést, hogy eltűnik közülük, ahogyan eltávozik, és az eddigi jelenléte, az eddigi létállapota mindegy megváltozik. A megdicsült Krisztus már nincs többé testi valójában közöttük. De egy ígéret hangzik el, hogy közöttük marad, és hogy elküldi a vigasztalót, a lelket, az éltető lelket, aki minden nyilvánvalóvá tesz számukra. A végső búcsón, mielőtt visszatért az Atyához, Máténál olvassuk, hogy Jézus összehívta tanítványait egy hegyre. Látjuk a bizonytalan apostolokat, amint megbízást kaptak. Emlékszünk, Jánosnál olvashatjuk, hogy egyszer már tudomásukra hozta Jézus, hogy aki bennem hisz, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amiket én teszek. Sőt, nagyobbakat is fog tenni azoknál. Most az ünnepélyes megjelenéskor pedig így szólt, én kaptam minden hatalmat mennyben és földön. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Máté evangéliumának 28. fejezetében olvassuk tehát ezt. Jézus az Atyától kapott megváltó hivatást folytatja, elküldi a lelket, aki újjáteremti a földet. Az apostolok pedig az egész világra szóló küldetést kapnak, arra, hogy tanítsák a népeket. Úgy jelennek meg, mint egyház, az üdvösség jele. Jézus erejében fognak megjelenni és tanúságot tenni, hirdetni az igét, hirdetni Jézus örömét, és tanítani a népeket. Jézus pedig megígérte, hogy veletek vagyok minden nap
a világ végéig velük, a tanítványokkal, hogy összegyűjtsék a szétszórtakat, hogy megerősítsék az egyházat, pásztorokat és a híveket. Jézus jelenlétével, folyamatos jelenlétével az egyház töretlen marad, nem vesz erőt rajta a gonosz. Történelmének első fejezeteit az apostolok írják, az utolsó fejezet pedig majd a végső napon lesz nyilvánvaló, amikor Isten lesz minden mindenben, ahogy Pál írja az első korintusi levél 15. fejezetében. Küldetést bíz tehát Jézus apostolaira, és a következő mozzanatban pedig látjuk, amint égbe száll. 40 napon át többször megjelent tanítványainak, és megtanította őket, hogyan formálják át a világot. Ezt mondta Jézus, mikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek majd rólam Jeruzsálemben, sőt, egészen a föld végső határáig. És látjuk az utolsó találkozást az olajfák hegyén, amikor szemük láttára az égbe emelkedett, felhőt akart el, amely Isten dicsőségének a jelképe. Nyilván együtt olvassuk az írás, az evangéliumi részek utolsó fejezeteit, és természetesen a kezünk ügyében van az apostolok cselekedetei is. Az első fejezetre szükségünk lesz. Jánosnál olvassuk a 20. fejezetben. Jézus megmondta nekik, bőveinek, hogy fölmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. A feltámadott az égbe szállt, az időből az örökké valóságba, a térből a végtelenbe. Miután legyőzte a bűnt és a halált, győztesként tért vissza az atyához, hogy az emberiség általa és a lélektől megerősítve az üdvösség útjára léphessen. A mennybe szálló Jézussal az egész emberiség Istenhez tér, a törékeny és halandó ember a halhatatlanság felé veszi útját. Ez az emberiség történelmének értelme. Munkanapja végén a názáreti ács elvégezte feladatát, visszatért az atya házába. A nagy munka azonban ezzel kezdődött. Országának most kezdődik a megvalósítása. És a következő mozzanat, hogy röviden összefoglaltuk a lényeget, ez már az apostolok cselekedeteinek első verseiben olvasható, a figyelmeztető hang, az apostolok felé, akik az égre tekintenek, galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt szemekkel? Ez a Jézus, aki közületek fölment a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe szállt. Mint egy jelzi azt is, hogy bámészkodnak, csodálkozva tekintenek az ég felé, és mit állnak itt, pusztán tekintetüket az égre emelve? Itt a folytatás. Mint ahogy azt mondaná, menjetek, imádkozva kérjétek és várjátok a lelket, hogy amire megbízást kaptatok, legyen erőtök elkezdeni és véghez vinni. Ezt a lelket kérjük mi magunk is. Ez a lélek éltessen és vezessen bennünket ma is Krisztus egyházában. Egyházunk azt tanítja, hogy Krisztus testestől, lelkestől a mennybe ment. Azt tanítja, hogy az atya jobbján ül, testben, természetes létmódja szerint. Az írás szavait pedig bőségesen idézzük, de most legyen Márktól, az idézet a 16. fejezet 15. versétől. Már még az eddigiekben talán nem szólalt meg közöttünk. Azt mondja, Jézus, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni. Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. Urunk Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta. Kérdések sorával fogjuk majd folytatni. Mit jelent az, hogy az Úr Jézus mennybe ment? Mikor ünnepeljük ezt a mennybe menetelt? Jézus milyen ígéreteket tett a mennybe menetele előtt? Vagy megkérdezzük, hogy sikerrel járt-e az ő küldetése a földön, és hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy Jézus ül a mindenható Atya Isten jobbja felől? Ezek lesznek a kérdéseink. Keressük a válaszokat.

Egy rövid összefoglalással kezdtük az imént kérdésünk kifejtését, amikor vizsgáljuk Jézus mennybe menetelét, nem az ünnepet pusztán, hanem a mozzanatot. Mi előzte meg, mi történt akkor, és mi követte. Az összefoglalások sorát pedig kövessük az egyik leghitelesebbel, egy alappal, amelyhez mindig térhetünk. A magyar katolikus lexikonban ezt olvassuk: mennybe menetel, a latin ascensio, ascendo, felmegy, fölemelkedik szóból ered, és Jézus Krisztus megdicsőlésének utolsó földi állomása, írja, amikor 40 nappal föltámadása után az olajfák hegyéről tanítványai szeme láttára maga isteni erejével fölment a mennyei atyához, a mennybe. Lexikon jelzi, érdekes így egymás mellett összehasonlítani, hogy a mennybe menetelt Lukács evangéliumának végén röviden olvashatjuk a 24. fejezetben, az apostolok cselekedetei már részletesebben mondja el, Márknál mindössze egy mondattal találkozunk a 6. fejezet 19. versében. Az első kérdésünk tehát így hangzik: mit jelent az, hogy az Úr Jézus a mennybe ment? Valaki megkérdezi tőlünk, hogy mit jelent ez, hogy mennybe ment, akkor talán ezt válaszolhatjuk neki, legyen ez a válaszunk, hogy visszatért az Atya Istenhez, visszatért örök isteni dicsőségébe. A mennyország az nem lent vagy fent van, csillagok végtelen messzeségében nem keressük, hanem ott van, ahol Isten dicsősége kinyilvánul. Ugyanolyan láthatatlan, mindenütt jelenvaló, mint az Isten. Amikor az Úr Jézus a mennyországba ment, saját isteni világába, dicsőséges országába távozott. Számunkra az Isten világa titok, megközelíthetetlen. Csak azok látják meg, akik üdvözülnek, vagyis a mennyországba jutnak. Az Úr Jézus testestől, lelkestől ott van már, mindenkit megelőzve. Azt halljuk, hogy onnan fog eljönni a világ végén az ítéletre. Hiszek egyben, így imádkozunk, fölmenvén a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbja felől, onnan lesz eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Érdekes ez a kép, az ábrázolás ismerős, ül az Atya jobbján, erre még vissza fogunk majd térni. Mikor ünnepeljük az Úr Jézus mennybe menetelét, kérdezzük. Húsvét után a 40. napot követő vasárnapon. Az ünnep hivatalos neve Úrunk Jézus Krisztus mennybe menetele. Szent Ágoston az 5. században apostoli eredetűnek mondja ezt az ünnepet, régen körmenettel ünnepelték Jézus utolsó útját az olajfák hegyére, ahonnan a mennybe ment. Az ünnepi nagymisében, az evangélium után eloltják a húsvéti gyertyát és elviszik az oltár mellől. Ez az Úr Jézus mennybe menetelének szertartásos jelképe. Szép ez a kép, a megdicsült, föltámadott Krisztus ábrázoló szobrot általában a húsvéti körmenet után föltesszük a főoltárhoz, és áldó kitárt karja egész ünnepkörünkben, egész húsvéti ünnepkörben felénk irányul. Látjuk kezében a győzelmi zászlóval. És talán ennek a folytatása a szép mozzanat, amikor mennybe menetel ünnepén a szembe miséző oltár sarkára is oda helyezzük a szobrot. Mint egy jelezzük azt, hogy egyre közelebb figyelünk erre az áldó Krisztusra, akinek elmenetelét, a mennybe való visszatérését hamarosan ábrázolni szeretnénk. Én például az evangélium elhangzása után, vagy az igehirdetés után, de egy kicsit ünnepélyesen fölemelem ezt a szobrot, és elvonulok vele, vagy a keresztelők út mellé, vagy egy rejtettebb helyre, egy mellékoltárhoz. Jézus már nem látható közöttünk testi valójában. Eltávozott közülünk, keressük és vágyjuk az ő fölismerését, és oda tekintünk, ahol az előbb ez a szobor nyugodott. Az áldozati oltárra, ahol folytatódik a szentmise áldozat ünneplése, és a következő pillanatban szinte azt valljuk, hát itt vagy közöttünk, velünk maradsz újból és újból a világ végezetéig, kínálod, adod önmagadat, hogy életünk legyen. Az oltárról levesszük a szobrot és elrejtjük, már nem látjuk Jézust, de a hit szemével keressük, hogy ugyanazon az oltáron, a kenyértörés közösségében, az oltári szentségben fölismerjük, mint az Emmauszi tanítványok. Következő kérdésünk arra vonatkozik, hogy milyen ígéretet tett Jézus a mennybe menetele előtt. A legfontosabb ígéreteként azt mondjuk, hogy megígérte a Szent Lelket.
Talán nem túlzás, hogy jó kifejezés, amikor azt mondjuk, hogy nagyon elszomorította a tanítványokat Jézus távozásának a híre. Nem voltak ugyan még teljesen tisztában az ő személyével, de egészen lenyűgözte őket az isteni szeretet, amely szent emberségén keresztül árad feléjük. Túlságosan emberi természetes volt még a ragaszkodásuk hozzá. Ők úgy gondolták, hogy távozásával egészen elveszítik őt, és ezért, mint egy vigasztalásképpen szólt hozzájuk Jézus az utolsó vacsorán, érezzük a bensőséges, szeretetes szavak erejét. Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdezi közületek, hová mégy. Hanem mivel ezeket mondtam, szomorúság tölti el a szíveteket. De én az igazságot mondom. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm hozzátok. Én csodálatos, hogy János evangéliuma 16. fejezet megőrzi ezeket a szavakat. Mennyei dicsőségébe, isteni valóságának teljességébe távozott Jézus. Léte, kapcsolata az emberekkel, a világgal és tevékenysége tehát éppen nem szűnt meg, hanem mérhetetlenül tökéletesebb, teljesebb és bensőségesebb lett isteni dicsőségének megfelelően. A Szent Lélek Isten szemében árad reánk, és tölt el bennünket Jézus valósága, bőséges vigasztalást nyújtva történeti személyiségének elveszítése feletti fájdalmunkban. A Szent Lélek küldésével kapcsolatban különböző egyéb ígéreteket is tett Jézus. Ismét Jánost fogjuk idézni, ő jegyezte fel ezeket az evangéliumában. Az első idézet így hangzik, aki bennem hisz, ugyanazokat a tetteket fogja véghez vinni, amiket én magam cselekszem, sőt, nagyobbakat is fog tenni azoknál. A következő pedig így hangzik, bármit kértek majd nevemben az atyától, megteszem nektek. Kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad nektek az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. Nem hagylak árván titeket, eljövök hozzátok. Jézus ezt mondja, aki pedig szeret engem, azt atyám is szeretni fogja. Szeretni fogom őt én is, és kinyilatkoztatom magamat neki. Aki szeret engem, atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és benne fogunk lakni. Az ígéretek csodálatos sora ez, és a következő, amelyet ezekben a napokban oly buzgón ismétlünk, hogy szívesen idézünk a szívünkbe, az emlékezetünkben, amikor Jézus azt mondja, hogy békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Mindezeket Jézus 7 ígérete címén tartjuk számon, mint evangéliumi szakaszokat. Evangélium ez valóban örömhír, Jézus ígérete nekünk is szól, éppen ezért fontos, hogy olvassuk, ismételjük, szívünkbe fogadjuk, reménységgel valljuk, és osszuk meg másokkal is. Mennybe menet előtt mondta mindezeket Jézus, aki megígérte a Szent Lelket, és ez a 7 ígéret a mai napon is legyen örömünk oka és forrása.

Folytassuk tehát kérdésünk vizsgálatát. Mit jelent számunkra az Úr Jézus mennybe menetelének ünnepe? Hogyan történt ez? Mi előzte meg? Mi történt ott valójában? És még a következmények? Úgy is kérdezhetnénk, hogy hogyan ment föl Jézus a mennybe? Feltámadása után látjuk a 40. napon az írás szerint az olajfák hegyén tanítványai jelenlétében, és vizsgáljuk, hogy mi előzte meg ezt a mozzanatot, mi történt akkor és ott, és még a következmények. Kérdéseket tettünk föl, hogy vajon mit jelent az Úr Jézus mennybe menetele, mit jelent az, hogy visszatér az Atya Istenhez, visszatér isteni örök dicsőségébe. Rákérdeztünk az ünnep mi voltára, mikor ünnepeljük ezt, és végigvettük azokat az ígéreteket, amelyeket Jézus tett a mennybe menetele előtt, amikor megígérte isteni lelkét, a szent lelket. Így hangzik a kérdés, hogy sikerrel járt-e Jézus küldetése a földön, vagy elérte a célját, a sajátos földi küldetés. Hogyha valaki arra gondol, hogy Jézus tanítványaitól otthagyva, keresztre feszítve halt meg, akkor könnyen megfordulhat fejében a gondolat, hogy a messiás élete kudarccal végződött. Igaz, hogy látjuk mellette a föltámadás mozzanat, a mennybe menetel, amiről most beszélünk, a Szentlélek eljövetelét, és azt mondjuk ez is hozzátartozik Jézus életéhez, sőt, az egész egyház 2000 éves történetéhez. Mégis, hogyha valaki felületes külső szemlélőként kérdez, akkor talán megkísérti őt a gondolat, hogy nem volt-e hiába való a megváltó élete és egész munkája. A világ értetlensége és gonoszsága gyakran kergeti e fajta elkeseredettségbe, még a hívő buzgó lelkeket is. Egy kis józan megfontolás talán segít bennünket ezen a kis hitűségen. Az a biztos tény, hogy Jézus Isten fia volt, valóságos Isten, nyilván teljesen kizárja az ő személyes célkitűzésének a kudarcát. Isten tervei nem hiúsulhatnak meg. Csak arról van szó, hogy a mi elképzeléseink a megváltásról nem váltak valóra. Az egyes emberek, sőt az úgynevezett evilág várakozásainak talán nem felelt meg Jézus műve, amit láttak, amit szemléltek. És ez valóban így van. Ezzel szemben maga Jézus úgy nyilatkozott, hogy amit akart, az maradéktalanul véghez vitte. Az utolsó vacsorán kereszthalálát előre látva ezt mondotta, így imádkozott: Atyám, a művet, amelynek elvégzését rám bíztad, véghez vittem. János 17. fejezet 4. verse. És a következő versekben ezt olvassuk, ezt mondja Jézus: így imádkozik, kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Vagyis az Úr Jézus szándéka az volt, hogy a mennyei atya nevét, jóságos atyasságát, üdvözítő szeretetét kinyilvánítsa a jó akaratú emberek számára. És ezt a lehető legtökéletesebben meg is tette. Mindenki, aki keresi az üdvösséget, benne megtalálhatja, és meg is találja. És ez az ő küldetésének a teljes sikere. Korábban utaltam rá, hogy vissza fogunk térni még erre a kifejezésre, hogy Jézus ül a mindenható Atya Isten jobbján. És kérdezzük is meg, hogy ez mit jelent valójában. Mit jelent az, hogy az Atya jobbja felől ül? Mit jelent ez a kifejezés? Gyakran ábrázoljuk az oltárképeken, főoltár fölött a Szent Háromság Istent, és nyilvánvalóan érezzük ennek a különlegességét, furcsaságát, és hogy ezt helyesen kell értelmeznünk, akkor térjünk rá erre az Atya jobbja felől ül kifejezésre, hiszen ez azt jelenti, hogy az Atyával egyenrangúnak lenni, a jobbján ülni, egyenrangúnak lenni vele. Szép kifejezés, antropomorf mondjuk, ez az egyszerű emberek világában igen gyakori és szükséges. Szükséges ez a kép, mert megragadja a figyelmünket, megindítja és elindítja a képzeletünket, gondolatainkat, mint egy egész világunkat mozgásba hozza. Az elvont fogalmak, például hogy egy lényegűség, azok csak nem teljesen hatástalanok tudnak lenni. A keleti népeknél látjuk, hogy milyen jól ismerték a királyi méltóságok mindenek fölöttiségét. A király bárki jelenlétében ül, de az ő jelenlétében nem ülhet senki. Ha valakit maga mellé ültetett, az azt jelenti, hogy önmagával egyenlővé tette, legalábbis a tiszteletben. Az Istenség végtelen fölségének, szentségének hordozása, az emberiség meggyőződése szerint az egyetlen Isten, akit mindenek urának és atyának nevezünk. A kinyilatkoztatás tudomásunkra hozza, hogy Istenben az Atya személye az,
aki istenségét személynek természete szerint, mint örök forrás birtokolja. Az Atya Isten azonban átadta teljes istenségét a fiú személyének, mint abszolút saját tulajdont, amely egyébként az istenség természetéből következik. A fiú Isten tehát személye szerint kapja, természete szerint viszont örök abszolút birtokosa az istenség teljességének, mint az Atya Isten. A megtestesülés fokozta le a fiú Isten egylényegűségét, teljes egyenrangúságát az Istennel. Már Dávid próféta kifejezte ezt a jövendőlésében. Zsoltár, 110. Zsoltárt idézzük. Mondá az Úr az én Uramnak, jobbon felől foglalj helyet, míg lábad alá ellenségeidből zsámolyt vetek. Az Úr Jézus miután többször is kifejtette az Atya és Fiú egy lényegűségét, egyenrangúságát, gondoljunk János 5. és 7. fejezeteire, azt is kijelentette, hogy ő, mint emberélet Isten fia sem vesztette el ezt az egyenrangúságot. Az emberfia az Atya jobbján ül. Máténál pedig ezt olvassuk, 26. fejezet 64. versében, egykor látni fogjátok az emberfiát, az Isten hatalmának jobbján ülni, és eljönni az ég felhőin. És testvérek, kedves hallgatók, megéltük az ünnepet, egész életünkben újból és újból az egyházében találkozni fogunk reménységben egyre bensőségesebben és mélyebb megismerésben és megértésben ezzel a képpel, hogy Jézus kivezeti övéit a hegyre, kimondja az utolsó szavakat, a búcsú szavait, elbúcsúzik tőlük, és szemük látára fölemelkedik. Ezt olvastuk az evangéliumban. Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott el tőlük.

tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták. Azután nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent. Ezek az evangéliumi szavak hangzottak el az ünnepen, Lukács 24. fejezetéből, és ezt előzte meg az állalujás énekünk, ez Mátétól való idézet, Jézus szava: menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, én veletek vagyok a világ végéig. Jézus elköszönt tőlünk, elbúcsúzik tőlünk, de ígéretet tesz, nem is egyet, ígéretek sorát adja nekünk, de végső ígérete az, hogy ő elmegy, és elküldi az Atya ajándékát, elküldi a vigasztalót, az éltetőt, a megszentelő szent lelket. És mindegy, nekünk is mondja, maradjunk közösségben, és újból megélve azt a közösséget, amelyet ő hozott létre, maradjunk meg az imádság, a dicséret és az Isten magasztalásának egységében. Kérjük és fogadjuk az isteni lelket, aki hűségben és hitben megtart bennünket mindaddig, amíg az Úr újból el nem jön. Adja meg nekünk ez a lélek, hogy hűségesek legyünk az ő várásában, és örvendezzünk az ő eljövetelében. Ez lesz a mi üdvösségünk beteljesedése. Úgy legyen, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírperc.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Új gyűjtemény nyílt a szegedi fűvészkertben. Szombaton tartották a nagymarosi ifjúsági találkozót. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett az év múzeuma. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Védett, fokozottan védett őshonos növényfajokat bemutató új gyűjtemény nyílt a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében, adja hírül az MTI. A Noé bárkája elnevezésű egységet szombaton adták át. Bárka alakú bemutatóhely jól szimbolizálja, hogy mentő akció folyik. Az intenzív emberi beavatkozás és a drasztikus éghajlatváltozás következtében komplett élőhelyek tűnnek el, vagy alakulnak át teljesen. Magyarországon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezeknek mintegy felét gondozzák botanikus kertekben. A Noé bárkájában 142 fajt ismerhetnek meg a látogatók, de a szegedi fűvészkertben nevelt fajok száma ennél magasabb, és az eltérő környezeti igények miatt számos növény nem kaphatott helyet az új gyűjteményben. Szombattól látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló, tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Szombaton rendezték meg az idei tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót, adja hírül a Magyar Kurír. Az esemény mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet volt, mely így hangzik. Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Benne vagy? A nap fő előadója és a Szent Mise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök volt, a zenei szolgálatot pedig az egész nap folyamán az Emmanuel közösség látta el. Fábri Kornél atya előadásában a találkozó szlogenjéről elmélkedett, s mint mondta, mi Jézus meghívottjai vagyunk, ő már mindent megtett, ami az ember üdvözítéséhez kell. Nekünk már csak tovább kell adnunk az örömhírt. A kérdés az, benne vagy? Akarunk ezen az úton tovább menni, és hiteles keresztény életet akarunk élni? A programra ellátogatott a nagymarosi találkozó életre hívója is, a 99 éves Kerényi Lajos atya. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum kapta az év múzeuma díjat, amelyet a múzeumok majálisán adtak át szombaton, a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, tudósít az MTI. A díjjal 1997 óta ismerik el azokat a múzeumokat, amelyek eredményei mögött átfogó, komplex stratégiai fejlesztés húzódik, és amelyek példát mutatnak a magyarországi múzeumi közösség számára, fogalmazott Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. Az 1956-ban alapított múzeum Tiszaföldvár és a 12 települést magában foglaló Tiszazug térségének kulturális identitását erősíti. A természettudományi, földrajzi, helytörténeti és néprajzi gyűjteményekre építve példaértékű ismeretátadási és közösségfejlesztő munkát végez. Az intézményben az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg. Többek között épületrekonstrukció, tanulmányi kert bővítése, valamint turisztikai és oktatási együttműködések. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdetten Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Alene, Kongjo. Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallják.
1: Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, a Sziszi Szent Ferenc köszöntésével. Az Úr, aki a jó, a minden jó, a legfőbb jó, az Úr adjon nektek békét. Kívánom, hogy Pax et Bonum, a béke és a jó érvényesüljön az életünkben, hogy mi is a jó. Amikor összekötjük a kettőt, hogy jó és Isten, így, hogy jó Isten, akkor megvalljuk, hogy a kettő, e kettő elválaszthatatlan Istent, a jót. Jézus éli elénk, és mert elénk éli, mert éli, ezért ő a jót hitelesen tanítja. Ez a hiteles tanítás a hegyi beszéd, amely azzal zárul, hogy most egyszerűen mondom, mely azzal zárul, hogy a jó nem szövegelés, nem uramozás, hanem tett, a jó tett, mely a jó szívből fakad, ahogyan a jó gyümölcs a jó fáról, az ízes szőlő, az egészséges szőlőfürt, az egészséges szőlőtőről. Ahogyan erről olvashatunk a Szent János evangéliumának a 15. fejezetében, Jézus búcsú beszédében szól erről. A jó szív, melyet csak is egyedül a szeretett szent lelke teremt újjá, egyáltalán teremt a szeretett szent lelke, aki az atya és a fiú szeretete. Ebből a jó szívből fakadnak a jó tettek, a Jézus Krisztus tanítványainak a tettei. A tanítvány egyáltalán, aki tanít, azt tudja, a jó tanítvány az, aki nem csak visszamondja a leckét, így a hegyi beszéd tanítását, hanem aki éli is egészen az ellenség szeretetig. Erre kaptunk példát Pulsz Allen életéből, könyveiből. Az egyik ilyen példa, amelyről az Asszony a fronton című könyvében olvastunk, amikor megmenti azt a kis katonát, aki ellene szörnyen vétett a megerőszakolásával. Ha ez kiderül, agyonlövik, és ettől mentette meg az a Pulsz Allen, aki szenvedett tőle, aki ellenségének is tekintheti. Idézzük fel ezt a részletet újra, csak pár mondat erejéig. Azt olvastuk, az egyik katona szemében megláttam a félelmet, kék szeme volt, egészen fiatal fiú. Ebből a félelemből tudtam meg, hogy ő volt, de olyan erős, olyan iszonyú volt, ami felvillant a szemében, hogy azonnal éreztem, nem lehet. Semmi értelme nincs annak, hogy ezt a fiút megöljék. Miért, mikor a többit nem, és egyetlen egyet is, miért? Így mentette meg annak az orosz katonának az életét, aki őt bántotta, aki őt megerőszakolta. Ugyanebben a könyvben, az Asszony a frontonban bizony találunk példát az érzéketlen szívre is, az önző érzékiségre is, és sajnos éppen példák papoktól való, és aztán itt ebben megelevenül az irgalmas szamaritánus története, hogy a templomból, az Isten tiszteletről lejövő pap és a levita érzéketlen tovább megy az összevert segítségre szoruló ember mellett. Pulsz Allen ateizmusának a története itt és innen kezdődik. Az Egész lényeddel című könyvében, amely 2006-ban jelent meg a Jelenkor kiadásában, ennek a könyvnek az elején van egy fejezet, amelynek ez a címe, hogy az asszony a front után. Ez a fejezet erről az ateizmusáról ír, olvasom. Az első megjegyzés benne az én szememben olyan, hogy mintha ma is érvényes volna. Most is háborúban élünk, írja. Dühöng a terrorizmus. Nem csak az anarchisták, nem csak az iszlám, nem csak a terror, hanem az anyagi érdekű lázadások iszonyatos sora terror formájában ez a jól felépített, jó módú, ez a túlérett, hulló civilizáció, az önmagáért való, önző, a világot kizsákmányoló civilizáció, meg nem szűnő, folyamatos, nem is, hogy világ, hanem globális háborúja. És aztán ír arról, hogy hogyan is lett a kommunista pártnak a tagja. Bekerül a pártba. Belevetettem magamat a pártmunkába, olvasom. Már Erdélyben azt hittük, hogy akkor majd nem ölik egymást a románok és a magyarok kommunizmusban. Nem lesz gyűlölködés, nem lesz kizsákmányolás, egyenlőség és szeretet lesz. Aztán rájöttem, kezdtem rájönni, hogy mi van. Kiderült, hogy egyenlőség nincs. És nem fajgyűlölet van, hanem osztálygyűlölet. Nem segítés, hanem kizsákmányolás. Nem biztonság a bölcsőtől a sírig, hanem félelem a bölcsőtől a sírig. Egyszer fölkiáltottam, te, van még valaki, aki igazán hisz ebben? Miklós, ő Mésző Miklós a férje, Miklós megveregette a vállamat, és azt mondta, légy nyugodt, te voltál az utolsó. Kiléptem a pártból, Miklós segített, meg a sok Szeven Aletta. Tudtommal az egész országból, ez 1953, tudtommal az egész országból csak Vas István a költő. Vas István, meg én léptem ki. Egy évig tartott a Herce-Hurca. Rákosiig elvitték, jogászok szóltak hozzá. Végül kizártak büntetésként, amiért ki akartam lépni. És ami ezután következik, némi elmélkedés a történtekről, megint olyan, ami mintha a mi napjainkban is nagyon érvényes lenne. Ha valaki, írja Polc Alen itt ebben az Egész lényeddel című könyvében, ha valaki valamilyen általa jónak vélt eszmében hisz és elfogadja, azt nehéz feladni. Mennyit énekeltük meggyőződéssel. Ez a harc lesz a végső. Csak összefogni hát, és nemzetközivé lesz holnapra a világ. No, hát nem ez akarja most az Európai Unió, amiben mi is beléptünk. A kommunizmusból már rég kiábrándultunk. Utaztunk nyugatra. Egyszer Párizsban vendéglátóink, Anna Cecilék lakásában megnéztem a fiúk szobáját. Szembe találtam magam Lenin ajtónagyságú képével. Egy pillanatra meghökkentem. Anna Cecil, aki 3 évet élt Magyarországon, rám nézett, bocsánatkérőleg megmagyarázta, valamiben hinni kell a fiataloknak, ők még nem tudják, mi a kommunizmus, az eszmét ismerik, jobbá akarják tenni a világot. Egy másik történet ugyan erről, írja Porcelen, Olaszországban történt, hogy elvesztettük a böröngyeink vasúti megőrző céduláját. Miklós mondta, hogy próbáljak beszélni velük a román nyelvtudásom alapján, valahogyan. Valahol délen egy kisvárosban voltunk. Kérdezték, mi van a bőröndömben. Eljátszottam, mutattam, hogy sál, cipő, szvetter. Kinyitották. Az volt. Rendben. Kiadták, de kérték az útlevelet. Meglátták a vörös útlevelet, és elkezdtek ölelgetni, a hátamat lapogatni. Bravo, bravo, kommunisto. Én mondtam, non kommunisto. Mire ők megdöbbenve visszakérdeztek, perkve, én leengedett karokkal szomorúan azt mondtam, hogy longo, longo, hosszú volna elmondani. Ez a longo azután családi szólásmondás lett. Tehát mindig tudjuk, hogy miben hiszünk. Ott, ahol még nincs megvalósítva, mit tudunk arról, hogy milyen lesz, ha megvalósul egy eszme. Ma is érvényes figyelmeztetés, ma is érvényes gondolat mindez. És aztán ugyan itt, ebben az egész lényeddel könyvben, az Asszony a front után fejezetben olvasunk arról, hogy minden áron mindenképpen el akart jutni Polcalen, Oroszországban, a Szovjetunióba, hogy mint egy kiengesztelődésképpen ne csak az ellenséget lássa, ne csak az legyen az ő szívében, gondolatában, amit ártottak neki az oroszok. És akkor megtörténik, valóra válik az ő úgymond vágya, kijutnak a Szovjetunióba, Miklós Salaki amúgy jól tud oroszul. Találkoznak az oroszokkal. És némely szép emlékéről ír ebben a fejezetében, hogy lassan-lassan megtörténik a gyógyulás, a kiengesztelődés. Egy apró részletet olvasok erről. Egyszer kis vidékies negyedben jártunk, esteledett, és az egyik almafához be lehetett hajolni az alacsony rácskerítésen. Annyira megkívántam a gyümölcsöt, hogy behajoltam, és leszakítottam egy almát. Kicsikert volt három satnyácska fa. Kirohantak a házból, kivették a kezemből, és azt mondták, nem jó, nem jó. Bevittek a kertbe a harmadik fához, amin már 5-6 szem érett alma volt. Leszették, és a kezembe adták. Kedves hallgatók, valóban szükséges, amit Polcalen is szükségesnek talált, hogy történjék meg a kiengesztelődés. Ebben a könyvben, az Egész lényeddel című könyvben az utolsó fejezetek a Mészői Miklóssal, férjével való kapcsolatáról szólnak, nagyobb rész pedig arról, hogy épp az utolsó felvonás, kapcsolatuk utolsó felvonása, amikor Miklós súlyosan, halálosan megbetegedett, és Miklósnak a egész lényeddel való odaadó szolgálatában talál önmagára igazán Polcalen. Erről nagyon szépen ír, nagyon gyönyörűen, hosszan, de ezt most nem tudom beolvasni. Azonban erről az odaadó ápolásról, erről az odaadó figyelemről, amelyben Polcalen maga talált igazán magára, ez így szokott lenni, az a minden odaadó tett, amiben elveszítjük magunkat, abban magunkra találunk. Szóval tanúja voltam ennek az odaadó szolgálatnak, mert egyszer az történt, hogy Polcalen megkért, hogy fogadjuk őket a kolostorunkba, itt az alsóvárosi ferences kolostorba, Miklóssal, Mészői Miklóssal. Mert Miklósnak, akkor már súlyos beteg volt, Miklósnak az volt a vágya, hogy még életében utoljára tarokkozhasson ferences kolostorban ferencesekkel. Ugyanis, amikor fiatal volt, és behívták katonának a háború alatt, és első dolga volt Miklósnak, hogy a katonaságtól megszökjön, őt, mint katona szökevényt keresték, nyilván a katona szökevénynek a büntetése, a halál, a fejbelövés. A ferencesek bújtatták Pécset, a pécsi ferences kolostorba, és hogy ne haszontalanul teljenek az idők, az órák, az esték, megtanították őt tarokkozni, és jókat tarokkozott, nyilván közben beszélgetett a ferencesekkel. Ezért volt ez a csak nem utolsó vágya Mészői Miklósnak, hogy még egyszer ferencesekkel tarokkozhatna. Gyönyörű volt, ahogyan Alen igyekezett, hogy ezt a vágyát is teljesíteni tudja. A tarokkozás is gyönyörű volt, bár Miklós rászorult arra, hogy több testvér is mögötte állva segítse, hogy melyik lapot húzzam, és mikor. Nem is a játék volt, a tarok volt itt az érdekes, hanem a szeretetnek ez a különös eseménye és találékonysága, hogy Miklós újra ferencesekkel tarokkozhatott. Szép estén volt. Visszatérve arra, hogy Polcalen betegségeiből, amit a háborúban szerzett, gyógyul. Gyógyul ezekből a gyógyíthatatlan sebekből. De gyógyul, és ez a fontosabb, Alen leírásaiban is így tekint rá. A fontosabb, hogy gyógyul a szíve is, ahogyan elfordul az ateizmusból, olvastuk, ahogyan szakít a kommunista párttal, és szépen lassan, csöndesen, szinte észrevétlenül újra és mélyebben a hitben, rátalál a Jóistenre, és a Jóistennel pedig a részvét, az együttérzés a szeretetnek, a jónak a csodájára. Ez a részvét, ez lesz életének a vezérlője. Részt venni azok életében, akik a legnagyobb bajban vannak. Szívvel, lélekkel, teljes odaadással, megint mondhatjuk ezt a szót, hogy egész lényeddel. A haldoklók segítője lesz, különösen is a haldokló gyermekeké, éveken, évtizedeken át. A haldokló gyermekek ágya mellett teljesít szolgálatot. Sokszor ír Holtz Allen arról, hogy mit is kapott ő a haldoklótól, miközben ad nekik, éppen ebben az odaadásban lesz megajándékozottá. Erről különösen szép sorokat olvashatunk az Éjjeli lámpa című könyvében. Ez a könyve 1996-ban jelent meg, és az utolsó fejezetére akarok rákeresni, de miközben nyitom a könyvet és lapozgatok benne, nem tudom megállni, hogy ne olvassak egyrészt még az utolsó fejezet előtt, itt nálam a 123. oldalon, amelyben egy visszatekintés olvasható, amikor azt írja, visszatekintve 30 év tapasztalataira, több száz haldoklóra, úgy gondolom, hogy valóban könnyebbséget jelent a hit. Élénken emlékszem arra, hogy amikor egy-egy gyógyíthatatlan gyermek került hozzánk, és ott ültünk tanakodva, gondterhelten, azt kérdezte az osztályvezető orvos, aki életszentségben élő kommunista volt, hogy vallásos-e a család. Ha igennel válaszoltunk, kicsit megkönnyebbült sóhajjal mondta, akkor talán nem lesz olyan nagyon nehéz. Azért nagyon nehéz volt, csak mégsem olyan nehéz. Szép sorok a hitnek az erejéből. És akkor most rálapoztam a Éjjeli lámpa című könyvének az utolsó fejezetére, amelynek ez a címe Mi atyánk. Ebben arról ír Holtz Allen, hogy hogyan imádkozta együtt az Úr imáját, a Mi atyánkot, és hogy ő mit kapott a betegektől, a haldoklóktól ebből az együtt imádkozásból. A fejezetnek Mi atyánk a címe, ahogy említettem, bevezető gondolatai ezek. Úgy gondolom, azt tapasztaltam, hogy a haldoklók számára a legtökéletesebb ima a Mi atyánk. Ha az ember kezd valamit megismerni a haldoklás testi, lelki, szellemi történéseiből, a rendkívül erős küzdelemből, test és lélek, maradás és elszakadás átlépés között, akkor kezdi sejteni, fogni ennek az imának a mélyebb, rejtettebb értelmét, illetve a sok közül azt, ami a halál küszöbén kezd világossá válni, végső igazi értelmét.

nem olvasom fel az egész fejezetet, de erre a részre szeretnék kitérni, amikor a mi atyánk erről a fohászáról szól, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Olvasom. Miközben együtt mondom az imát a haldoglóval, segítek megerősíteni őt abban, hogy elfogadja Isten akaratát. Uram, ha azt akarod, hogy éljek, elfogadom. S ha azt akarod, hogy hozzád menjek, halálomat is elfogadom. Ezeket a szavakat nehéz kimondani, de éppen a kimondás segít, de éppen a kimondás segíti az elfogadást. Tulajdonképpen éppen erről van szó, erről a felismerésről, hogy hajlandó vagyok átadni mindent. És aztán a mi atyánk másik fohászáról mit ír, hogy a haldoklóktól mit kapott, mit tanult, ez a bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. A halál küzdelemben, írja Paulus Allen, talán a legnagyobb baj a keserűség. Egy teljes életkesége, fájdalmai, a megbocsátani nem tudás terhei sűrűsödnek össze. Itt sokszor megállok az imában. Személyesen szólítom meg a harcolót. Ugye megbocsátasz mindenkinek? Megbocsátottál magadnak, Istennek? Igen, néha magam is megriadok, amikor látom a haldokló fellobbanó tekintetét, jókor mondtam, elsiettem, elkéstem, van-e még ideje megbocsájtani? Sokszor csodálkozva tapasztaltam, hogy egészen kicsi gyermekek a halál közelettével kívánják áttekinteni rövid életüket, kívánják elmondani keserűségeiket, kívánnak bocsánatot kérni és megbocsátani. Sokszor éppen ebből tudtam, hogy közeledik a haláluk. Ezt tették olyan gyermekek is, akik neveltetésük miatt semmit sem tudtak a kereszténységről. Lassan felismertem, minden vallás, minden haldokló igénye ez. Ez az ősi árhe késztetés, olyan ösztönzés, amit az ember nem tanul, hanem önmagában hord. Ez csak felismeri és segíti az egyház az életgyónással. És hullog a pszichológia mindennek a nyomában, az élet mérleggel, konfliktusok feloldozásával. És végül e mi atyánk fejezet rátér erre a pohászra, hogy és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. A keresztény imák, olvasom Paulus Allentől, a keresztény imák egy része és Szénai Szent Katalin dialógusa egyformán tanítják, vallják, hogy az utolsó nagy kísértés az, hogy nem bízunk Isten irgalmában, szeretetében. Az agónia idején félünk a rossztól, a gonosztól. A gonosz kísért. A dialógusban, ez a Szénai Szent Katalin műve, a dialógusban olvashatjuk, az ördögök szörnyű formában jönnek, a legocsmányabb formában és szörnyű fantázia képekkel. De a lényeg, az utolsó percben az ördög hitetlenséggel és reménytelenséggel kísért. A kétségbeesés utolsó szörnyű bűn, mert nem hiszel az irgalomban. A dialógus arra tanít, hogy segíteni kell az elköltözőt, hogy bízzon a fényben. Bízzon Istenben, és maradjon a jelenlétében, mert akkor megszabadul. Ezt a történést hosszú ideig ismerte a kereszténység is. Íme egy ima erre vonatkozó szövege 1925-ből a Kalocsai Iskolás Nővérek imakönyvéből. Ebből idéz Paulus Allen, olvasom. Midőn majd. Képzeletem sötét és ijesztő rémképekkel izgatva, halálos szomorúságba ejti lelkemet, akkor irgalmas Jézus, könyörülj rajtam. És a befejezés ennek a nagyon szép fejezetnek, a mi atyánknak, az Éjjeli Lámpa című könyvéből, Paulus Allennek,
Köszönöm ezeket a felismeréseket azoknak, akik már elmentek, akikkel együtt imádkozhattam. Néhány személyes megjegyzést engedjenek meg a kedves hallgatók, hogy valóban milyen fontos imádság az elköltözőnek az utolsó időkben a legfontosabb, amit Jézustól tanultunk, és ez a mi atyánk. Egyszer, hogy nem, egy 96 éves, fizikailag is, szellemileg is még igen jó állapotban lévő asszonyhoz jutottam el. Megtudtam róla, hogy a nagyvilág életében orvosként hávós ezredes volt. De most így, 96 évesen a barátnőjét kérte, hogy ő szeretne nagyon-nagyon visszatérni az Úristenhez, szeretne újra, több évtized után, szeretné újra elvégezni a Szent Jónását, szeretne szent áldozáshoz járulni. Így kerültem ehhez az asszonyhoz. És most csak amennyit elmondhatok, mondok el, ajánlottam neki, javasoltam neki, hogy kezdjük azzal, és hát persze mind elmondtam, hogy milyen fantasztikus az ő ötlete erre az újrakezdésre, kezdjük azzal, hogy elimádkozzuk a mi atyánkot. Megdöbbent, hogy ő 40 vagy 50 éve nem imádkozta már el a mi atyánkot, és fél attól, hogy nem fogja tudni elmondani, de valamikor még a zárda nővérek, amikor apácák vezette iskolában tanult kamaszlánykért, adtak neki egy imakönyvet, amelyben benne van a mi atyánk, és ő készült az én látogatásomra, és előkotort valahonnan a szekrény mélyéből ezt a imakönyvet, és legyek türelemmel, várja meg, mindjárt idehozza, kinyitja, és akkor ő szeretné, ha ő abból olvashatná a mi atyánkot, hogy bele ne süljön. Igen ám, csak hogy fogalma se volt szegénykinek, 96 éves, hogy hova tette ezt az újonnan kikutatott szekrény mélyéből megtalált imakönyvet, és jajgatva kereste szegényket, nagyon gyönyörű történet volt az én számomra, jajgatva kereste a mi atyánkot, és a jajgatásnak ez volt a tárgya, jaj, megint elveszítettem az én mi atyánkomat, jaj, megint elveszítettem az én mi atyánkomat. Mondtam neki, hogy már rég megtaláltam, ha a könyvet nem fogja megtalálni, az ima könyvet, de a mi atyánkot megtalált, és majd együtt mondjuk, hogy segítek, de aztán én magam pohászkodtam csöndben, hogy Jézus engedje meg, hogy az ő szent szolgája, a pádői szemtartal, könyörüljön ember az öreg asszonyon, és segítsen megtalálni az ő mi atyánkját, megtalálta, úgyhogy kinyitotta, nem is volt rá szükség persze, mert tudta kívülről, együtt tudtuk mondani. És aztán egy ilyen gyönyörű mi atyánk élményem volt az, amikor szintén haldoklónál, de még beszélni tudott, nem is volt megkeresztelkedve, úgyhogy még az is megtörtént, és akkor most elmondjuk a mi atyánkot. És mondta, hogy ő még életében sem mondta el, azt se tudja, hogy mi az. És akkor kezdem mondani, hogy jó, rendben van, akkor mondja utánam. Jó, nagyon szívesen, szép lassan kezdtem rá mondani, ezek az együtt imád mi atyánkok valóban a mélységig segítenek eljutni a Jézus imában, hogy kezdtem, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, azt én elhalkultam, és ő pedig nélkülem folytatta, hogy mennyekben vagy, legyen meg a te akaratod, és a többi mond. És mondom neki, hogy hát álljon meg a menet, hát ez csalás. Hát maga azt mondta, hogy életében sem mondta el a mi atyánkot, és ugye rám nézett, hogy hát ő tényleg életében sem mondta el a mi atyánkot, és csodálkozott magán, hogy hogyan tudta végig elmondani, holott sohasem mondta még el, hogy mi atyán ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, és így tovább. Örvendeztünk nagyon ezen a mi atyánk csodán. Nem firtattuk, hogy hogyan lehetett ajándék. És aztán, amiről Polc Alen a kísértésről, a végső kísértésről ír, és annak kapcsán, hogy eljut a mi atyánk imádkozásban, a hallóklókkal, a mi atyánk imádkozásban ahhoz, hogy is ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Györgyike esete jut eszembe. Györgyike egy valóban szent életű asszony volt, aki minden nap szent áldozáshoz járult, gyönyörű szent élete élt, súlyosan megbetegedett, és
lehetett tudni, hogy a betegsége halálos. Hetek vagy napok vannak hátra.

0: Megyek hozzá, hogy megáldoztassam. És látom magam is rémülten, hogy a tekintete, Györgyike tekintete, aki mindig ragyogó arccal várta Jézust a szentáldozásban, Györgyike tekintete tele van iszonyatokkal, tele van rémülettel, és alig bírja kimondani, hangjára si ismerek rá valami mélységesen, mély torok hangon, hogy ő elkárhozik, Isten képtelen neki megbocsátani, mert az ő iszonyatos bűneit nincs ki megbocsássa, Istennek sincs erre hatalma, és hogy hagyjam békén, mert hogy ő elkárhozik. Na most ilyenkor mit csinálsz, László? Nem tudom, hogy mit kell csinálni ilyenkor. Nem vagyok szakembere ördögűzésnek, meg olyan nagy kételjeim is vannak bizonyára ostobán e tekintetben. Szóval nem tudtam, hogy mit kell tenni. De valami azt súgta bennem, hát valami, nem valami valaki, hogy te ne törd itt a fejedet, hanem tedd, amiért jöttél. És akkor előveszem a kis táskát, és belőle a pixist, az oltári szentségtartót kinyitom, és ahogy szoktam, felmutatom az áldozó előtt, itt most a haldokló előtt, és kezdem mondani, hogy íme az Isten báránya, íme aki elveszi, mert magára veszi a világ bűnét, a tiédet is, és erre ragyog, kiderül minden rémület, és minden félsz, elszáll, és újra a Jóistent fogadó, Jóisten szeretettel fogadó Györgyikét láthattam, aki már maga tudta folytatni nagy boldogsággal. Nem vagyok méltó, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. És valóban meggyógyult az ő lelke. A történések a haldoklásban titokzatosak, nem lehet felkészülni arra, hogy hogyan segítsünk. Az együttlen készület, hogy a szent lelket kérjük, mind úgy mindig mindenben ez a legfontosabb, hogy a szent lelket kérjük. Én viszont elbúcsúzok a Mária Rádió hallgatóitól. Dicsértessék az édes Jézus!
1: Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották.

0: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Örök felségű nagy király, megtöltél poklot, zord halált, megváltottad hű népedet, s ülsz most győzelmi ünnepet. Atyád jobbjára mennybe szállsz, öröktől nála volt az ál, most emberként is elnyered a kormányt ég és föld felett. A hármas ember nemzedék, eget nyerők és földi nép, s melyet sötétségé borít, nevedre térdre hulma mind. Reszketve nézik angyalok, az ember sors, hogy változott. Vétett és tisztított a test, s Krisztusban égi trónra lett. Ó Jézus, szívünk óhaja, te légy jutalmunk ég ura, kigyőzve földi élveket, uralkodol már mindenen. Alázattal megkérlelünk, bocsáss meg minden bűnt nekünk, emeljen fel magas kegyet, s szívünket égbe elvezet. Ha majd felhőkön hirtelen, dicsőni télni megjelen, elvetve méltó büntetést, Atyánk házába visszavég. Ki győztesen az égbe szállsz, Jézus szavunk most téged áll, Atyád s a lelket egyaránt, időtlen századok során. Amen.
1: Föl kell az Isten, és színe elől gyűlölői szerte futnak. Halleluja. Föl kell az Isten, és szétszóródnak ellenségei. Színe elől gyűlölői szerte futnak. Úgy szórod szét őket, amint a füst szerte foszlik, miként elolvad a tűztől a viasz. Az Isten színe elől úgy pusztulnak el a gonoszok. De örvendenek és újjonganak Isten előtt az igazak, elragadtatással ünnepelnek. Énekeljetek Istennek, zsoltárt zengjetek nevének, készítsetek utat neki, aki a felhők fölött vonul, mert az Úr az ő neve. Örvendezzetek színe előtt, árvák atya és özvegyek pártfogója, Isten az ő hajlékában. Isten otthont ad a hontalannak, a foglyoknak visszaadja szabadságát. Csak a lázadók maradnak a kietlen pusztában. Amikor te, Istenünk, néped élén kivonultál, és áthaladtál a pusztán, megrendült a föld. Az egek megolvadtak Sínai Ura előtt, Izrael Isten előtt. Bőven hulladtál esőt, Istenünk, örökségedbe, ellankadt népedbe új erőt öntöttél. Otthon találta te családod, ahol jóságodban, Istenünk, gondját viselett szegényeidnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Föl kell az Isten, és színe elől gyűlölői szerte futnak. Alleluja! Istenünk, ő szabadító Istenünk, Urunk, aki a halálból is kivezet. Alleluja! az Úr igéje hangzik, Szüzek nagy serege hirdeti a jó hírt. Futnak a seregek királyai, futnak, és a háznak szépe osztja szét a zsákmányt. Míg ti szunnyadoztok az aklok között, a galambszárnya ezüstösen fénylik, tollai aranylanak. Mi alatt a mindenható királyokat szór szét, fehér lesz az alma, mint a hó. Básán hegye az Isten hegye, Básán hegye kimagaslik a hegyormok közül. Ugyan mit irigykedtek hegyek csúcsai, a hegyre, amelyet lakóhelyéül az Úr kiválasztott. Mert az Úr örökre ott lakik. Isten harci szekere ezer és tízezer. Az Úr a Sínairól vonul szentélyébe. Magasba szálltál, foglyokat vittél magaddal, ajándékul embereket kaptál, hogy a lázadók is uruknál, Istenüknél lakjanak. Áldott legyen az Úr naponként és mindenkor. Üdvösségünk Istene, ő visel ránk gondot. Istenünk ő, szabadító Istenünk, az Úr, ami Urunk, a halálból is kivezet minket. Valóban, az Isten szétzúzza ellenségei fejét, sok gonosztevő fürtös fejét. Így szól az Úr, Básánból kihozlak, a tenger mélyéből is kivezetlek, hogy vérben gázolhasson lábad, és kutyáid nyelvének része legyen ellenségeidből. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, ő szabadító Istenünk, Urunk, aki a halálból is kivezet, alleluja. Föld népei, énekeljetek Istennek, zengjetek zsoltárt az Úrnak, alleluja. Látták bevonulásodat, Isten, Istenem és királyom bevonulását a szentélybe. Elől énekesek mentek, a menet végén hárfások, középütt a lányok kézidobbal. Ünnepi közös

0: népek borjait. Boruljanak le ezüst holmiukkal. Szórd szét a népeket, amelyek háborút akarnak. Jöjjenek Egyiptom nagyjai, és Etiópia tárja kezét Isten felé. Föld népei, énekeljetek Istennek. Zengjetek zsoltárt az Úrnak, aki áthalad az egek egein, az ősi egeken. Íme hallatja szavát, hatalmas szózatát. Ismerjétek el Isten hatalmát, Izrael fölött ragyogó fölségét, és nagy erejét a felhők felett. Csodálatos vagy Isten szentélyedben. Izrael Istene ad népének hatalmat és erőt, áldott a mi Istenünk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Föld népei, énekeljetek Istennek, zengjetek zsoltárt az Úrnak. Alleluja. Krisztus feltámadt a halálból, többé nem hal meg. Alleluja. A halál nem lesz többé úrrá rajta. Alleluja.
1: Olvasmány Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, ha az Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő meg bennünk, hogy a lelkéből adott nekünk. Láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban benne marad az Isten, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten oltott belénk, és hittünk benne. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, és az Isten is benne marad. Abban teljesedett ki bennünk a szeretet, hogy örömmel és bizalommal várjuk az ítélet napját, mert amilyen nyugodt ő, olyanok vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelem büntetés. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet. Azért szeretjük az Istent, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt állítja, hogy szeretem az Istent, de testvérét gyűlöli, hazudik. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát. Ezt a parancsot kaptuk tőle. Aki Istent szereti, szeresse testvérét is. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Isten előbb szeretett minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten oltott belénk, és hittünk benne, alleluja. Az Úr lett a mi szabadítónk, szeretetében ő maga váltott meg minket. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten oltott belénk, és hittünk benne, alleluja.
2: Olvasmány Nagy Szent Vazó püspöknek a Szentlélekről írt könyvéből. A Szentlélek említésének hallatára ki ne figyelne fel, és ki ne gondolna a legmagasabb rendű természetre. Hiszen Isten lelke a neve, az igazság lelke, aki az Atyától származik. Készséges lélek, uralkodó lélek, Szentlélek. Ezek az ő saját és egyedi nevei. Hozzá folyamodik mindenki, aki rászorul arra, hogy megszenteljék. Minden élő az ő erejét kívánja, akinek lehelete mintegy ösztönzi és erősíti őket, hogy mindegyik elérhesse saját természetes célját. Ő a megszentelés kiinduló pontja, a szellemi fény, aki önmagából ajándékoz megvilágosítást mindenkinek, hogy kutatni tudja az igazságot. Természete szerint elérhetetlen, de jósága miatt elnyerhető. Jól lehet erejével mindent betölt, mégiscsak azok számára közölhető, akik méltók rá. Ezeknek sem egyforma mértékben adja önmagát, hanem hitük arányában árasztja rájuk erejét. Lényege szerint egyszerű, erőiben sokféle, minden egyes ember számára egészen jelentős.

0: jelen van, és teljesen van mindenütt. Úgy osztja szét önmagát, hogy semmi kisebbedés nem szenved. Mindnyájan úgy részesülnek benne, hogy ő maga épp marad. Úgy, mint a napsugár, amely jótékony erejével, mintha csak egy személyre világítana, mégis beragyogja a földet, a tengert, és átjárja a levegőt. Így a Szentlélek is minden ember számára, aki képes őt befogadni, úgy van jelen, mintha csak az övé lenne, ugyanakkor mindenkinek elegendő és teljes kegyelmet ad. A kegyelemmel aztán minden belőle részesedő úgy gazdálkodik, ahogyan saját természete lehetővé teszi, s nem úgy, amennyire a Szentlélek képes. A Szentlélek magasba ragadja a szíveket, kezén fogva vezeti a gyengéket, s tökéletessé teszi a haladókat. Ő teszi lelki emberekké azokat, akik megtisztultak minden szennytől azáltal, hogy átragyogja őket a vele való közösség. Ahogy a tárgyak csillogó fényesek lesznek, ha a napsugár éri őket, s maga a napsugár is visszaverődve róluk, felragyog rajtuk, úgy a lelkek is, akik a szent lelket hordják magukban, és a Szentlélek fénye éri őket, maguk is lelkivé válnak, és mások felé is sugározzák a kegyelmet. Tőle származik az eljövendő dolgok előretudása, a szent titok ismerete, az elrejtett dolgok megértése, az adományok szétosztása, a mennyeiekkel való társalgás és örömeikben való részvétel. Neki köszönhető a soha véget nem érő öröm, az Istenben való álhatatosság, az Istenhez való hasonlóság, s aminél nagyobbat nem lehet kívánni, tőle van, hogy istenivé lesz az ember. Ne nyugtalankodjék a szívetek! Elmegyek az Atyához, és amikor eltávozom tőletek, elküldöm nektek az igazság lelkét, és akkor majd örül a szívetek. Alleluja! Én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek. Az igazság lelkét, és akkor majd örül a szívetek. Alleluja!
1: Esengő szolgák, jöjjetek! Várjátok fel a szívetek! Nyissátok daraikatok! Hogy boldog Istent áldjatok! Délóra bús emlékez!

0: Minket szívbéli hála költ, védkünk miatt is féljük őt. Csabősz ellenség ront reám, védelmet tőle kér imám. Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát, s a szent lelket kiegy velük, háromságban egy Istenünk. Amen.
1: Halleluja, halleluja, halleluja. Mennyire szeretem törvényeidet, Uram. Egész nap azon elmélkedem. Mi bölcsétett parancsolatod ellenségem ellen is. Mert az az enyém már örökre. Minden tanítómnál okosabb lettem. Mert mindig intelmeidről elmélkedem. Meghaladja értelmem a vénekét. Mert parancsaidat megtartom. Minden gonosz úttól távol tartom lábamat, hogy megtarthassam szavadat. Meghozott ítéleteitől sosem hajlok el. Te magad tanítottál rájuk. Mély édes ínyemnek mindegyik szavad. Számnak édesebb a méznél. Mivel parancsaid értelmessé tettek, azért gyűlölöm a hazugságnak minden útját. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Miért vetettél el végleg Istenünk? És legelőd nyája ellen miért lángol haragod? Emlékezzél meg közösségedről, amely kezdettől fogva birtokod. Gondolj örökségedre, a népre, amelyet megváltottál, és Sion hegyére, amely lakóhelyed. Irányítsd lépteidet az örök romokhoz. Szentélyedben mindent letarolt az ellenség. Közösséged helyén ordítoznak, akik gyűlölnek téged, és győzelmük jeléül kitűzték zászlóikat. Olyanok, mint akik magasan villogtatják fejszéjüket a sűrű erdőben. A veretes kapuknak nekiestek, és fejszével, baltával ledöntötték. Szentélyedet lángba borították, porigalázták nevet hajlékát. Szívükben azt mondták, pusztítsuk el egyszerre őket, és Isten közösségeit földünkön fölégették. Jeleinket nem láthatjuk, prófétáink sincsenek, és nincs közöttünk, aki tudná, mindez meddig tart még. Istenünk, meddig gyalázhat még az ellenség? Nem szűnik meg ellenfelünk nevedet gyalázni? Miért húzod vissza jobbodat? Miért nézed ezt ölbetett kézzel? Mégiscsak Isten a királyunk kezdettől fogva, a földön szabadulást csak ő szerez. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Hatalmaddal széthasítottad a tengert. A vízi szörnyek fejét összetörted. A Leviatán fejét is szétzúztad. Prédául adtad a tenger szörnyeinek. Te fakasztasz forrást, patakot, kiszárítasz bővízű folyókat. Tiéd a nappal és tiéd az éjszaka, a csillagokat és a napot te formáltad. Te jelölted ki a föld határait, a nyár és a tél is a te alkotásod. Emlékezz arra, az ellenség hogyan gyalázta az urat. Egy balga nép megvetette nevedet. Ne add vadak prédájára benned bízók lelkét, és szegényeidről ne feledkezzél el végleg. Tekint szövetségedre, földünk minden zuga tele van az erőszak sátraival. ne távozzék szégyennel a megalázott, a szegény és szerencsétlen áldja nevedet. Kelj fel, Istenünk, védd meg ügyedet, emlékezz csak a gyalázatokra, amelyekkel a balga káromol naphosszat téged. Ne feledd el ellenségeidnek hangját, és gyalázóid egyre erősödő zajongását. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. A keresztség most titeket is megment, hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelki ismeretet Jézus Krisztus feltámadása által, aki az Isten jobbján foglal helyet. Az Úr altára, alleluja! Öröm töltötte el a tanítványokat, alleluja! Könyörögjünk! Mindenható irgalmas Istenünk, add, hogy a hozzánk eljövő Szentlélek bennünk lakjék kegyelmével, és dicsőséges templomává alakítson minket, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hír perce.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Szeptemberben Franciaországba látogat Leó pápa. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett az év múzeuma. Új gyűjtemény nyílt a szegedi fűvészkertben. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Szent Atya nemzetközi útjait szombaton jelentette be a Szent Szék, áll a Vatican News hírében. Leó pápa június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik, szeptember 25-e és 28-a között pedig Franciaországba látogat. A Szent Atya, a francia elnök, az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatója meghívásának tesz eleget. A franciaországi útja során fölkeresi az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének székházát is. Leó pápa eddig Törökországba, Libanonba, Monakóba és Afrikába látogatott. Franciaországba legutoljára 2008. szeptemberében 16. Benedek pápa tett hivatalos állami látogatást. Bár Ferenc pápa később 3 alkalommal is járt francia földön, ezek egyházi vagy nemzetközi eseményhez kapcsolódó munkalátogatások voltak. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum kapta az év múzeuma díjat, amelyet a Múzeumok Majálisán adtak át szombaton a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, tudósít az MTI. A díjjal 1997 óta ismerik el azokat a múzeumokat, amelyek eredményei mögött átfogó, komplex stratégiai fejlesztés húzódik, és amelyek példát mutatnak a magyarországi múzeumi közösség számára, fogalmazott Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. Az 1956-ban alapított múzeum Tiszaföldvár és a 12 települést magában foglaló Tiszazug térségének kulturális identitását erősíti. A természettudományi, földrajzi, helytörténeti és néprajzi gyűjteményekre építve példaértékű ismeretátadási és közösségfejlesztő munkát végez. Az intézményben az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg, többek között teljes épületrekonstrukció, a tanulmányi kert bővítése, valamint turisztikai és oktatási együttműködések. Védett, fokozottan védett őshonos növényfajokat bemutató új gyűjtemény nyílt a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében, adja hírül az MTI. A Noé bárkája elnevezésű egységet szombaton adták át. A bárka alakú bemutatóhely jól szimbolizálja, hogy mentőakció folyik. Az intenzív emberi beavatkozás és a drasztikus éghajlatváltozás következtében komplett élőhelyek tűnnek el, vagy alakulnak át teljesen. Magyarországon csak nem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezeknek mintegy felét gondozzák botanikus kertekben. A Noé bárkájában 142 fajt ismerhetnek meg a látogatók, de a szegedi fűvészkertben nevelt fajok száma ennél magasabb, és eltérő környezeti igények miatt számos növény nem kaphatott helyet az új gyűjteményben. Szombattól látogatható a Tudós Nők Ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennek, királyné asszonya, örülj szép szűz, halleluja! Mert itt méhedben hordozni méltó voltál, halleluja! Amint megmondotta vala, föltámadott, halleluja! Imád Isten, hogy lemossa bűneinket, halleluja! Örülj és örvendez, szűz Mária, halleluja! Mert valóban föltámadott az Úr, halleluja! Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiadnak, Úrunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérjünk, hogy az Ő Szent Anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: május 19-én kedden a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor, részletek a Szentírásból 13 órakor, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán Szabó Tamás műsorát 13 óra 10-től hallgathatják meg. Szemelvények, lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor. A Pálos Rend történetének és lelkiségének ismertetése 13 óra 25-kor hangzik el. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Szalka Mihály atyával 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor, jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor, imalánc 14 óra 50 perckor, az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órakor, a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 16 órakor, Heim Kriszti Pilates oktató műsora 16 óra 35 perckor. Egészségtrend. Egészségi állapotok és étrend kiegészítő javaslatok. Dr. Sárkány Ferenc gyógyszer és természetgyógyász műsora 16 óra 35-kor hangzik el. Lukovics Milán atya élő műsora barátkozó címmel 18 órakor hangzik el. Vallomásuk Isten szaváról 18 óra 50 perckor, a Zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor, ima nemzetért kegyhelyekről 20 órakor, függő kérdések, kábítószer függők lelki gondozása, Erdős Eszter műsorát 20 óra 16-kor hallgathatják meg. Az elengedés művészete címmel Farkas Ibolya műsora hangzik el, lépcsők 21 óra 5 perckor. Szalai Attila előadása Aquinoi Szent Tamásról 22 órától. Gondolatok a teremtett világ védelméről Sipos Vera műsora 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órától hallgatható meg. Ószövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor, végül a Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, imádságos szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
1: Mária Rádió. Kedves hallgatóink! János második levelében az alábbiakat olvashatjuk. Legyen velünk az Atya Istennek és Jézus Krisztusnak, az Atya Fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben. Imádkozzunk közösen Teréz anya szavaival mindazokért, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak. Imádkozzunk az országok vezetőiért, a döntéshozókért, kérjük Isten segítségét és a szűzanya közbenjárását a világ békéjéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.
2: Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Orgona simogató. 2026. május 23-án szombaton 15 óra 30 perckor a Budafok belvárosi Szent Lipót plébánia templomban. Bemutatásra kerül az idén 25 éves Budafok belvárosi Szent Lipót plébánia templom francia barokk orgonájának története és működése. A látogatók betekintést nyerhetnek a hangszer belsejébe, valamint kipróbálhatják az orgonát. Az előadó Filip Xavier. Orgonák éjszakája. Gála koncert Budafokon. Időpontja 2026. május 23-a szombat 21 óra 30 perc. Helyszíne Budafok belvárosi Szent Lipót plébánia templom. Budapest, 22. kerület, Savoyai Jenő tér. Az est vendége Kertesi Ingrid, Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Operaház művésze és a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Közreműködik Baranyi Anna fuvola művész, Homoki Olga trombita művész. Orgonál Filip Xavier orgonista, a templom orgonistája. A gála koncerten fellép Budapesti Lantos kórus. Vezényelnek Németh Zoltán és Golarics Flóra karnagyok. A koncertsorozat minden eseménye nyitott a nagyközönség számára. Önkéntes adományokat szívesen fogadnak. Filip Xavier orgonista szervező célja. A jubileum ne csupán egy hangszer évfordulója legyen, hanem a közösség ünnepe is. Találkozás a zene, a hagyomány és a templomi kultúra gazdag örökségével. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak. Szent István könyvhét. 2026. május 18-a és 22-e között Budapest 5. kerületében a Ferenciek terén a magyar keresztény könyvkiadók legrangosabb és legnagyobb hazai seregszemléje lesz. A szervezők célja, hogy az országszerte működő keresztény könyvkiadók és szellemi műhelyeikből kikerült műveik évente egyszer a nagy nyilvánosság előtt is bemutatásra kerüljenek, átfogó képet adva az olvasóknak a keresztény könyvkiadás aktuális helyzetéről. A Szent István Társulat egy könyvhét megrendezésével törekszik a nemzeti kultúra részét képező írásos, ökumenikus jellegű keresztény hagyomány ápolására és megjelenítésére. Az olvasók a hét minden napján a téren felállított dedikáló asztaloknál találkozhatnak a szerzőkkel, könyvbemutatókat tartanak a Stephanus könyvesházban.
2: Programajánlót hallottak.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelketet, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas hozzafüzél első titka, aki életünk vélelve ítélkedett. Fazekas Lajos stáció. Naponta megölik bennem a hitet, s naponta hittel élek, újra hiszek. Naponta egy Getsemáni kertben imádkozván megnyugszik a lelkem, és naponta odagúszol az élet, hogy elveszítsen egy pilátusi ítélet. Naponta a stációt kell járnom, amíg csak ki nem mondják a halálom. Aki kegyelemmel él, meg nem halhat. A stigmáim naponta felszakadnak, szomjúhozom a tiszta igazságra, de a szavak ecetje hull a számra. Uram, Uram, jaj, miért hadsz ennyi rosszban, elhagyatottságomban, kiáltásomban? Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérelve ítélkezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérelve ítélkezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérelve ítélkezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérelve ítélkezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérelve ítélkezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérelve ítélkezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérelve ítélkezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelvel ítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel ítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelmet ítékezett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk megostoroztak. Így jövendőlt a szenvedő megváltóról Izaiás. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mindegy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet, a testén kéklő ütések bennünket gyógyítanak. Mindnyájan, mint tévelgő juhok, bolyongunk, járja mindegyikünk a maga útját. Az Úr pedig ő rátette mindnyájunk bűneinek terhét. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyom szűző Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kirgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. Jézus egykor majd a dicsőség koronájában érkezik az utolsó ítéletkor. Ezután fehér felhőt láttam, a felhőn ült valaki, aki az ember fiához hasonlított. A fején aranykorona volt, a kezében éles sarló. A templomból egy másik angyal jött ki, és nagy szóval kiáltott a felhőn ülőnek. Erezd neki sarlódat és aras, mert eljött az aratás ideje, és a vetés már érett a földön. A felhőn ülő a földre vetette sarlóját, és learatta a földet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronázta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszony!

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: közéből, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér negyedik tizede, aki érettünk a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel. Ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedés mező, amelyet a kereszthordozás jár végig, emberileg képtelenség. Botladozásokkal és elesésekkel és szirenejek karjaira támasz rászorulva, de végre is maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy utána Mária, és nem roskad össze. Ez is maga a lehetetlenség. Lélekben és testben.

0: ereinket az atya toldotta meg. Már odaértek, már hozzák a szegeket. Istennek és Isten anyának szánt feladat az emberekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindkéten kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsa füzér 5. titka. Akit érettünk, keresztre feszítettek. Most pedig állj a kereszt, és aki rajta függ, még él, és aki idáig kísérte, még áll. És a kereszten függő, elhagyott, most anyjáról gondoskodik. Már csak ez marad hátra. Egyebet mindent megtett. Hazamehet az Atyához. Már semmilyen sincs, siváron egyedül, Atyától elhagyottan, mindent maradék nélkül átadott az emberekért. Már anyját is elhelyezte János szívén, már a tanítványt is elhelyezte anyja szívén. Már csak a beteljesedés van hátra, az utolsó szó, az utolsó lélegzet, és előre hanyatlik a koronás fej. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyom,

Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit írnak. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Hírperce.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Koncertsorozat indult a Máltai Szimfónia növendékeinek közreműködésével. Szombaton tartották a nagymarosi ifjúsági találkozót. Újabb tanúságtevővel gazdagodott a katonai ordinariátus. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Szombat délelőtti jazz címmel koncertsorozat indult a felzárkózó települések együttműködésével a Fetekertben, áll a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hírében. A Fetekert és a Gypsy Jammel minden hónap harmadik szombatján kínál koncerteket a budapesti Fény utcai piacon. A koncerteken az egykori és jelenlegi Máltai Szimfónia növendékei jazz, nép és világzenei dalokkal szórakoztatják a közönséget. A Fetekertben pedig a felzárkózó településeken készült finomságokat, lekvárokat, mézeket, szörpöket kóstolhatják meg, valamint a kézműves üzemek termékeit vásárolhatják meg az érdeklődők. Az első koncertet a múlt hétvégén tartották. A Máltai Szimfónia esélyteremtés, a pedagógia, a zenetanítás, valamint a szociális és közösségfejlesztő munka összekapcsolásával. A Gypsy Jammel tagjai jelenleg a Rajkó Talentum, alapfokú művészeti iskola és középiskola növendékei, de a Máltai Szimfónia továbbra is mentorálja őket. Szombaton rendezték meg az idei tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót, adja hírül a Magyar Kurír. Az esemény mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet volt, mely így hangzik. Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Benne vagy? A nap fő előadója és a Szent Mise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök volt, a zenei szolgálatot pedig az egész nap folyamán az Emmanuel közönség látta el. Fábri Kornél atya előadásában a találkozó szlogenjéről elmélkedett, s mint mondta, mi Jézus meghívottjai vagyunk, ő már mindent megtett, ami az ember üdvözítéséhez kell. Nekünk már csak tovább kell adnunk az örömhírt. A kérdés az, benne vagy? Akarunk ezen az úton tovább menni és hiteles keresztény életet élni? A programra ellátogatott a nagymarosi találkozó életre hívója is, a 99 éves Kerényi Lajos atya. Ünnepi szentmise keretében szentelték diakónussá Somorjai Pétert, a Magyar Honvédség vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrség dandár kiemelt vendéglátást biztosító alosztályának vezetőjét szombaton a budapesti tisztviselő telepi Magyarok Nagyasszonya templomban, tudósít a katolikus tábori püspökség. A szentelést Berta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök végezte. Homíliájában többek között kiemelte, a kereszténység kezdetei is a rejtettségből és az egyszerűségből sarjadtak ki. Arra is kitért, hogy a diakónusi szolgálat nem csupán feladat, hanem folyamatos válaszadás Isten hívására, melynek kezdetét sokszor maga az ember sem tudja pontosan meghatározni. A katonai ordinariátus arra kérte az új diakónust, hogy minden szolgálatában Jézust képviselje. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 13 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
3: Mi előnye van tehát a zsidóknak? S mi haszna a körülmetélésnek? Minden tekintetben sok. Először is az Isten rájuk bízta tanítását. De hogyan? Ha vannak, akik hűtlenek lettek, vajon nem tesz hitetlenségük Isten hűségét hatástalanná? Egyáltalán nem, ellenkezőleg. Isten igaz, még ha minden ember hazug is. Amint az írás mondja, hogy igaznak bizonyulj szavadban, s győzz, mikor pörölnek veled. De mit szóljunk ahhoz, hogy gonoszságunk teszi nyilvánvalóvá Isten igazságát? Mert emberileg szólva nem igazságtalan az Isten, amikor haragjával sújt? Egyáltalán nem. Különben mi címen ítélkeznék Isten a világ fölött? De ha Isten igazsága hazugságom folytán csak nőttön nő az ő dicsőségére, miért marasztal el bűnösként? S miért ne tennék rosszat, hogy jó származzék belőle, mint némelyek rágalmaznak bennünket, hangoztatva, hogy effélét állítunk? Ezeknek jogos az elmarasztalásunk. Hogy áll tehát a dolog? Különbek vagyunk náluk? Egyáltalán nem. Az imént bizonyítottuk ugyanis, hogy a zsidók és a pogányok mind alá vannak vetve a bűnnek, ahogy meg van írva. Nincs igaz egy sem, nincs, aki értene, nincs, aki Istent keresné. Mind letértek az útról, elfajzottak, nincs, aki jót tenne, nincs egy sem. Tátongó sír a torkuk, nyelvük csalárdságot beszél, kígyók mérge van ajkukon. Szájuk telve van átokkal és keserűséggel, lábuk gyors a vérontásra. Ösvényeiken baj és nyomor, a béke útját nem ismerik. Isten félelme nincs szemük előtt. Mi azonban tudjuk, hogy amit a törvény mond, azokra vonatkozik, akik a törvénynek alá vannak vetve. Tehát némuljon el minden száj, és az egész világ vallja magát Isten előtt bűnösnek. Mert a törvény szerinti tettek senkit sem tesznek előtte igazzá, hiszen a bűn megismerésének is a törvény az alapja. Most azonban az Isten előtti megigazulás a törvénytől függetlenül lett nyilvánvalóvá, amint a törvény és a próféták is tanúsítják, azaz Isten előtti megigazulás, amely a Jézus Krisztusban való hitből ered, és amely minden hívőnek szól. Ebben nincs különbség, mert mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik az Isten dicsőségét. Megigazulásukat azonban ingyen kapják, Isten kegyelmének erejéből, Jézus Krisztus megváltása árán. Őt adta oda Isten véres engesztelő áldozatul a hitben, hogy kimutassa igazságosságát. Isten végtelen türelmében elnézte a korábban elkövetett vétkeket, hogy igazságosságát most kimutassa. Mert amint ő igaz, úgy akar igazzá tenni mindenkit, aki Jézusban hisz. Hol maradt tehát a dicsekvésed? Szétfoszlott. Mely törvény alapján? Vajon a tettek törvénye alapján? Nem. hanem a hit törvénye szerint. Mi azt valljuk, hogy az ember a hit által válik igazzá. A törvény szerint tettektől függetlenül. Vajon csak a zsidóké az Isten, s nem a pogányuké is? Bizony a pogányuké is. Ugyanaz az Isten teszi megigazultá a hitből a körülmetéltet épp úgy, mint a hite által a körülmetéletlent. Ilyen formán megszüntetjük a törvényt a hittel. Szó sincs róla. Ellenkezőleg erősítjük a törvényt.
0: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Május 19-e. Az Úr felforgatja az országot. Izajásnál olvassuk ezt a 24. fejezet első versében. Az Úr felforgatja az országot. Igen, mert az Úr átrendezi a dolgokat. A völgyből domb lesz, és a hegycsúcs a mélybe száll. Innentől kezdve nem az számít, hogy ki a köznép tagja és ki a pap, ki a szolga és ki az úr, ki az eladó és ki a vásárló, ki a kölcsönadó és a kölcsönkérő. Az Úr nem csak válságot kezel, nem csak társadalmi problémákat old meg, hanem alapvetően új alapra helyezi az életünket. Ez a megváltás, mert az Úr átrendezi a dolgokat. Isten jelenléte felforgatja a világot. Jogos ítélete ugyanúgy felforgatja a világot, mint a kegyelme. Jézus Krisztusban ezt egyértelműen megmutatta nekünk. Ehhez, hogy az Úr átrendezze a dolgokat, először megítéli a rosszat. A bűn természete az, hogy nem veszi figyelembe azokat az Isten rendjéből következő elemi törvényeket, normákat, amelyek az életet szolgálnák. A bűn tönkretesz maga körül mindent. Elhervad a világ, mert a bűn tönkretesz körülötte mindent. Gyalázatossá lesznek az emberek. Átok alatt vagyunk. A föld lélekszáma nő, de erkölcsi értelemben fogyunk. A bűn tönkretesz maga körül mindent. Csalás, kelepce, rettegés van mindenütt. Miközben elhagy bennünket az öröm, mert a bűn tönkretesz maga körül mindent. Bealkonyul, így is mondhatnánk, és a bűn következménye a romhalmaz. A kegyelem azonban képes a lehetetlenre, újjászül. Ránk nehezedik a vétkünk, nem kelnénk fel többé. De az Úr lehajol értünk, felemel. Rongyos lelkünket befoltozza az Úr, megtisztítja az Úr, lelkünket megújítja az Úr, és betölti az ő lelkével. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Megtörve. Társadalmunk annyira szétesett. A családi életet annyira szétszabdalja a fizika és az érzelmi távolság. A barátságok olyan szorványosak, az intim kapcsolatok olyan átmenetiek, és gyakran annyira haszonelvűek, hogy kevés helyen érezhetjük magunkat valóban biztonságban. Számtalanszor észreveszem, milyen feszült a testem, mennyire védem magam, és milyen ritkán érzem magam teljesen otthon. Környezetünk széttörtsége és elüzletiesedése szinte lehetetlenné teszi, hogy olyan helyre helyünk, ahol teljes lényünk, a testünk, a lelkünk, az elménk, a szívünk biztonságban és védettségben érezheti magát. Az écjárvány korunk megtörtségének talán egyik legárulkodóbb jele. Ebben a betegségben szerelem és halál pusztító ölelésben forr össze. Az intimitást és az egyesülést kereső fiatalok az életüket teszik kockára érte. Mintha egy kiáltás visszhangozná át a társadalmunk űrét, jobb meghalni, mint állandó magányban élni. Azon szoktam töprengeni, látva az AIDS betegek halálát és azt a belülről fakadó nagy lelkűséget, amellyel barátaik közösséget alkotnak, hogy érzelmileg, anyagilag és spirituálisan támogassák őket, hogy ez a szörnyű betegség nem egyértelmű felszólítás-e a versengésre, a rivalizálásra és az egyre növekvő elszigeteltségre ítéltetett világ megfordítására. Valóban, az écválság emberi megtöretésünk teljesen újfajta látásmódját követeli. Mit tehetünk-e mindenütt jelenlévő, átélt megtörtségünk tapasztalatán és láttán? Két dolgot szeretnék javasolni. Először is barátkozzunk meg vele, másodszor pedig áldjuk meg. Remélem, két módszert saját életedben is alkalmazni tudod majd. Én is folyamatosan próbálkozom vele. Több-kevesebb sikerrel, ám meggyőződésem, hogy javaslataim iránymutatóak lehetnek ezekben a kérdésekben. Az első válasz, amit megtörtségünkre adhatunk, hogy nyíltan szembenézünk, és barátságot kötünk vele, megtörtségünkkel. Ez némileg természetellenesnek tűnhet. Legelső ösztönös reakciónk a fájdalomra és a szenvedésre az, hogy elkerüljük. Távol tartjuk magunktól. Távol tartjuk magunkat tőle. Nem veszünk a fájdalomról tudomást, kikerüljük, vagy letagadjuk. A szenvedést, legyen az testi, szellemi vagy érzelmi, majdnem mindig az életünkben történő kellemetlen beavatkozásnak éljük meg. Olyasminek, aminek egyszerűen nem kellene lennie. Nehéz, hanem lehetetlen bármiféle jót meglátnunk a szenvedésben, és azon vagyunk, hogy mindenáron el is kerüljük. Ha csak ugyanez a megtörtségünkhöz való ösztönös hozzáállásunk, nem meglepő, ha a vele való barátkozás elsőre önkínzásnak tűnik. Az életemben átélt fájdalom mégis arra tanított, hogy a gyógyulás felé tett első lépés nem a fájdalomtól el, hanem a fájdalom felé vezet. Mivel megtörtségünk lényünknek ugyanolyan lényegi része, mint a kiválasztottságunk és az áldottságunk és a szeretettségünk, le kell tudnunk győzni a félelmünket, és meg kell barátkoznunk a megtörtségünkkel. Meg kell találnunk a módját, hogy magunkhoz ölheljük, és miután legfélelmetesebb ellenségünkből barátot csináltunk, hagyjuk társunká szegődni. Igen, a megtörtségünket. Meggyőződésem, hogy a gyógyulás sokszor azért olyan nehéz, mert nem akarjuk megismerni a fájdalmat. És ez mindenféle fájdalomra igaz. A megtört szív fájdalmára pedig különösen.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Városaink, a Fehér Barátok.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton pálos szerzetes. A Magyar Pálos Rend és az Országos Széchenyi Könyvtár évtizedes együttműködésének eredményeként jelent meg a Pálos Olvasókönyv. A több mint 750 oldalas irodalmi antológia az egyetlen magyar alapítású és ma is létező férfi szerzetesen történetét, kiemelkedő alakjait, irodalmi szemelvények és teljes művek segítségével mutatja be. A pálos szerzők között ott van Gyöngyösi Gergely, Ányos Pál, Versegi Ferenc és Virág Benedek. A rendről, illetve a rendhez kapcsolódóan számos jeles magyar szerzőtől is olvashat az érdeklődő ebben a könyvben, Arany Jánostól, Kosztolányi Dezsőn és Vörös Sándoron át Szepesi Attiláig. A kötetet válogatta, szerkesztette az előszót, valamint a fejezetek bevezető szövegeit a szakirodalom felhasználásával írta és a jegyzeteket összeállította Sudár Anna Mária. A könyvből válogatott részeket Barabás Réka színművész olvassa föl.

Halálos olvasókönyv, irodalmi antológia, összeállította Sudár Anna Mária. Csúzi Zsigmond, mindenestől csodálatos, részlet, 1723, 12 csillagból álló korona fejében, és a hold zsámolyul vettetett lábai alá, mert ugyanis, valamint a hold, eklipszihez fogyatkozásoknak jelelévén azért tapottatik, hogy vagy ezzel jelentenék minden makula nélkül való tisztasága és fedhetetlen nagy szentsége, úgy szinte ragyogó csillagok azért adattatnak néki ékes koronául, hogy annak alkalmatos idejében gyönyörködve mondhassa Szent Pállal Gaudium meum et coronam ea, én örömem és én koronám. Ha ennek a csodás asszonyállatnak fejét tekintitek, aurum optimum, legfőbb arany, melyet ilyen élő csillagos korona illetett és illet. Ha szemeit vizsgáljátok, oculi sicut columbarum, olyanok, mint a galambuké, melyen szelétsége árnyékoztatik. Ha az orrát, olyan, mint a Libánusz tornya, mely Damaszkusz felé néz. Ha ajakit, ajaki legfőbb mirhát csöpögő liliomok. Orcáit, orcái, mint a pomagránátok darabja. Kezei gömbölygek, aranyból, rakvak hajcintusokkal, és ezért is érdemesek a mennyei vőlegénynek ápolgatására. A hasa, mint a liliomokkal megkérettetett búzaasztag, s termete hasonló a pálmafához. Egy szóval, tota pulcra, tota sine macula, mindenestől szép, mindenestől csodálatos, és makula nincs benne. Csúzi Zsigmond, gyönyörűségek kertje. Részlet, 1723. Mindazok közt a pompás titulusok és méltóságos, stitokkal teljes nevezetek között, melyekkel szerelmes jegyesétől ösztönöztetvén a vitézkedő anyaszentegyház érdeme szerint illeti és tiszteli nagyasszonyunkat, most Libanus cédrusához, Sion ciprusához, most gyümölcsös szőlőtőhöz, s Kadesben felmagasztaltatott pálmafához, most pedig ezer pajzsokkal felékesített Dávid tornyához hasonlítván, leginkább kettő tetszik én nékem. Egyik az, hogy hasonlatosságban Rózá misztiká, titkos értelmű rózsának, a másika pedig, hogy kenyérrel kereskedő hajónak neveztetik. Nyomozzuk tehát elsőben is, ha tetszik, annak bővebb okát, miért neveztetett légyen, tudnélik, szerelmes nagyasszonyunk titkos értelmű rózsának az anyaszentegyháztól. Vajon nem azért-e, hogy valamint a rózsa, mint illatjával, mint ékességével, mint pedig bölcsivel, s foganatos erejével felül halad más egyéb virágokat, annyira, hogy alexandriai Sándor felületett dicsérete szerint, ha Jupiter a virágoknak királyt akart volna rendelni, nem másra, hanem a rózsára esett volna a sors. Úgy, sőt ezerszer különben megelőz a boldogságos szűz, mind tiszta szüzességére nézve, mind alázatos kisdettségére, mind pedig minden némű szentségére nézve, minden egyéb szenteket, s ezért is érdemesen mondatik. Regina Sanctorum Omnium, minden szentek királyné asszonyának. Nem de dicséretre méltó, gyönyörűséges szép kertnek is hívattatik Mária? Kétségkívül, ám elsőben is, ami a kertet illeti, nyilván megvallja Salamon által a mennyei vőlegény,
Hortus conclusus soror mea sposa. Ugye az ő jegyese bérekeztetett kert, melyben a jó illatú virág termett, aki maga mondja magát virágnak. Ego flos campi et lilium convallium, hozzáteszi Szent Bernard. Flos ille specius prefiis hominum paradisi electus superquem requivit spiritus domini. Az a gyönyörűséges szép virágszál, az a paradicsom termési közt elválasztatott, kin az Úr

Mária, kiben mindenféle virágok és a jóságos cselekedeteknek illata bőven feltaláltatik, s nagy örömmel tapasztaltatik. Ám ő benne illatozik az angyali szüzességnek fehér lilioma, a mély alázatosságnak kedves violája, a szemérmetességnek ritka tulipánja, a bölcsességnek szüntelen zöldellő rozmaringja, az engedelmességnek alacsony nárciusza. Egy szóval, és leginkább a buzgó szeretetnek gyönyörű rózsája, melyben, mint minden virágok királynéjában, még magának is annyira kedvet ölt, hogy dicséretes mi voltára, s kívánatos minéműségére nézve nem különben, mint amaz versszerzőktől fabulázott Narcissus titkos értelmű rózsává akart változni, Rózá misztiká, s hasonlatosságban neveztetni is. Quasi flos rosarum in diebus vernis. Szerencsés, boldog ember, valaki ezen bérekeztetett kerthez közeledvén, drága virágjainak illatában részesülhet, s szerencsés valaki dicsőséges domonkos pátriárkánknak ez iránt első példás nyomdokit követvén, titkos értelmű rózsájából elhervadatlan koszorút köthet.

Kedves hallgatóink, a Pálos Olvasó könyvből hallottak részeket. A kötetet szerkesztette Sudár Anna Mária. A szöveget felolvasta Barabás Réka színművész. Köszönjük, hogy velünk voltak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Napsugaras tornyok címmel új sorozat indul a Mária Rádióban április 29-én. A 20. század első fele hazánkban a templomépítés virágkora volt. Több száz épületet emeltek ezekben az évtizedekben Isten dicsőségére. E nagy szám persze jelentős változatosságot is takart. A gyülekezet méretétől és anyagi lehetőségeitől függően voltak kisebbek és nagyobbak, tízesebbek és puritánabbak, illetve a felekezeti előírások is befolyásolták a megjelenésüket. Mindezeken túl pedig az éppen divatos stílusok is rányomták bélyegüket a templomokra. Új sorozatunkban Bodó Péter művészettörténész, ceglédi önkéntesünk, művészettörténeti szempontból mutatja be az egyes irányzatokba tartozó templomokat,

0: historizmustól a szecesszión és az art déco-n át a modernizmusig. Az első rész április 29-én szerdán 20 óra 16 perckor jelentkezik. A műsor 4 hetente hangzik el. Várjuk Önöket szeretettel!
1: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, akinek, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
4: Köszöntelek benneteket szeretettel! A Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be, de megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Vilus Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai Díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer, a rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek a Mária Rádió oldalán az egész interjúkat.

Chiara Lubik, hála. Szeretlek, nem mert megtanítottak mondani, nem mert szívem sugallja ezt a szót, nem mert a hit szava meggyőz, hogy szeretet vagy, és nem is csak azért, mert meghaltál értem. Szeretlek, mert behatoltál életembe jobban, mint levegő a tüdőmbe, jobban, mint a vér ereimbe. Te behatoltál oda, ahová senki sem tudott behatolni. Amikor senki sem tudott rajtam segíteni, valahányszor senki sem tudott megvigasztalni. Minden nap szóltam hozzád, minden órában néztelek, arcodból olvastam ki a választ, szabadból a magyarázatot, szeretetedből a megoldást. Szeretlek, mert annyi éven át velem éltél, és én belőled. Törvényed volt az italom, s észre sem vettem. Belőle táplálkoztam, megizmosodtam, új erőre kaptam, tudatlan kisded módra, aki anyja emlőjét szopja, de még nem tudja őt édes nevén szólítani. Add, hogy a hátralévő időmben legalább egy kicsit hálás legyek neked ezért a szeretetért, amivel elárasztottál, és amitől kitör belőlem a szó, szeretlek.

0: hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Új gyűjtemény nyílt a szegedi fűvészkertben. Szombaton tartották a nagymarosi ifjúsági találkozót. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett az év múzeuma. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Védett, fokozottan védett őshonos növényfajokat bemutató új gyűjtemény nyílt a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében, adja hírül az MTI. A Noé bárkája elnevezésű egységet szombaton adták át. A bárka alakú bemutatóhely jól szimbolizálja, hogy mentőakció folyik. Az intenzív emberi beavatkozás és a drasztikus éghajlatváltozás következtében komplett élőhelyek tűnnek el, vagy alakulnak át teljesen. Magyarországon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezeknek mintegy felét gondozzák botanikus kertekben. A Noé bárkájában 142 fajt ismerhetnek meg a látogatók, de a szegedi fűvészkertben nevelt fajok száma ennél magasabb, és az eltérő környezeti igények miatt számos növény nem kaphatott helyet az új gyűjteményben. Szombattól látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló, tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Szombaton rendezték meg az idei tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót, adja hírül a Magyar Kurír. Az esemény mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet volt, mely így hangzik. Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Benne vagy? A nap fő előadója és a Szentmise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök volt, a zenei szolgálatot pedig az egész nap folyamán az Emmanuel közösség látta el. Fábri Kornél atya előadásában a találkozó szlogenjéről elmélkedett, s mint mondta, mi Jézus meghívottjai vagyunk, ő már mindent megtett, ami az ember üdvözítéséhez kell. Nekünk már csak tovább kell adnunk az örömhírt. A kérdés az, benne vagy? Akarunk ezen az úton tovább menni, és hiteles keresztényetet akarunk élni? A programra ellátogatott a nagymarosi találkozó életre hívója is, a 99 éves Kerényi Lajos atya. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum kapta az év múzeuma díjat, amelyet a múzeumok majálisán adtak át szombaton a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, tudósít az MTI. A díjjal 1997 óta ismerik el azokat a múzeumokat, amelyek eredményei mögött átfogó, komplex stratégiai fejlesztés húzódik, és amelyek példát mutatnak a magyarországi múzeumi közösség számára, fogalmazott Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. Az 1956-ban alapított múzeum Tiszaföldvár és a 12 települést magában foglaló Tiszazug térségének kulturális identitását erősíti. A természettudományi, földrajzi, helytörténeti és néprajzi gyűjteményekre építve példaértékű ismeretátadási és közösségfejlesztő munkát végez. Az intézményben az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg. Többek között épületrekonstrukció, tanulmányi kert bővítése, valamint turisztikai és oktatási együttműködések. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.

0: a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: A mai evangélium János evangéliumának 17. fejezetéből az elsőtől a 11. versig szól. Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyigaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták. Megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük, könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők, hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd. És én megdicsőültem bennük. Nem maradok tovább itt a világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek.
5: A nap evangéliumát pedig Szalka Mihály atya magyarázza, akit sok szeretettel köszöntünk. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt, dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek benneteket, és természetesen a Mária Rádió hallgatókat. Ma egy csodálatos evangéliumi részletet hallunk. Jézus főpapi imájának a kezdetét. Nagyon sokszor, rengetegszer elolvastam, elmélkedtem Jézus szavain. Ugye ez a főpapi ima a búcsú beszédében hangzik el, amelyet a szenvedése előestéjén az utolsó vacsorán mond. És ahogy kezdi, dicsőítsd meg fiadat, fordul az atyához, és ez természetesen nem dicsőség vagy, hanem a megváltás művének a beteljesedése. A kereszt dicsősége, ugye? Hányszor és hányszor mi menekülünk a kereszttől. Nem idézzük fel Jézus szavait, nem idézzük fel Jézus irgalmas tanítását, az ő végtelen szeretetének a szavait, a kereszt fontosságát. A kereszt dicsősége teljesen ellentétes a világ logikájával, mert alázatban, szolgálatban és önátadásban ragyog fel. Kicsit gondolkozzunk ezen, alázatban. Vajon mi mennyire vagyunk alázatosak? A keresztet, a kereszt fontosságát, a szenvedés fontosságát akkor fogjuk megérteni, ha alázattal tudunk közelíteni az embereket. Nem eltaposni, nem felülemelkedni rajtuk, hanem alázatosnak lenni. Nem mi uralkodunk a világban, nem nekünk kell hatalomra törekedni, nem e világi dicsőségre kell törekedni, hanem alázatosan elfogadni Isten akaratát, még ha az a szenvedésben is nyilvánul meg. A szolgálat. Vajon elgondolkoztunk-e azon, hogy mi itt a földön a szolgálatra születtünk. Ez nem megalázás? Abszolút nem. Ez a világ legcsodálatosabb dolga, amikor másért tudunk élni. Ezt majd a családban nagyon szép, nagyon örülök, hogy ezt a témát választottátok, mert a családban ez totálisan kiteljesedik, amikor a páromért élek, a gyermekeimért élek, amikor arra figyelek, hogy rajtuk keresztül teljesedjek ki. Mert ez az élethivatások, ez a dolgom, a feladatom itt a földön. És igenis, ezeket sokszor a szenvedések a kereszt által tudom megélni. Szolgálat, és ugye az önátadás. Mikor másikért, a másokért tudok felajánlani dolgokat. Amikor lemondok arról, hogy az én igazam legyen. Amikor lemondok arról, hogy én teljesedjek ki. Mert a másik által, az önátadás által fogok igazából kiteljesedni, mint ahogy a megváltás műve a kereszten történik. Megtehetné egy egyetlen szavával, mégis a kereszten vált meg bennünket. Ez az ima kifejezi a fiú, azaz Jézus Krisztus legbensőbb lelkületét, ami nem más, mint az engedelmesség, a bizalom és a szeretet. Engedelmesség. Ő végig engedelmes volt a mennyei akaratával, még akkor is, amikor a olajfák hegyén kicsit fél a szenvedést, és atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyet, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Végig engedelmes volt a mennyei atyának. Azt tette, amit tennie kellett, a bizalom. Miért volt engedelmes? Mert bízott, végtelenül bízott Istenben, és megvolt benne a szeretet. Az a szeretet, amelyre mindannyian várunk. Az a szeretet, amelyet meg tudunk élni a Szentlélek kiáradása által, ami ugye pünkösdkor hamarosan megnyilvánul. És ezért olyan csodálatos, hogy Jézus bár fölmegy a mennyek országába, de elküldi számunkra a Szent Lelket, hogy megértsük a krisztusi tanítást, hogy megértsük, mit jelent igazából engedelmesnek lenni, bizalommal lenni és szeretni az Isten, hogy meg tudjuk élni a családban, a hivatásunkban az igazi alázatot, meg tudjuk élni az igazi szolgálatot, és megértsük, mit jelent önmagunkat átadni, hogy ezáltal teljesedjünk ki, ezáltal kövessük Krisztus tanítását, és a kereszt által igenis mindannyian megdicsőjünk, ami nem egy földi dicsőülés, hanem a mennyek országának az elérése, a kiteljesedés mindannyiunk számára a hitben. Hát így legyen emberi életünkben.

lélek állt. Egy lélek állt az Isten közelébe, s az örök napsugárban reszketett és fázva félt, mert érezte, hogy vonza már a föld, és keserünkelt ajkán, a miért? Mikor az Isten intett neki: készülj, valaki ott lenn, meg akar születni. Neked szőtték-e színes porhüvelyt, pici kezeket, pici lábakat? És most hiába, le kell szállanod. Öröktől fogva te vagy kiszemelve, hogy a testet betöltsd, mint bor a kelyhet, ampolnát a láng. Menj, és ne kérdezz, ennek meg kell lenni. Szólt a lélek: én nem akarok menni, én boldog vagyok veled, Istenem. Mit vétettem, hogy egedből kivetsz? Mit vétettem, hogy le kell szállanom, s elhagynom búsan és reménytelen az angyalokat, testvéreimet? Mit vétettem, hogy le kell szállanom, s felöltenem a gyötrő Nessus inget, a meghasonlás örök köntösét, a nekem szapott hitvány rongyruhát? Ki bor vagyok, a végtelennek vére, s láng, mely üveg alól is égig ér? Mit vétettem, hogy bezársz engemet kehelybe, amely megrosdásodik, s ampolnába, mely romlandó cserép? És szólt az Isten szigorúan: elég, a törvény ellen nincsen lázadás. Ha milliók mentek panasztalan, talán te légy kivétel, mint fiókát az atyamadár kivetlek. Tanulj meg jobban repülni, s jobban becsülni meg az örök fészket. Az ige alatt megörnyedt a lélek. Szomorún indult a kapu felé, de onnan visszafordult. Ó, Uram, egy vágyom, egy utolsó volna még. Egy angyalt, testvérlelket hagytam itt. Szerettük egymást véghetetlenül, tisztán, ahogy csak a mennyben lehet. Szeretném viszont látni odalenn, ha csak egy percre, ha csak mint egy álmot. S felelt az Úr: menj és keresd, lehet, hogy megtalálod.

0: Kedves Mária Rádiót hallgató! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek 2026. május 19-én kedden a Mária Rádió Jó Hírek műsorában. Külön szeretettel köszönt Vargakat a szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, én Kohár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: A társas kapcsolat belső világáról elmélkedik Várnai Péter atya. Egy szép és hűségesen megélt házasságban is hány évre, mennyi beszélgetésre, bizalomra van szükség, mire megismerjük egymást. Valóban ismerjük. Tudjuk egymás szokásait, vágyait, ismerjük a gyöngéit, egy-egy mondatunkra is már várjuk a reakciót. De vajon ez az ismeret kiterjed-e a belső ismeretére is? Mit és miért mond, tesz a másik? Mi minden mozgat engem, és mi van a házastársam hátterébe? A szüleim, a gyermekkorom élményei a kudarcokkal és az eredményekkel együtt. Amit megkaptam, és amire csak vágytam. A belső világom a nem ismert tartományok, a kapcsolataim. Elsősorban a hitem, egy kontaktus, vagy néhány tétel csupán. Kettős jubileum jegyébe telt a hétvége a Szatmári Római Katolikus Egyház megyében. Idén ünnepeljük boldog Scheffler János fértanú püspök boldogavatásának 15. évfordulóját, miközben a ferences család is jubileumi évet tart Assisi Szent Ferenc halálának, tranzitusának 800. évfordulója alkalmából. Ebből a különleges alkalomból a mögöttünk hagyott szombaton, május 16-án gyalogos zarándoklatra indultak a hívek. A résztvevők, a vértanú püspök nyomdokain haladva járták be a Kálmánd, Kaplony, Nagymajtény, Szatmárnémeti útvonalat, miközben a ferences lelkiségből kölcsönzött mottót hordozták a szívükben. Testvérként élni minden teremtménnyel. Erről a különleges alkalomról beszélgetünk telefonvendégemmel, Marhut Rékával, a zarándoklat szervezőjével és koordinátorával, akit szeretettel köszöntök a vonalba.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádiónak a hallgatóit.
0: Mindörökké, amen, kedves Réka. A hétvégén sikeresen lezajlott a boldog Scheffler János emléknapjához kapcsolódó zarándoklat Kálmántól Szatmárnémetig. Hogyan értékelik a szombati napot? Mekkora volt a látogatottság, s hogyan bírta a csapat a hajnaltól estig tartó emberpróbáló távot?
2: Köszönjük szépen a kérdést. Idén második alkalommal szerveztük meg ezt a zarándoklatot, és hát természetesen a sikereket nehéz mérni, de hogyha a számokat nézzük, akkor az idén többen voltunk, mint tavaly, és igazán megerősítő volt számunkra az, hogy a tavalyi zarándokok közül szinte mindenki újra eljött erre a zarándoklatra is, és még újak is csatlakoztak hozzájuk, tehát mindenképpen örülünk annak, hogy van érdeklődés a Szatmári Egyház megyében a zarándoklatra, és hogy a boldog Scheffler János vértanúpüspöknek az emlékét így is ki tudjuk fejezni. És hát ez a zarándoklat valóban egy hosszú maratoni táv, tehát ez 43,2 kilométer, tehát így távolságban is nagy, és hát ahogy mondta, ez hajnaltól estig tart, tehát hogy nagyon korán kellett kelni, lehet, hogy egyesek lesen feküdtek, ugyanis 4:30-kor a szatmáriak már 4 órakor találkoztak a busznál, tehát 5 órakor, 4:30-kor már elindultunk Kálmántól, és este 7 órára a Szent Misére értünk be a Szatmári Székesegyházba. És hát mondhatom, hogy egy nagyon teherbíró csapat volt, tehát már eleve az, hogy ők felkeltek, eljöttek, megcsinálták. Voltak olyan zarándokok, akik csak két település között tartottak velünk, voltak olyanok, akik teljes távot megcsinálták, tehát mindenki az erejéhez, lehetőségeihez mérten vett részt ezen a zarándoklaton.
0: Pár mondattal idézzük föl Boldog Scheffler János vértanúságát.
2: Igen, erre a erre tért ki a prédikáló atya is a 19 órakor kezdődő Szent Misében. Boldog Scheffler János püspök 1952-ben halt meg a zsilavai börtönben, és a kommunista rendszer azért tartóztatta őt le, mert nem volt hajlandó a békepapi mozgalomnak az élére állni. Nem volt hajlandó egy hamis békét szolgálni. Azt mondta, hogy non possum, tehát én nem tehetem. És hogy igazából ez a kitartó, rendíthetetlen hit az, amit üzenetként is megfogalmazott nekünk a Scheffler Dániel atya a Székesegyházban. Ez az, ami nekünk is erőt adhat a hétköznapokban.
0: Ha visszaemlékezik a szombati napra, mi volt az az egy-két legmeghatározóbb vagy legmeghatóbb pillanat, legyen az egy találkozás vagy közös ima, ami leginkább megmaradt a résztvevőkben?
2: Hát nagyon nehéz ilyet választani, mert nagyon sok ilyen pillanat van, és azt hiszem, hogy mindenkinek más-más ez a pillanat. Tehát amit én most elmondok, az én szemszögömből van. Nekem nagyon megmaradt, nagyon maradandó, illetve hát azt hiszem, hogy egész életemben magammal fogom vinni azt a pillanatot, amikor Krasznaterepesen Tatár Zoltán atya a magvető példabeszédről elmélkedett, és a kezébe lett egy fűszálat, és amikor eltépte, az a fűszál az elszakadt. És amikor kezébe vett egy csomó fűszálat, akkor hiába akarta eltépni, az nem szakadt szét. És ennek az volt a üzenete számunkra, hogy közösségben és egységben kell élni, mert akkor nem tudnak minket szétszakítani, hogyha mi együtt vagyunk. És ezzel tulajdonképpen csatlakoztunk a mottóhoz is, amit ön is említett, és a ferencesektől kölcsönöztük, hogy testvérként élni minden teremtménnyel. Egy fél mondat erejéig csak azt megjegyezem, hogy azért is fontos volt nekünk ez a ferences mottó, mert hogy Kaplonyban ferencesek vannak, és Kaplony az egyik állomása volt a mi zarándoklatunknak. Tehát, hogy ezt így említenem, és hogyha még van idő, akkor még azt szeretném kiemelni, hogy egy olyan szakasz van, ami már olyan vége felé volt, és nehéz volt, és volt egy zarándoktársunk, aki rosszul érezte magát, szédült, és akkor próbáltuk őt ott pácsolgatni, és megkérdeztük tőle, hogy szeretne, hogy segítséget kérjünk, kocsi segítséget, akkor azt mondta, hogy nem, mert ő végig szeretne menni. És az ő tekintetével való találkozás, azt hiszem az is egy olyan, amit én magammal fogok vinni, és Istennek legyen hála, végig jött, és aztán mosolyogva tudtunk elbúcsúzni egymástól.
0: Hát ez egy nagyon szép történet. A zarándoklat este 19 órától egy ünnepi szentmisével zárult a Szatmár Németi Székesegyházban. Boldog Scheffler János emléknapjának előestéjén. Milyen belső megérkezést jelentett ez a zárás, és milyen útravalóval térhettek vissza az zarándokok a hétköznapokba?
2: Igen, itt is azt említeném, hogy nyilván ez az én megélésem, de talán nem voltam azzal egyedül, hogy hát azért egy ilyen távot teljesíteni, az tényleg egy nagy feladat volt, de hogy nem azt éreztük, hogy ez a mi erőnkből volt, hanem azt, hogy a Jóisten velünk volt, és az ő erejéből, illetve Scheffler püspök is, én hitem szerint ő imádkozott értünk, hogy mi ezt megcsináljuk. Én személy szerint még előző nap is azt éreztem, hogy gyenge vagyok testileg és lelkileg ehhez az úthoz, és kértem. Ezért imádkoztam, kértem a Jóistent, hogy ezt a gyengeséget, hogyha ő akarja, akkor változtassa erővé. És megkaptuk azt az erőt, hogy együtt célba tudjunk érni, és ott tudjunk lenni, és aztán a zarándok keresztet, amelyikre mindannyiunk fölírt a szalagokra a saját szándékait, el tudtuk helyezni Seffler Püspöknek a sírjához, egy olyan sírhoz, ami mégiscsak az életet közvetíti nekünk, mert a közbenjárását az egész út során éreztük, illetve a szervezési munkálatok során is éreztük azt, hogy mi nem vagyunk egyedül.
0: Hány kilométer volt ez a zarándoklat?
2: 43,2 kilométer volt, tehát tényleg lehet mondani, az egy maratoni táv. Aki talán kevésbé ismeri a szatmári tájegységet, tehát hogy ez egy lapos terület, de hogy szóval, hogy sokszor lehet azt megtapasztalni, hogy az ember megy a pusztába. Amiatt azért pusztában menni nem egy könnyű dolog. De hogy nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan úgy gondolták, hogy tegyük meg együtt ezt az utat, és nagyon bízunk benne, hogy jövőre is fogjuk folytatni a közös utunkat.
0: Hát kérem ehhez a Jóisten segítségét. És megköszönöm. Megköszönöm Markus Rékának a beszélgetést és a részletes tájékoztatást.
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Isten áldja a Magyar Rádió hallgatóit, Mária Rádió hallgatóit.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
0: Tőled is elköszönünk, kedves hallgatóm, Varga Kata szerkesztő, Engled György technikai munkatárs és Kohár László műsorvezető.
1: Köszönjük hallgatóink adományait, menélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Műsorunk végeztével kérem, hallgass meg Babits Mihály Áldás a magyarra című versét, Ruboldödön előadásában.

0: ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik. A haza egyenlő volt mindig, ezer év óta már, és mindig az marad, mert nem darabokból összetákolt darab, egy test a mi hazánk, eleven valami, nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani. Máskor is hevert már elkötözött tagokkal, zsibbattan alélt a balga erőszakkal, de mihelyt fölengedt folytóköteléke, futni kezdett a vér elapadt erébe, visszakapta, ami soha el nem veszett. Nagyobb nem lett abbal, csak egészségesebb. Lám, igaz jószágunk, visszatér kezünkre, bár a világ minden fegyvere őrizze. Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság, de leghatalmasabb mégis az igazság. Útja, mint a Dunánk, és csillagok útja. Nincs ember, aki azt torlaszolni tudja. Él a nagyisten, és semmi sem megy kárba. Magyarok se lettünk pusztulni hiába, hanem példát adni valamennyi népnek, mi görbék, és biztosak pályái az égnek. Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga, hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna. Erős igazsággal az erőszak ellen, így élj, és nem kell félned. Veled már az Isten. Kelnek a zsarnokok, tűnnek a zsarnokok. Te maradsz, te várhatsz. Nagy a te zálogod. Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg, és jön az igazság közelebb, közelebb.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
2: Mária Rádió. Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
3: Kedd van, húsvét 7. hete.

Az imádság elején megkeresem magamban azt a vágyat, ami Istenhez visz. Belehallgatok a testem üzeneteibe, a gondolataim kéréseibe, a lelkem igényeibe. Isten jelenlétét tudatosítom. Kérésként megfogalmazom a vágyaimat, amit magamnak megadni nem tudok. Felajánlom figyelmemet, időmet Istennek, hogy ő alakíthasson a maga dicsőségére.

0: A Szentírás szavaira figyelek.
1: Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Milétoszból beüzent tehát Efezusba, és hívatta az egyház presbitereit. Amikor azok odaértek és együtt voltak, így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy Ázsiába jövetelem első napjától fogva, hogyan voltam veletek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könyhullatás és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmi hasznosat el nem hagytam, mindent hirdettem nektek, tanítottalak titeket nyilvánosan és házanként. Tanúságot tettem mind a zsidók, mind a pogányok előtt az Istenhez való megtérésről és a Jézus Krisztusba, a mi Úrunkba vetett hitről. És most íme, lélekben megkötözve elmegyek Jeruzsálembe, és nem tudom, mi minden vár ott rám. Csak azt tudom, amit a Szentlélek minden városban értésemre ad, hogy bilincsek és szorongatások várnak rám Jeruzsálemben. De nem félek ezektől. Az életemet sem tartom értékesebbnek, mint magamat, csak elvégezhessem pályafutásomat, az ige szolgálatát, amelyet az Úr Jézustól kaptam, hogy tanúságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról. Azt is tudom már, hogy közületek, akik között jártam, s akiknek hirdettem Isten országát, többé senki sem fogja látni arcomat. Azért szentül állítom ma nektek, hogy nem szárad rajtam senkinek a vére sem. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek Isten maradéktalan akaratát.

Egy olyan apostol alakja rajzolódik elém, aki az Úrnak szolgál. Akár megpróbáltatások között is. Beleképzelhetem magam a helyzetébe. Érezhetem az érzéseit, a szomorúságait, félelmeit, vagy akár a hitét, bizalmát, elkötelezettségét, reményét. Nem becsülöm sokra az életemet, csak véghez tudjam vinni pályafutásomat és az Úr Jézustól rám ruházott feladatomat. Az Isten kegyelméről szóló evangélium hirdetését. Hallom Szent Pál szavait. Magam elé idézem az apostol alakját, akiben olyan erő, törekvés, bátorság, lendület van, amit az életnél is jobban becsül. Ízlelgetem, hogy honnan való az ő nagy hite. Életének ilyen nyilvánvaló az iránya. Pál életének meghatározó találkozása Jézussal a damaszkuszi úton történt.

különös tapasztalatai után egyértelművé vált számára, hogy Isten szeretetét fogja az életében szolgálni, minden körülmény közepette. Mit is jelent az én számomra Isten? Hogyan viszonyulok én Jézushoz? Felidézhetem egy fontosabb találkozásunkat. Milyen késztetéseket éreztem akkor? Hogyan van most is jelen az életemben az onnan eredő lendület?

0: Újra a Szentírásra figyelek.
1: Milétoszból beüzent tehát Efezusba, és hívatta az egyház presbitereit. Amikor azok odaértek és együtt voltak, így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy Ázsiába jövetelem első napjától fogva, hogyan voltam veletek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könyhullatás és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmi hasznosat el nem hagytam, mindent hirdettem nektek, tanítottalak titeket nyilvánosan és házanként. Tanúságot tettem mind a zsidók, mind a pogányok előtt az Istenhez való megtérésről és a Jézus Krisztusba, a mi Úrunkba vetett hitről. És most íme, lélekben megkötözve elmegyek Jeruzsálembe, s nem tudom, mi minden vár ott rám. Csak azt tudom, amit a Szent Lélek minden városban értésemre ad, hogy bilincsek és szorongatások várnak rám Jeruzsálemben. De nem félek ezektől. Az életemet sem tartom értékesebbnek, mint magamat, csak elvégezhessem pályafutásomat, az ige szolgálatát, amelyet az Úr Jézustól kaptam, hogy tanúságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról. Azt is tudom már, hogy közületek, akik között jártam, s akiknek hirdettem Isten országát, többé senki sem fogja látni arcomat. Azért szentül állítom ma nektek, hogy nem szárad rajtam senkinek a vére sem. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek Isten maradéktalan akaratát.

Isten emberének tartom-e most magam? Őt szolgálom-e az életemmel? Vagy kit? Mit? Milyen lenne, ha minél inkább Jézus szolgálnám? Mi változna a tevékenységeimben? Kapcsolataimban, hozzáállásaimban, céljaimban? Milyen erők, késztetések élednek bennem? Milyen félelmet, szomorúságot, vagy visszahúzó erőt veszek észre magamban? Akarok-e döntést hozni most valamiben? Milyen nehézségeket kell vállalnom ezen az úton? Mit jelentene ez most a számomra? Kifejezem Istennek, amit szeretnék.

dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szeptemberben Franciaországba látogat Leó pápa. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett az év múzeuma. Új gyűjtemény nyílt a szegedi fűvészkertben. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Szent Atya nemzetközi útjait szombaton jelentette be a Szent Szék, áll a Vatican News hírében. Leó pápa június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik, szeptember 25-e és 28-a között pedig Franciaországba látogat. A Szent Atya, a francia elnök, az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatója meghívásának tesz eleget. A franciaországi útja során fölkeresi az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének székházát is. Leó pápa eddig Törökországba, Libanonba, Monakóba és Afrikába látogatott. Franciaországba legutoljára 2008. szeptemberében 16. Benedek pápa tett hivatalos állami látogatást. Bár Ferenc pápa később 3 alkalommal is járt francia földön, ezek egyházi vagy nemzetközi eseményhez kapcsolódó munkalátogatások voltak. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum kapta az Év Múzeuma díjat, amelyet a Múzeumok Majálisán adtak át szombaton a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, tudósít az MTI. A díjjal 1997 óta ismerik el azokat a múzeumokat, amelyek eredményei mögött átfogó, komplex stratégiai fejlesztés húzódik, és amelyek példát mutatnak a magyarországi múzeumi közösség számára, fogalmazott Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. Az 1956-ban alapított múzeum Tiszaföldvár és a 12 települést magában foglaló Tiszazug térségének kulturális identitását erősíti. A természettudományi, földrajzi, helytörténeti és néprajzi gyűjteményekre építve példaértékű ismeretátadási és közösségfejlesztő munkát végez. Az intézményben az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg, többek között teljes épületrekonstrukció, a tanulmányi kert bővítése, valamint turisztikai és oktatási együttműködések. Védett, fokozottan védett őshonos növényfajokat bemutató új gyűjtemény nyílt a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében, adja hírül az MTI. A Noé bárkája elnevezésű egységet szombaton adták át. A bárka alakú bemutatóhely jól szimbolizálja, hogy mentőakció folyik. Az intenzív emberi beavatkozás és a drasztikus éghajlatváltozás következtében komplett élőhelyek tűnnek el, vagy alakulnak át teljesen. Magyarországon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezeknek mintegy felét gondozzák botanikus kertekben. A Noé bárkájában 142 fajt ismerhetnek meg a látogatók, de a szegedi fűvészkertben nevelt fajok száma ennél magasabb, és eltérő környezeti igények miatt számos növény nem kaphatott helyet az új gyűjteményben. Szombattól látogatható a Tudós Nők Ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Mária Rádió budapesti stúdiójából. A kedd délutáni imaláncot hallják élő adásunkba. Telefonszámunk 061-374-0904-es, és már is van egy telefonunk. Mária Rádió, tessék!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hálát adok a sok-sok kegyelemért, meghallgatásért, és továbbra is kérem a közös imád családomért, Lila nyelvvizsgájáért és az összes érettségiző sikeréért, és imádkozzunk Rékáért, Ildiért és minden betegért, valamint a Mária Rádió fennmaradásáért. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen, Isten áldja. Imádkozunk elhunyt Henriett, András, Sándor és Péter lelke üdvéért, valamint a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Várjuk hívásaikat. Mária Rádió, tessék!
3: Dicsőség Jézus Krisztus, imádkozzunk halva fekvő Margóért, aki hosszú ideig volt a Mária Rádió önkéntese, és a Bazilita rendnek is a tagja, adjon neki a jó Isten örök nyugodalmat, a családnak megnyugvást. Köszönöm szépen!
1: Imádkozzunk érte! Mária Rádió, tessék!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kérném szépen a boldogságos szűzanya és a jóisten segítségét, valamint a közös imád férjem és fiam gyógyulásáért, családunk testi és lelki megerősödéséért, és elhunyt szeretteink lelki üdvösségéért. Köszönöm szépen!
1: Imádkozzunk közösen ezekre a szándékokra is. Mária Rádió, tessék!
5: Tessék a Jézus Krisztus! Mert szeretnék kérni beteg fiam gyors felépüléséért, gyógyulásáért, hogy tudja folytatni a tanulmányait, és fizikai és lelki és személyiségbeli és hitbeli megerősödéséért, és a szeretetben való kettőnk kapcsolatának fejlődéséért. A lányommal való szeretett kapcsolat szintén fejlődéséért, és az ő útjának fejlődéséért, javulásáért, munkahely találásáért. A figyelmmel való kapcsolat szeretetben való bizalomban és összefogásban való erősödéséért és az ő hitbeli megtéréséért, erősödéséért.
1: Imádkozom továbbra is a családtagokért. Köszönjük szépen, fogadjuk a következőt, elnézést, de nagyon sok telefon van. Mária Rádió, tessék!
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Hálát szeretnék adni a kegyelmekkel, és gyerekimát az egyik munkatársam, mert egy nagyon súlyos beteg, és három kicsi gyermeke van. Családomért, egyházunkért, országunkért, Magyarország jólétéért, a férjem gyógyulásáért, kisebbik gyermekem vizsgájának sikeréért. Mindazokért, akik a Mária Rádiót adományozzák, és azokért a kedves munkatársakért, meg önkéntesekért, akik ott dolgoznak. Köszönöm szépen, dicsértessék.
1: Köszönjük, Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
7: Én vagyok most.
1: Igen, tessék, mondani, hallgatom.
7: Lehalkítottam. Dicsőtessék a Jézus Krisztus, Ica vagyok. Én már szeretnék kérni a rádió összes dolgozójáért, egészségükért. Én már szeretnék kérni, hogy unokám sikeres vizsgájáért. Én már szeretnék kérni lányom gyógyulásáért, hogy találják fel mi hamarabb a betegségét a balesetből kifolyólag. Unokám munkahely megmaradásáért, minden élő családtagomért, jó magam jobbulásáért, mert 9 hónapja nem vagyok jól, férjem műtét utáni gyógyulásáért, sok nagy a családom, 8 unokám, az egészségükért, a püspökökért, papokért, pápáért, mindenkiért, akik a rádióba dolgoznak, sok beteg emberen segítenek nálam éjjel-nappal, ha nem tudok mást, imádkozok mindenkiért, sok adakozó legyen, én jó magam támogató vagyok, havi, és igen, utollevőktől elkezdve mindenki érjen haza a családjához, a munkahelyéhez. És nagyon szépen köszönjük ezt a sok áldást, kegyelmet, amit én is mindig kérek, és legyen jó sokáig, és legyenek támogatók, ahogy én is. pedig nagyon kevés a nyugdíjunk, de nem ez számít. Nem ez számít, hanem az, a szeretet, a békesség legyen, az legyen, és figyeljünk egyik a másikára. Egy szó az elesettekért, a sok betegekért.
1: Köszönjük szépen. Imádkozzon velünk mindezekre a szándékokra is. Még egy hívást tudunk fogadni. Mária Rádió, tessék.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni a fiam lelke üdvéért, meg a szüleim lelke üdvéért, az unokáimért, tanulásukért, jó maga viszeletükért, családi békéért, és minél barátnő nagyon beteg, rákos beteg, azért anya segítse meg, hogy meggyógyuljon testvéreimért, és jó magamért is. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen mi is, kedves hallgatóink hívásait.

0: Irgalmasság órája.
1: Én vagyok az első és az utolsó, az élő, bár halott voltam, de íme élek mindörökkön örökké, alleluja.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ottől a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Áldott legyen az Úr minden nap, üdvösségünk Istene, ő visel ránk gondot. Istenünk ő, szabadító Istenünk, az Úr, a mi Urunk, kivezet minket a halálból.
2: Jézus így imádkozott. Atyám, te hatalmat adtál nekem minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit nekem adtál, örök életet adja. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy, igaz Isten, és engem, Jézus Krisztust. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője.
3: Könyörög érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Ezt a rózsafűzét a Néri Szent Fülöp imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Fölajánljuk a rózsafűzérünket a pápa szándékára, élő hittel, a minél előbbi békéért hazánkon kívül és hazánkon belül is, a megtérésekért, a májusi litániák kegyelméért, a betegekért, az érettségiző fiatalokért, papi hivatásokért, szerzetesi hivatásokért és a haldoklékért. És kérem, hogy önök is ajánlják fel a szándékaikat, és imádkozzunk együtt élő hittel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben,
1: hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát,
2: a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsánat!

0: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Legyen áldott az Isten és Urunk Jézus Krisztus Atya, aki minket nagy irgalmában Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott, élő reményre, hogy a mennyekben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon ránk. Abban örülni fogtok, noha most egy kicsit szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy a próbát kiállva hitetek, amely értékesebb a tűz próbált a veszendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicséretre, a dicsőségre és a tiszteletre. Hála neked, hogy velünk vagy minden nap, Urunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Az Úr Jézus miután szavait befejezte, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglalt helyet. Életének ez az utolsó mozzanata szorosan kapcsolódik az elsőhöz, vagyis a mennyből való alászálláshoz, amely a megtestesülésben történt meg. Csak azt tud visszatérni az Atyához, aki az Atyától jött, vagyis Krisztus. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,
1: most és mindörökké. Amen.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges rózsafűzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mint ha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek el beszélni, úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvét hallotta, amit beszéltek. Bábel gőgje oka nyelvzavarnak. A Szentlélek alázata, otthona, a népek és kultúrák közötti pünkösdi megbékélésnek, a kiengesztelődésnek. Küldetésünk a Szentlélek jó illatával járni kellene a világban. Jöjj el, Szentlélek Úristen, várunk rád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Az.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk.

0: te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kóbor tüzétől, s itt a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Az Úr Jézus így szólt, az emberfia el fog jönni angyalaival, Atya dicsőségében, és akkor megfizet mindenkinek tetteihez mérten. Bizony mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az uralmában érkező emberfiát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafűzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Mennyben megkoronázott szűzanya, látjuk rajtad is, amit Szent Pál apostol Jézusról mondott. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot vett fel, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint az ember. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért, a mennyben, a földön és az alvilágban. S minden nyelv hirdess az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. A szeretet csúcsa az alázat. Az alázat az Isten ragyogás közli a világban. Add, hogy bennünk is a világ világossága lehess. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszony, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ó Jézusom, dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak jövelmadra.
2: Imádkozzál életünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus kéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátán és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körül járnak a világon, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Kedves hallgatóink, a dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk a Mária Rádió kápolnájában. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Hír perce.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Koncertsorozat indult a Máltai Szimfónia növendékeinek közreműködésével. Szombaton tartották a nagymarosi ifjúsági találkozót. Újabb tanúságtevővel gazdagodott a katonai ordinariátus. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Szombat délelőtti jazz címmel koncertsorozat indult a felzárkózó települések együttműködésével a Fetekertben, áll a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hírében. A Fetekert és a Gypsy Jammel minden hónap harmadik szombatján kínál koncerteket a budapesti Fény utcai piacon. A koncerteken az egykori és jelenlegi Máltai Szimfónia növendékei jazz, nép és világzenei dalokkal szórakoztatják a közönséget. A Fetekertben pedig a felzárkózó településeken készült finomságokat, lekvárokat, mézeket, szörpöket kóstolhatják meg, valamint a kézműves üzemek termékeit vásárolhatják meg az érdeklődők. Az első koncertet a múlt hétvégén tartották. A Máltai Szimfónia esélyteremtés, a pedagógia, a zenetanítás, valamint a szociális és közösségfejlesztő munka összekapcsolásával. A Gypsy Jammel tagjai jelenleg a Rajkó Talentum, alapfokú művészeti iskola és középiskola növendékei, de a Máltai Szimfónia továbbra is mentorálja őket. Szombaton rendezték meg az idei tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót, adja hírül a Magyar Kurír. Az esemény mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet volt, mely így hangzik. Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Benne vagy? A nap fő előadója és a Szent Mise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök volt, a zenei szolgálatot pedig az egész nap folyamán az Emmanuel közönség látta el. Fábri Kornél atya előadásában a találkozó szlogenjéről elmélkedett, és mint mondta, mi Jézus meghívottjai vagyunk, ő már mindent megtett, ami az ember üdvözítéséhez kell. Nekünk már csak tovább kell adnunk az örömhírt. A kérdés az, benne vagy? Akarunk ezen az úton tovább menni és hiteles keresztény életet élni? A programra ellátogatott a nagymarosi találkozó életre hívója is, a 99 éves Kerényi Lajos atya. Ünnepi szentmise keretében szentelték diakónussá Somorjai Pétert, a Magyar Honvédség vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrség dandár kiemelt vendéglátást biztosító alosztályának vezetőjét szombaton a budapesti tisztviselő telepi Magyarok Nagyasszonya templomban, tudósít a katolikus tábori püspökség. A szentelést Berta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök végezte. Homíliájában többek között kiemelte, a kereszténység kezdetei is a rejtettségből és az egyszerűségből sarjadtak ki. Arra is kitért, hogy a diakónusi szolgálat nem csupán feladat, hanem folyamatos válaszadás Isten hívására, melynek kezdetét sokszor maga az ember sem tudja pontosan meghatározni. A katonai ordinariátus arra kérte az új diakónust, hogy minden szolgálatában Jézust képviselje. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Kedves hallgatók, a mai műsorunk tanúságtevője Földvári József, diakónus. Vele a Solti börtönben ismerkedtem meg egy kúzió keretében, ahol együtt szolgáltunk.
4: Édesanyám 2 éves korában megbénult, sok bajjal küszködött, paralízis, rengeteg műtét, még végül hozzáment ugye az édesapámhoz, amikor az orvos megtiltotta, hogy gyereket vállaljanak, mert ebben a helyzetben neki az életveszélyes lett volna. Akkor megszületett a bátyám, és aztán volt 2 elvetélés, és amikor úgy tűnt, hogy már semmi esélye nincs annak, hogy legyek, akkor 9-et mondtak. És a 9 végén lett ő terhes, és így születtem májusban, a szűzanya hónapjában. Azt mondta az orvos, hogy ha nem halunk bele mind a ketten, akkor édesanyám Nobel-díjat kell, hogy kapjon. És amikor megszülettem, akkor a kórház pártitkára volt a nőgyógyász, az fölkapott és végig szaladt velem a folyosón, itt a 9. gyerek. Istenfélő Jámbor családba születtem.
3: Amikor diák voltál, jártál templomba?
4: Igen, sokszor megszégyenítettek. Iskolai hitoktatás az elvileg volt, Vácon a Kőkapu általános iskolába jártam. 8 osztály volt ott, ebből 6 voltunk hittanosak. A 7. órában volt hittanos, tehát 4 óránk volt, akkor én 2 órát a téren fűtetlen osztályba ültem, míg megérkezett a Zsóka atya, ő volt a hitoktatónk. És ha netán valami rossz dologot csináltam, akkor a hittanosok lám milyenek kiállítottak olykor. Az általános iskola után a piaristákhoz mentem Pestre, oda vettek föl. Aztán úgy alakult, hogy Vácra kerültem vissza a gimnáziumba. Ott nagyon rosszul fogadták, hogy egyházi iskolából jöttem. Automatikusan itt minden diák az kisztag. És én elmentem az igazgatóhoz, a kisztitkárhoz, hogy én nem leszek kisztag. Nem volt ez olyan pozitív fogadtatású, hát ahol lehetett, azért ezt visszaadták. Ez retorziókat vont maga után, ebből volt baj. Édesanyám le volt 100%-a, nem dolgozott otthon volt velünk. Apa dolgozott egyedül, ahol ő inas volt, ő Izzóba dolgozott, onnan is ment nyugdíjba, tehát végig egy helyen dolgozott, és nagyon sokszor mentek, hogy hát nézze, ott van a beteg felesége, a gyerekek, lépjen be a pártba, és több lesz a fizetése, lesz autó, lesz nyaralás. És édesapámnak nagyon jó, erős gerince volt, soha nem inogott meg, nem lépett, de nagyon büszke vagyok apára. Mi egyébként a piarista templomba jártunk szentmisére, Vácon. Juhász Miklós atya volt, aki ott misészhetett, de csak szombat este mondhatott előesti misét, segédmunkás volt a gumigyárba. Nem volt autónk, volt viszont 1 biciklink. Úgy mentünk a misére, hogy a édesanyám ült a csomagtartón, én ültem az ülésen, a bátyám állt a pedálon, apa tolta a biciklit. És az esőbe, sárba ez mindig így volt, és a Panni néni, ha kinnált az utcán, vagy a kertbe, vagy kinézett, mindig mondta, hogy na megy a szent család a templomba. Télen szánkóval mentünk. Később, amikor hallottam a kifogásokat, hogy most nem voltunk misén, mert, akkor nekem mindig ez jutott eszembe, hogy ha valamit nem akarunk megcsinálni, a kifogások azok végtelenek lehetnek.
3: Akkor nagyon jó, szilárd alapokról indultál az életbe, és ez sikerült meg is tartani.
4: Igen, ennek nagyon örülök, hogy hát végül is az indulás az jó volt. És akkor a következő nagyon fontos dátum, 1980. Akkor a Podmanicki Imre atya volt nálunk káplán, Vácon, és egy napon kérdezte, hogy akarunk-e találkozni a Szentlélekkel. ki nem szeretne a Szent Illekkel találkozni, én is nagyon szerettem volna, és ebből a találkozásból egy komoly esemény lett. A Tündivel összebarátkoztunk, és amikor már eljött az ideje annak, hogy társat válasszak, akkor én a Tündire gondoltam. Ez a nagymamához kötődik, az én nagymamámhoz. Ő ott Vászon a kiskápolnában, a Regőci kápolnában járt, és mondja nekem, hogy te Jóska, miért nem jössz el ide esti misére? Van itt egy kislány, olyan szépen énekel, hogy még. Ott kántorkodott a Tündi. Hát, és egy alkalommal elvetődtem arra, ahol éppen ki is hirdették a mise végén, hogy Zarándok út lesz Mátra Verebély Szentkútra. És akkor megtudtam, hogy a Tündi is oda készül menni, és rögtön kedvem lett erre a zarándoklatra. Hazafelé egész végig azon gondolkodtam, hogy hogyan kellene egy lépést megtenni a Tündi felé, de nem volt hozzá bátorságom. És akkor 10 hónap levelezés, várakozás következett, míg aztán Vácon a Deákváron elindult a mi közös életünk. 1985-ben házasodtunk meg november 16-án, Vácon a Fehérek templomában volt a esküvő, és előtte való nap az ifjúsági csoportban összegyűltek, és akkor értünk imádkoztak. Ez az indulásunknak egy meghatározó energiaforrása volt, és az is nagyon jó volt köztünk, hogy mindig mindent megbeszéltünk, és hitbeli vagy programbeli dolgokban nem volt köztünk vita.
3: Nagyon sokan irigyelhetnek benneteket.
4: Fiatalok voltunk nagyon, amikor összeházasodtunk. Sokan jósolgatták, hogy ebből úgyis válás lesz majd. Nyilván a saját példájukból. Mi végül is nem féltünk, vagy nem volt bizonytalanság. A teológiát végeztük a Pázmányon levelezőn, de közben már hitoktattunk is. A másik ilyen közös indulásunk az 88. augusztus 1-e volt, amikor Izsákra költöztünk. Podbonyiszki Imre atya hívott meg bennünket Izsákra, akkor ő Csánytelken volt plébános, és amikor volt kis pénzünk, akkor arra gyűjtöttünk, hogy lejártunk hozzá gyónni. Olyan 4-5-6 hetente. És akkor pénteken mentünk, és vasárnap jöttünk haza, és egy ilyen egyik este, amikor ott voltunk, mondtam, hogy milyen jó lenne mindig így együtt vasorázni, meg akár reggelizni is, meg ebédelni is. És akkor azt mondta, hogy arany komám, nincs ennek semmi akadálya, egy évig gondolkodjatok rajta, hogy eljönnétek-e Izsákra. Miért megyünk mi Izsákra? Hát hitoktatni, hogy a Tündi az kántorkodni, meg ő is hitoktat. Szóval ezek elég nehéz döntések voltak, meg sokan kérdezték, hogy miért pont oda. Nem is hallottuk arról, hogy van Izsák. Térképen néztük meg, hogy hol van. Egyedül az Imre atyát ismertük, és hát az Úr Jézust. Miután meghoztuk ezt a döntést, kicsit megzuhantunk ebbe a helyzetbe. Talán inkább én, mert nem ismerjük senkit. Most mi lesz? Aztán meg tudtunk nagyon barátkozni, és most is ott lakunk.
3: Könnyen befogadtak benneteket?
4: Én úgy gondolom, hogy könnyen befogadtak. Nyitottak voltak fiatalokkal, hittanosaink szüleivel, barátkoztunk. Ha jól emlékszem, olyan 90 körül alapítottuk meg az első házas közösséget. Amikor a szüleim akartak ilyen közösséget létrehozni, akkor mentem velük ott Vácon, és néztem, hogy hát hogy hívják meg, és általában az embereknek az volt a válaszuk, hogy jaj, most késő van, most hétvége van, most nem érünk rá, tehát hogy most miért nem jó, és aztán volt valaki, aki ezt a választ adta, hogy jó, köszönjük, elmegyünk. De hát rengeteg munkátok van, nem? És akkor azt mondta az illető, hogy mi arra érünk rá, amire rá akarunk érni. És arra nem érünk rá, amire nem akarunk ráérni. Hát ezt gondoltuk, hogy mi is ilyeneket, akik rá akartak én, azokat kerestük meg. Ez a közösség elég soká életképes is volt, mindig másnál gyűltünk össze. Imre atya mindenben segített. Minden este együtt imádkoztunk, amikor már a kántorházba mentünk át, akkor is. 26 évig éltünk egy udvarban. Vigyázott a gyerekekre, akik közben megszülettek. Ugye a két gyerekünk született, 90-ben a Dani, 92-ben a Tamás. Ez nagyon nagy kegyelem, és nagyon-nagyon boldog idő volt. Termékeny idő volt. A következő dátum az a 2000 karácsony, a december 26-a. Akkor szentelt diákonossá az érsek úr. Ennek feltétele volt már a teológiai végzettség, a diploma. Én már korábban is részt vettem ige liturgiába, temetésbe, keresztelésbe, Danko érsek úr adott ezekre megbízatást, és a Tarjányi atya, Tarjányi Ferenc, szalídi szerzetes, volt, aki 93 őszén fölhívott, hogy elvállalnék-e plébániát. Mit kellene, és ha szükség van, akkor átjönné ide, tartani egy ige liturgiát, ha valaki meghal, el kellene temetni, mit szólsz hozzá? Hát mondom, nagyon szívesen segítek bármiben, amiben tudok és amit tehetek. És egy hét múlva megkaptam az érsek úrtól a kinevezést, Fülöpszállás, Szabadszállás plébániai kormányzójává. Hetente több alkalommal kellett kiállni és temetni. És mindig attól tartottam, hogy ehhez nem vagyok egészen alkalmas. Ettől nagyon tartottam és megviselt. Kicsit megijedtem a szolgálatomtól, akkor én pánikbeteg lettem. Orvoshoz is fordultam, egy barátomhoz, aki segített.
3: Tudtad, hogy mit kell csinálni, igen. Azt is tudod, hogy hogyan. Ez kísértés jellegű, hogy én tudok valamit, és valaki be akarja beszélni nekem, hogy mégse vagy erre igazán alkalmas.
4: A legfontosabbat fogalmaztad meg. Így van, ez a kísértés nagyon igaz volt. Bizony sokszor éreztem, hogy te, amit csinálsz, erre te tökéletesen alkalmatlan vagy. Ha bárki, aki ide jönne, azt is jobban el tudná végezni, mint te. Tehát ezt éltem meg ebben az időszakban, igen. Egy évig voltam a plébánián, utána jött oda állandó plébános. Ez a pánik betegséges időszak durván 3 év volt. De emellett én hitoktattam ugyanúgy, és amikor kellett kisegíteni, akkor szívesen mentem is. Azzal a tudattal, hogy ez a rosszul lét előjöhet. 96-ban kimentünk Lourdesba, ott meg lehet mártózni a vízbe, és amikor kijöttem a vízből, ugye ott nem lehet megtörölközni, akkor rettenetes nagy forróságot éreztem. A víz jéghideg volt, de kazánba ültem volna, olyan forróságot éreztem, és mert a csuromvizesen miután fölöltöztem, sehol át nem ütött rajtam a víz. Az ingen se, nyár volt persze. Én csodának éltem ezt meg. Én azt hiszem, hogy ott hagytam a Lourdes szűzanyjánál. Azóta nem volt ilyen rossz érzésem. És amikor diákonus lettem, akkor ezek a korábbi félénkségek begyógyultak. Imre atya bölcsessége volt, hogy Kizsákon később kezdtem. Tehát miután már a környékbe mindenhova hívtak és szolgáltam, az izsákiak azt kérdezték, hogy itt miért nem? És akkor mondta az Imre atya, hogy hát ha elfogadják, akkor szívesen. Én úgy érzem, hogy elfogadták ezt a fajta szolgálatomat is. 30 évig hitoktattunk Kizsákon, lelki gyakorlatok, kurzusok, Fülöp kurzus, Emmaus kurzus, János kurzus, lélekszeminárium, nagyon nagy élet volt Izsákon. 8-9 éve már hitoktattunk, amikor találkoztam egy Fülöp kurzust elvégzett friss megtérővel, és kérdezte, hogy mikor tértél meg. Visszakérdeztem, hogy te mikor tértél meg, azt mondja, egy éve. Hát akkor mit akarsz te neked megtérésről beszélni, mert nagyon megtértünk már régen, régóta itt hittan tanítunk, hát ha valaki megtért, akkor megtértünk. Nem tértünk meg. A megtérés az nem egyszeri dolog, szerintem az a mindennapos megtérések apró lépéseiből kijövő, örömteli alkalom, és ha nincs meg az életünkben az öröm, akkor nem tértünk meg. Akkor szükségünk van még a megtérésre. Állítsuk meg az életünk szekerét, és engedjük, hogy leszállítson az Úr, és aztán fölszálljon velünk a szekerünkre. 2017. december 31-ig az izsáki iskolában, Libánián hitoktattunk, a tündi emellett még kántorkodott is, nagyon-nagyon sok jó élményünk van ebben az időszakban. Amikor a 2017-es tanévet megkezdtük, akkor úgy alakult, hogy kevés volt az óraszámom. És akkor októberben az Esperes fölhívott, hogy lenne a börtönbe havi 8 óra munka, vállalnám-e? Persze, mit kell csinálni? Azt mondta, hogy nem nagyon tudja, menjek be a parancsnokhoz, másnap 2-re, majd ő megmondja. Aki nem járt börtönbe, én nem jártam még, a börtön felé vezető út is sokkolt. Félelmetes hely végül is a börtön. A parancsnok nagyon kedves volt, és mondja, hogy tudom, hogy mire jelentkeztem. Mondtam, hogy nem. Akkor miért jöttem? Mondom, gondoltam, hogy majd megmondja. Elmondta, hogy mire szólt a meghívás, tetszik-e? Mit szólok hozzá? Mondom, nem tetszik. Akkor mondok egy másikat. Na, mondom, micsodád? A börtön lelkészséget. Várja a választ. A börtöni munka, a börtön lelkészség eszemben nem jutott volna soha. Megkérdeztem az érsekurat, azt mondta, hogy ezt csak főállásban vállalhatom el. Mondom, igen, és elvállalhatom? Igen, főállásban lehet. És akkor visszaszóltam a parancsnok úrnak, és azt mondta, hogy akár már most is kezdhetek. 2018. január 1-től kaptam ott munkát. Másodikán a Gábor atyával bementünk a börtönbe. A rácsok mögé. Hát nem mondom, hogy olyan bátor voltam. Beültünk egy ilyen biblia körbe, egy csoportba. Akkor találkoztam először rabokkal, fogva tartottakkal. És a Gábor atya ott kérdezett, hogy hogy telt a karácsony, beszéljenek erről, az új évről. És akkor a rabok inkább engem kérdeztek, hogy ki vagyok, hogy kerültem ide, voltam-e már börtönbe, vagy visszaeső vagyok-e, vagy csak most vagyok először. És kérdeztek, hogy félek-e. Visszakérdeztem, hogy kell itt félni. Azt mondják, nézze, aki kint rendes ember volt, az itt is rendes ember. Aki kint gazember volt, az itt is gazember. És ekkor kezdődött meg egy ismerkedés, cella bejárás. Azért volt eléggé nehéz az első 2 hónap, mert azt volt nehéz megszoknom, hogy most bemegyek, és itt rácsok vannak, és biztonság, és kimegyek, és ott mennek az autók, és folyik az élet. Tehát van egy zárt világ, egy nagyon korlátozott világ, és van egy pezsgő világ tőle nem messze. És ami rossz volt, az az, hogy én együtt dolgoztam a Tündivel 30 évig, és ott nem volt ott. És nem csak ő nem volt ott, hanem senkit nem ismertem. Nagyon nehéz volt kapcsolatokat kialakítani, rengeteg feszült emberrel találkozni. Minden cellában más ember anyaggal, vagy formával, vagy lelkiséggel találkozok. Elég erősen jelen van a gonosz is a cellákban. És hát ugye óriási a babona világa. Ezekkel megküzdeni, illetve nem csak, hogy jelen lenni köztük, hanem kitalálni, hogy mire lenne szükségük, mire lennének vevők, milyen programot lehetne indítani, mire jönnének el. És így jött a első ötletként a Rólad van szó. Történeteket olvastam, és ebbe kerestük meg, hogy ebbe ki milyen szereplő, és miért pont az, és hogyan szeretné ezt a történetet folytatni. Filmet nagyon szerették nézni. A parancsnok úr és a kollégák nagyon támogatók, segítőkészek. Úgy érzem, hogy őszinte légkörben vagyunk. A börtönben van 2 pszichológus, objektumonként tudunk konzultálni, beszélgetünk.
0: Kedves hallgatók! Földvári József állandó diakónus börtönlelkész tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része holnap ugyanebben az időpontban hallható.

0: Rádió.
1: Hírperce.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Új gyűjtemény nyílt a szegedi fűvészkertben. Szombaton tartották a nagymarosi ifjúsági találkozót. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett az év múzeuma. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Védett, fokozottan védett őshonos növényfajokat bemutató új gyűjtemény nyílt a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében, adja hírül az MTI. A Noé bárkája elnevezésű egységet szombaton adták át. A bárka alakú bemutatóhely jól szimbolizálja, hogy mentőakció folyik. Az intenzív emberi beavatkozás és a drasztikus éghajlatváltozás következtében komplett élőhelyek tűnnek el, vagy alakulnak át teljesen. Magyarországon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezeknek mintegy felét gondozzák botanikus kertekben. A Noé bárkájában 142 fajt ismerhetnek meg a látogatók, de a szegedi fűvészkertben nevelt fajok száma ennél magasabb, és az eltérő környezeti igények miatt számos növény nem kaphatott helyet az új gyűjteményben. Szombattól látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló, tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Szombaton rendezték meg az idei tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót, adja hírül a Magyar Kurír. Az esemény mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet volt, mely így hangzik. Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Benne vagy? A nap fő előadója és a Szent Mise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök volt, a zenei szolgálatot pedig az egész nap folyamán az Emmanuel közösség látta el. Fábri Kornél atya előadásában a találkozó szlogenjéről elmélkedett, s mint mondta, mi Jézus meghívottjai vagyunk, ő már mindent megtett, ami az ember üdvözítéséhez kell. Nekünk már csak tovább kell adnunk az örömhírt. A kérdés az, benne vagy? Akarunk ezen az úton tovább menni, és hiteles keresztény életet akarunk élni? A programra ellátogatott a nagymarosi találkozó életre hívója is, a 99 éves Kerényi Lajos atya. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum kapta az év múzeuma díjat, amelyet a múzeumok majálisán akár szombaton a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében tudósít az MTI. A díjjal 1997 óta ismerik el azokat a múzeumokat, amelyek eredményei mögött átfogó, komplex stratégiai fejlesztés húzódik, és amelyek példát mutatnak a magyarországi múzeumi közösség számára, fogalmazott Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. Az 1956-ban alapított múzeum Tiszaföldvár és a 12 települést magában foglaló Tiszazug térségének kulturális identitását erősíti. A természettudományi, földrajzi, helytörténeti és néprajzi gyűjteményekre építve példaértékű ismeretátadási és közösségfejlesztő munkát végez. Az intézményben az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg. Többek között épületrekonstrukció, tanulmányi kert bővítése, valamint turisztikai és oktatási együttműködések. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: átmozgató. Helyem Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom Önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el kényelmesen ülésben az ágy szélén, vagy egy széken, lábak csípőszéles terpezben legyenek, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be jó mélyen a hasunkat, tartsuk is meg, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, nyújtózkodjunk meg törzsel és a fejünk bubjával felfelé, tarkót hosszan simítsuk egy képzeletbeli falhoz. Emeljük fel a két kart az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, kapaszkodjunk bele az egyik csuklónkba, és húzzuk meg finoman a kart az ellentétes irányba, közben nyúljon meg az oldalunk, és fejet finoman engedjük le, majd fogjuk meg a másik csuklót is, és az ellentétes irányba húzzuk meg finoman a kart, nyújtsuk az oldalunkat, engedjük le a fejet, majd jöjjünk vissza középre, és nyújtott karokkal nagy köröket írjunk le hátra. Egyszer húzzuk a hasat, aztán még egyszer, közben vegyünk nagy levegőt, egy utolsó. Ezután hozzuk mindkét karunkat előre, mellső középtartásba. Váltott karral nyújtózkodjunk előbb az egyik, majd a másik karral, és mehet folyamatosan váltva egyik, majd a másik karral. Közben fejtetővel magasak vagyunk, figyelünk a helyes testtartásra. Megragadunk egy képzeletbeli evezőlapátot, és húzzuk hátra, záródik a lapocka. Majd nyújtózunk megint előre, megragadjuk az evezőlapátokat, és evezünk, húzzuk hátra a két lapátot, záródik a lapocka. És egy utolsó, nyújtózunk előre, húzzuk hátra, magasan a könyök. Majd engedjük le a két kart, váltott válkörzés következik. Egyik vállat húzzuk a fülhöz, körzünk és nézünk, utána forgatjuk, csavarjuk a gerincet. Majd hátulról indítunk egy vállkört, és jövünk vissza középtartásba. Jöhet a másik váll is, húzzuk a vállat a fülhöz, csavarjuk a gerincet, nézünk hátra, majd előre indított vállkörrel jövünk vissza középre. És mehet belőle még egy pár. Közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk, szívjuk a levegőt, ahogy húzzuk a vállakat a fülhöz, tartsuk megfeszítve a far és hasizmokat. Alkarral támaszkodunk a térden, megnyújtjuk a derekunkat, kicsit kitartjuk, húzzuk a hasat, homorítjuk a hátat, veszünk egy nagy levegőt, és puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat. Még egyszer homorítjuk a hátat, szívjuk a levegőt, záródik a lapocka, és puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt. Marad az alkartámasz a térden, egyenes a hát, emeljük a sarkunkat fel és vissza, picit edzük a vádlinkat, emeljük fel és engedjük vissza. Még néhányszor, egy utolsót, ezután megtámaszkodunk tenyérrel a tért felett, előre hozzuk a testcsúlyt és elemelkedünk a széktől. Megemelkedünk és visszaülünk óvatosan, még egyszer megemelkedünk és visszaülünk, ha ügyesek vagyunk, nem is ülünk rá a székre, csak nyújtjuk a lábat és hajlítjuk, és így végzünk néhány guggolást. Jövünk vissza függőleges testhelyzetbe, emeljük a két kart, vegyünk egy nagy levegőt, még egyszer páros karral megnyújtózkodunk, majd leengedjük a két kart, kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Helyem Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: Egészségtrend. Egészségi állapotok és étrendkiegészítő javaslatok. Dr. Sárkány Ferenc gyógyszerész műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit. Hosszú idő után ismét élőben találkozunk, és ennek nagyon örülök. Van egy nagyon kedves vendégem, dr. Kutasi József, címzetes egyetemi docens, akivel az Alzheimer-korról és az úgynevezett Parkinson-korról fogunk beszélgetni.

0: két év felett. Nézzük meg, hogy mi is ez az Alzheimer-kor röviden. Az Alzheimer-kor a demencia leggyakoribb oka, lassan előre haladó agyi betegség, amelyben nem egyszerűen feledékenységről, hanem az idegsejtek közötti kapcsolatok, majd maguknak az idegsejteknek a pusztulásáról van szó. A háttérben több folyamat együttese áll, kóros, béta, amiloid fehérjék rakódnak le az idegsejtek között, tau fehérje rendellenes csomókat képez az idegsejtekben, gyulladásos és érrendszeri tényezők rontják az agy ellenálló képességét. A kutatás ma már nem egyetlen okot keres, ilyen például az életkor, genetikai hajlam, magas vérnyomás, cukorbetegség, alvászavar, hallásromlás, depresszió, mozgásszegény életmód és társas izoláció, ezek mind hozzájárulhatnak ennek a betegségnek a kialakulásához, az Alzheimer-korhoz és az ebből következő demenciához. A legnagyobb kockázati tényező természetesen az életkor, legtöbb esetben 65 év felett fejlődik ki ez a kellemetlen állapot. A betegség rendszerint alattomosan indul, korai tünetei nem az, hogy valaki néha elfelejt egy nevet, hanem az, hogy ismételten elfelejti a friss eseményeket, ugyanazt kérdezi, elveszíti a fonalat pénzügyekben, gyógyszerszedésben, útvonalakban, később romlik a tájékozódása, a beszéd, a döntéshozatal, megváltozhat a személyiség, megjelenhet a szorongás, gyanakvás, alvászavar, középsúlyos állapotban a beteg már segítségre szorul, öltözködésben, főzésben, ügyintézésben, súlyos stádiumban a kommunikáció és az önellátás is elveszhet.
1: Így van.
0: A megelőzésben nincs egyetlen csodaszer, de sok apró beavatkozás összeadódik, és a legjobb bizonyítékok a rendszeres testmozgás, a vérnyomás, vércukorrendezés, dohányzás kerülése, a jó alvás kialakítása, a szellemi aktivitás, ez nagyon fontos, a társas kapcsolatok, mediterrán jellegű étrend vagy diéta. Ezek nem garantálják ugyan, hogy nem alakul ki az Alzheimer-kor, de csökkenthetik a kockázatot és késleltethetik a tüneteknek a megjelenését. Ezen kívül természetesen vannak gyógyszeres kezelések is, de szerencsére vannak már olyan nem gyógyszeres kezelések, amikkel Kutasi doktor foglalkozik, illetve egy olyan találmányt csinált, illetve hozott létre orvos kollégákkal és gyógyszerész kollégákkal, ami segítséget nyújthat elsősorban a prevencióban. Ez a készítmény, amivel ő foglalkozik, ugye a műsor címéhez is passzol, alapvetően ez egy étrendkiegészítő készítmény, amivel már voltak a cápák között is, ahol nagy sikert arattak.
1: Hát,
0: már abból a szempontból, hogy nagyon tetszett a cápáknak, de mivel nem szakemberek, ezért nyilvánvalóan az érdemi hozzászólást mellőzték, helyette
1: vagy legalábbis üzleti szempontból tudtak hozzá szólni, ami viszont nem vezetett célra gyakorlatilag.
0: Hát gyakorlatilag ők nem látták meg, tehát ugye alapvetően válasszuk ketté az üzletet, és válasszuk ketté egyrészt azt a fajta attitűdöt és azt a fajta indítatást, amivel az egyik ember vagy embercsoport segíteni szeretne a másik embercsoporton. Gyógyítani nem csak pénzért lehet, hanem attitűdből is lehet gyógyítani. Ami talán az egyik legfontosabb dolog, hogy ez a készítmény tartalmaz egy bizonyos fajta algát. Ma elég

0: sokat hallunk a többek között az algákról, sokat hallunk az omega-3-ról, ezeknek a jótékony hatásáról, és az a fantasztikus dolog ebben, hogy ezt az algát, ami ebben a készítményben van, ez megtalálható Magyarországon, a Balatonban, nagy mennyiségben, és ez egy jótékony alga, tehát hogyha valaki egy jó nagyot kortyol a Balaton vizéből, ne féljen, ártani nem fog neki, ez az alga biztosan nem.
1: Jó.
0: És most már eleget beszéltem bevezetésképpen, akkor átadom a szót Kutasi doktornak, hogy tulajdonképpen milyen algáról van szó, és ennek az algának mi a különlegessége, mi az, ami megkülönböztetni a vadon termelő, vagy vadon termő algától, mi az, ami olyan speciális tulajdonsága van, ami gyakorlatilag hát hozzá köthető a gyártás technológiához, és hogy egyáltalán hogyan indult el ez az egész, hogyan kapcsolódik hozzá ugye az orvosbiológiai kutatás, az algának az izolációja, stb. Tehát ennyi. Bilágos. Aztán hát nyilván nekem folytatjuk a beszélgetést.
1: Amit a Sárkány doktor föltett kérdést, előre bocsájtom, hogy én nem gyógyszerész vagy orvos vagyok, hanem biotechnológus, tehát minden orvosi vagy orvosélettani hozzászólásom, megjegyzésem az ebből a szempontból értendő, hogy biotechnológusként én hogy látom ezt a orvosélettani demencia esetet.
0: Egy nagyon rövid megjegyzést.
1: Igen.
0: Azért ma akár gyógyszerkutatásról, akár élelmiszer anyagkutatásról, akár bármilyen kutatásról beszélünk, ma már nem egy ember kutat, hanem egy egész tím, és a tímnek a szerves és nélkülözhetetlen tagja gyakorlatilag a takarítónőtől kezdve a kutatást vezető professzorig, mert hogyha az a kémcső nincs rendesen elmosva, akkor ott botrányok lehetnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy maga az egész tím nagyon fontos ahhoz, hogy egy egész dolog összeálljon, mert annyira komplex már, ugye a tudomány, annyit haladtunk előre, hogy minél inkább megismerjük, annál inkább rájövünk, hogy ezt az isteni teremtményt, ezt az isteni teremtést nem nagyon tudjuk megismerni, mert annál több és több kérdés merül fel, minél többet próbálunk megtudni magáról az életről.
1: Igen. Ez abszolút így van. Itt természetesen nem egyedül, hanem orvos élettani kutató kollégámmal, gyógyszerész kollégával konzultálva sokszor akár a Sárkány doktorral, és biomérnökökkel, több kutatóval és asszisztensekkel együtt találtuk ki gyakorlatilag ezt a orvos élettani projektet, amire nagyon gyorsan reagálok, az a cápák között, mert az tényleg egy fontos mérföldköve volt ennek a fejlesztésnek, hogy igazából tetszett nekik, és a műsor után azért kaptunk tőlük megkeresést, és annyit elárulhatok, hogy vannak tárgyalások az ügyben, hogy vajon tudnak-e befektetni ebbe a fejlesztésbe, de természetesen nem értenek hozzá, ehhez kell olyan humán egészségügyi termékekhez értő befektetői kapcsolatok, amelyek aztán be tudják csatornázni az adott üzleti pozícióba az ilyen termékeket, vagy ilyen terméket. És jó néhány kérdés elhangzott itt a felsorolásnál a Sárkány doktor részéről, hogy hogyan is történt ez a dolog, hogy mi ide jutottunk. Hát tulajdonképpen én úgy szoktam mondani, hogy 5-6 év kutatásfejlesztés után jutottunk el ide. Ugye ez hosszú, nem tűnik annyira hosszú időnek, de mivel nem gyógyszerről van szó, ezért azt mondom, hogy egy étrend kiegészítőnél ez egy hosszú időnek számít. És éppen azért, mert mi nem akartunk olyan termékkel megjelenni, ami valamilyen alga kapszula, aztán vagy megveszik, vagy nem. Mert ugyanis a boltokban számos kapszulát látunk, ami alga van, aztán vagy hat valamire, vagy nem. Tehát itt, ebből...
0: Itt csak egy nagyon rövid megjegyzés, megint csak meg kell tennem, ugye nekem alapvetően veszőparipám, hogy az étrend kiegészítők azok vajon mik. Én nem gondolnám, hogy élelmiszerek. Na most ugye itt említette a docens úr, hogy ez 5-6 év kutatás, fejlesztés. Hát akkor tök főzeléket nem kell 5-6 évig fejleszteni. Tehát csak szeretném érzékeltetni a szakemberek által készített és fejlesztett étrendkiegészítőket azokkal, amiket csak úgy összelapátolnak valahol valakik mindenféle szakértelem.
1: Kínából és újra csomagolják.
0: Hát igen, tehát ilyen ezektől azért amit mi most itt beszélünk, messze-messze túlmutat, és egy sokkal magasabb színvonalon.
1: Így van, tehát amilyen alga termékek vannak, nagyon sokszor olyan alga termékek, amelyek a tengerparton összegerebészhetőek például, vagy összeszedhetők ilyen telepes algák a tengerparti sekélyvizekből. A miénk azért nagyon fontos, hogy azért kell hozzá biotechnológus, azaz én, mert ezek egysejt algák, amelyeket fotobioreaktorokban tudunk tenyészteni nagy mennyiségben. Ezt úgy kell elképzelni, mint a baktériumot, gombát, vagy élesztő gombát, vagy élesztőt akarnánk előállítani, csak egy a bökkenő, hogy az algákat meg kell világítani fénnyel, és akkor itt szokott megbukni a biotechnológiai fejlesztés, ipari léptéknövelése, mert olyan tankokat nem nagyon tudnak gyártani, amelyek megvilágíthatóak belülről.
0: Tehát a tank alatt, bocsánat, a tank alatt tartályt
1: értünk. Igen, a tartályt értünk. A tartályt, amiben ráadásul széndioxidot kell pumpálnunk, mert az algák széndioxidon élnek, és széndioxidot használnak föl, és azt építik be a testükbe. Viszont így könnyen tenyészthetők egyrészt, a fényt is kapnak, tehát fotoszintetizálni tudnak, széndioxidot felhasználnak, de éppen ezért is lassan szaporodó, könnyen tenyészhető szervezetek, másik oldalról pedig nagyon különleges szervezetek. Tehát ha elgondoljuk a növényeket, amelyek között rengeteg gyógynövény és rengeteg különleges növényünk van a szárazföldön, meg a vizekben is természetesen, akkor meggondolhatjuk, hogy egy ilyen egysejt zöld alga az milyen speciális fehérjéket, aminosavakat, zsírsavakat, vitaminokat tartalmazhat. Pontosan ez volt a kiinduló ötlet igazából a részemről, mivel én már foglalkoztam az algákkal a Gyógyszerkutató Intézetben, és ott elsősorban az algáknak a zsírsav tartalma az, ami lebilincselt, és ami gyakorlatilag a kutatási témán volt ott, még a régi Gyógyszerkutató Intézetben. Éppen 3,5 évvel ezelőtt jártam itt a Mária Rádióban, és akkor beszéltem én erről sokat, és akkor még fel is hívtak néhányan, hogy mikor is jelenik majd meg ez a termék. Hát eltelt 3,5 év, és lám megjelent egy ilyen termék, amiről akkor beszélgettünk. És a lényege az, hogy hát el kell menni egy tó vagy egy folyópartra, és ha úgynevezett fitoplanktont akarunk, akkor a víztestből kell vennünk vízmintákat, és ezeket a vízmintákat hát megfelelő protokoll szerint fel kell dolgozni, hát mikrobiológiai módszerek az, ami segíthetnek ebben az esetben, úgyhogy ilyen agar lemezeken kikenjük ezeket a vízmintákat, megfelelő szűrésekkel, sűrítésekkel, megfelelő antibiotikumok használatával, vagy baktériumok, gombák, vagy fungicidek használatával ne szaporodjanak el. És ha megvilágítjuk ezeket a lemezeket, ezeket az aga lemezeket, akkor ki tudnak nőni ezek az algák. Többféle alga kinő nyilván a vízmintából. Hogyha a Balaton vizéből sikerül ilyet tennünk, akkor ez a Chlorella pirenoidosa alga, ez, ha szerencsénk van, ki tud nőni, tehát nincs olyan nagy mennyiségben azért a Balatonban. Van, aki úgy is hívja, hogy inkább azt mondja, hogy Chlorella sorokiniana esetleg, vagy Chlorella, tehát többféle neve is lehet ennek az algának. De a lényeg, hogy Chlorella, zöld alga, amelyik aztán például a Balatonban bizonyos szezonálisan megjelenhet a vízben. De még a Balatonban még van legalább 100 féle algafaj, ami meg tud jelenni. Tehát az, hogy iszunk a Balaton vizéből, az nem biztos, hogy segít. Főleg, ha algavirágzás van meg, akkor meg kék alga szaporodik el, ami meg toxikus, tehát nem ajánlom. De egyébként a Balaton vize az kristálytiszta szokott lenni, amikor fürdünk benne. De visszatérve arra, hogy ha sikerül ilyen algát izolálnunk, az azt jelenti, hogy van egy egysejt tenyészetünk, ami egy klón gyakorlatilag, ezt úgy hívják a mikrobiológián, aminek egy nemű a genetikai állománya. És ez azért fontos, mert nem valami divers össze-vissza gyűjtött sejthalmazt tenyésztek, mint ahogy mondjuk otthon az esővizes hordónkban mondjuk elszaporodik valamilyen alga, hanem én egyetlen egy sejtből kiindulva tenyésztek föl, előbb lombikba oltva, aztán valamilyen 8 literes térfogatba oltva, ezeket ilyen fotópalackoknak hívjuk, amit fénycsöves, ledcsöves polcokra helyezünk, és széndioxidos levegővel buborékoltatunk, tehát megvilágítva, és utána pedig ilyen speciális reaktorokba, 20-25 literes reaktorokba oltjuk, amelyek viszont nagyon nagy teljesítményű, tehát nagyon nagy fényintenzitású és nagyon erős kevertetésű reaktorok, ami azt eredményezi, hogy ez egy német technológia egyébként, azt eredményezi, hogy körülbelül nagyságrenden nagyon mennyiségű alga tömeg keletkezik benne, mint bármelyik más ilyen természetes vízben tud akárcsak algavirágzások keletkezni. Ha ezt eredményezi, ez azt jelenti, hogy mi ebből ki tudunk nyerni olyan mennyiségű algát, amit már érdemes feldolgozni, mert az algának a 99% az víz. Ezt mindenki tudja, szerintem. Tehát viszont nekünk szárazon kell, ugyanis az algát úgy lehet tartósan elrakni, ha fagyasztva szárítják, elnézést, ugyan sok szakszót mondok itt, de ha mindezt megteszi az ember, akkor a 100 literből mondjuk, inkább úgy mondom, hogy 1 literből, mert hogy sokkal érzékletesebb, 1 literből 1-2 gram száraz algát tudok kinyerni, tehát 100 literből mennyit? 100-200 gram algát tudok kinyerni. Igen ám, de ahogy az előbb mondtam, a mi 25 literes reaktoraink, amiből van számos, az egy nagyságrenden nagyon mennyiséget tud, tehát inkább ez azt jelenti, hogy az nem abból a 25 literből hát kell, meg lesz olyan 25-öt, tehát egy nagyságrenden többet tudok kinyerni, tehát jó esetben 25 literből 200 grammot ki tudok nyerni. Ez a lényeg, és ez már azt jelenti, hogy ez már egy ipari lépték, ugyanis ugyanis ha több ilyen reaktorom van, akkor és van egy liofilizálóm, ugye a fagyasztva szállító készülékem, amivel tartósítani tudom ezt az algát, és meg tudom úgy szárítani, hogy fagyasztva. Ez egy nagyon drága eljárás, ez meg nagyon megdrágítja egyébként ennek az algának az előállítását, de csak így tudjuk megőrizni ennek az algának azokat a hatóanyagait, amely például a demenciában hatékony lehet.
0: Itt egy megjegyzést szeretnék csak a liofilizálásról, vagy a fagyasztva szárításról. Ez egy olyan gyógyszertechnológiai eljárás, vagy élelmiszertechnológiai eljárás, több helyen is használják a gyógyszeriparban és élelmiszeriparban is, hogy van egy szekrény, ebbe a szekrénybe vannak tálcák, úgy nyomta otthon a sütőbe a sütő, erre a tálcára az ember elhelyezi a szárítani, vagy fagyasztva szárítani kívánt anyagot, és ezt az egészet berakja egy szekrénybe, ez a szekrény vákum alá kerül, tehát kiszívjuk belőle a levegőt, vákumot hozunk benne létre, és lehűtjük körülbelül mínusz 70 fokra.
1: Így van,
0: az egészet. És érdekes módon miközben hűtjük, aközben ezeket a tálcákat fűtjük, és így az összes nedvesség eltávozik abból az anyagból, nyilvánvalóan szerves anyagból, amit erre a tálcára ráhelyeztünk.
1: Úgy, hogy közben nem melegszik föl.
0: Igen.
1: Elszublimál a víz gyakorlatilag.
0: Igen.
1: Ezt egyébként a 60-as, 70-es években találták ki, hogy a hallgatók számára értető legyen, a Nescafé az így készül. Tehát a Nescafét az nagyipari liofilizáló készülékekben megszabadítják tehát beoldják megőrlik a kávét, beoldják, és a nagy koffein tartalmú vizet tálcákba öntik, és aztán megszárítják.
0: Igen.
1: És aztán megőrlik.
0: Igen.
1: És kész a Nescafé.
0: Vagy pedig a liofilizált eper a csokiba.
1: Igen, csak ez drága. Tehát ezért drága a Nescafé.
0: Igen.
1: Mert ez nem olcsó mulatság.
0: Igen.
1: Nem olcsó mulatság. Na most az algánál is így van. Na most ez egy rengeteg technológia dolog, amit itt elmondtam. Úgyhogy remélem le is zárom ezt a részét, mert a másik része az viszont az orvosi élettani.
0: Mindjárt rátérünk erre, de mielőtt rátérnénk, akkor elmondom a telefonszámunkat, és várjuk kérdéseiket, hozzászólásaikat a műsorhoz. Ez 06 1 374 0904-es a telefonszám, bátran hívjanak minket, kérdezzenek a témával kapcsolatban, nagyon szívesen válaszolunk. De mielőtt folytatnánk, hallgassunk egy pici zenét, és utána folytatjuk gyakorlatilag az élettani, illetve a farmakológiai, orvosbiológiai résszel. Akkor egy kis zene, és utána mindjárt folytatjuk.

0: Halló!
1: Halló, jó napot!
2: Biztos.
0: Jó napot kívánok! Sárkány Ferenc.
2: Léteznek ilyen pecsétgomba készítmények, aminek a technológiája hasonló arról, amit most itt az adásban hallottunk. Van közöttük párhuzamon? Párhuzam?
0: Nincs. A gomba az gomba.
2: Abba is úgy van, hogy tartályokba teszik, és szénindukciót pumpálnak hozzá, még valami világítás is van, és úgy szaporítják, hogy elég sok legyen belőle, és elég tiszta legyen az állomány, tehát igazából a technológiai része van valami átvedés.
1: Igen, hát ez a technológiai rész az, ami lehet, hogy átfed, ugye, de egyébként semmi köze a pecsétvihaz gombához. Itt belevesztünk egy kicsit a technológiai,
2: biotechnológiai részletekbe. Ha talán beszélni, akkor megérteném. Köszönöm szépen.
1: Rendben.
2: Dicsértessék, Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék, köszönjük szépen.
1: Akkor arra kéne beszélni.
0: Jó, tehát akkor megvolt ez a bejövő hívás. Jó. Most akkor térjünk át egy kicsit erre az orvosbiológiai kérdéset. Nézzük meg ezeket az úgynevezett pufa zsírsavakat. Mik ezek? Miből állnak? Mire jók? Hol találhatóak? És hogy kerülnek a halakba? Ugye ez egy nagyon lényeges dolog, mert mindenki azt hiszi, hogy a halakba van ilyen, de hát a halakba majd elmondod, hogy miért van. Úgyhogy nézzük meg ezt egy kicsit alaposabban, kvázi ennek a zsírsavaknak a kémiáját, hogy mitől különlegesek ezek a zsírsavak.
1: Igen, amit ugye el is kezdtem mondani itt a technológiai résztárgyalásánál, hogy ezek nagyon speciális növényi szervezetek, fotoszintetikus szervezetek, amelyeknek a membrányában, illetve a sejttestükben nagyon speciális zsírsavak, ezek a polyunsaturated fatty acid pufa zsírsavak vannak nagy tömegben, ezek esszenciális zsírsavak, és amit az emlős szervezet nem tud előállítani.
0: Egyik emlős szervezet sem, vagy az ember és az ember szabásról?
1: Egyik emlős szervezet sem tud előállítani.
0: Tehát a ragadozók sem?
1: Nem. Hát ezekről rengeteg vita lehet a tudományban, sőt, nagyon soká, tehát lehet vita a tudományban, és lehet, hogy vannak kivételek. Természetesen, tehát kivétel erősíti a szabályt. Volt egy dogma például a tudományban, hogy a baktériumok nem tudnak ilyen pufa zsírsavakat előállítani. Kiderült aztán kb. 10-15 évvel ezelőtt, hogy már a baktériumok is tudnak előállítani ilyen pufa zsírsavakat, mert megvan hozzá az enzimrendszerük, de elsősorban a növények tudnak ilyet előállítani, tehát a növényi szervezetek, a fotoszintetikus szervezetek tudnak előállítani ilyen zsírsavakat. Tehát vannak ilyen szárazföldi növények is, például a ligetszépe, ezt mindenki ismeri, a ligetszépe olaja, és a másik része viszont az, hogy az algák tudnak előállítani. Mert megint a ligetszépe az egyfajta kivétel, tehát a növények olyan tudnak olajat előállítani nagy mennyiségben, meg pufazsírsavakat, például a ligetszépe, de igazából a fő forrásai ezeknek a zsírsavaknak az algák.
0: Értem. Jó, mi a szerepük ezeknek a pufa zsírsavaknak?
1: Na most, ez nagyon jó kérdés, mert ez körülbelül a 70-es évek óta fedezték föl, hogy ezek a pufa zsírsavak eszenciálisak, abból a szempontból, hogy a szívérendszeri betegségeknél ezek a zsírsavak, ha nagyobb arányban vannak jelen, akkor akadályozzák az érelmeszesedés kialakulását, vagy a különböző szívbetegségek kialakulását, és eljutottak aztán a halakhoz, ezen keresztül. Mert kiderült, hogy például az eszkimóknál ez jóval kisebb arányban fordul elő, ez a bizonyos szívérendszeri betegség.
0: Pedig nem vegánok.
1: Nem vegánok.
0: Hanem csak és kizárólag gyakorlatilag húst esznek.
1: Így van, az északi-tengeri halak olaját, az északi-tengeri halakat eszik, illetve a fókákat, de a fókák is az északi-tengeri halat eszik, tehát olyan zsírokat, olajokat fogyasztanak, amelyekben jóval nagyobb arányban vannak ezek a pufa zsírsavak. Ez az egyik, ez a 70-es évek felfedezése, és onnantól kezdődött az, hogy tulajdonképpen az északi tengerek halak olaját próbálják besűríteni, és akkor ezt árulják kapszulaként, kb. 80-as évektől. És azt mondják, hogy az omega 3 és az omega 6, ez az omega 3, omega 6, ez a telítetlen kötések számát jelenti. Ezek a zsírsavak, ezek a többszörösen telítetlen zsírsavak, ezek, ha szedi az ember, akkor kisebb esélye van az arteriosklerózisra, vagy a szívinfarktusra, vagy a sztrókra akár, mert az agyérek messzesedését is csökkenti, vagy gátolja.
0: Sőt, fokozza az erek rugalmasságát.
1: Így van. Igen ám, de aztán a 90-es, 2000-es években eljutottak oda a kutatók, hogy meglepő módon ezek a zsírsavak, ezek az idegszövetben, az agyszövetben is nagy mennyiségben megtalálhatók. Sőt, ugye nagyon fontos, mint kiderült, az, hogy a csecsemők agyi fejlődéséhez nagyon fontosak ezek az eszenciális zsírsavak, és ezért az anyatejben megtalálhatók. Tehát megint csak egy kivétel, hogy ugyan az emberi szervezet nem tudja előállítani, de az anyatej termelődik, abban van. Vagy inkább dokoza-exenysebb. Pont ezért van egy Martek Bioscience cég Amerikában, amelyik a csecsemő tápszerbe rak dokoza-exenysebbat, mert az Amerika FDA az előírta, mikor ezt felfedezték a 2000-es években, valamikor a 2005-ös években előírta az FDA, hogy a csecsemő tápszerében kötelező rakni Amerikában dokozaexenysavat, és ez a Martex Bioscience cég, ez kitűzte célul, ahogy mi is mondjuk a demencia ellenes alga kapszula kifejlesztését, kitűzte célul, hogy oké, bele kell rakjuk, na de hogyan rakják bele, hiszen minden ilyen halból származó olaj, az halszagú. Még a gyógyszer tisztaságú dokoza exainsav is halszagú. Nem lehet megszüntetni a halszagát, és ugye akkor jöttek rá, hogy hát algából kell csinálniuk, mert a halak gyakorlatilag a halakban előforduló többszörösen tetetlen zsírsavak, azok az algákból származnak, mert algát esznek a halak. Tehát igazából ez az algákból származik az egész emberi, vagy az egész földi életben, ha nagyot szeretnék mondani, az algákból származnak azok ezek a DHA és EPA zsírsavak, omega 3 agglomerált zsírsavak, amelyek aztán végül is, mint kiderült, sikerült nekik ipari léptékben ennek a cégnek ezt a nem a mi algánkat, hanem egy másik típusú algát előállítani, tehát több száz köbméterben, és kivonni belőle ezt a dokoza exenysavat, és ezt rakják a csecsemő tápszerbe. Tehát algából származó pufa zsírsavat raknak a csecsemő tápszerbe, azért, hogy a csecsemők agyi fejlődése megfelelő legyen. Na most mi még itt nem tartunk Európában, vagy nem vagyunk ilyen gazdagok, fogalmazzunk így, és mi mondjuk egy, mondhatni, nagyobb célt tűztünk ki, mert azt mondtuk, hogy ha az agyi szövetben nagyon mennyiségben van jelen, akkor ezek a pufa zsírsavak, amelyeknek rengetegféle szerkezete van, amelyet nem lehet szintetizálni egyébként, tehát ez fontos megemlíteni, kémiai szintézissel ezeket a különböző glikolipideket, foszfolipideket, foszfenolipideket, galaktolipideket, amelyekhez kapcsolódik egy hosszú szélláncú zsírsav lánc, telítetlen kötésekkel teli, ezeket nem lehet szintetizálni. Csak így algákból természetes úton, illetve fotobioreaktorokban tudjuk előállítani, és ha ezeket a zsírsavakat, vagy pontosabban egy olyan algát elő tudunk állítani, ami olyan zsírsavakat termel, ami segíti az agyi szövetek, vagy az idegsejtek, a humán idegsejtek működését, akkor lehet, hogy jó nyomon járunk, amikor az Alzheimer, vagy a Parkinson, vagy egyáltalán a demencia típusú betegségeknek a megelőzését próbáljuk elérni. Na most, ez egy nagyon óriási célnek tűnő dolog, de igazából ma azt lehet mondani, hogy a világon minden országban van egy-egy kutató laboratórium, ahol már ezeket a sejtszintű, idegsejtszintű kutatásokat végzik, ahol az idegsejteknek az energiaanyagcseréjét vizsgálják. Ugyanis az idegsejt az a legérzékenyebb emberi szövet, amely nagyon érzékeny arra, hogyha energia nem megfelelő mennyiségű energiát kap, akkor elpusztul. És végül is itt van a titok nyitja, hogy itt lehet pontosabban a titok nyitja, hogy azért kezdődhet meg az a sejtpusztulás az agyban, ilyen neurodegeneratív betegségeknél, mert akár már évekkel a demencia kialakulása előtt, 5-10 évvel elkezdenek pusztulni az idegsejtek azért, mert nem kapnak megfelelő mennyiségű energiát, és ezt az energiát pedig egy mitokondrium nevű sejtszervecske biztosítja, amely azért nem biztosítja, most már ez a 4-5 év kutatások alapján kijelenthető, mert megsérül a mitokondriumoknak a membránja. Ezek a membránok, ezek biztosítják azt, hogy megfelelő ATP, talán ez nem a hallgatók számára nem annyira idegen, de hogy megfelelő mennyiségű energia, mennyiségű molekula keletkezik. Ha megsérül a membránja, akkor ez a folyamat megáll. És mitől sérül meg a membránja? Hát erre több elmélet van. Van, aki azt mondja, hogy a szabad gyökök, nagyon sok reaktív gyök halmozódik föl az agyban, a szervezetben. Na, ennek mi az oka? Lehetnek növényvédőszerek, tartósítószerek és a többi, ami felhalmozódik az emberi szervezetben. Mondok egy példát erre. Például az orvos élettani kutatók a in vitro Parkinson modellben, ahogy mi is vizsgáltuk az alga kivonatainkat, egy növényvédőszer alapmolekulát adnak az idegsejt tenyészetnek, nagy koncentrációban természetesen, aminek hatására a mitokondriumok sérülnek, és Parkinson tüneteket produkálnak az idegsejtek. Tehát, ha ezt végig gondoljuk, akkor nyilvánvaló a következtetés, hogy a növényvédőszerek, és ez a növényvédőszer alapmolekula, ez kapható a boltokban, mind nagyon sok növényvédőszernek az alapja. Tehát ha könnyen kikövetkezhető, hogy az ilyen növényvédőszer az ugyan kis mennyiségben kerül az emberi szervezetben, akár táplálékkal, akár vízzel, akár italokkal, de ez felhalmozódhat az emberi szervezetben, és akár az ideg, akár a májban, mint ismerjük a májat, mint méregtenítő szervet, de más szövetben is, akár az agyban is. És ilyenkor kezdődhet el ez a folyamat, hogy sérül a mitokondrium, és az orvos élettani kutató pontosan ezt a momentumot találták meg, és ez az, amiről beszéltem, hogy minden országban most már van egy-egy ilyen élettani kutatóhely, ahol a mitokondriumoknak az anyagcseréjét vizsgálják, az idegsejtek anyagcseréjét, hiszen ez a demencia, ez egy világméretű probléma. Hát Európában 30-40 millió ember szenved demenciában, vagy Alzheimer, vagy Parkinson korban, és az egész világon gondolom 3-400 millióról is beszélhetünk. Tehát itt olyan fokú, olyan méretű betegségről beszélünk, amelyet most már az emberiség számára hát olyan mértékű probléma, amit még nem tudtak megoldani az elmúlt 50-60 évben az orvostudomány. Ezért próbálnak a természetgyógyászok ajánlani különböző anyagokat, vagy a táplálék kiegészítőket próbálnak ajánlani, és akkor, vagy étrend kiegészítőket, és akkor itt vagyunk. Mi, akik egyelőre még csak étrend kiegészítőt ajánlunk, amely képes olyan módon hatni, hogy az emberi idegsejteknek a mitokondriumait megvédeni a károsodástól. És ez azért lehetséges, mert olyan többszörösen telítetlen pufa zsírsavakat tartalmaz, ez az egyik elmélet, megjegyzem, mert ezt még kutatjuk, amelyek megvédik ezt a idegsejtet.
0: Hát gyakorlatilag összefoglalva, akkor úgy néz ki ez a dolog, hogy minden sejtben, így az idegsejtekben is vannak olyan sejtszervecskék, amiket úgy hívnak, hogy mitokondriumok.
1: Hát igen.
0: Ezek a mitokondriumok, ezek termelik a sejt számára az energiát. Ugye, amit mi beviszünk élelmiszert, abból előbb-utóbb így vagy úgy glükóz molekula lesz. Uh-huh. Ez a glükóz molekula bekerül a sejtekbe, a glükóz molekula lebomlik, és végül a mitokondriumokban, a mitokondriumok membránján történik meg az úgynevezett terminális oxidáció, vagy az a folyamat, amikor is a glükóz molekulából végül is az a levegő oxigénjét belélegezve széndioxid és víz keletkezik, illetve úgynevezett ATP molekula, amiből az összes sejtünk nyeri az energiáját, amiért tudunk mozogni, tudunk gondolkodni, tudunk mindent csinálni. Tehát igazából ez az ATP a sejteknek az energiaforrása. És hogy miért lényeges ez, hogy a membrán épsége megmaradjon, mert ezeken a membránokon történnek meg enzimek segítségével azok a kémiai reakciók, amik végül is az ATP vagy az energiatároló molekuláknak a felépítéséhez vezet, pusztán abból, hogy ettünk egy sztéket, vagy egy sülkrumplit, vagy megettünk egy fagylaltot, végül is ez lesz belőle. Ez egy csoda, ez egy zseniális dolog. És akkor itt említsünk még meg egy dolgot, ugye magát ezeket a külső behatásokat, amik a membránokat károsítják, ezeket akár nevezhetjük, vagy nyilván szerepük van benne az úgynevezett szabadgyököknek. A szabadgyökök keletkezése egyébként egy élettani folyamat, tehát az anyagcserénk során rengeteg szabadgyök keletkezik. Erre megvan a szervezetnek a maga védekező mechanizmusa, hogy ezeket kivédje, de ez sokszor nem elég, mert annyi más stresszort kapunk kívülről, meg a levegőn keresztül, a vízen keresztül, a bőrünkön keresztül, a környezetünkből, hogy ez már nem elég, és ekkor lépnek be ezek többek között, ezek az úgynevezett pufa zsírsavak, és az egyéb úgynevezett antioxidánsok, amik ez ellen hatnak. Mert hogyha ezeket úgy mellőzzük, akkor a szervezetbe fellépnek gyulladások. És itt én nagyon sokszor hallom azt, hogy a gyulladásról beszélünk, Ez egy általános gyulladás, szubklinikai tünetekkel előforduló gyulladás, és hogy van-e sejtszintű gyulladás, ez mindig egy nagyon kérdés, mert alapvetően a gyulladás az gyakorlatilag a vérrel ellátott szövetnek a tulajdonságai, ami különbözően jellemezhető, ilyen például az az öt tünet, ami a gyulladásnak az öt tünete, ez a rubor vagy bőrpír, a kalor, vagyis a melegség, a tumor, a duzzanat, a dolor, a fájdalom és a funkció léza, vagyis a működés kiesés, tehát ott a szövet szétesik, tönkre megy, és már nem tud többet működni, és nem tudja ellátni a funkcióját. De mi van akkor, amikor mi gyakorlatilag sejtszintű gyulladásról beszélünk, vagy van-e egyáltalán sejtszintű gyulladás?
1: Ehhez a gyulladáshoz én hagy csatlakozzam, mert akkor, amikor ez a mitokondrium az idegsejteknél megsérül, akkor nem kap elég energiát ez a idegsejt, és elpusztul. Ahogy elpusztul az agyban egyetlen idegsejt, úgy az immunrendszer úgy reagál, hogy megjelennek a makrofágok, és egyfajta gyulladást produkál. Ugye az is már közhely a tudományban, hogy mind az Alzheimer, mind a Parkinson az egy fajta gyulladás által keletkezett
0: válaszreakció?
1: Válaszreakció, igen. Mert például azok a fehérje plakkok, ami az Alzheimerben, a szürke elemekben megjelennek, azok bizony az immunrendszernek a termékei, az elpusztult idegsejteket helyettesítő amiloid plakkok keletkeznek, fehérjék, ezeket úgy hívják, hogy amiloid plakkok, fehérjék. Például ez az alga kivonat, amit mi alkalmazunk, képes ezeknek az amiloid plakkoknak a keletkezését gátolni. Tehát ezt is kimutatták az orvos élettani kutatók, mint ahogy azért tegyük azt hozzá, hogy még ezen kívül ebben a termékben, a termékfejlesztésben van posztbiotikum is, nem csak alga, és meg kell emlékezni arról, hogy nem csak alga termékről beszélünk, hanem egy posztbiotikus alga kapszuláról, ahol a posztbiotikum, ez is az elmúlt 4-5 év tudományos eredménye, hogy posztbiotikumokkal lehet igazán befolyásolni a bélidegrendszernek a működését, a bélműködésnek a működését, nem pre-meg probiotikumokkal, nincsen szükség élő teljesabb baktériumokra, vagy élő bélbaktériumokra, hanem egy olyan teljesabb baktérium fermentumra van szükség, amiben megkeletkeznek azok a szekunder metabolitok, amelyek a bélből felszívódva nagyon hasonlóak a különböző szignálmolekulákhoz, ami az idegrendszer.
0: Tehát a jelátlévő molekulákhoz, tehát ideg-idegsejt közötti kapcsolatot biztosítják.
1: Így
0: csak
1: van.
0: Hogy mindenki.
1: Így van. Tehát, és ez megint csak ugye oda lyukadunk ki, hogy ez már a tudománynak egy olyan sejtszintű, idegsejtszintű tudományos eredményei, amelyekről sokan még nem tudnak, de hogy a teljesabb baktériumok képesek olyan jelátvívő molekulákat termelni, amelyeket ha megeszünk, akkor a bélből felszívódva a bélidegrendszerre fognak hatni, és a bélidegrendszeren keresztül, pontosabban a bélagytengelyen keresztül egészen az agyi folyamatokra is hatnak. És ez is már ugye közhely, hogy a bélműködés, a bélidegrendszer az befolyásolja az agyműködést is, tehát két központi idegrendszer van az embernek, a bélidegrendszer és az agy tulajdonképpen. Tehát, és tulajdonképpen szinergiában, ezt úgy hívják a tudományos szinergiában dolgozik ez a posztbiotikum és ez az alga kivonat, mert ez a kivonatolt alga, ami tartalmazza például ezeket a többszörösen tehetetlen zsírsavakat, ami a mitokondriumok sérülését gátolja.
0: Hát meg
1: a gyerekségek működése segíti.
0: Meg gyakorlatilag beépül.
1: Igen.
0: Ezek a zsírsavak, ezek gyakorlatilag ebbe a lipid membránba, vagy igen, zsírmembránba beépülnek. És minél több ilyen pufa zsírsav tud beépülni, beékelődni a lipid membránba, a lipid membrán annál rugalmasabb lesz, annál kevésbé lesz rideg, és annál jobban tudja ellátni a funkcióját. Tehát azért ne felejtsük el, hogy akkor, amikor egy membránhoz, vagy egy membránból kilógó fehérjéhez, ugye hozzá kapcsolódik valamilyen ligandum, valamilyen hatóanyag vagy anyag, akkor ott megjelennek különböző konformációváltozások, mind a sejten belül, mind a sejten kívül, és ezek a konformációváltozások különböző olyan sejten belüli biokémiai folyamatokat indítanak el, amelyek hát hatással vannak magára a sejtre, és így a szövetnek a működésére, és így az egész egészségünkre.
1: Igen, ez teljesen így van. Tehát hangsúlyozom, hogy olyan lipidekről beszélünk, lipidtartó membránról, nagyon különleges a szerkezete, és ez éppen ezért innentől már elméleti, ugye az a fejtegetés, hogy vajon ezek a akár alga eredetű zsírsavak, vajon hogyan tudnak beépülni ebbe a membránba, de hát azt sem szabad elfelejteni, hogy ezek az idegsejtek működési, ezeknek az idegsejteknek a működését ugye in vitro laborban vizsgálják, ezt beszéltem az előbb az in vitro Parkinson modellről, de egy másik módszer természetesen az állatkísérlet, amikor megetetik megint csak valamilyen növényvédőszer alapmolekulával az egereket, és Alzheimeressé teszik ezáltal az egereket. Tehát Alzheimeressé lehet tenni valami fajta méreggel, hiszen nyilván nagyobb koncentrációba kapják, több tízszeres, százszoros, vagy ezerszeres koncentráció, mint ahogy az emberi szervezet egyáltalán megkaphatná. De Alzheimeressé lehet tenni, ez mindig elgondolkodhatja a biotechnológust. Az orvos nem nagyon, mert az orvos kísérletezik vele, aztán örül neki, hogy Alzheimeres az egér. és miért Alzheimeres? Mert megjelennek a fehérje plakkok az idegszövetben, az agyán, a szürke állományban, és utána pedig kognitív funkció tesztet végeznek rajta, és kiderül, hogy szerencsétlen Alzheimeres egér nem emlékszik a labirintusban, hogy
0: merre ment.
1: Hol van a... Hiába érzi a szagát, esetleg a sajtnak, vagy nem tudom, mit szeret az egér, bocsánat, nem a sajtot, a szalonnát. De a lényeg az, hogy ellenben viszont, ha ilyen posztbiotikumot etetnek Alzheimeres egerekkel, akkor néhány hét után kitalál a labirintusból, vagyis javulnak a kognitív funkciói. És eljutunk oda, hogy igen, az OEG-i az ilyen termékre megadja az engedélyt, hogy ez egy étrendkiegészítő, de fölteszi a kérdést még a kedves cápa is, hogy hát embereken volt-e kísérletezés. Hát természetesen nem, hiszen ez nem gyógyszer, és erre nyilván olyan befektetésre is van szükség, amely emberkísérleteket tesz lehetővé.
0: Vizsgálatokat.
1: De vizsgálat,
0: tehát azért annyit megjegyeznék, hogy akár gyógyszerről van szó, akár nem gyógyszerről van szó, és nem lehet tudni, hogy miből lesz gyógyszer, tehát ez akár lehet egy jelölt molekula is. Ember vizsgálatok vannak, amit nyilvánvalóan egy gyógyszer kísérletnek, vagy egy gyógyszerfejlesztésnek több fázisa van. Ezek a preklinikai, klinikai fázisok, és a preklinikai részbe tartozik bele a számítógépes modellezéstől kezdve az állatkísérleteken való folyamat, és amiután kizártunk minden olyat, hogy az emberre potenciálisan káros lehet, akkor kezdődhet meg az a vizsgálat, amikor 20 éves, egészséges, fiatal férfiakon próbálják ki ezen molekulákat, de akkor már nagyon-nagyon sok teszten, vizsgálaton mindenen keresztül ment, és hogyha itt átment a dolog, akkor jönnek a következő klinikai vizsgálatok, ahol meghatározott betegcsoportok, és akkor itt jön ez ugye placebo kontroll kettős
1: csoportok, vagy alzheimer
0: beteg. Igen.
1: Tehát így van.
0: Itt ez csak egy.
1: Így van, de még annyit hozzá akarok ehhez tenni, hogy mint táplálék, vagy étrendkiegészítő, azt tervezzük, hogy mivel ezt lehet étrendkiegészítővel csinálni, hogy különböző demencia csoportokat alakítva orvos csoportokkal együtt kísérleteket végezzünk, hogy a kognitív funkciójuk a valóban javulnak-e az embereknek, csak ehhez is komoly befektetésre van szükség. Aztán viszont elmondhatom, most már több mint 1000 olyan fogyasztója van ennek a étrendkiegészítőnek, ennek a posztbiotikus alfakapszulának, amelyre nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Van olyan, aki már 2-3 hét után azt mondja, hogy érzi a változást, ami azért kicsit korai valljuk. De mivel van benne posztbiotikum, ezért elképzelhető, hogy az emésztő rendszerre, a bélideg rendszerre van hatása. Másrészt viszont, mivel 3 hónapos kúrát javaslunk, van, aki már 3 hónap után, most már elmondhatom, megrendeli az újabb kúrát, mert úgy érzi, látja, hogy mivel súlyos, vagy elkezdődő betegsége van, és szeretné ezt lassítani, vagy megállítani, ezért úgy gondolja, hogy inkább szedi inkább ezt a gyógyszert, mint hogy hát végignézze a saját...
0: Szedi ezt az étrendkiegészítőt.
1: Szedi ezt az étrendkiegészítőt. Így van. Tehát nagyon sok pozitív visszajelzés, sőt, nagyon sok olyan is, akik nem ilyen időskori demenciába szenvednek, hanem most mondok egy példát, Huntington kóros beteg szedi, és mégis, mert úgy döntöttek, hogy nagyon rossz, ő már egy súlyosabb állapotban lévő fiatal asszonyról volt szó, és egy hónap után már meglátszódott a hatása ennek az étrendkiegészítőnek, és ezt az orvosok is megdöbbenve

0: segít minket, hogy gyógyszer keletkezhet belőle, hiszen itt például nagyon sok tudományos cikk szól arról, hogy ezek a foszfolipidek, amelyek ezek az algák termelnek, ezek például gátolni tudják azokat az enzimeket, amelyek ezeket az amiloid plakkok keletkezését okozzák, ami az Alzheimer-kornál is egy nagyon súlyos tünet.
1: Értem. 061-374-0904 a telefonszámunk. Ha úgy gondolják, akkor szóljanak hozzá a műsorhoz, kérdezzék szakértőnket, és most egy egészen picit zenélünk, aztán folytatjuk, még van hátra néhány percünk, és egy záróakkordban be is fejezzük ezt a mai témát. Halló?
0: Igen. Jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok, Sárkány Ferenc vagyok. Tessék, parancsolj. Halló, halló.
2: Jó napot kívánok, Körmöci Miklósné vagyok. Csak. Én szeretnék bekapcsolódni ebbe a demenciás történetbe. Tetszik hallani?
1: Igen.
2: Szeretném kérdezni, mert ez érintett családtagom van ebben a betegségben, és hát hogyan lehet hozzájutni ehhez az étrendkiegészítőhöz, és milyen úton, módon. Mert itt közben felírtam annyit, hogy egy kezelt betegnél is alkalmazható-e, vagy...
1: Mindenképpen, ha kezelt betegről van szó, érdemes mindenképpen konzultálni a kezelő orvossal, és egyébként pedig infokukat drsarkany.hu-ra megírja az elérhetőségét, akkor válaszolni fogunk, hogy hol lehet... drsarkany@ekezeteknélkül.hu-ra tetszik írni egy levelet, és akkor meg fogom tudni adni a Kutasi docens úrnak az elérhetőségét, és...
0: Vagy az albitek.hu, ugye az Albitek Kft. Fejlesztő. CH-val a végén, Albitek Kft. Ugye...
1: Albitek.
0: Algológiai Biotechnológiai Kft., tehát Albitek Kft.
2: Igen. És akkor ott, ha az orvossal konzultáltunk, utána önhöz is fordulhatunk?
1: Természetesen, igen.
0: Hozzám is, vagy Sárkány doktor az egyben.
2: Jó. Nagyon szépen köszönöm.
1: Minden jót.
2: Viszont hallásra.
1: Viszont
2: hallásra. Viszont hát dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Hát köszönjük szépen, ha egy emberen tudunk segíteni, akkor az már jó. És akkor itt most ugye eljutottunk megint az én veszőparipámhoz, hogy az étrend kiegészítők vajon mik élelmiszerek. Hát nem, én továbbra is ott tartok,
0: hogy... Nem, hát azok gyógyhatású termékek, csak átnevezték őket az Európai Unióban.
1: De az a baj, hogy ezek nem azok. Tehát ezek nem lehetnek élelmiszerek, mint hogy a C-vitamin, ami egy nagyon egyszerű vitamin, van gyógyszerkészítményként, és van étrendkiegészítőként. Nyilván tudjuk, hogy mi a különbség a kettő között, de azért mégiscsak itt vissza kéne hozni Magyarországon azt a régi, jól bevált, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény kategóriát, és nem foglalkozni azzal, hogy az Európai Unióba milyen butaságokat vezetnek be hozzá nem értő emberek. Tehát itt, amikor még Országos Gyógyszerészeti Intézet volt, és én a szakvizsgáimat tettem le, akkor még volt ilyen kategória, és ez nagyon jól szabályozott volt.

0: Nagyon lényeges, hogy ezeknek a termékeknek a gyártása és a forgalmazása szakképesítéshez volt kötve. Tehát nem gyárthatta és nem forgalmazhatta akárki. Ezen kívül engedélyhez volt kötve, ami azt jelentette, hogy megkapta a gyártó vagy a forgalmazó a forgalomba hozatali engedélyt. Nem árulhatta bárki bárhol, hanem csak és kizárólag az a gyártó vagy forgalmazó. Uh-huh. És, ami még fontosabb, minőség irányítási rendszerhez volt kötve, tehát a minőségi biztosítása ezeknek a termékeknek ezeknek garantált volt. Még egy apró kérdés hozzád, hogy említetted, hogy ugye van egy kutatói csoport, van egy orvosi csoport, és dolgoztok gyógyszerészekkel is. Miért tartod fontosnak, hogy ezeket a készítményeket, ezeket az étrendkiegészítőket gyógyszerészek készítsék?
1: Ó, hát pontosan azért, amit az előbb elmondtál, mert teljesen értelmetlen lett volna, bár már mondjuk 35 éve már algákkal is foglalkozom, vagy pontosabban 30 éve, na, most jobbil állok, 30 éve, mikor az első algámat izoláltam a Balatonból. Pontosan ezért, mert olyan algát nincs értelme, amit mindenki árul, a 122. fajta algát teljesen felesleges polcokra helyezni, mint étrendkiegészítő, hanem legyen egy olyan hatásmechanizmus, ami a legkorszerűbb, 21. századi, és tudományosan igazolt. Ez azért nagyon fontos, mert mi kutatók vagyunk, és nem szeretnénk olyan hibába esni, hogy mi valami sarlatánságot végeznénk. Tehát itt nagyon, ezért hangsúlyoztam sokszor, hogy ugyan nem túl elterjedtek ezek a kutatások, de minden országban van egy-egy olyan kutatólabor, amely ezeknek a idegsejt mitokondriumoknak a méréseivel foglalkozik.
0: Bocsánatot kérek, hogy belét szorítom a szót, van még egy telefonálónk.
1: Igen.
0: Halló? Halló? Halló?
2: Jó napot kívánok, dicsértesek a Jézus Krisztus. Az alga infóval kapcsolatban szeretném kérni a e-mail címet, mert nem bírtam leírni.
0: Info?
2: Pillanat. Kisbetű minden, ugye?
0: Csak kisbetű.
2: Igen, info.
0: Kukac. Dr. Dr. Sárkány.hu.
2: Egy pillanat. T. Tamás.
0: D-R. Doktor. D-R.
2: Ja, D-R, igen.
0: Dr. Sárkány.hu. Ékezetek nélkül.
2: Igen.
1: Hát, vagy a www.albitek.hu.
0: A másik pedig a www.albitek.hu. Albitec.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Kérem.
2: Dicsértessék. Köszönöm.
0: Nagyon. Hát a műsoridőből, ha jól látom, akkor 1 perc, 56 másodperc van hátra. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak minket. Ha a műsorral kapcsolatban kérdésük lenne, akkor az infokukac.drsárkány.hu-ra írjanak, bátran válaszolni fogunk minden kérdésre.
1: Hát vagy az infokukac.albitek.hu-ra.
0: Igen, hogyha az algával kapcsolatban, ha egyéb kérdésük van egészséggel, étrendkiegészítőkkel kapcsolatban, akkor az én e-mail címemre. És végezetül most a műsor zárásaként akkor hallgassunk még egy kis zenét. Isten áldjon mindenkit, és nagyon szépen köszönjük a Mária Rádiónak, hogy itt lehettünk. Én ha minden köszönöm. Jól megy, akkor 4 hét múlva ismételten találkozunk. és köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Úgyhogy most a zene, és akkor 4 hét múlva találkozunk.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Új gyűjtemény nyílt a szegedi fűvészkertben. Szombaton tartották a nagymarosi ifjúsági találkozót. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett az év múzeuma. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Védett, fokozottan védett őshonos növényfajokat bemutató új gyűjtemény nyílt a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében, adja hírül az MTI. A Noé bárkája elnevezésű egységet szombaton adták át. A bárka alakú bemutatóhely jól szimbolizálja, hogy mentőakció folyik. Az intenzív emberi beavatkozás és a drasztikus éghajlatváltozás következtében komplett élőhelyek tűnnek el, vagy alakulnak át teljesen. Magyarországon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezeknek mintegy felét gondozzák botanikus kertekben. A Noé bárkájában 142 fajt ismerhetnek meg a látogatók, de a szegedi fűvészkertben nevelt fajok száma ennél magasabb, és az eltérő környezeti igények miatt számos növény nem kaphatott helyet az új gyűjteményben. Szombattól látogatható a Tudós Nők Ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló, tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Szombaton rendezték meg az idei tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót, adja hírül a Magyar Kurír. Az esemény mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet volt, mely így hangzik. Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Benne vagy? A nap fő előadója és a Szentmise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök volt, a zenei szolgálatot pedig az egész nap folyamán az Emmanuel közösség látta el. Fábri Kornél atya előadásában a találkozó szlogenjéről elmélkedett, s mint mondta, mi Jézus meghívottjai vagyunk, ő már mindent megtett, ami az ember üdvözítéséhez kell. Nekünk már csak tovább kell adnunk az örömhírt. A kérdés az, benne vagy? Akarunk ezen az úton tovább menni, és hiteles keresztény életet akarunk élni? A programra ellátogatott a nagymarosi találkozó életre hívója is, a 99 éves Kerényi Lajos atya. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum kapta az év múzeuma díjat, amelyet a múzeumok majálisán adtak át szombaton, a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, tudósít az MTI. A díjjal 1997 óta ismerik el azokat a múzeumokat, amelyek eredményei mögött átfogó, komplex stratégiai fejlesztés húzódik, és amelyek példát mutatnak a magyarországi múzeumi közösség számára, fogalmazott Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. Az 1956-ban alapított múzeum Tiszaföldvár és a 12 települést magában foglaló Tiszazug térségének kulturális identitását erősíti. A természettudományi, földrajzi, helytörténeti és néprajzi gyűjteményekre építve példaértékű ismeretátadási és közösségfejlesztő munkát végez. Az intézményben az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg. Többek között épületrekonstrukció, tanulmányi kert bővítése, valamint turisztikai és oktatási együttműködések. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.
2: A Mária Rádió Szavária hallgatóitól beérkezett ima szándékkérések következnek. Imádkozzunk önkéntes testvérünk vizsgájáért, hogy sikeres legyen, Jóisten segítse őt a munkájában.
3: Imádkozzunk Argentínában élő családtagokért, élőkért és megholtakért. Imádkozzunk egy 3 gyermekes fiatal édesanya feleség gyógyulásáért. Imádkozzunk a mentősök áldozatos felelősséggel végzett munkájáért, valamint a műtét előtt állók türelméért.
4: A Mária Rádió önkénteseinek kitartásáért, fáradhatatlan szolgálatáért. A mindennapi kenyerünket előállítókért, s mindazokért, akik ehhez a feltételeket saját munkájukkal megteremtették. Az éjszakai szolgálatot teljesítőkért, akikre rászorultként a pihenés óráiban is számíthatunk. Azokért a hívekért, akik plébániájuk templomában vagy az egyházuk által szervezett közösségi eseményekben személyes közreműködést, szolgálatot vállalnak. Egyházmegyénk papjaiért és püspökéért. A hitet kereső testvéreinkért, hogy mielőbb meghallják Jézus Krisztus hívó szavát. Zarándok úton lévőkért, hogy választ kapjanak kérdéseikre, s megerősödjenek hitükben. A társadalmi békéért, hogy népünk és vezetőink együtt legyenek képesek nemzetünk felemelkedéséért szolgálni. A hitvallókért, akik nem csak szavaikkal, de életpéldájukkal is evangelizálnak környezetükben. Keresztény testvéreinkért, hogy erősödjön lelkükben az összetartozás érzése, bármelyik egyházhoz is tartoznak. Válságba jutott házaspárokért, hogy megtalálják egymásban és az Úrban azt, amiért érdemes közösen folytatni életüket. A mozaik családban élőkért, hogy együttélésükben megtalálják a harmóniát.
2: A Mária Rádió Szaváriához érkezett imaszándékok hangzottak el.
5: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
6: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Ahogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának. Te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést, egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz, szeretsz engem?

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Én vagyok az első és az utolsó, az élő, bár halott voltam, de íme élek, mindörökkön örökké. Alleluja. A szentmisét meghalt Lászlóért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat.
1: És add meg nekünk az üdvösséget.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Mindenható irgalmas Istenünket, hogy a hozzánk eljövő Szentlélek bennünk lakék kegyelmével, és dicsőséges templomával alakítson minket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben,

Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Harmadik missziós útja vége felé Pál apostol Milétuszba érkezett. Magához kérette az efezusi egyház presbitereit. Amikor azok megérkeztek, így szólt hozzájuk. Tudjátok jól, hogy Ázsiába jövetelem első napjától kezdve egészen a mai napig hogyan éltem köztetek. Az Úrnak szolgáltam teljes alázatossággal, könnyek és zaklatások között, amelyek a zsidók áskálódásai folytán értek engem. Semmit sem tagadtam meg tőletek, ami javatokra szolgálhatott, nyilvánosan és magánházakban tanítottalak titeket. Zsidóknak és görögöknek egyaránt hirdettem, hogy térjenek meg Istenhez, és higgyenek Jézusban, a mi Urunkban. Most pedig a Szentlélek ellenállhatatlan indítására Jeruzsálembe megyek. Nem tudom, mi történik ott velem, csak azt adta tudtomra a Szentlélek minden városban, hogy bilincs és megpróbáltatás vár rám. De mit sem aggódom, nem becsülöm sokra életemet, csak fussam végig a pályámat, amelyet az Úr Jézus rám bízott, és tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdető evangéliumról. Tudom azt is, hogy közületek, akiknek Isten országát hirdettem, nem lát többé senki. Ezért most ünnepélyesen kijelentem. Ártatlan vagyok abban, ha valaki mégis elvesznék. Mert nem riadtam vissza semmitől, hogy Isten akaratát teljes egészében föltárjam előttetek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenem.
0: Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Isten, és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket a világból nekem adtál, tieid voltak, s nekem adtad őket. Tanításodat megtartották, most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el neki, ők pedig elfogadták. Megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők, hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd, és én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább itt a világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek. Ezek az evangélium igéjé.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves óhívek, kedves testvérek, ma az evangéliumban egy különös, különleges pillanatot láttunk. Jézus imádkozik. Ez az ima közvetlenül azelőtt hangzik el, hogy elindulna a szenvedésnek az útjára. És mit figyelhetünk meg? Ennek ellenére Jézus mégsem önmagára figyel elsősorban, hanem a mennyei atya dicsőségére és azokra, akiket rábízott. Jézus így kezd imádkozni, hallottuk, atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat. És itt látjuk, testvéreim, hogy Jézus számára a legfontosabb az volt, hogy a mennyei atyának az akarata teljesedjen az ő életén keresztül is. Az ő élete nem önmagáról szól, mint ahogy jó esetben a mi életünk sem csak magunkról szól, hanem Isten dicsőségéről. És ebben van számunkra a hétköznapoknak az üzenete, a hétköznapoknak a tanulsága, hogy amikor a saját napunkat kezdjük, akkor sokszor, vagy legtöbbször, gyakran a feladatokra, a problémákra, vagy az aggodalmainkra figyelünk. Jézus viszont arra tanít bennünket, hogy először Istenre tekintsünk. Azt is mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent. Az örök élet nem csupán egy jövőbeli ígéret, hanem kapcsolat Istennel már most itt, a Földön. Ugyanis minden nap lehetőség van arra, hogy jobban megismerjük Istent az imában, az ő szavában, hogyha kezünkbe vesszük a Szentírást, vagy hallgatjuk őt a Szentmisén, és abban, ahogyan élünk. És Jézus imádkozik a tanítványaiért is, nem hagyja őket magukra, hanem az Atyára bízza őket. És ez bátorítás nekünk is, hogy nem vagyunk egyedül a hétköznapok küzdelmeiben. És ez sokszor üzenet, így a hétköznapi szentírási szakaszok által. Nem vagyunk egyedül. Krisztus szíve ma is értünk dobog. Ezért a mai napnak a nagyon egyszerű üzenete, mondhatnám talán azt is, hogy tanulsága, az, hogy keressük Isten dicsőségét a mindennapi életünkben, a szürke hétköznapoknak az egymás utánjában. és próbáljuk meg építeni a kapcsolatunkat vele. Ha így élünk, akkor a hétköznapjaink is az örök életnek a fényében fognak eltelni.

0: Testvéreim, áldjuk minden időben föltámadt Urunkat, és nagy bizalommal könyörögjünk most együtt az ő segítségéért.
1: Add, Urunk, hogy Szentatyánk, Leó pápa, főpásztorunk és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismerje az emberiség a békére vívő utat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segítsd keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Nyisd meg az örök élet kapuját meghalt László testvérünknek, akiért ebben a szent áldozatban most imádkozunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Most a saját személyes kéréseinket vigyük csendben Isten elé. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, add meg nekünk, hogy akik megismertük föltámadásod kegyelmét, szent lelked erejével újjászülessünk, és elnyerjük az örök dicsőséget, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére, dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház. Urunk Istenünk, fogadd el

Valóban szent vagy, és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk. Szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírás, s megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyán, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk, Jézus Krisztus, teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet. Hálát adott neked majd, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontati, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Megemlékezünk tehát, szent atyán, Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a föltámadás által vezettél el a dicsőségbe és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és fölajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyház áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és ad, hogy szereteted lelkének ereje által mi, akik fiad testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Tedd tökéletessé, Urunk, egyházadat a hídben és a szeretetben, egységben, Leó pápánkkal, János és Szabolcs püspökeinkkel, minden püspökkel, pappal és diákonussal, valamint egész megváltott népeddel. Nyisd meg szemünket, hogy fölismerjük testvéreink szükségét, indíts minket szavakkal és tettekkel, hogy támasza legyünk a megfáradtaknak és a terhek alatt görnyedőknek. Add, hogy őszintén szolgáljuk őket, Krisztus példáját és parancsát követve, tedd egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Emlékezzél meg László testvérünkről, aki Krisztus békéjében hunyt el, és minden megholtról, akiknek ítélt egyedül csak te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és a föltámadáskor add meg neki az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk. Együtt a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanúkkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Ha a Krisztussal föltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj egyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak,

Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét,

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. A Szentlélek, akit az Atya elküld az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek, mondja az Úr. Alleluja.

Amikor Jézus elküldte tanítványait, ezt mondta nekik. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok. Békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Lukács 10, 5.-6. vers. Ez az üzenet pedig mindenkihez szól, akik az emberi történelem drámái és erőszakosságai között a békében reménykednek. A ház, amelyről Jézus beszél, jelenthet minden családot, minden közösséget, minden országot és minden földrészt a maga egyediségében és történetével, de mindenekelőtt vonatkozik minden egyes emberi személyre megkülönböztetés és kirekesztés nélkül. A béke minden ember tiszteletén, múltjától függetlenül, illetve a törvények és a közjó, valamint a ránk bízott teremtés és a megelőző generációk gazdag erkölcsi örökségének tiszteletén alapszik. A gyengébbek elleni terror ahhoz vezet, hogy egész népcsoportok kényszerülnek idegenbe, békés otthont keresve. A béke egy együttműködés eredménye, ami az emberek közötti kölcsönös függésen

és szelidebbnek bizonyuljunk. Békesség másokkal, a családtaggal, a baráttal, az idegennel, a szegénnyel, a szenvedővel. Bátorság ahhoz, hogy találkozzunk velük, és meghalljuk a szavukat. Békesség a teremtett világgal. Isten ajándékának nagyságát és az érte való felelősségünket ismét felismerni, úgy, mint a világ lakói, polgárai és jövőinek alakítói. Ebben az időben, amikor az emberiség bárkája, amelyet a válság vihara dobál, nehezen halad egy nyugodtabb és békésebb horizont felé, az emberi méltóság hajó kormánya és az alapvető társadalmi elvek iránytűje lehetővé teszi számunkra, hogy egy biztos és közös irányba hajózzunk. Keresztényként mindig a szűzanyára, a tengercsillagára és a remény édesanyjára tekintsünk. Dolgozzunk együtt a szeretet és a béke, a testvériség és a szolidaritás, a kölcsönös támogatás és elfogadás új horizontjának elérése érdekében. Soha ne engedjünk annak a kísértésnek, hogy a többi emberrel közönösek legyünk, ne szokjunk hozzá ahhoz, hogy elfordítjuk tekintetünket, ehelyett minden nap törekedjünk konkrét és gyakorlati módon a testvérekkel való közösség létrehozására, akik elfogadják egymást és törődnek egymással.

Kedves hallgatóink, amennyiben a Mária Rádió szaváriához ima szándékkéréssel fordulnának, ezt megtehetik levélben 9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 4 szám alá címezve, vagy e-mailben a szombathely@mariaradio.hu levelezési címen.

Csukás István, zengő bongó fésű. Pompom ült az ágon, és föllehintázott, mivel egy szellő ringatta az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, és persze középen is. Pompomnak jó kedve volt, fönt dudorászott, lent zümmögött, és középen mosolygott. Közben megérkezett Picúr, Pompom mosolyogva köszönt. Szia, Picúr, hova rohansz? Szia, Pompom, mosolygott Picúr is. Iskolába, de egyáltalán nem rohanok. Veled mehetek. Picúr bólintott, Pompom a fejére ült, s boldogan suttogott. Ma jó napom, Pompom van. Pompom, pompás jó napom. Minden gyönyörű, kivéve ezt a vacak szelet. Jaj, a frizurám! Pompom mérgesen dohogott, mivel egy kósza szél kanyarodott arra, és össze-vissza borzolta. A szél elfutott, magával vitte a jókedvet, ott hagyta a siránkozást. Össze-vissza borzolt, meg kuszált, hogy nézek ki? Mint egy rőzsekupac. Csupa torzomborz vagyok, meg csupa gubanc, meg keszekusza bulikutyaszőr. Nincs egy fésűd véletlenül? Picúr sajnálkozva rázta a fejét. Sajnos nincs nálam fésű. Pompom sóhajtozott, bánatosan mormogott. Ha nincs, hát nincs. Mindig olyankor nincs, amikor nekem kellene.

Jaj, mikor nekem lenne szükségem rá, nincs a környéken egy fésű sem. Se közel, se távol. Habár távol létezik egy fésű, most jut eszembe, hogy valahol van egy fésű. Van bizony, de azzal meg nem lehet fésülködni. Picúr kíváncsian hallgatta, s gyorsan rákérdezett a különös fésűre, s biztatta, hogy mesélje róla, hogy addig is elterelje pompom figyelmét a sóhajtozásról. Milyen fésű az, amelyikkel nem lehet fésülködni? Mesélj róla! Pompom abba hagyta a siránkozást, meg a sóhajtozást, megcsillant a szeme és mesélt. Annyit mondhatok előjáróban, hogy nem közönséges fésű. Már a neve is különleges. Úgy hívják, hogy zengő-bongó fésű. Valamikor persze ő is közönséges fésű volt, se nem zengett, se nem bongott. Némán fésült. Egészen addig, míg egyszer kiesett egy kislány táskájából. Akkor meg már nem is fésült, némán kuksolt a fűben. Egyszer aztán arra járt egy süni mama kicsinyével. Szuszogtak, sétáltak, illetve a süni gyerek ugrabugrált, bukfencezett, hempergett eszetlenül, hogy össze-vissza álltak a tüskéi. A süni mama elborzadva nézte, s korholta szigorúan. Hogy nézel ki, nem szégyelled magad? Ilyen kócosan és ziláltan nem illik sétálni. Kisül a szemem. Kire ütött ez a gyerek, mint egy sárkefe? Most mit csináljak? Süni mama ekkor meglátta a fűben kuksoló fésűt. Örvendve felvette. Egy fésű? Jaj, de jó, éppen kapóra jött. Gyere ide, te haszontalan, megfésüllek. Állj szépen nyugodtan, ne izegj, ne mozogj. Fésülte a süni gyerek szanaszét meredő tüskéit, mikor recs, a fésűnek kitörött egy foga, azután megint recs, a fésűnek kitört a másik foga is. Süni mama mérgesen eldobta a csorba fogó fésűt. Micsoda vacak, csorba meg foghíjas, s elrobogott a gubancos csemetéjével. Zengőbongó fésű dühösen dohogott a fűben. Vacak, vacak, tüskés drótot nem lehet velem fésülni. Hajjaj, oda van két fogam, most mihez kezdjek? Hol kapok én munkát? Kinek kell egy foghíjas fésű? Lógó orral elindult munkát keresni. Elhatározta, hogy megszólítja az első járókelőt, és felajánlja a szolgálatait. És azt is elhatározta, hogy sünivel nem áll szóba, csak olyannal, akinek nem drótból van a haja. Találkozott is egy kalapos emberrel, s udvarjasan megszólította. Üdvözlöm, uram! Engedje meg, hogy felajánljam a szolgálatomat. Szakképzett hajápoló vagyok. A megszólított ember elvörösödött dühében, mérgesen megemelte a kalapját, és a foga között sziszegett. Micsoda? Csúfolódsz velem, te perna hajder! Elhord innen magad, mert csúnyán megjárod! Zengő bongó fésű ekkor látta meg, hogy a kalap alatt tök kopasz az illető, vagyis nincs egy szál haja sem. Megzavarodva hebegett, kérte sűrűn a bocsánatot. Ezer bocsánat, nem láttam, nem tudtam, teljesen eltakarta a kalap. Már itt se vagyok. És elrohant. Ahogy rohant, beleütközött egy gubancos hajó huligánba, akinek olyan volt a feje, mint egy madárfészek. Fúj, mondta utálkozva a huligán. Egy fésű, hozzám ne érj, mindjárt kiráz a hideg. Először egy fésű, azután meg a mosakodás, fúj, azután meg a fogmosás, fúj, távozz tőlem, sátán. Fújolva és borzongva hátrált, dühösen rázta a madárfészket a fején. Csak úgy röpködött a zsíros haja. Zengő bongó fésű gúnyosan kiáltott utána. Épeszű fésű nem is érne a hajadhoz. És elindult zengő bongó fésű is a másik irányba. Elhatározta, hogy nem kísérletezik többet találomra, hanem a szakmánál próbálkozik. Hogy milyen szakmánál? Hát a fodrászoknál. Azoknak egyik kezükben mindig ott a fésű. Nézte a cégtáblákat, végre talált egyet, amelyre ez volt írva. Fodrász. Bement és udvariasan köszönt a fodrászmesternek, aki a saját haját fésülgette, mivel éppen nem volt egy vendég sem. Tiszteletem, mester úr, szakképzett hajápoló segédeszköz vagyok. Szeretnék elhelyezkedni, ha alkalmazni kegyeskednék. No nézd, csak egy fésű, pillantott rá a fodrász.
majd tüzetesebben megnézte és elutasítóan legyintett. És milyen csorba meg fokhíjas! Sajnos nem alkalmazhatok hibás szerszámokat. Nem, nem. Oda lenne a szakmai tekintélyem. Rajtam röhögne az egész szakma. Kívül tágasabb, nem illesz ide. Ha nem, hát nem, motyogta zengő bongó fésű és kioldalgott. Nagyon elszoncsolodott és bánatosan sóhajtozott kint az utcán. Nem csoda, csapás csapás után érte. De mi ne keseredjünk el, mert ebben is van tanulság. És az a tanulság, hogy a sok csapás egyszer véget ér. És ránk mosolyog a szerencse, bizony. Zengő bongó fésű sem keseredett el, és rámosolygott a szerencse. A szerencse egy utcai muzsikus volt, aki rámosolygott. Illetve először még nem. Sőt, először nagyon is fancsali képet vágott, mert lehangolódott a hegedűje, megnyúltak rajta a húrok. Hiába csavarta, hiába feszítette, csak nyekergett, mint a kenetlen kerék. Borzasztó volt hallgatni a nyekergést. Az utcai muzsikus felkiáltott. Hiába dörzsölöm a vonóval, nem hull pénz a kalapba. Jaj, hűséges hegedűm, úgy szólasz, mint egy repett fazék. Csoda, ha elpártolt tőlem a közönség. Zengő bongó fésű összeszedte a bátorságát, és merészen így szólt. Kérem szépen, művész úr, nincs szükség egy szakképzett fésűre? Most ne nézze, hogy fokhíjas, meg csorba vagyok. Nézze a lelkemet. Ekkor mosolygott rájuk a szerencse, és mind a kettőjükre egyformán. Az utcai muzsikusnak egy óriási ötlet jutott az eszébe, elmosolyodott és felrikkantott. Végre ránk mosolygott a szerencse, egy fésű és lelke van, nem úgy, mint a hegedőmnek. Te vagy az én megmentőm, csapj bele a tenyerembe, felfogadlak szájmuzsikának. Semmi az egész, egy kis papír kell és kiváló hangszer leszel. Nem kell hozzá vonó, nem kell hozzá húr, csak egy kis selyempapír. Zengő bongó fésű kicsit zavartan hallgatta, meglepődve motyogott. Hangszer? Én? Nem is tudom, hogy van-e hallásom, meg fokhíjas is vagyok. Az utcai zenész határtalan lelkesedéssel elsöpörte az aggályokat. Ne törődj vele, nekem fantasztikus hallásom van, és a fokhíjjal se törődj, majd átugorjuk. Te csak a lélekkel törődj. A levegőt és a papírt én adom hozzá. És koncertezni fogunk minden utcasarkon, és dőlni fog a közönség, és dőlni fog a pénz. Veszek is egy nagyobb kalapot. Zengő bongó fésű végre elmosolyodott, és hálásan bólogatott. Hát, ha úgy gondolja, ha ennyire bízik bennem, bár hangszer még sose voltam, de úgy érzem, hogy végre megtaláltam a helyemet. Mindent el kell kezdeni egyszer, harsogta az utcai muzsikus, és itt a helyed a számon. A zsebében kotorászott, elővett egy kis selyempapírt, rátette a fésűre, a szájához illesztette, és nagy levegőt vett. Itt a selyempapír, levegő meg van bőségesen, más nem is kell a világhírhez. Szólalj meg, aranyos zengőbongó fésűcském, muzsikálj bátran és lélekkel, csak semmi lámpaláz. Gondolja világhírre, itt a sarkon el is kezdjük az első koncertünket. Szólószonát a fésűre és selyempapírra. 1, 2, 3. És gyönyörűen muzsikáltak, a közönség tapsolt és hult a pénz a kalapba. Zengő bongó fésű végleg megtalálta a helyét és a nevét is, ezután mindenki csak a művész nevén szólította. Pompom befejezte a mesét, Picúr bazsajogva felnézett a szanaszét álló szőrre, a kusza hajra, amely olyan volt, mint egy tüskebokor. Találkozhatnánk vele, megfésülhetne. Pompom élénken tiltakozott. Micsoda? Zengő bongó fésűvel fésülködni? Egy ilyen zsenivel? Egy ilyen Isten áldotta tehetséggel? Egy ilyen világhírű művésszel? Majd szépen lesimítom, meg lelapítom. Puszta kézzel összegerebjézem a frizurámat. Picúr nevetve nézte, mégis jó volt a mese, Pompom teljesen elfelejtette a mérgét meg a keszekusza haját. Picúr is elfelejtett az órára nézni, most gyorsan rápillantott és ilyetten felkiáltott. Jaj, elkések, rohanjunk!
Rohantak, futottak, Pitúr haja is kócos lett a nagy futásban. Az iskolakapuban egymásra nézett a két kócos hajú, s egyszerre elnevették magukat. Megvárhatlak? Kérdezte Pompom. Addig szerzek egy közönséges fésűt. Megvárhatsz, szólt Pitúr. Majd én meg kölcsön kérek egy fésűt.

0: Mária Rádió régiós Hárváron az FM 95,2-es frekvencián.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szeptemberben Franciaországba látogat Leó pápa. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett az év múzeuma. Új gyűjtemény nyílt a szegedi fűvészkertben. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Szent Atya nemzetközi útjait szombaton jelentette be a Szent Szék, áll a Vatican News hírében. Leó pápa június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik, szeptember 25-e és 28-a között pedig Franciaországba látogat. A Szent Atya, a francia elnök, az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatója meghívásának tesz eleget. A franciaországi útja során fölkeresi az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének székházát is. Leó pápa eddig Törökországba, Libanonba, Monakóba és Afrikába látogatott. Franciaországba legutoljára 2008. szeptemberében 16. Benedek pápa tett hivatalos állami látogatást. Bár Ferenc pápa később 3 alkalommal is járt francia földön, ezek egyházi vagy nemzetközi eseményhez kapcsolódó munkalátogatások voltak. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum kapta az Év Múzeuma díjat, amelyet a Múzeumok Majálisán adtak át szombaton a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, tudósít az MTI. A díjjal 1997 óta ismerik el azokat a múzeumokat, amelyek eredményei mögött átfogó, komplex stratégiai fejlesztés húzódik, és amelyek példát mutatnak a magyarországi múzeumi közösség számára, fogalmazott Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. Az 1956-ban alapított múzeum Tiszaföldvár és a 12 települést magában foglaló Tiszazug térségének kulturális identitását erősíti. A természettudományi, földrajzi, helytörténeti és néprajzi gyűjteményekre építve példaértékű ismeretátadási és közösségfejlesztő munkát végez. Az intézményben az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg, többek között teljes épületrekonstrukció, a tanulmányi kert bővítése, valamint turisztikai és oktatási együttműködések. Védett, fokozottan védett őshonos növényfajokat bemutató új gyűjtemény nyílt a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében, adja hírül az MTI. A Noé bárkája elnevezésű egységet szombaton adták át. A bárka alakú bemutatóhely jól szimbolizálja, hogy mentőakció folyik. Az intenzív emberi beavatkozás és a drasztikus éghajlatváltozás következtében komplett élőhelyek tűnnek el vagy alakulnak át teljesen. Magyarországon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezeknek mintegy felét gondozzák botanikus kertekben. A Noé bárkájában 142 fajt ismerhetnek meg a látogatók, de a szegedi fűvészkertben nevelt fajok száma ennél magasabb, és eltérő környezeti igények miatt számos növény nem kaphatott helyet az új gyűjteményben. Szombattól látogatható a Tudós Nők Ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió szavárja. A szeretet hangja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szavária Mária Rádió hallgatóit. Nagy Péterné vagyok, a Szavária Mária Rádió önkéntes munkatársa. Önök a Vidéki Napok című műsorunkat hallják. A mai műsor tartalmából Szentek élete, Sárváron történt hírek, események, a Szent László Katolikus Általános Iskola hírei. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent László Katolikus Általános Iskola májusi híreit hallják. Fenntarthatósági projekt keretében egy pályázaton vettünk részt, ahová egy különleges közös alkotást nyújtottunk be gyerekekkel. A fenntarthatóság mindannyiunk közös ügye. A díjátadóval egybekötött gyárlátogatáson gyerekekkel együtt vettünk részt, ahol egy izgalmas és szemléletformáló előadást hallgathattunk meg. A szervező környezetmérnök közreműködésével vezették be a gyerekeket a hulladékgazdálkodás és a fenntarthatóság világába. A nap különlegessége volt, hogy a hallottakat nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is megtapasztalhatták, testközelből láthatták, hogyan működik mindez a valóságban. Nagyon érdekes volt bepillantani egy gyár, egy multinacionális cég kulisszái mögé. Rengeteg hasznos új ismerettel gazdagodtunk. És bár sok élménnyel lettünk gazdagabbak, a napsztárja kétségtelenül a robotkutya volt. Mindenkit lenyűgözött. Jótékonysági sportnap. Ez a nap számunkra nem csak egy esemény volt, hanem két közös cél megvalósulása. Az egyik, hogy tegyünk magunkért a mozgással, és közben tegyünk másokért is. Olyan élőlényekért, akik sokszor kiszolgáltatottak, nem tudják elmondani, mire van szükségük, nem tudnak mit tenni magukért, a mentett kutyákért. Ezen a napon minden lépés, minden résztvevő azt üzente, ők is számítanak, fontosak valakinek, fontosak nekünk, nincsenek egyedül. A sárvári kutyabarátok, sportemberek jóvoltából ezen a napon közel 500 000 forintot és 400 kiló kutyatápot tudtunk átadni Minárcsik Sándor telepvezetőnek. Ezzel a sportnappal szerettük volna tolmácsolni azt az üzenetet a menhely gondozóinak is. Szeretnénk, ha tudnák, mögöttük állunk, közösségként, emberséggel, együttérzéssel. A Medgyeserdei Menedék Alapítvány kutyáiért, ahol minden élet számít, együtt és velük. Szívből gratulálunk Molnár Johanna 7. osztályos tanulónknak, aki a vers és prózamondó versenyen második helyezést ért el. Felkészítő tanára barátné Kálmán Alexandra. Kirendszer is körbeértünk. Iskolán kacagó-kocogó csapata, diákok, öreg diákok, szülők, iskola lelkész, tanárok együtt 12 futóval és 3 kísérővel ismét körbefutotta, körbekezdte a Balatont. A hétvégén nem csak a kilométereket, lépéseket, az élményeket gyűjtöttük, hanem a jótékonykodásban is részt vettünk. Külön öröm, hogy egyházmegyénk más intézményeiből is csatlakoztak hozzánk. Iskolánk tanulója Martonfalvi Marcell a tankerületi Szép Magyar Beszéd verseny megnyerésével jutott be a Balatonboglári országos döntőbe, ahol kiváló szereplésével bronz kazinci jelvényt nyert. Szép, kultúrált, árnyalt beszédével, igényes szöveginterpretációjával nem csak intézményünket, hanem a tankerületet is méltón képviselte, s tovább öregbítette iskolánk jó hírnevét. Felkészítő tanára dr. Szalai Ferencné volt. A nemzetközi matematika versenyen az idei tanévben iskolánk 60 tanulója vett részt. A legeredményesebb versenyzők vármegyei szinten is szép eredményt értek el. 5. helyezett Pál Máté, 7. helyezett Szabó Máté, 12. helyezett Szalai István, és 20. helyezett Tomor Zétény. Az egyes évfolyamokon, a fentieken kívül kiemelkedő eredményt értek el a következő tanulók. 2. évfolyamomból Zsolnai Balázs, Kis Elizabeth, 3. évfolyamból Kazik Emília, Bince Bíborka, 6. évfolyamból Dudus Márton, Gratulálunk minden résztvevőnek. Újabb tudásbajnokság vármegyei versenyeredményekre büszke iskolánk. Történelem tantárgyból a 6. osztályosok között Pataki Hunor Tibor a tavalyi évhez hasonlóan első helyezést ért el, ezzel kivívta, hogy vármegyénket ő képviselje az országos bajnokságon. Történelem, biológia és angol tantárgyakból Wellner Ferenc 8. osztályosok csatájában 2. helyezett szerezte meg. Alsósok versenyében, olvasás és szövegértés kategóriában 3. helyen Német Villő 2. osztályos tanulónk végzett. Ugyanebben a kategóriában Zsigmond Zsombor 4. helyezést érte el. Környezetismeretből Novák Alexa 2. osztályos a dobogó 4. fokára állhatott fel. Gratulálunk diákoknak és felkészítő tanáraiknak. Magyarország egyik legnívósabb földrajzversenye az idén 34-szer került sorra, ez pedig a Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny. Szabó Mátén kijelezett versenyben 89 pontos volt versenyben, első helyezett lett a vármegyei döntőn. Kicsit csalódottak voltunk, mert az országos döntőben csak egy diák képviselhette a vármegyét. A versenyszabályzat szerint a holt verseny esetére kijelölt feladatokban egy ponttal alul maradt a bójais lánytól. Gratulálunk Máté 2 éves kitartó munkájához, további sok földrajzos sikert kívánunk. Felkészítő tanára Erős János. Nyelvi versenyiskolánkban. Iskolánkban idén első alkalommal rendeztük meg házi nyelvi versenyünket. A megmérettetés célja az volt, a diákok játékos és inspiráló formában tegyék próbára nyelvtudásukat. Örömmel tapasztaltuk, hogy a tanulók, mind az alsós versenyzők, mind a felsős mentorok nagy lelkesedéssel és motivációval vettek részt az eseményen. Bízunk benne, hogy a jövőben is folytatni tudjuk ezt a kezdeményezést. A házi verseny iskolánk egyik kedvelt hagyományává válik. Gratulálunk a nyerteseknek, köszönjük Anikó néni, Elizabeth néni és Ibolya néni szervező munkáját. Kedves hallgatóink, a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola májusi híreit hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Vidéki Napok című műsorunkat hallották. Megköszönni figyelmüket Duszkó Pálné és Nagy Péterné, a Mária Rádió önkéntes munkatársai. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. A szombathelyi Mária Légió imádkozik a békéért. Szent II. János Pál pápa és 16. Benedek pápa szövege alapján. Atyáink Istene, nagy és irgalmas vagy. Te vagy az élet és béke ura, minden ember atya. A te akaratod a béke, és nem pedig a szenvedés. Ítéld el a háborúkat, és törd le a büszke erőszakosokat. Elküldted fiadat, Jézus Krisztust, hogy hirdesse a békét mindazoknak, akik közel és távol vannak tőled. Egyesítsd egy családba a különböző nemzetiségű embereket. A te szent eukarisztikus arc

anyád, Istenünk, a világ békéért, azokért, akik távol vannak tőled, és azokért, akik a holnap bizonytalanságába süllyednek. Kérünk, hogy mindenki tisztelje az élet szentségét, a fogantatástól kezdve a természetes halálig. A békéért, amire oly nagy szüksége van családjainknak, hogy egységben és szeretetben maradjanak. Add, hogy az igazság és a jóság elvei szerint tudjanak fejlődni társadalmunkban és országunkban. Az Anya Szent Egyházért, hogy a farkasok ne veszélyeztessék az isteni nyájat. Szereteted gyújtsa meg bennünk a buzgóság lángját, hogy békéd eszközei legyünk a gyűlölet, a megosztottság, önzés és a háború által szétszakadt világban. Érints meg a nemzetek sorsáért felelős emberek szívét. Pusztíts el a megtorlás és a bosszú logikáját a mindennapokban. A Szentlélek által adj új, nagylelkű és nemes megoldásokat a pár

0: kérünk. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
2: A Szombathelyi Mária Légió imádkozott a Szombathelyi Egyházmegyéért.
3: Mária Rádió Szavária. A szeretet hangja.

0: Mária Rádió Szavária heti könyv ajánlója következik a rádió önkénteseinek válogatásában.
1: A Martinus kiadó hitébresztő blogjának ajánlóját hallják. Az erények útján csendes közeledés Istenhez. Az elcsendesedés és az iránykeresés könyve. Így is összefoglalhatnánk az Erényes Élet című kötet lényegét, amelyet a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia akolitusa Ercsényi Seffer Lajos jegyez. Ez a mű nem hangos, nem sürget és nem kínál gyors válaszokat. Éppen ezért válik igazán értékessé a mai rohanó világban. A szerző már az előszóban egy találóképpel indít. Sokszor úgy száguldunk az élet autópályáján, hogy közben elfelejtünk tankolni. A lendület megvan, a tempó adott, de vajon tudjuk, hová tartunk? Észreveszük-e, mikor fogy el az erőnk? Ez a gondolat túlmutat a hétköznapi rohanáson. Arra hív, hogy ne csak haladjunk, hanem tudatosan válasszuk meg az irányt is. Hiszen nem csupán keresztényként, hanem emberként is alapvető kérdés, hogy milyen célok felé tartunk, és különösen fontos, hogy rátaláljunk azokra az utakra, amelyek Krisztushoz vezetnek. Az erényes élet nem erkölcsi szabálygyűjtemény, és nem is valamiféle lelki gyors talpaló. Sokkal inkább csendes útitárs. Kérdéseket tesz fel, gondolatokat ébreszt, és segít abban, hogy figyelmesebben, tudatosabban és őszintébben tekintsünk saját életünkre. Nem kész válaszokat ad, hanem teret nyit a belső párbeszédnek. A kötet 13 erényt jár körül, az örömtől a megbocsátásig, a kitartáson és szerénységen át egészen a hallgatásig és másokra figyelésig. Ezek az erények nem elszigetelt témák, hanem egymásra épülő állomások. Együtt rajzolják ki azt a belső iránytűt, amely segíthet eligazodni az élet útvesztőiben. Bár az elmélkedések külön-külön is olvashatók, a szerző finoman arra bátorít, hogy haladjunk velük sorban, akár heti ritmusban, hogy az egyes gondolatok valóban tapasztalattá érjenek bennünk. Ez a könyv időt kér. Megállást, csendet. Azt, hogy ne csak átfussunk a sorokon, hanem hagyjuk, hogy azok találkozzanak a saját életünkkel. Mert csak így válhatnak a leírt szavak személyes felismerésé. Az erényes élet nem ígér könnyű utat, sem gyors megoldásokat. Amit kínál, az jóval mélyebb. Segítséget ahhoz, hogy észrevegyük a lényeget, meg tudjunk maradni a fontos dolgok mellett, és újra meg újra Isten felé forduljunk. Ahogy a könyvben is visszhangzik a bibliai bölcsesség, a vidám szív derűssé teszi az arcot is, a szív bánata megöl minden életkedvet. És talán ez a kötet egyik legfontosabb üzenete, a belső béke, az öröm és a megbocsátás nem csupán eszmények, hanem megélhető valóságok. Bocsássunk meg tehát szívből egymásnak, legyen békesség közöttünk most és mindörökké.
0: A Mária Rádió Szavária heti könyv ajánlóját hallották.

0: Cserkész élet a Nyugat-Dunántúlon. A Magyar Cserkész Szövetség harmadik kerülete, Nyugat-Magyarország cserkészeinek műsora.
1: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat! Önök a Cserkész élet a Nyugat-Dunántúlon című műsort hallgatják. Mai adásunkban folytatódik Óra Krisztián atya elmélkedése Jézus főpapi imájáról, valamint beszámolót hallhatnak a Berek őrsvezető képző táborról.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Jézus és az imádsággal kapcsolatban folytatjuk a közös gondolkodást. Az elmúlt alkalommal Jézus főpapi imájáról gondoltunk át három gondolatot, és a mai alkalommal ezt folytatnánk. Jézus a főpapi imájában imádkozik azért az atyához, hogy ne vegyen ki minket a világból, de őrizze meg minket a gonosztól. Az Isten meghalt ezért világért, az Isten életét adta ezért a világért, az Isten szereti ezt a világot, és minket is ebbe a világba helyezett bele. És az a küldetésünk, hogy ne a világ szelleme alakítson minket, hanem mi vigyük közelebb a világot a beteljesüléshez. És ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha tartózkodunk a rossztól, hogyha nem engedjük, hogy a gonosz legyőzzön minket, ha nem engedjük azt, hogy a világ szelleme uralkodjék a mi életünkben, hanem igyekszünk arra, hogy napról napra egyre inkább krisztusivá formáljuk magunkat, és így egyre krisztusibbá formáljuk a világot is. Jézus azért imádkozik, hogy ne meneküljünk ki ebből a világból, hanem ezt a világot szenteljük meg, ezt a világot alakítsuk át. Aztán Jézus következő ima szándéka, hogy azt kéri az atyától, hogy az az egység, amely közt és az atya között van, az az egység legyen mi köztünk az ő tanítványai között is. Ha körülnézünk a családjainkban, a közösségeinkben, a világban, akkor mennyi békétlenség, mennyi előítélet, mennyi kemény szívűség sokszor, kemény nyakúság, amely az ószövetségi nép történetében is sokszor ott volt, és a proféták sokszor ezt megemlítették. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek a szeretetnek az egysége, akik közt az egység, a békesség tökéletes. És mi, akik a Szent Háromság Egyisten életébe kapcsolódtunk bele a keresztségünkkor, kell, hogy a mi közösségeinkben is őrizzük az egységet. Hogy kölcsönösen tiszteljük egymást. Hogy mindig legyen bennünk az a vágy, hogy egyre jobb testvérei lehessünk egymásnak, hogy ne legyőzni akarjuk egymást, ne egymást farkasai legyünk, hanem egymásnak a testvérei legyünk. És látva a világ, ami egységünket, ami békénket, el tudjon jutni az Isten egységéhez. Megőrizni magunkat a világtól, távol tartani magunkat a rossztól, átalakítani a világot, és őrizni az egységet. A családjainkban, a közösségeinkben, a világban törekedni a békére. Boldog a békességszerzők, mert övék a mennyek országa. És Jézusnak egy további kérés az atyához ebben az imádságban, ebben a főpapi imában, hogy az a szeretet, amely köztünk van, ahogy te szeretsz engem, atyám, ez ott legyen köztük is. Jézus az utolsó vacsorán ezt mondja övéinek, hogy úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket. És ezt is tanítja, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaért, hogy Jézus Krisztus ezt megtette értünk. Jézus Krisztus és az Atya között tökéletes a szeretet. És nekünk, keresztényeknek az a küldetésünk, hogy ezt a szeretetet megéljük. Ezt a szeretetet, amelyben nincsenek határok. A szeretetet, amely mindent odaad, és mindent elfogad a másiktól. Nekünk is a mindennapokban ez a feladatunk, hogy erre az isteni szeretetre akarjunk felnőni. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy nekem is kész kell lennem, hogy nap mint nap odaadjam az életemet másokért, és nem mérlegelve. Sokszor a másik javát keresve, nem a saját hasztomat nézve. És ha tudunk így szeretni, akkor Ez a szeretet az, amely nem csak a mi életünket teszi szentebbé, hanem a világot is átalakítja. Kedves testvérek, kérjük Jézus Krisztust, hogy segítsen minket abban, hogy tudjuk a világot átalakítani, és nem a világ szelleme szerint igazodni, hogy tudjuk az egységet megőrizni, és hogy tudjuk Krisztus szeretetét a világban továbbadni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Grodwald Vica vagyok, és Sarkai Esztivel, a Berek ÜVK képzés vezetőjével beszélgetek. Szia Eszti, mutatkozz be, kérlek!
4: Szia Vica, és üdvözlök én is mindenkit itt a rádióban. Én Harkai Eszter vagyok, cserkésztiszt, szombathelyi származású, és Szombathelyen is tevékenykedem. Az 51-es Sándor cserkész csapatnak vagyok jelenleg társ csapat parancsnoka, és emellett, hogy Vica is említette, a Berek Őrsvezető képzőnek a képzésvezetője.
3: És az első kérdésem az lenne, hogy mint képzésvezető, talán te vagy az, aki a legjobban átlátod azt a folyamatot, hogy mi is az őrsvezető képzés? Erre tudsz pár szót szólni nekünk?
4: Ezt érdemes tudni, hogy a cserkészetben vannak a vezetők, és vannak ugye a vezetettek. És ugye a cserkészetnek a célja az többek között az, hogy a felelősségtudatosságra neveljük a gyerekeket, és emiatt már 14-15 évesen lehetnek vezetők nálunk. Ez a belépő szint a vezetői életbe. És ahhoz, hogy valaki ilyen vezető lehessen, ahhoz kell elvégezni ezt a képzést. Ugye az őrsöknek a vezetése az alapvetően azt jelenti, hogy ilyen 6-12 fős kis csoportokat vezethetnek majd az őrsvezetők a képesítés megszerzésével, és ez egy egyéves folyamat. Több hétvégét is magába foglal, illetve egy 10 napos tábort is, ami most volt augusztus elején, közepén itt nálunk a nyugat-magyarországi kerületben. Az idei képzésnek egyébként a sajátossága az, hogy megegyezés alapján most két kerület közösen tartja ezt a képzést, és emiatt nem csak a harmadik kerületből, tehát nem csak Győr-Moson-Sopron, Zala és Vasvár megyéből, hanem a negyedik kerületből, Veszprém megyéből, Fejér megyéből is vannak nálunk gyerekek, jelöltek, illetve kiképzők is.
3: Neked, mint képzésvezetőnek talán a legnagyobb rálátásod van arra, hogy hogyan valósul meg a tábornak a célja, ez a vezetővé válás. Hogyan lesz egy vezetettből vezető?
4: Igen, ugye magának a képzésnek alapvetően két fő célja van. Az egyik az a személyiségfejlődés, és igazából ez a legfőbb, tehát ez a prioritás, hogy egy gyerek, egy jelölt, amikor bekerül a képzésbe, és amikor kikerül a képzésből, akkor ez neki egy ilyen fejlődési út legyen, és még az egy olyan fejlődési út, ami aztán folytatódik saját maga által, tehát egy ilyen önnevelés felé való terelgetés a képzésnek a fő célja, és emellett a másik a vezetettből vezetővé válás. Ugye ezt említettem, hogy ez a vezetői szintre a bekerülő szint igazából az ősvezető képzés, és emiatt talán itt a legnagyobb szemléletváltás a gyerekek életében, hiszen itt tényleg vezetettből válnak vezetővé. És hogy ez mikor történik pontosan, szerintem ez nem egy ilyen meghatározható pont, már csak azért sem, mert hogy mindenkinek más és más pillanatban jön el az, hogy akkor ő most vezetőnek érzi magát, vagy vezető lett. És gondolkodtam ezzel a kérdésen így az interjú előtt, és arra jutottam, hogy szerintem talán a vezetettből vezetővé válás az akkor történik meg, amikor valaki felelősséget tud érezni mások iránt. És hogy az ősvezető képzőben ezt nagyon nehéz egyébként elérni, mert az elején arra kell őket megtanítani, hogy saját maguk iránt érezzenek felelősséget, hiszen ők még ez sem értik 14-15 évesen az életük mindennapjaiban, ez nem játszik szerepet. Azt gondolom, hogy a hétvégéken főleg erre próbálunk fókuszálni, meg erre neveljük őket, és hogy ott elérjük már azt, hogy saját magukért érezzenek felelősséget jó esetben, és a tábor során van lehetőség arra, hogy másokért érzett felelősségtudatot is kialakítsuk bennük. Ez nem biztos, hogy mindenkiben teljesen kialakul a tábor végére, de hogy ilyen gyökereket tudunk elhinteni, vagy hogy így elvetni ezeknek a magjait, és hogy majd amikor gyakorló őrsvezetők lesznek, akkor ez szépen kialakul bennük. Tehát én azt gondolom, hogy ez a képzésnek az a célja, hogy megadja az alapokat és a minden szükséges tudást és gyakorlatot ahhoz, hogy ez majd így kialakuljon bennük. Lehet, hogy van, akiben egyébként már a tábor előtt is megvan ez, de lehet, hogy van, akiben csak utána egy fél évvel talán ehhez kötném.
3: milyen eszközökkel tudtok felelősségeket, vagy tudunk felelősségeket adni ezeknek a jelölteknek a kezébe, hogy a táborban mi az a felelősség, ami neveli őket, vagy ami el tudja őket indítani. Mondd ezt a példát.
4: Hát egyrészt ugye a saját magukért vállalt felelősség is benne van, tehát ez egy elég tudatosan készülnek erre a képzésre, meg a táborra, hogy tudják, hogy ez egy fárasztó és sok feladattal járó képzés és tábor lesz, és az, hogy a saját feladataikat megcsinálják, az, hogy ők személy szerint olyan hozzáállást és beletett energiát tanúsítsanak, az szerintem így a saját magukért való felelősségvállalás, az, hogy ha valamit ott mulasztanak, vagy elrontanak, akkor azért tudják azt mondani, hogy igen, ez én voltam, és hogy ez rajtam múlik. De mindezek mellett a cserkészetben a kollektív dicséret és néha büntetés is szerepet játszik, és hogy ez az ilyen közösségformálás, ami zajlik amúgy is a cserkészetben, ez az UVK-ban is hangsúlyos, és hogy ezekben a kisőrsökben, amikben mozognak a tábor során, ezeknek például minden nap más és más a vezetője közülük. Tehát egyrészt itt már felelősséget vállalnak aznap mindenért, ami az őrssel történik, és hogy ők ott a kommunikációs összekötők a tábor vezetése felé, tehát ha valami információ nem jut le az őrshöz, akkor az rajtuk múlik, nekik kell vezetni az őrsüket aznap egész nap, tehát ez egy apró gyakorlatnak tűnik, de egyébként sokat számít, hogy igen, az ő felelőssége, hogy odaér az őrs, hogy hogyan ér oda az őrs, hogy mindenkinek megvan-e mindene, és ezek mellett a tábor egy bizonyos részén már gyerekeken is tudnak úgymond gyakorolni az őrsvezetők, őrsgyűléseket tartanak, játszanak velük, és azokban az időszakokban, amikor ők vannak a gyerekekkel, akkor ott igazából a teljes felelősség az övék. Tehát nagyon sok olyan szituáció feljött most a táborban is, ami a hétköznapokban is feljön, hogyha nem tudom, valamelyik gyereknek pisilnie kell, elvágta a kezét, vagy valami van, akár egy váratlan szituáció volt, több olyan gyerek, akivel nem mindig volt egyszerű, és hogy ezeket mondjuk hogyan reagálják le, hogyan tudnak ők ott abban a szituációban felelősséget vállalni a gyerekekért, biztonságot adni nekik, meg ilyenek. Szóval leginkább így ezeket tudnám most mondani.
3: Azt hiszem, hogy most már kezdünk nagyon átfogó képet adni az UVK-ról. Azt szeretném már tudni, hogy te hogyan készültél erre a táborra, milyen feladataid voltak előtte, és életben is hogyan tudtál erre a rengeteg figyelemre felkészülni, amit ilyenkor a jelöltek felé tanúsít egy kiképző.
4: Ez egy jó kérdés. Igazából egyrészt szerintem rutin volt, nagyon sok tábor van már a hátam mögött, többen így táborparancsnokként vagy csapatparancsnokként vettem részt, ami azért így elég hasonló volt ehhez, mint tehát egy képzésvezetőként, egy őrsvezetőképzőben. Ugye ez volt az első évem nekem képzésvezetőként, tehát így a táborban ezt a szerepet felvenni, ez nekem is újdonság volt, meg sok kihívással is járt. De igyekeztem úgy felkészülni, hogy így átlássak mindent. Nagyon sok részében vettem, tehát nagyon sok előkészítési folyamatban vettem részt, akár ilyen nagyon részletesen is. Ez egyébként nagyon jó volt, bár tényleg nagyon fárasztó volt, meg több időm ment el rá, mint gondoltam, hogy fog, vagy több energiát kellett belefektetnem, mint akartam, sok váratlan szituáció miatt. De emiatt, hogy ilyen részletesen benne voltam az előkészítésben, és talán azokban a folyamatokban is, amik egyébként nem feltétlenül az én dolgaim lettek volna, emiatt viszont a táborban azt éreztem, hogy így látok, megértek mindent, meg minden kis részletet, és annyira sokszor olvastam át dolgokat, hogy így megragadtak, és emiatt ez jó volt, hogy időspóroltam a táborban magamnak azzal, hogy nem kellett még ott újra átnéznem sok mindent. Viszont sokszor így az volt a megélésem, hogy kicsit így egyedül voltam ezzel, és hogy emiatt az nehéz volt, és sok minden elfelejtődött még így is. Voltak olyan apró dolgok, amik egyszerűen nekem se jutottak eszembe, és hogy akkor így az utolsó pillanatban kellett megoldani ezeket a szituációkat, de hogy alapvetően erre megkészültem, tehát hogy volt egy ilyen tudatosság bennem szerintem, hogy akár mennyire készülök fel én személy szerint, vagy akár minden törzstag személy szerint, nem fogunk tudni annyira felkészülni, hogy mindenre felkészüljünk. Tehát egy ilyen rugalmasságot és spontaneitást az mindig vár magának egy-egy ilyen tábor, és én igazából szeretem ezt, vagy hogy én így szeretek problémákat megoldani, akár az utolsó pillanatban is, vagy így kihívások elé támasztani magam, az biztos, hogy a 8. napon, amikor már nagyon fáradt voltam, akkor lehet, hogy nem így gondoltam, de hogy alapvetően én ezt így élveztem meg. Az előkészítési folyamatokat is próbáltam így pihenni előtte, főleg az előtte lévő 1-2 napban minél többet, mert tudtam, hogy a táborban keveset fogok, megadni magamnak így lelkileg is felkészülési időt. Egyébként annyira nem sikerült, tehát amikor leérkeztem a táborba, akkor így nagyon nem éreztem, hogy így hol a helyem, vagy hogy most így ott vagyok, és még így nem voltam ott fejben, de aztán sikerült átkapcsolnom szerencsére, és így utána így nagyon jó volt.
3: Az utolsó kérdésem pedig az lenne, mondasz nekünk egy jó élményt, vagy a legjobb élményedet a táborban.
4: Próbálok olyan élményt keresni, amit elmondhatok, mert hogy nem minden publikus egy ilyen táborból, hogy mindenki, aki jön majd jelöltként, az első élményként élhesse meg, és azért nem szeretünk mindent így előre elmondani mindenkinek. Nekem igazából szerintem azok voltak a kedvenc élményeim, amikor ilyen jelöltekkel tudtam kapcsolódni, nem sok lehetőségem volt rá képzésvezetőként, nem sok időm volt erre, meg nem is feltétlenül az én feladatom volt, vagy hogy voltak erre dedikált kiképzők, de hogy az jó volt, amikor volt egy-egy olyan pillanat, egy képzés, vagy egy beszélgetés, amikor így tényleg azt éreztem, hogy személyesen tudok velük kapcsolódni, és hogy ugyanez igaz a törzsre is, amikor volt arra időnk, hogy egymással foglalkozzunk, meg beszélgessünk kicsit arról, hogy ki hogyan van, amivel szintén nem volt túl sok sajnos. És még az egyik tábortűz volt az, ami szerintem ilyen nagyon-nagyon jó élmény volt nekem. Sajnos erről egyébként ennél többet nem nagyon mondhatok, de hogy ott egy nagyon jó hangulatú tábortűzünk volt, és hogy azt éreztem, hogy így a törzs és a jelöltek így összeérnek, vagy hogy egy ilyen, tényleg egy ilyen közösségként, egy táborként tudtunk ott részt venni és élvezni ott így az erdő közepén a csillagos ég alatt ezt a tábortűzet, és az nekem egy ilyen, tényleg ilyen hazahoztam magammal élményem volt.
3: Nagyon szépen köszönöm Harkai Esztinek a beszámolóját a Berekős vezető képző táborról, és további jó munkát, és jó lezárást kívánok ennek a képzésnek.
4: Köszönjük.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Vechter Gyula vagyok, a Sárvári 58-as Hollós Mátyás cserkész csapat Puma őrsének őrsvezetője. 2018 óta vagyok cserkész, 2022-ben végeztem őrsvezetőképzést. Az idei képzésben a balta őrs őrsvezetőjeként voltam jelen. De tulajdonképpen mi az, hogy balta? A biztonsági altábor rövidítése. Egy őrsvezetőképző tábor, ugye több altáborból áll, ezek feladatuk alapján vannak elkülönítve. Ebből egyik a balta, azaz a biztonsági altábor, ami a szószoros értelmében vett biztonság fenntartása mellett a többiek tábori életét könnyítő feladatokat tulajdonképpen háttérmunkákat végez. Előtáborban sátrat állítunk, konyhát rendezünk be, latrinát ásunk. Az ételmaradéknak emésztőt, az elhasznált víznek szikkasztógödröt ásunk. Spárgó és fűrész segítségével mosogató és kézmosó állványokat építünk, vagy éppen tűzrakó helyet alakítunk ki. Tábor során vizet hordunk, ami ivóvíznek és fürdővíznek szolgál, illetve az élelmiszer és minden egyéb szükséges holmi beszerzése is a baltások feladata. Ha valahol hirtelen intézkedni kell, azonnal ott termünk és megoldjuk. Ha valaki azt kérdezné, hogy mi volt a legszebb élmény, amit a tábor során megéltem, talán azt felelném, hogy a csapatmunka. Az idei balta őrsben valami hihetetlenül jókedvű és motivált közösség teremtődött meg az első perctől. Bármi adódó, sürgős vagy megterhelő feladatot pillanatok alatt véghez vitt ez a csapat, mindezt hatalmas mennyiségű humorral fűszerezve. Ilyen közösségnek még soha nem voltam tagja, amelyik ennyire tudta a dolgát, és amelyikben ilyen szintű egyetértés uralkodott. További gyönyörű tapasztalás volt még, hogy

0: egyszerre tartottam nehezen kivitelezhető és fölösleges dolognak, de aztán mégis nekiálltunk. És egyik este őrségben a tábortűz mellett ezt farigcsáltuk, és akkor közben jött az ötlet, hogy itt egy gitár, akkor énekeljünk dicsőítő dalokat. És nagyon-nagyon megdöbbentő, mély tapasztalás volt, amikor így összenéztünk, és így valami hihetetlen hála volt bennünk, hogy megszólaltak a gitárnak az akkordjai, elkezdtük a Meghívtál, hogy vidre lépjek című dalt, és abban a pillanatban a tűz addig csak éppen csak pislákolt, parázslott, és abban a pillanatban így hatalmas erővel föllobogott, és szerintem a mi szívünk is ugyanígy föllobogott, és biztos, hogy ilyen nem következik be csak úgy magától. De mindezek mellett vannak konkrét dolgok is, amiket itt tanultam, és amit magammal tudok vinni a hétköznapokba. Mivel sokan, sok helyről, más-más szokásokkal jöttünk, különböző cserkész praktikákat tudtunk ellesni egymástól, új csomókat, fafaragást, tábortűzi dalokat és játékokat tanultam. Viszont ha egészében nézzük ezt a csodálatos két hetet, akkor azt tanultam, hogy akarattal és találékonysággal bármilyen akadály leküzdhető. És hihetetlen volt számomra látni, hogy egy kis őszinte kedvességgel minden emberi gond könnyedén megelőzhető. És mindezeket teljes valójában átélve teljesen biztosan állíthatom, hogy a cserkészet a legjobb dolog, ami valaha történt az életemben. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottak. Hallgassanak minket a következő hónapban is. Cserkész köszöntéssel búcsúzunk. Jó munkát!

Cserkész élet a Nyugat-Dunántúlon. A Magyar Cserkész Szövetség harmadik kerülete Nyugat-Magyarország cserkészeinek műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, amennyiben a Mária Rádió szaváriához ima szándékkéréssel fordulnának, ezt megtehetik levélben, 9700 Szombathely, Hollánernő utca 4 szám alá címezve, vagy e-mailben a szombathely@mariaradio.hu levelezési címen.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május, minden kivirágzott, minden zölddel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsárdozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata, amikor különféle

0: liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Hírperce.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Koncertsorozat indult a Máltai Szimfónia növendékeinek közreműködésével. Szombaton tartották a nagymarosi ifjúsági találkozót. Újabb tanúságtevővel gazdagodott a katonai ordinariátus. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Szombat délelőtti jazz címmel koncertsorozat indult a felzárkózó települések együttműködésével a Fetekertben, áll a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat hírében. A Fetekert és a Gypsy Jammel minden hónap harmadik szombatján kínál koncerteket a budapesti Fény utcai piacon. A koncerteken az egykori és jelenlegi Máltai Szimfónia növendékei jazz, nép és világzenei dalokkal szórakoztatják a közönséget. A Fetekertben pedig a felzárkózó településeken készült finomságokat, lekvárokat, mézeket, szörpöket kóstolhatják meg, valamint a kézműves üzemek termékeit vásárolhatják meg az érdeklődők. Az első koncertet a múlt hétvégén tartották. A Máltai Szimfónia esélyteremtés, a pedagógia, a zenetanítás, valamint a szociális és közösségfejlesztő munka összekapcsolásával. A Gypsy Jammel tagjai jelenleg a Rajkó Talentum, alapfokú művészeti iskola és középiskola növendékei, de a Máltai Szimfónia továbbra is mentorálja őket. Szombaton rendezték meg az idei tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót, adja hírül a Magyar Kurír. Az esemény mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet volt, mely így hangzik. Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Benne vagy? A nap fő előadója és a Szent Mise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök volt, a zenei szolgálatot pedig az egész nap folyamán az Emmanuel közönség látta el. Fábri Kornél atya előadásában a találkozó szlogenjéről elmélkedett, és mint mondta, mi Jézus meghívottjai vagyunk, ő már mindent megtett, ami az ember üdvözítéséhez kell. Nekünk már csak tovább kell adnunk az örömhírt. A kérdés az, benne vagy? Akarunk ezen az úton tovább menni és hiteles keresztény életet élni? A programra ellátogatott a nagymarosi találkozó életre hívója is, a 99 éves Kerényi Lajos atya. Ünnepi szentmise keretében szentelték diakónussá Somorjai Pétert, a Magyar Honvédség vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrség dandár kiemelt vendéglátást biztosító alosztályának vezetőjét szombaton a budapesti tisztviselő telepi Magyarok Nagyasszonya templomban, tudósít a katolikus tábori püspökség. A szentelést Berta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök végezte. Homíliájában többek között kiemelte, a kereszténység kezdetei is a rejtettségből és az egyszerűségből sarjadtak ki. Arra is kitért, hogy a diakónusi szolgálat nem csupán feladat, hanem folyamatos válaszadás Isten hívására, melynek kezdetét sokszor maga az ember sem tudja pontosan meghatározni. A katonai ordinariátus arra kérte az új diakónust, hogy minden szolgálatában Jézust képviselje. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: 9 éves Kerényi Lajos atya. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum kapta az év múzeuma díjat, amelyet a múzeumok majálisán adtak át szombaton a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, tudósít az MTI. A díjjal 1997 óta ismerik el azokat a múzeumokat, amelyek eredményei mögött átfogó, komplex stratégiai fejlesztés húzódik, és amelyek példát mutatnak a magyarországi múzeumi közösség számára, fogalmazott Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. Az 1956-ban alapított múzeum Tiszaföldvár és a 12 települést magában foglaló Tiszazug térségének kulturális identitását erősíti. A természettudományi, földrajzi, helytörténeti és néprajzi gyűjteményekre építve példaértékű ismeretátadási és közösségfejlesztő munkát végez. Az intézményben az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg. Többek között épületrekonstrukció, tanulmányi kert bővítése, valamint turisztikai és oktatási együttműködések. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Történelmünk és nyelvünk páratlan. Végtelen messzeségből hömpölyök felém a magyar történelem, és ez a magyar történelem alakította ki sajátos magyar nyelvünket. Ahogy a nagy folyók tovább futnak, és a sziklák ott maradnak a parton, úgy maradunk mi is el, de hozzá kell tennünk a magunkét, történelmünkhöz is, és nyelvünkhöz is. És Istenhez kiáltunk, hogy ezt a ránk bízott időt, ezt jól töltsük be, hogy majd később, ha visszanéz, erre a történelmi időszakra az értékelő jövő ugyanúgy varázslatosan tudjon róla beszélni, ahogy Kródi Gyula beszél a magyar nyelv alakulásáról. A magyar nyelv a Tiszánhoz hasonló kanyarulatokkal vándorolt útján. Növekedett, szélesedett, gyarapodott. Kis mécsek égtek, amelyek világánál költők hajoltak a Pergamen fölé, és ötvösök módjára csiszolták a nyelv égköveit. Tudósok, írók támadtak, és a kolostor nyárfa sorában hátrafont kézzel sétálgató tudós szerzetes már nem gondolkozik tacitus nyelvén. Még egy nagy megpróbáltatáson megy át a magyar nemzeti nyelv. Egy ízléses és jószívű királynő, a felejthetetlen Mária Terézia jóasszonyos mosolygása csalogatja Bécs felé a magyar leventéket. És íme váratlan csoda történik. A szerelmes testőrök, akik mind szívesen ontották volna életük vérét a fehér nyakú királynőért, nagyszerű, szárnyaló és rajongó magyar irodalmat kezdenek ahelyett, hogy elnémetesednének. A történelem legjobb gazdaasszonya, Mária Terézia hiába gondoskodik személyesen hűtestőrei kosztjáról, ellátásáról és orvosságáról. Besenyei meg társai titkon magyar könyveket írnak, és éjszaka egymásnak olvassák fel a még tintás árkusokat. Még egyet, még kettőt kell csak aludni, hogy egy szalontai parasztfiú megtanulja a betűvetést. És a kunságban egy éjszaka üstökös álljon meg a mészároség háza fölött, midőn Petrovicsné született Rúz Mária vajudott a szalmafedél alatt. Mesebeli árva gyermek a magyar nyelv, még az ág is húzza, pedig gyönyörű tartományai vannak. A legszebb országokon húzódnak a folyamai. A vadmadarak, csillagos égboltozat alatt lakó pásztorok és rajongó költők vigyázták ezt az árva gyermek lépéseit, amíg járni tanult. Az árva gyermek felnövekedett, megerősödött, királyfi lett belőle, mint a mesében. A legszebb ruhája van, egy nagy tehetségű irodalom hordja a kincstárába a bányák és a fantáziák mélyéről az égköveket. Nem kell bántani drága árva gyermekből királyfájfaján növekedett magyar nyelvünket. Őt már senki sem veheti el tőlünk. Amint a múltunk, a legsajátosabb nemzeti múltunk is a miénk. Ez marad nekünk, a nyelvünk is megmarad, bármi történjék.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Kiáltás című műsorunkban, a Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária kegyhelyről, annak is kis bazilikájából. Nagyon fontos az, hogy valóban a mai életünkben azért odafigyeljünk egymásra, odafigyeljünk az ima fontosságára, ezért is együtt imádkozzunk a mai napon magyar hazánkért, magyar népünkért, azért, hogy valóban a világ meg tudjon újulni. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Forduljunk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát, Krisztus világossága töltse be szívünket.

A mai szentírási részünket Szent Lukács evangélista könyvéből vennénk, így szól a kiválasztott rész. Csípőtök legyen felövezve, kezetekbe pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a mennyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Kedves testvérek, talán mondható már, hogy közel vagyunk az adventi készületre. A mai napon ünnepeljük Szent Imre hercegnek az ünnepét. Itt Bodajkon nagyon is érezhető, nagyon is fontos Szent Imre személye, az ő élete, hiszen tudjuk azt, hogy az ő családjával, Szent Istvánnal és Boldog Gizellával, édesapjával és édesanyjával többször ellátogatott ide a kis kegyhelyünkre, és egy kápolnát építettek, és ő itt imádkozott, és valóban az ő élete legyen számunkra példa, hogy ő meghallhatta, vagy meghallotta Jézusnak azon mondatát, hogy a szívében magával hozta még születése előtt, amikor őt az Úr kiválasztotta, hogy nagy feladatot, nagy küldetés bíz rája, hogy valóban ezzel tudja minket vezetni. Mondja a Szentírás, és hogy csípőtök legyen felövezve, kezetekbe pedig égő gyertya legyen. A gyertya az mindig Krisztus világosságát mutatja számunkra, azt mutatja számunkra, hogy valóban érdemes fénynek lenni, érdemes lánnak lenni, érdemes világító lámpásként az emberek között járnunk, hiszen mindannyiunk számára nagyon fontos az, hogy legyenek követendő példák, legyenek olyanok, akik valóban vezetnek minket azon az úton, ami az üdvösség felé vezet. Ilyen ehhez valóban erő kell, valóban kitartás kell, hogy legyen a szívünkben, hiszen az ember nagyon sokszor elgyengül, nagyon sokszor föladja a küzdelmet a világgal szemben, ezért is, hogy a Mária Rádiónak egy fontos küldetése, hogy nap mint nap imádkozzunk magyar nemzetünkért, a világ és lelkünk megújulásáért, hiszen hogy mai fiatalságon is, ha már értük is imádkozunk, legyen példa ő számukra és Szent Imre hercegnek a kitartása, az a fajta döntést, amit ő hozott annak idején, még talán gyermekfejjel, és valóban a lelkekbe belelátva, látva a lelkek tisztaságát, azt valóban meg tudta köszönni, ahogy Mornak is megköszönte az ő Istenbe vetett mélységeit. Igen, kitartás kell, igen, kell, hogy gyertyaként világítsunk, igen, kell az, hogy valóban fényfoltok legyünk a világ sötétségében. Hasonlítsatok az olyan emberhez, akik urukra várnak, hogy miért megérkezik a mennyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. És Szent Imre hercegből egy kicsit belegondolunk az ő életében, hát nagyon sok minden várt volna rá, főleg egy ilyen szent életű emberre, mint maga Szent Imre herceg, biztos, hogy nagyon-nagyon tudott volna alkotni édesapja után, Szent István király után, de mégis a Jóisten máshogy gondolta, más célt, más szánt számára ez a fiatalon való eltávozás ebbi a földi életből. Hányszor és hányszor halljuk mi keresztény emberek is azt, hogy valóban az emberek szívében ott van a félelem az elmúlással, valóban kapaszkodnak a földi javakhoz, kapaszkodnak a mulandó dolgokhoz, és valóban nincsenek felkészülve a behívóra, az Úr bármikor magához szólíthat bármennyinket. Szent Istvánnak az életét nézzük, ő se volt idős, hogyha megnézzük az ifjú szentjeinket, megnézzük Árpádházi Szent Margitot, hát ő se volt az idősek között, ő is elég fiatalon magához szólított az Úr, vagy kicsit menjünk távolabb, kicsit tágítsuk ki látókörünket, a Lizőszi Kis Szent Teréz is elég fiatalon adta át az életét, és ha már csak azt nézzük, hogy a mai világ 20. századnak is megvannak a szenté válásra várói, mint Carlo Acutis, ugye az Eukarisztianak is mondható szentje, terjesztésének a szentje, vagy Chialluce Badano, vagy mi egyházmegyében Kaszap István, vagy Bogner Mária Margit. Biztos, hogy ők is megérezték ezt a szívükbe, hogy valóban bármikor megérkezhet az Úr, bármikor bezörgethet, és akkor nekünk rögtön ajtót kell nyitnunk. Hát kedves testvérek, ezekkel a gondolatokkal, ezekkel a elmélkedési kérdésekkel készüljünk mi magunk is majd advent időszakára, mert valóban
megérkezik közénk a megváltó. Valóban, ahogy mondhatjuk a Szentírás Pál apostolral, tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választottak ki őket, ahogy kiválasztott minket arra, hogy valóban méltók legyünk, hogy megszülethessen a megváltó, és valóban Krisztus értünk adja életét. Amen. Kedves testvérek, most pedig imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen minket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg.
1: Mária Rádió. Függő kérdések. Erdős Eszter református lelkész műsora.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsőség Jézus Krisztusnak. Áldás békesség. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk Tósaki Lászlóval a beszélgetést hitről, életről, halálról, vesztességekről, nehézségekben is megtartatásról. A műsorvezető Erdős Eszter református lelkész, a technikát szokás szerint Leventétől kapjuk és köszönjük. Kedves Laci, nagyon örülök, hogy újra itt vagy, mert hát a múltkor nem tudtuk befejezni a beszélgetést, úgyhogy folytassuk, de nem ott, ahol a múltkor abba hagytuk, hanem hát megbeszéltük, hogy nehéz témákat is nem fogunk kikerülni ma. Talán csapjunk is a közepébe, kezdjük a halállal. Hogy mit jelent számodra a halál, vagy hogy jön ez az életedbe, a hitedbe, az érzéseidbe, hogy valamit, kezdjük ezzel.
3: Szóval én már elég sok embert elvesztettem az életembe, elvesztettem a szüleimet, nagyon sok rokonomat, unokaöcsémet váratlanul gyorsan meghalt, nagybátyámat szintén. Volt egy év, amikor egyszerre három rokonomat veszítettem így el.
2: És ezek mind intenzív szeretett kapcsolatok is voltak?
3: Hát főleg a szüleimmel volt inkább, vagy édesanyámmal leginkább. Aha. A rokonaim kevésbé, de akkor is közelről érintett, mert a nagybátyámat például őt szerettem a legjobban az öt testvér közül, mert édesanyámban együtt összesen ötten voltak testvérek, és akkor ő volt az a férfi, akit igazából a legjobban szerettem az öt közül. És akkor ő is váratlanul és gyorsan meghalt. Hát igazából úgy halt meg, hogy segített azon, hogy meghalljon.
2: Öngyilkos lett?
3: Igen.
2: Aha, hát igen, az megrendítő nagyon.
3: Én egyáltalán nem számítottam rá, többször akart velem beszélni, egy gyöngyösen laktak, viszonylag közel hozzám, hát én igazából nem értettem.
2: Mert felnőtt voltál már akkor, mikor
3: hát igen, nemrég volt, egy két éve talán.
2: Ja, aha.
3: Ez most volt nemrég. És sokat engem telefonon hívogatni, hogy beszélgessünk, meg minden, és mondta, hogy majd meglátogat. És nem látogatott meg. És nem értettem, hogy miért nem szól, hogy mondjuk menjek el én hozzájuk, és beszélgessünk. Én biztos tudtam volna neki jót mondani, mert ő nem volt hívő.
2: Uh-huh. Tehát de nem is lehetett fiatal, hogyha most halt meg két évvel.
3: Nem volt nagyon fiatal, de nem volt sokkal öregebb, mint én. Egy olyan 10 évvel lehetett öregebb
2: talán. Akkor édesanyádnak fiatalabb testvére volt.
3: Igen, igen, ő volt a legfiatalabb utáni fiatalabb az ötből. Tehát édesanyám volt a legidősebb, aztán jött egy húga, utána egy öccse, utána jött a János, és utána az Ibolya, aki még él, a legfiatalabb.
2: Igen, igen, igen.
3: Ő még itt van köztünk.
2: Aha. És megviseltek ezek a halálesetek? Vagy,
3: hát igen, a Jánosé különösen, amit mondtam, hogy azért, mert szerettem, meg nem értettem az egészet. Hát minden három gyereke volt, és hát mindegyik, mondhatnám azt, hogy sikeres életet élt. Uh-huh. Csak hát az igaz, hogy messze voltak tőle. Egyikük kiment Ausztráliába, az a másikuk Dunakeszin halott, élt, a harmadik pedig férhez ment, a legkisebb lány, azt hiszem Hollandiába egy sanszhoz ment férhez.
2: És mit tudunk a halálról mondani a hallgatóknak, vagy önmagunknak?
3: Hát én hiszek abban, hogy tehát a halál valójában nincs. A halál egy kapu, amin át kell mennünk mindnyájan, mert ugye a bűn zsoldja a halál. Uh-huh. Tehát ezt minden ember meg kell, hogy tapasztalja, sőt, tehát nem csak ő tapasztalta meg, vagy tapasztaljuk mi, hanem Jézus is megtapasztalta, pedig ő nem is volt igazából, ő Isten is volt, nem csak ember. És őnek is át kellett menni a halálon. Azért, hogy minket kiszabadítson. Én legalábbis úgy látom, hogy annyira szeret minket Isten, hogy utánunk jön oda is.
2: Na de azt mondod, hogy nagyon megrendítettek ezek a halálesetek, de közben meg hiszel a feltámadásban is.
3: Hát attól még, hogy érzelmeim vannak, azok vannak. Tehát azért mégiscsak egy veszteség, hogy soha többé nem látom őket, majd csak az örökké valóságban találkozunk. Ez azért fájdalom. De a fájdalom mögött ott van egy öröm, hogy mindenkinek örök élete van. Isten ajándékba adta nekünk ezt. És ezen úgy átmegyünk, mert amit mondtam, a bűn miatt meg kell halnunk, de nem ez a vége.
2: Igen.
3: A vége a feltámadás. Ugye én nem az én hitem nem nagy péntek délután háromkor ér véget, hanem a harmadik nap hajnalán kezdődik.
2: Igen, igen, igen. És beszélhetünk egy picit az édesanyád haláláról, mert ugye mesélted, hogy írtál egy verset is hozzá, vagy levelet?
3: Hát egy ilyen rövid írást írtam, rövid annak írást. Kapcsán, amit láttam rajta, még a halál előtt egy hónappal írtam, ezt felolvasnám.
2: Jó, nagyon jó.
3: Emeld fel a fejedet, mert nincs okod a szomorúságra. Isten mindenható. Minden lehetséges annak, aki hisz. Ne félj, csak higgy. Ezen a világon minden mulandó. Akár jó, akár rossz, előbb-utóbb el fog múlni. A türelemmel viselt szenvedés mindig megtermi gyümölcsét. Aki osztozik velem keresztemben, osztozni fog velem dicsőségemben is. A halál nem félelmetes. Nem történik más, csak meghal velem együtt a világban jelenlévő gonosz egy kis darabja, aki bennem lakik. Így nem válik a gonoszság örökkévalóvá. Én úgy látom, hogy ez egy nagy kegyelem. Egyébként, ha meghalok, véget érnek a szenvedéseim, és végre találkozzom azzal, aki mindenkinél jobban szeret engem. Aki úgy szeret, ahogy mindig is szerettem volna, hogy szeressenek. Aki megalkotott engem a semmiből, semmi másokból, pusztán azért, hogy szerethessen. A szeretet erősebb a halálnál. A szeretet örökké való. Nincs kezdete és nincs vége. A szeretet személy. Valaki. A szeretet Isten, aki három személy. Ez a valaki szeret engem. Úgy, ahogyan csak egy Isten tud szeretni. Vár engem, hogy közösségben éljek vele, örökkön örökké. A sír üres. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Várom a test feltámadását és a jövendő örök boldogságot.
2: Jól emlékszem, hogy nem küldted el, vagy nem adtam
3: nem,
2: oda
3: nem
2: neki.
3: Adtam oda, nem mertem odaadni anyámnak, nem tudom. Mert ő, hogy is mondjam, ő hívő volt a külsőségekben, de nem tudom, hogy a szívében is az volt-e. A mai napig nem tudom, lehet, hogy az volt, csak én nem olyan ügyesen eldugta, hogy ne lássam, vagy nem tudom.
2: Aha.
3: Néha nagyon nehéz volt rajta eligazodni.
2: Aha.
3: Ezért is nem volt mindig jó a kapcsolatunk. Annak én, hogy szerettem, meg szerintem ő is szeretett, ebbe biztos vagyok. De valahogy ezt nem tudtuk egymásnak megmutatni igazán.
2: Uh-huh. És ez bántott téged a halála után? Vagy nem nagyon?
3: Hát nem tudom, ez egy elég érdekes dolog, de azt tudom, hogy mivel az utolsó idejét olyan helyen töltötte egy a Szent Ferenc kórházba, ahol tulajdonképpen minden nap megáldoztatták, tehát fölkészült a találkozásra, meg ő nagyon sok rózsafüzért elmondott életébe.
2: Uh-huh.
3: Mert fölkelt például hajnalban, amikor már a rádióban mondták a rózsafüzért, és együtt mondta a rádióban azokkal, akik mondták, tehát ilyeneket megcsinált.
2: Akkor csak volt azért hite.
3: Tudom, igen.
2: Igen.
3: Biztos, hogy volt, csak mondom, én nem mindig láttam. Meg hát a...
2: Ez most volt erről... a legnagyobb veszteség az életedben?
3: Igazából igen. Mert hát őt szerettem legjobban. Ugye édesanyám volt, tehát ő volt hozzám igazából a legközelebb mindennek ellenére.
2: Aha.
3: Mégiscsak ő volt legközelebb, és mégiscsak ő volt az édesanyám.
2: Aha.
3: Mert őt ugye véglegesen veszítem el.
2: Igen. Azt mondtad, hogy hoztál egy könyvet is, ami ugye segít a gyászainkban, a veszteségeinknek a gyógyulásába. Mesélnél róla egy kicsit, hogy minket is inspiráljon?
3: Mondjuk én a könyv alapján végigcsináltam azt, amit itt benne van a könyvben, egy ilyen...
2: Ez valójában egy ilyen lelki gyakorlat? Ez a könyv?
3: Nem lelki gyakorlat, hanem egy ilyen, nem is tudom elmondani, tehát egy ilyen folyamat, amit végig kell csinálni, vannak benne gyakorlatok, amiket meg kell csinálni. Például a végén kell írni egy levelet annak, akitől el akarok köszönni, el akarok búcsúzni.
2: Aha.
3: Ezt ennyit tudok, hogy a végén körülbelül ez van. Csak mindent nem nagyon akarok nagyon belemélyedni, mert nem akarom itt mindenféle ilyen szerzőjogi dolgokba belemenni. Az a címe a könyvnek, hogy gyógyulás a gyászból. Szerintem biztos sokan ismerik, ha nem, akkor nagyon tudom ajánlani mindenkinek, akinek ilyen vesztesége volt.
2: És ezt édesanyát halála után vetted?
3: Igen, halála után vettem, és végig is csináltam. Akkor jártam egy pszichológushoz, csak aztán elment a rövid ideig. Halála után még egy darabig jártam, és ő segített, mert kell egy segítő. Tehát ezt úgy lehet csak végig csinálni, hogy segítővel. Van egy segítő, értem. Akivel mindig ezeket a dolgokat, amit a gyakorlatokat el kell végezni, azokat megbeszéljük, elvégezzük, és akkor megbeszélem. Mindig kell valaki.
2: Hát ez valójában akkor egy lelki gyakorlatos könyv.
3: Hát nem, ennél sokkal
2: hozzá.
3: Több. Tehát egy ilyen nagyon gyakorlatias könyv nekem azért tetszett, mert végre egy olyan pszichológiai jellegű könyv, ami gyakorlati dolgokról szól, és nem pedig ilyen elméletileg megmondja, nem annyira elmond, hanem nagyon gyakorlatias. Én nekem azért tetszett, mert ilyen mérnök vagyok, tehát nekem a gondolkodásom is gyakorlatias.
2: Aha.
3: És ezért közel állt hozzám. Én nagyon tudom ezt ajánlani mindenkinek, akinek ilyen problémája van, bármilyen veszteség. Bele is van írva. Van egy olyan honlap, hogy gyászfeldolgozás.hu, ott lehet találni segítőket. Megnéztem, meg rákerestem direkt, hogy van-e ilyen. És ott nagyon sok segítő van, akik már elvégeztek bizonyos tanfolyamot, tehát föl vannak készítve,
2: igen,
3: hogy hogyan kell segítőnek lenni. Gyászterapeuták. Nem csak, tehát mindenfajta gyász, tehát bármilyen veszteség.
2: Igen,
3: nem
2: igen,
3: csak
2: igen,
3: halál,
2: igen.
3: Hanem veszteség, például egy válás. Az is veszteség.
2: Hogyne.
3: És akkor az abban a feldolgozásában is segít. Én akkor ezt még csináltam, megírtam a levelet is. Benne van a könyvben, hogy amikor a levelet föl kell olvasni a segítő előtt, és lehetőleg ne ismerős legyen a segítő, hanem inkább idegen.
2: Aha.
3: Mert pont azért, hogy jobban tudjon az egész folyamat működni, ezért nem szabad, hogy nagyon, nagyon közel ismerős legyen. Inkább ez az ajánlott, és azt javasolta ott az író is, meg én is átestem rajta, hogy készítsünk elő néhány papír zsebkendőt, mert el fog fogyni, mert sírni fogunk.
2: Igen, szóval igen.
3: Én ezt nagyon javaslom, ezt a könyvet is, meg azt a honlapot is, ha valakinek szüksége van rá, akkor szerintem nagyon sokat segít. Tehát sokkal könnyebb utána élni.
2: Halálról beszéljünk még egy kicsit, vagy ne?
3: Hát én tulajdonképpen leírtam, hogy én úgy gondolom, hogy a halál valójában nem megsemmisülés, nem a vég. Inkább csak a kezdet vége. Tehát, hogy a hitemnek a lényege az, hogy Krisztus feltámadt.
2: Igen, van is egy ilyen ifjúságének, hogy nincs vége, ez az élet kezdete volt. Jó, ez nem erről szól, de erre is vonatkozhat, hogy tényleg a halállal nincs vége, hanem egy új élet kezdete. Igen, igen. Na, akkor itt most álljunk meg, és hallgassunk meg egy zenét, de majd utána el is mondhatnád, hogy mit hallottunk, jó?

0: kérdezek, öröm volt veletek együtt zenélni. Köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják. Tósaki Lászlóval beszélgetünk hitről, életről, halálról, veszteségekről, nehézségekben is megtartatásról. A műsorvezető Erdős Eszter, református lelkész, technikát Leventétől kapjuk és köszönjük. No, hát a halál tényleg talán az egyik legnagyobb veszteség, bár biztos vagyok abban, hogy van, ami rosszabb a halálnál is. De azért vannak más veszteségek is, és ugye azt ígérted, hogy kicsit mesélsz más veszteségeidről is az életedben, meg arról is, hogy hogyan tudtál ezekből kijönni a hited segítségével, Isten segítségével.
2: Hát volt olyan veszteségem is, hogy ugye elváltam. Ugye a második házasságom se sikerült, mert ez már a második volt. És hát az is veszteség, mert majdnem olyan, mintha meghalt volna.
1: Hát, igen.
2: Mert ugye kilépett az életemből. De ugyanakkor meg én elmondhatom inkább azt, hogy szerencsém van, mert mi jóba vagyunk. Tehát valahogy úgy alakult, a jó Isten úgy akarta, hogy mi nem haraggal válunk el, hanem még mindig tartjuk a kapcsolatot, és bizonyos értelemben szerintem szeretjük egymást. Csak nem úgy, mint egy házaspár, hanem úgy, mint mondjuk, akik barátok. Én meg is mondtam Orsinak, hogy én úgy szeretem, mint a legjobb barátomat.
1: Aha. Hát igen, ez nagyon nagy veszteség.
2: Meg szerintem az is veszteség, ha valami nem történik meg, amit szeretnék. Például szerettem volna igazi családot, gyerekeket, és hát nincsen gyerekem. Tehát az, hogy nincsen, az nekem rosszabb, mint ha meghalt volna. Mert ha meghalt volna, akkor tudnám, hogy találkozom vele majd az örökké valóságban, de így, hogy nincs, így nem találkozom vele soha. Tehát én ezt a veszteséget, amit szerettem volna, de nem lett meg, majdnem, hogy nagyobbnak érzem, mint a halált. És hát ez egy állandó fájdalom bennem, hogy nincsen gyerekem.
1: Jój. Hát igen, ez is nagyon szomorú. Igen. Ezek? Ennyi? Nem az, hogy kevesen, csak...
2: Hát én most ennyit tudok mondani, most mondjam azt, hogy valójában az, hogy most nyugdíjas vagyok, és igazából egész életemet nem olyan munkával töltöttem, amit igazán szerettem volna, hanem csak hagytam magam sodortatni az élettel. Amikor a katonaságot ott hagytam, kiléptem a hadseregből,
1: igen.
2: Akkor ugye lokátoros lettem volna villamosmérnök. És ha már annak tanultam, akkor a kandóra mentem, mert hogy annak a folytatása. Pedig engem mindig az építészet érdekelt volna, a mai napig érdekel, és elmehettem volna azzal a indexel a építész szakra és a műegyetemre, csak nem oda mentem.
1: De miért?
2: Hát ez, amit mondtam, mert hogyha már ott elkezdtem azt a szakot, a villamosmérnökit, akkor hát folytassam ott. Az, amit mondtam, hogy nem akkor... 20 éves koromban nem volt még olyan bátorságom, hogy egy teljes váltást merjek csinálni.
1: Ez és is ez most is fáj, vagy még bánod egy kicsit?
2: Hát igazából nem, mert ez már nagyon régen volt, meg elmúlt, meg hát amit mondtam, nyugdíjas vagyok, és ez a nyugdíjasság, ez a szabadság nekem, ez nagyon sokat jelentett. Az, hogy végre elértem azt, amit mindig szerettem volna, hogy úgy kapok pénzt, hogy nem kell munkába járni. Tehát ez így...
1: Jó, ja, ez nem hangzik valami szépen. És akkor mit csinálsz nyugdíjasként? Nézed a sorozatokat a tévébe? Vagy?
2: Nem, rengeteg dolgom van otthon, még a ház körül. Nagyon sok mindent kell csinálnom. Van még egy konyha, amivel bővítettem a házat, azt még szeretném, amit én tudok megcsinálni, azt megcsinálni, befejezni. Én csináltam meg például a villanyszerelést a teljes konyhai részbe, mindent.
1: Aha.
2: Megtanultam és megcsináltam, és majd még sok mindent akarok, még ki akarom festeni, ezt is be akarom fejezni. Most, hogy jön a jobb idő, majd nekiállok. A kertben is nagyon sok munkám van. Ott is sok mindent szeretnék csinálni, szeretnék egy fát kivágni, vagy ilyesmi. Lent a pincébe is rengeteg takarítani való van, egy részét már megcsináltam, majd folytatom a többit. Úgyhogy nagyon sok munkám volna még a ház körül.
1: És hogy jön ehhez a hited, az Isten kapcsolatod? Az miből áll, hogy templomba jársz, vagy?
2: Hát egyrészt az, hogy rendszeresen járok a közösségbe, ahova tartozom, a görög-katolikus közösségbe Gödöllőn.
1: Aha.
2: És nem csak ez, a hétköznapokban is nagyon jól érzem azt, hogy például amikor dolgozom, nagyon sokszor van az, hogy érzem, hogy segít a jó Isten, hogy én ezt meg tudjam csinálni. Vannak, amikor nehéz fizikai munkát kell végezni, és meg tudom csinálni. Az egyedül nem biztos, hogy menne. Én nagyon-nagyon úgy érzem, hogy végig velem van. Mindig, mindenütt, mindenhol, mindenben. Mindegy, hogy mit csinálok, ott van velem. És szoktunk beszélgetni is. Tehát én ugye sokat vagyok egyedül, hát azért kivel beszélgessek a jó Istennel.

0: Azt rögtön észreveszem, mert ő úgy beszél, hogy én azt tudjam, hogy ő mondja. Hát, és nem szokott sokat beszélni, tehát volt már máskorom, nagyon sok évvel ezelőtt ilyen hasonló istenéményem, de ez az egy mondat, ez a rövid néhány szó, ez azóta is ezt tart életben.
1: És van még valami az életedben, ami egy nagyon szép dolog, legalábbis nekem nagyon tetszik, hogy ikonokat festesz. Ez hogy jött?
0: Igen.
1: Egy villamos mérnök az miért kezd ikonokat festeni, vagy miért fest ikonokat?
0: Hát ez úgy kezdődött,
1: hogy
0: 10 éves koromban, hogy akkor is felfedeztem, hát akkor is tudtak, hogy van tehetségem a rajzoláshoz, meg a festéshez.
1: Igen.
0: Csak hát nem nagyon foglalkoztam
1: akkor
0: vele.
1: Akkor mit rajzoltál? Akkor gondolom még nem ikonokat.
0: Nem.
1: 10 éves
0: például én
1: korodban.
0: Nagyon szerettem Csontvári képeit, és akkor lemásoltam egy Csontvárinak a Marokkói Tanító című képét.
1: Aztán.
0: És ilyen temperával lefestettem, egy másolatot csináltam egy A4-es méretbe.
1: Aha.
0: És az azóta is megvan, ezt édesanyám eltette, bekeretezte.
1: Hát
0: egész
1: szép.
0: Jó hasonlít hozzá egyébként.
1: Hű, de jó.
0: Ott kezdtem, és akkor a 90-ben kezdtem a Rózsák térén járni, akkor gondolkoztam, hogy mit lehetne valami értelmes dolgot csinálni, amit meg is tudok csinálni. És akkor kezdtem ott egy ikonfestőkörbe járni,
1: igen.
0: És hát akkor még nagyon kezdő voltam, sok mindent nem tudtam, utána többször is voltam ilyen ikonfestőkörökbe, volt, amikor el kellett utazni messzire, Tornabarakonyba, ahol nagyon messze van, egy kis zsákfalú a világ végén.
1: Aha,
0: ott, de
1: hol
0: nagyon
1: van
0: jó
1: egyébként, nem tudom tényleg.
0: Hát az Aktelek, meg azon a
1: környéken. Az van
0: tehát
1: tényleg.
0: Azon túl van ott egy Szárhegy nevű hegy, és akkor a mögöre kell bemenni egy ilyen kanyarra. Jó, tehát tényleg a világ vége van, ott vége van az útnak.
1: Hát meg Magyarországnak is az már vége fele.
0: Nem, azért még onnan nincs messze, de azért viszonylag
1: igen.
0: Nincs nagyon közel a határ. Tehát ott nagyon jó hely, nagyon jó volt, tehát ott sokat tanultam, meg attól is, aki most elnézést, de nem tudom, nem emlékszem a nevére, hogy ki tanított, azt hiszem Anita, úgy hívják, aki tanított ikonfesteni, a profi volt, ő tanított, és akkor tőle is nagyon sokat tanultam. Akkor jártam egy másik részbe is, ezt egy pár évvel ezelőtt jártam egy ilyen rövidebb tanfolyamra, ott is egy profi festőtől tanultam, ott tanultam meg a görög technikát, ahol ilyen első fény, második fény, harmadik fény, így mondjuk, tehát a sötétből indulunk a világos felé, és kicsit olyan katonásabb a átmenet, nem olyan lazúros, mint a orosz technika.
1: Aha.
0: Nekem a görög jobban tetszett. Abból igen. Úgy éreztem, hogy
1: közelebb
0: áll az én lelkületemhez. Meg is tanultam hamar. Mondta is ott, aki tanított, hogy ilyen hamar még senki nem tanulta meg ezt a technikát, mint én.
1: Hát
0: nem tudta, hogy nekem azért volt már előképzettségem, hát elég sokat tanultam ugye másoktól, meg a Rózsák terén is elég profi tanítóim voltak, akik ilyen iskolában.
1: És ha valaki jöttem. Mondjuk érdeklődik ez iránt, vagy úgy érzi, hogy van ehhez adottsága, és szeretné csinálni, akkor hogy kell elindulni? Hogyha
0: hát
1: mondjuk én
0: ikonfestő ilyen...
1: szeretnék lenni, mondjuk én nem, mert nekem nincs kézügyessége, de ha valaki?
0: Hát keresni kell egy ilyen tanfolyamot, szerintem ez az első.
1: Kérdezze meg a plébánosától például, nem?
0: Hát szerintem most már interneten is utána lehet nézni, vagy ilyesmit is lehet, tehát biztos, hogy fog találni, hogyha nagyon keresi.
1: Aha.
0: Mert most már egyre többen is divat is lett, nagyon sokan festenek. Én nem örülök annyira annak, hogy divat lett, mert én a saját szememmel láttam, amikor egy olyan valaki festett ikont, aki nem volt hívő.
1: Jó.
0: És de hát tökéletes, technikailag tökéletes lett a kép, csak üres volt, nem lehetett előtte imádkozni. És volt egy néni.
1: Azt lehet érezni, hogy üres
0: lehet.
1: Ez a kép.
0: Ezek aha. A dolgok, amiket nem lehet, ezt nem lehet megmérni. Ezt én magam, saját magam láttam és éreztem, hogy tökéletes volt a kép. Nagyon szépen el volt készítve. És volt ott egy néni, aki nagyon hívő volt, ez a rózsákteri közösségben
1: igen.
0: Volt. Aki szintén festett egy képet, az övé is nagyon szép volt, de az övé lett imádkozni, mert olyan sugárzása volt a képnek, mert ő belefestette önmagát általában.
1: Igen.
0: Hiába, hogy kötötten festünk, és egy képet szoktunk általában másolni, amit több száz évvel ezelőtt festett meg valaki, lemásoljuk, de mégis benne vagyunk mi is, rajtunk keresztül nyilvánul meg az a szent, akit ábrázol.
1: És nem is szabad szabadon festeni ikont, hogy mondjuk én nem másolni akarok, hanem valamit.
0: Hát lehet, csak szeretem. Akkor már nagyon tehetségesnek kell lenni, nagyon profinak kell lenni.
1: Jó, de hogy nem tilos, nem tilos.
0: Nem, csak be kell tartani a szabályokat. Például, ha festek egy Isten szülő ikont, akkor nem megvannak

0: szabályai, hogy azt hogyan kell, mi kell rajta lennie, stb. És hogy hogyan kell megfestenem. Nagyon fontos, hogy az ikon nem egy kép. Tehát nem egy pillanatot ábrázol, hanem egy történetet mesél el. Tehát abban korban született, igen. Minden ikon egy történetet mesél el. Ezért például nincs rajta árnyék, mert Isten dicsősége mindent beragyog, meg nem ábrázolunk az ikonokon érzelmeket, ez nagyon fontos.
1: Aztán.
0: Nincs érzelem, mert azért van merevek az arcok, aha, de ugyanakkor szép, mert lehet úgy festeni, de nincsenek érzelmek az ikonokon. Mert nem azt akarjuk, hanem a szeretetet akarjuk ábrázolni, ami egyrészt nem olyan könnyű, másrészt meg az időtlen. Tehát, és az is nagyon fontos, hogy szerintem egy történet. És a mi templomunkban Gödöllőn nagyon szépen ki van festve, ukrán ikon festők festették ki. És ott is, ha elnézünk a képekre, tényleg egy történet van elmesélve, tehát az Isten szülő életéről,
1: vagy
0: Jézusról.
1: És minden nap festesz? Vagy ezt
0: nem minden nap, ez nem olyan könnyű. Hát én például van egy Szent Háromság ikon, a Rubionnak azt szeretném lemásolni, ezt már majdnem 30 éve festem. Nem olyan könnyű, nem lehet.
1: Mindig abba hagyod, és akkor pihenteted?
0: Nem, ez olyan, hogy olyan lelkülettel lehet csak hozzáállni. Hát akik a szerzetes atyák festenek ikont bárhol, azok előtte egy hétig bőtölnek, imádkoznak, és utána fognak neki.
1: Tényleg?
0: Hát nem lehet.
1: Van a lakásodban egy külön hely, ahol ezek a ikonok, vagy az elkezdett festmények várnak téged? Vagy ez
0: igen,
1: hogy,
0: van
1: hogy
0: egy, csináltam egy állványt, ahol a könyvtárszobámban, ahol rengeteg könyv van, oda kitettem egy állványt, és azon állványon vannak azok az ikonok, amiket festettem, és ami nálam van, mert van olyan is, ami nincs nálam, ajándékba adtam.
1: Aha.
0: Olyan is van, több is van olyan ikon, amit ajándékba elajándékoztam, tehát úgy festettem, hogy ajándéknak.
1: Aha, és hát ez nagyon értékes ajándék.
0: Hát remélem. Mondjuk a keresztlányom apjának a 50. születésnapjára festettem egy Krisztus ikont, azt nála van.
1: Aha.
0: Vagy sokkal korábban még egy Isten szülői ikont az édesanyjának, ezt neki ajándékoztáltan, az is ott van náluk, láttam.
1: Most térjünk vissza egy kicsit a halálhoz, meg a veszteségeidhez, hogy utána te imádkozol, vagy hogy tudsz tovább menni az életedben?
0: Hát,
1: hogyha nekem például egy válás, hát az tényleg összetöri az embert, porráz húzza, hogy akkor a hited vitt tovább, vagy azt mondod, az idő mindent meggyógyít, vagy ez hogy van?
0: Nem, az idő nem gyógyít meg semmit.
1: Nem,
0: a hitem.
1: Szerintem se.
0: Egyedül a hitem. Az a bizonyosság, hogy a szenvedésnek értelme van. És hogy semmi se történik véletlenül. Hát azt nem tudom, tehát azt tudom, hogy van értelme. Ugye Jézus föltámadt, ugye végigcsinálta a szenvedést és föltámadt. Hát azért, mert elment a szeretetben a végsőkig, és annak a végsőkig elmenni, az ez volt a módja, hogy úgy mondjam. De ez azért, én úgy érzem, hogy ha nem tette volna meg, akkor én nagy bajba lennék. Én úgy érzem, hogy muszáj volt idáig elmennie, tehát a végsőkig elmennie. Mert ez segít nekem, mert amikor annyira sötétben vagyok, én nálam otthon van kint a falon egy kereszt, és nagyon sokszor szoktam ránézni, mert amikor nehéz lelki állapotban vagyok, akkor mindig a keresztre nézek.
1: Uh-huh.
0: És az erőt ad. Az nagyon sok erőt ad az a bizonyosság, hogy előbb-utóbb, ahogy le is írtam, hogy vége lesz. Bármilyen szenvedés is legyen, előbb-utóbb vége lesz.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy várod a halált?
0: Nem várom úgy, nem betegesen, tehát nem úgy van, hogy várom, hogy meg akarok halni, hanem hogy úgy várom, ahogy le is írtam, hogy a szeretet vár. Tehát, aha, hogy fel akarok készülni, tehát én úgy akarok meghalni. Én azt kértem a jó Istentől ajándékba.
1: Na, hogy akarsz meghalni?
0: Én azt kértem a jó Istentől, hogy akkor halljak meg, amikor a legboldogabb vagyok.
1: Júj! Tényleg?
0: Mert az rögzül. Tehát a halálom pillanata, amilyen állapotban vagyok, azért nem mindegy, hogy halunk meg. Mi minden liturgiában imádkozunk, hogy életemet keresztény módon gyötrelmi szégyen nélkül békességben végezzenk be, és hogy Krisztus félelmetes ítélőszékelet jó feleletet adjunk. Ezért imádkozunk minden liturgiában. Egy könyörgésben. Azt hiszem ez a szöveg, reméltem jól, remélem, hogy jól mondtam el.
1: Aha.
0: Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a jó halál kegyelméért imádkozzunk. Én hogy amióta édesanyám meghalt, de már előtte is ezt érzem, ez nagy bizonyosság bennem, hogy nagyon-nagyon fontos imádkozni azért, hogy nem mindegy, hogy mikor és hogyan halunk meg. És én ezért kértem azt, hogy én akkor szeretnék meghalni, amikor a legboldogabb vagyok. Mert akkor vagyok lelkileg képes arra, hogy Jézussal kapcsolatba kerüljek.
1: És mitől lennél boldog? Mitől lennél a legboldogabb? Nem muszáj válaszolni.
0: Nem, azt most nem
1: akarom. Hát erről inkább ne.
0: Nem, azt inkább most nem mondom el, az már legyen a én titkom meg a jó Istenél. Ő is tudja, én is tudom, nem tudom, meglátjuk, de mindenféleképpen ezt kértem.
1: Aha.
0: Én így szeretnék meghalni.
1: És édesanyád hogy halt meg? Boldogan?
0: Hát azt nem tudom. Amit mondtam, hogy nem tudok eligazodni rajta, vagy nem tudtam. Nem tudom, mert azt tudom, hogy a Orsia volt feleségem, ápolta az utolsó napig.
1: Aha.
0: És az utolsó, amikor még szóba állt bárkivel is, mert azt tudom, hogy az utolsó pár nap már nem nagyon beszélnek a haldoklók senkivel. Akkor mondta, hogy Orsinak, hogy mi ő gondozta.
1: Igen.
0: Tisztába tette meg minden, hogy őt még nem szerette senki így, mint Orsi. És akkor, hát akkor mondta, nem biztos, hogy úgy van, mert nem vette észre, hogy szeretik. Mert olyan is volt, hogy nehéz volt őt szeretni, mert olyan volt a természete, ilyen, ő viselte a nadrágot típus volt, tehát nem is tudom, aha, hogy mondjam, tehát mindent meg tudott csinálni, és meg is csinálta a férfi munkákat is.
1: Nem, akkor nem tudtál tőle elbúcsúzni a halál akkor, vagy igen?
0: Nem, az is, én utólag gondolkoztam ezen, hogy egyszer akart velem beszélni, aztán én is beszéltem valamit, aztán meg úgy csinált, mint aki mindegy, inkább nem mondok semmit, és ez nekem olyan rosszul esett, hogy miért nem akart valamit mondani nekem, amikor még tudott úgy kommunikálni.
1: Aha.
0: Tehát miért nem volt egy kis erőszakosabb? Tehát, hogy én nem tudom, sok mindent nem értek.
1: Na, de te sem mondtál neki semmit.
0: Hát én azért ott...
1: Lehet, hogy ő meg arra, attól volt csalódott, nem?
0: Nem hiszem.
1: Nem?
0: Ez egy nagyon, szerintem ez egy elég bonyolult kérdés is a családunknak a belső tragédiája is, hogy a kommunikáció igen hiányos volt. Tehát nem ismerték egymás szeretett nyelvét, ezt úgy dolga nagyon okos vagyok, mert már én is tudom, hogy mik a szeretett nyelvek, és tulajdonképpen elbeszéltek egymás mellett. Mind a ketten szerették egymást, csak mivel szeretett nyelvet rosszul használták, vagy nem ismerték, nem azt használták a másikkal szemben, amit annak kellett volna. Azt sem tudták, mi az, hogy szeretett nyelv, tehát most...
1: Igen, de milyen jó, kedves hallgatóink, ugye már sajnos lejárt az időnk, hogy mi már tudhatjuk a szeretett nyelveket, és törekedhetünk is arra, hogy akiket szeretünk, azokat azzal a szeretettel szeressük, amit ők el tudnak fogadni, és meg tudnak érteni. Hát a végére értünk a műsornak, sajnos. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és beszéltél az életedről, meg a nehézségekről is. Kedves hallgatóink, én is elköszönök, a mai műsorunknak a végéhez értünk, és találkozunk 4 hét múlva itt a Mária Rádió Függő Kérdések műsorában. Addig is írjanak nekünk az info@mariaradio.hu e-mail címre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, dicsőség Jézus Krisztusnak, áldás békesség!
2: Függő kérdések. Erdős Eszter református lelkész műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szeptemberben Franciaországba látogat Leó pápa. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett az év múzeuma. Új gyűjtemény nyílt a szegedi fűvészkertben. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Szent Atya nemzetközi útjait szombaton jelentette be a Szent Szék, áll a Vatican News hírében. Leó pápa június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik, szeptember 25-e és 28-a között pedig Franciaországba látogat. A Szent Atya, a francia elnök, az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatója meghívásának tesz eleget. A franciaországi útja során fölkeresi az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének székházát is. Leó pápa eddig Törökországba, Libanonba, Monakóba és Afrikába látogatott. Franciaországba legutoljára 2008. szeptemberében 16. Benedek pápa tett hivatalos állami látogatást. Bár Ferenc pápa később 3 alkalommal is járt francia földön, ezek egyházi vagy nemzetközi eseményhez kapcsolódó munkalátogatások voltak. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum kapta az év múzeuma díjat, amelyet a múzeumok majálisán adtak át szombaton a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, tudósít az MTI. A díjjal 1997 óta ismerik el azokat a múzeumokat, amelyek eredményei mögött átfogó, komplex stratégiai fejlesztés húzódik, és amelyek példát mutatnak a magyarországi múzeumi közösség számára, fogalmazott Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. Az 1956-ban alapított múzeum Tiszaföldvár és a 12 települést magában foglaló Tiszazug térségének kulturális identitását erősíti. A természettudományi, földrajzi, helytörténeti és néprajzi gyűjteményekre építve példaértékű ismeretátadási és közösségfejlesztő munkát végez. Az intézményben az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg, többek között teljes épületrekonstrukció, a tanulmányi kert bővítése, valamint turisztikai és oktatási együttműködések. Védett, fokozottan védett őshonos növényfajokat bemutató új gyűjtemény nyílt a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében, adja hírül az MTI. A Noé bárkája elnevezésű egységet szombaton adták át. A bárka alakú bemutatóhely jól szimbolizálja, hogy mentőakció folyik. Az intenzív emberi beavatkozás és a drasztikus éghajlatváltozás következtében komplett élőhelyek tűnnek el vagy alakulnak át teljesen. Magyarországon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezeknek mintegy felét gondozzák botanikus kertekben. A Noé bárkájában 142 fajt ismerhetnek meg a látogatók, de a szegedi fűvészkertben nevelt fajok száma ennél magasabb, és eltérő környezeti igények miatt számos növény nem kaphatott helyet az új gyűjteményben. Szombattól látogatható a Tudós Nők Ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Hogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának, te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést, egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz, szeretsz engem?
5: Kedves testvérek, korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás, de dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni, közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. S hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyolok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a kis Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra, tiszteljék az életet, fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.
2: Mária Rádió.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Lépcsők adását hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Farkasi Baja Mária. A mai témánk pedig, hogyan válik Mária mindannyiunk édesanyjává, személyesen az édesanyánká, és aztán hogyan képes a bármiféle sebzettségeinket gyógyítani, különös tekintettel az anyasággal kapcsolatos sebzettségeinket. Beszélgető társam Markó Mária, akivel már hallottak többször beszélgetni, és biztos vagyok benne, hogy most is remek lesz, hisz még személyesebbek készülünk lenni, mint eddig bármikor. Mari egyébként szociális munkás és gyásztanácsadó. Szeretettel köszöntelek, Mari.
1: Én is szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat is. Üdvözlöm.
0: Azt is itt kicsit összekacsintva beszéltük, hogy most tulajdonképpen két Mária beszélget, egy különösen is a Máriaság hordozójával, az égi édesanyánkkal együtt, mert mindketten hisszük, bízunk benne, hogy ő közben jár azért, hogy ez az adás sokaknak hozhasson erőt, megújulást, bár akár gyógyulást is a saját sebzettségeikből.
1: Kívánjuk szépen!
0: És tudom, hogy te egy kicsit történetileg is készültél Máriából, ami bennem azt erősítette meg, hogy mivel nagyon széles skálán tapasztalta meg az életet, ezért is tud annyira mindannyiunk élettörténetében otthonosan mozogni.
1: Igen, amikor Mária életéből készültem, akkor elsősorban megnéztem azt, hogy akkoriban milyen volt zsidó nőnek lenni. Milyen volt az, hogy valaki 3 éves korában templomi szolgálatra kerül, és a papok nevelik, vagy papok között nő fel, azért, mert ő Isten ajándéka volt szüleinek késői gyermeke, és azt úgy illett, úgy kellett, hogy felajánlják Istennek. És így volt ő 14 éves korig bent a templomban, amikor is el kell dönteni az akkori szokások szerint, hogy vagy egy apa, vagy egy férj gondoskodik róla. Tehát családon belül volt helye csak a nőknek. Önálló nő akkor nem volt jogosultsága semmit csinálni.
0: És aztán ehhez képest jön egy olyan jogosultság Istentől, ami minden korabeli elképzelést a nőről azt hiszem, hogy feje tetejére állított.
1: Abszolút. Nem embertől való megszólítottság, amihez mélységes hit kellett, hogy nem is tudom, hogy egy 14 éves lány, aki nem tapasztal mást, mint az Isten jelenlétét ott a templomban, hogyan érthette meg azt, hogy mit kívánt tőle az Úr, hogy mire mond igen. De a mélységes hitéből az szokott, hogy igen, hogy elfogadom.
0: Igen, közben nekem az jutott eszembe, hogy hányszor hálálkodtam az Istennek, hogy nem tudtam pontosan, hogy mire mondok igent. Mert ha tudtam volna, akkor lehet, hogy nem tudtam volna igent mondani.
1: Szerintem Mária sem tudta, hogy mire mond igent. Hát.
0: Egész
1: csak a hite vitte, csak az a csoda, ami megtörtént vele, az mondanád.
0: Illetve ugye az a mélységes várakozás és vágyakozás, hogy mindenki vágyja a messiást, hogy mindenki vágyja, hogy itt valahogy visszatalálni az Istenhez, hisz, amit te is mondtál, hogy a hellén-római hatásra változott meg a nők szerepe a társadalomban, hogy nem csak amit kiemelünk, hogy gazdaságilag nyomta el Róma a zsidóságot, hanem én ugyanezt tapasztalom a római birodalomra, a sokat fennen emlegetett római kultúrára, hogy a mi korábbi, sokkal tisztább erkölcsi emberségünket hogyan torzította el a mindenféle nyugat-római hatás. És én azt hiszem, hogy itt ugye, ami Máriánál előtérbe kerül, hogy igenis itt a messiást így vágyták, hogy végre akkor az, aki az ember lelkét és szellemiségét helyezi az első, a legfőbb helyre, mint Isten gyermekséget.
1: És a jelek is ebben segítik, mert hogy az, hogy igent mondok, az még nem jelenti azt, hogy elfogadnak. Hogy a környezet elfogadja azt, amire én igent mondtam. Ezernyi vizsgálat, ezernyi kritika érheti Máriát, és mégis védettsége van, mégis megkapja a jóslatokat a templomban is, és megkapja az elfogadást József részéről is, mert hogy amikor szükséges, akkor az Úr közbelép.
0: Így van. Így van, én azt hiszem, hogy ezt mindannyian megtapasztaltuk, és akkor most itt elsődlegesen ugye azt fogjuk előtérbe helyezni, ahogyan a Máriával való kapcsolatunkban megtapasztaltuk. Neked hogyan is volt ez? Hol vált igazán személyessé a Máriával való kapcsolatod?
1: Tulajdonképpen ő végig olyan utat jártam, vagy olyan helyekre jártam iskolába, ami az én időmben ugye nem volt mindennapos. A egyházi iskolába jártam, de mégis leginkább, amikor felnőttem, és találkoztam Kemenes Gábor atyának a medzsugorjai, korai medzsugorjai útjaival, és elmentem vele, és az az egyszerűség, az a tisztaság, az a mélységes belső csend, amiben volt mód arra, hogy kapcsolódjon az ember lánya Máriához, az nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy elfogadjam azt, hogy ez a nevem, hogy Mária vagyok, és hogy ez szolgálatot jelent.
0: Igen, ahogy ezt már így a műsor előtt is mondtam, nekem az Ibolya név is komoly kihívást jelentett, és harcoltam vele évekig, és nem értettem, hogy hogyan adhattak nekem ilyen nevet a szüleim, amikor a velem egykorú fiúkréme is voltam, nem csak a lányoké, és ugye ezt is hangoztatom, ha én ma lennék gyermek Nyugat-Európában vagy Kanadában, akkor valószínű, hogy javasolnák a szüleimnek, hogy vigyenek el valami hormonkezelésre, vagy nem átalakító műtétre, és a többi, mert hogy annyira a szelídség legelőször az első áldozásra készülés közben érintett meg engem. És aztán is komoly problémáim voltak a Máriával különösen, de én is elmentem. A szükség valahogy valami odavonzott, hogy Kemenes Gábor atyával én is elmentem. Anno egy medzsugorjei útra, ahol két csodálatos élményem is volt, ami azt gondolom, hogy nagyon megváltoztatott ebben a vonatkozásban. Az egyik az, hogy ott a csendben én azt hiszem, akkor már térdeplőszékfüggő voltam, és vittem magammal a térdeplőszékemet meg a szőnyegemet alá, és ott térdepeltem, és egyszer csak azt tapasztaltam, hogy ringott valaki a térdeplőszéken. És addig én soha nem tettem ilyet, és akkor sem, úgymond én akartam ringatni magam, hanem valahogy akkor én úgy éreztem, hogy a szűzanya most ringat engem. És aztán ugye megküzdöttünk, akkor még igazán nagyon küzdős volt följutni a keresztekhez, és följutottam, és én siettem volna Jézushoz. De nem tudtam oda jutni. Elestem. Újra és újra elestem. És Máriánál kötöttem ki, és akkor kaptam valahogy ezt az üzenetet, hogy mintha Jézus azt mondta volna, hogy hozzám csak akkor fogsz közelebb jutni, ha az édesanyámhoz közelebb jutsz. Ez azt hiszem, hogy a következő 10 évre nekem egy nagyon komoly kihívást adott, hogy Máriához közelebb kerülni, hóha.
1: Ez csodálatos, amit mondasz. Nem emlékszem ilyenekre. Olyanra emlékszem, hogy még a gimnáziumban volt egy történet, amikor sikerült egyedül töltenem a kápolnában, valahogy bent maradtam, napközis voltam, vagy nem tudom, legalább 10 percet, vagy nem tudom, nem mértem az időt, hogy hogyan. És akkor azt éltem meg, hogy ugyan egyedül vagyok, de nem vagyok egyedül. És hogy valami mélységes szeretet és kötés van bennem Jézus felé, de ez nem az enyém, vagyis nem csak az enyém, hanem az ő édesanyjával együtt vagyok ott, és bármeddig elhettem volna, csak sajnos menni kellett. És Medjugorjéban pedig van egy külön kis kápolna, ahol örökké kint van az oltári szentség, és hogy oda bármikor be lehet menni, de ritka az az alkalom, amikor rajtad kívül nem nagyon van ott senki, mert hogy ott mindig vannak éjjel-nappal. De hogy volt olyan alkalom, hogy egyedül beültem, és a szívemben egy Mária dal szólalt meg, és azt ott nem is tudtam volna abba hagyni, ha csak nem jött volna be egy csoport. De az volt az érdekes, hogy ők is azt énekelték. Ez volt a másik érintés. Hát az meg külön jó, hogy sikerült elvinni a páromat, és hogy ő, aki kicsit messzebbről jött a hithez, hogy szépen mondjam, mint én, de fönn a Krizsevácon le tudott ülni, mikor fölértünk, és csak nézte a hegyeket, és azt mondta, hogy mindegy, nem szeretne hazamenni, mert hogy itt annyira jó. És mondtam, hogy igen, ezt megértem. Béke van. Ezernyi érintés, ezernyi küzdelem feljutni persze a köveken, de utána az a béke, ami vár.
0: Igen. Így van, és aztán hát ha hallgatja valaki olyan is ezt az adást, akit úgy érint meg, nekem szerintem egy jó évtizedik, ha úgy tetszik, a havi kapaszkodóm, töltekezési lehetőségem volt, hogy annak idején még a Nagy Tamás atya Mária Vesnyőn megvalósította, hogy 25-én engesztelő nap történt Mária Vesnyőn, ahol a teljes, végigjártuk a keresztutat, elmondtuk az összes rózsafüzért, meghallgattuk a havi üzenetet, szentségimádás volt, és aztán szentmisével zárult. És nekem ez az egész, ez tartott 3-tól este 8-ig. Ez azt kell, hogy mondjam, hogy életem kiegyensúlyozója volt folyamatosan. És olyan stabilitást tudott adni, ami biztos vagyok benne, hogy ezért is született meg az a vágy is bennem, hogy legyen egyébként ugye egy Mária Köntöse ima csoportom. ahol elbújhatunk, és minket így nőket támogathat a szűzanya jelenléte, és úgy csöndben, sokat csöndben lehessünk vele, mert más, tehát az is biztos, amit mondanak, hogy az ima az agyunkat rendezetté teszi, a két féltekét szinkronizálja, együttműködővé teszi, de hogy Mária jelenléte a szívünkre hogyan hat, azt hiszem, hogy erről még nincsenek vizsgálatok, de biztosan lesznek.
1: Majd lesznek.
0: Igen.
1: A csendben nekem az a fontos, hogy nem kell megszólalnom, hogy valahol egészen bent születik meg az, amit akarok mondani, vagy az, amit oda akarok tenni. És néha csak egy-egy szó. Néha talán még annyi sem. Néha a könnyek, mert az is van. És nincs is hozzá tulajdonképpen semmi. De néha nehéz sorsok vannak a szívemben, a munkámból kifolyólag is. És akkor azt lehet odavinni hozzá. Azt gondolom, hogy jobb helyre nem is tudnám vinni. Mert így hogy van. Ő továbbadja.
0: Így van. Pontosan így van, és most az jutott eszembe, hogy majdnem nem kaptam meg a szimbólumterapeuta képesítésemet, mert egy olyan, úgymond esetet vittem, ahol a fiatal nő kliensem nagyon-nagyon komoly félelmekkel küszködött, és sötétségekkel, és egyszer csak megjelent spontán a képében a szűzanya. És onnantól kezdve ő egyre nagyobb biztonságban érezte magát, egyre bátrabb lett a önmagává válni. Addig egy teljesen kusza, ennek is meg akarok felelni, annak is, amannak is identitással vergődött a saját életében, és onnantól kezdve viszont hihetetlen gyorsasággal, ugye kapta a kegyelmet, dolgozott önmagáért, és ugye a vizsgán nem hitték el, úgy gondolták, hogy az biztosan én vagyok ott, és majd milyen nehéz lesz ennek a fiatal nőnek rólam leválnia. Életemben ilyen gyorsan még kliens nem vált le rólam. Hisz, hát nálam egy sokkal-sokkal jobb kapaszkodót kapott. Talált egy olyan édesanyát, akitől ugye mi is újra meg újra tanulunk, és nekem ez így mindig, ha valami nagyon nehéz, akkor biztos, hogy én is így az embereket is, vagy az egyes problémákat is viszem a szűzanyához. Meg bátorítok is rá mindenkit, hogy ha spontán nem jelenik meg, mert valamiért nem tudja beengedni, de én Nemesedön atyától tanultam, hogy merjünk adni kihívást a Jóistennek. Hát, ha merünk adni kihívást a Jóistennek, akkor merjünk adni égédesanyáknak is, és akkor én szoktam bíztatni az embereket, hogy igen, érhet ilyen-olyan akár végzetesnek nyilvánított trauma is, de ha te azt a traumatizált belső gyermekedet bízod rá a szűzanyára, akkor biztos lehetsz benne, hogy elindul egy olyan folyamat, ami ugyan lehet nagyon nehéz, és lehet, hogy a te szívedet is héttől fogja átjárni, de a folyamat végére egy annyira más életminőséget élhet meg, aki végigjárja ezt az utat, hogy addig azt el sem tudjuk képzelni.
1: Én nem tapasztaltam mindig ezt az önállóságot, mert hiszen legtöbbször gyászolókkal foglalkozom. És elég, hogyha én azt gondolom, hogy oda tudtam vinni. Elég, hogyha én azt gondolom, hogy haza tudom kísérni. De nem biztos, hogy örökvest viszi tovább ezt a hitet, hanem inkább olyasmi, hogy az ölébe helyezem, vagy azt szoktam imádkozni, hogy takard be. Takard be őt, Mária, a te kötösöddel.
0: Igen.
1: Hogyha nagyon nehéz történet van, akkor azt szoktam mondani, hogy könyörülj érte velem együtt a te szent fiathoz. Ez a maximum imádság. És nem biztos, hogy az, akiért mondom, az rögtön érteni fogja.
0: Nem.
1: De ha elvezetem, ha megmutatom, és könnyebb lesz egy kicsit a szíve, akkor talán legközelebb megint. Megint jön, megint oda vezetem, oda tehetem, és akkor talán előbb-utóbb magától is megtalálja az utat.
0: Igen. Igen, erről, hogy nem feltétlenül tudom oda vezetni, bár ugye nekem az a nagyszerűségem, hogy ahogy az előbb mondtam, nem én fogom behívni a képbe a szűzanyát, hanem ha ő maga megjelenik, akkor ott, ha tetszik, ha nem, azért egy olyan érintettség történik, aminél a legateistább, liberális is minimum, most éppen egy olyan fiatal nő jutott eszembe, aki az El Caminót járta végig ennek hatására. Mert az volt a számára vihető út. De ami most így eszembe jutott, és tudom, hogy hány anya küzd ezzel, különösen mai napság, hogy a serdülő gyermekei mennyire távol kerülnek Istentől, egyháztól, mindentől. És hála Istennek itt is van egy ilyen élményem, én is anyaként ugye vittem rendszeresen Mária Besnyőre a fiaimat így lélekben, és bíztam a szűzanya gondjaira, és aztán volt egy emlékezetes összezördülésünk az egyik fiammal, aminek a végén én mondtam neki könnyek között, hogy én nem tudok, tehát képtelenség. Én nem tudok ezen a ponton semmit sem tenni, érted? De folyamatosan imádkozom a szűzanyához. És erre valami elementális dűvel csattant ki belőle, hogy hát azt érzem! És ez nekem utána évekre egy megnyugtató erősítés, megerősítés volt, hogy igenis érzik, és igenis millió egyszer tapasztaltam meg anyaként, hogy bizony tudnak megállt. Az égi erők, ahogy te mondtad, az Isten, amikor nagyon szükséges, akkor beavatkozik.
1: Ez így van.
0: Tehát ez egy akkora biztonságérzetet adhat mindannyiunk számára az életben, amit csak megtapasztalni tudunk.
1: Én a gyászolókat kísérek, inkább olyasmivel találkozom, hogy anya, aki magzatot, gyermeket, korai, pár hónapos csecsemőt veszít el. Nekik nagyon nagy segítség, hogyha el tudom legalább odáig kísérni őket.
0: Így
1: hogy
0: van.
1: A szűzanyához mehetnek. A másik, ami mostanában került elém, hogy ahogy mondtad, a mostani fiatalok nincsenek túl közel a hithez, és most két olyan történetem is volt, ahol édesanyja veszett egy tizenéves gyermek mellől. És oda igen, egy édesanyát kell adni, vagy ajánlani, vagy mondani. És ez általában nem biztos, hogy elsőre sikerül, nem biztos, hogy ki tudom mondani rögtön, hogy de hiszen van neked egy édesanyád. Azért mégis érzem, hogy ha én a szívemben, azt tudom mondani, hogy nem vagy egyedül. És ha én azt tudom mondani, hogy a te édesanyád gondoskodik rólad úgy, hogy kezébe ad, mennyi édesanyádnak, akkor megszületik most az egyik lánykával tartok ott, hogy igen, a másik még nagyon friss.
0: Igen, nekem is erről eszembe jutott, hogy rendre. Pont a gyász, pont a mély gyász, pont a közeli gyász, ugye, annyira nyitottá tesz, és hogyha ott megkapja a kellő támogatást, most nekem egy olyan fiatal lányjal dolgoztam, aki a féltestvérét veszítette el, és az ő ráadás az utolsó napokban kísérte, és ez így nagyon-nagyon-nagyon nehéz lett számára, de ahogy és ez a csodálatos, hogy tulajdonképpen így tudtak olyan mélyebbről már az anyukája által is megtapasztalt jók, Isten közelségek megjelenni az ő lelkében is, ahol akkor megtapasztalta, hogy de van hová fordulnom, hogy igenis szó nincs arról, hogy nekem itt egyedül kellene valahogy megküzdenem, ugye túljutnom, uralnom, erősnek lennem, és a többi, és majd én ezt ki fogom bírni, de akkor hatalmas veszteség éri, mert ugye akkor folyamatosan csak próbálja elfolytani önmagán belül ezeket a tartalmakat, emlékeket, és aztán én ugye azt szoktam mondani, hogy az a szerencsésebb eset, ha mint ennél a fiatal lánynál is, ha elkezd minimum rémálmokat produkálni, de nyugodtan pánikrohamot is, vagy bármit, ilyenkor örvendezzünk, mert azzal kénytelen valamit kezdeni, és nem egyéb módon fogja szomatizálni, és úgy tenni, mintha neki semmi problémája nem lenne. Viszont egy életre olyan utakra tereli önmagát, amik nagyon-nagyon nehéz utak. És az pedig, amikor végre eljut megint csak odáig, hogy amikor szeretetben fölveszi a kapcsolatot a elment testvérével, és vele álmodik, és ténylegesen megtapasztalja, hogy meg tudom élni, hogy a testvérem most is szeret engem. Hogy mondja nekem, hogy nyugodjak meg. Hogy bátorít engem, hogy ő jó helyen van. És ez eljuttatja őt odáig, hogy ja, akkor lehet, hogy már most itt az életben is nekem is jó lenne, ha olyan utat választanék.
1: Hát azért ezeknél nehezebb történetek járnak most a fejemben. De például az egyik gyöngyszem az egy asszony, aki amúgy is a foglalkozásán óvónő, és egy kései dalmos kislány jött ebbe a családba, aki 6 hónapig élt. Mindenki más tudott, hogy a sérült gyerekeknél mi a hozzáállás, mindenki más úgy gondolta, hogy ez áldás, hogy őt hazavitte a Jóisten, a vallásos környezetről van szó. A család és a közösség is ezért imádkozott, hogy békességben. De ő nem így akarta, nem így tudta. Ő biztonságban szerette volna.

0: ami benne volt, le tudta tenni a gyerekkel együtt. És akkor megkönnyebbült. És azt mondta, hogy most már tudom, hogy hol van, és egy olyan gyönyörű megosztás volt fenn a munkánk végén. Facebookon valami olyasminek szánta, hogy segítsen vele mindenkinek, aki hasonló problémákkal küzd. Hogy azt hiszem, hogy ez a bizalom, ez a megdolgozottság, ez az odaadom teljes szívemből. Azt, ami már nem az enyém, de odaadom.
1: Igen. Ugye ezért mondjuk, hogy a gyásznál mélyebben tisztító folyamat nincs.
0: Így van.
1: És valahol mindaddig, amíg ott van valakiben ez a ragaszkodás, most az a nő jutott eszembe, aki egy tragikus balesetben veszítette el a 13 éves kislányát, és mivel az egyik közösség, ahová tartozom, annak így egy kicsit a periférikus részéhez, de tartozott, és ezért már rögtön többen ajánlották neki, hogy keressen meg. 3 év múlva. Három év múlva tudott eljutni odáig, hogy megkeressen. Neki addig valahogy benne kellett maradnia abban azokban az ördögkörökben, amiket neki be kellett járni. Tehát itt ezt a folyamatot nem lehet siettetni, meg ugye nem is tudjuk, hogy vajon mikor, minek, hogy jön el az ideje. De hogy ebbe a műsorba pont Mária kapcsán nekem az a legerőteljesebb úgymond üzenetem magam és mindenki felé, hogy azt az anyai szeretetet, ahogyan a szűzanya gondot visel valóban mindannyiunkra, azt élővé teszi, amikor egy gyászfolyamat végére a közeli hozzátartozommal tapasztalom meg, hogy ez a szeretet él. Tehát az a csoda, amikor megint csak, és ez is gyönyörű a gyászfolyamatban, úgy gondolom, hogy ezt te is számtalan esetben tapasztaltad, hogy nem azért, mert mi akarunk valamit, hanem egyszerűen jön és történik. Hogy ez a kislány is ragyogóan, mosolyogva jött, és átölelte az anyukáját, és az anyuka egy hónapig még ezzel küzdött, hogy el tudja fogadni, hogy az ő kislánya ilyen mosolyogva, ekkora nagy szeretettel tudja őt átölelni. És aztán persze mindenféle ajándékokat is a kislányának tulajdonította, hogy végre lett olyan párkapcsolata, ami boldogságot hozott az életébe, és így tovább, és az, amit az előbb mondtál, hisz ezért jutott eszembe, hogy ugye megérlelődött benne az a mély bizonyosság is, hogy a kislányom jó helyen van.
0: Addig, amíg ez nem születik meg, és hozzám fordul, addig én vagyok az, aki hiszek helyette is.
1: Így van.
0: Aki viszem őt. Akár imában, akár szóval, akár együtt imában, mert olyan is volt bőven. Ameddig bennem bízik. Én egy ilyen kapocs vagyok, és mindannyiszor oda teszem, hogy nem én. Nem én vagyok. De melletted vagyok. És ha elhiszi, akkor jó. Addig kapaszkodik, amíg át nem megy hozzá, és benne megszületik.

0: meg fog benne születni, hisz ugye pontosan ez a lényeg, én úgy gondolom, hogy mi is minden egyes ilyen végigjárt útnál a mi meggyőződésünk is erősödik, hogy igen, a szűzanya velem van ezen az úton.
1: Abszolút.
0: Hogy mi tényleg csak közvetítői vagyunk ennek, szükséges közvetítők, mert ilyenkor az egyén süket és vak, és önmagába zárkózik, meg nagyon sokszor azokba a nagyon nehéz, sötét tévhiedelmekbe, mintha az élet arról szólna. De nem?
1: És ebben nem kap. Tehát máshol nem kap támogatást. Csak ott, ahova vissza tud jönni, ahonnan újra tud meríteni. És ez nem feltétlenül én vagyok. Én csak a közvetítő vagyok. Az én hitem a közvetítő. És ezt talán ki sem kell mondanom. Mert hogy az, ahogy jelen vagyok az ő életében, az a biztonság átmenetileg, amíg meg nem születik a saját kapcsolódása.
0: Igen, pont egy mégyász, ahol én nem tudtam akkor még. Akkor még én nem tudtam az IKEA problematikáról, de pont egy kolléganővel dolgozva hosszan, aki egyedül, ha mély szomorúságban lehetett, és amikor elveszített egy gyermekét, és mély szomorúságban lehetett, akkor tudta önmagát önazonosnak megélni, és pont ő fogalmazta meg, amikor lezártuk a folyamatot, hogy a legtöbbet ebben számára az jelentette, hogy amikor ő egyáltalán nem tudott bízni, hogy ebből még lehet valami, hogy én akkor is bíztam benne, aztán mondtam, hogy igazából ugye ilyenkor nem magunkban bízunk, hanem hogy az élet ura ő meg akarja segíteni mindazokat. A szűzanya egyértelműen mindenkit meg akar segíteni, aki csak hajlandó ezt egy picit is befogadni, és persze természetes, hogy ennek nem a direkt módja a legjobb mód, és akkor most én így a adás végére azért megosztok egy örömömet is a hallgatókkal, mert hogy megszületett a megszületés öröme könyvem, ahol a Csókai András az ajánlásában azt mondja, hogy azért csodálatos számára ez a könyv, mert nem direkt módon, de evangelizál. És én azt hiszem, hogy így számomra is nagyon jól összefoglalta, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és mély késztetettségem, hogy azt az örömhírt, amire ugye meg vagyunk hívva, hogy megosztani az örömhírt az emberekkel, hogy ezt mindenféle módokon tegyük. Bármilyen fájdalmak közepette is születik meg valakiben, de meg fog születni ez az örömhír, ami aztán a későbbi élet próbáknál is már ott van, mint egy tapasztalás.
1: Persze. Sőt, valamikor a második, harmadik alkalom az, ami tényleg kinyitja a kaput.
0: Igen. Nagyon köszönöm neked, Maria, a beszélgetést, és kérdezlek azért téged is, mint minden adás végén, hogy mit viszel magaddal ebből a mai beszélgetésünkből.
1: Azt a bizalmat, amit a szívünkben hordunk, azt a hitet szeretném, hogyha mindenki ezzel jutna. Tehát ebből az adásból is annak a bizalomnak kell csukároznia, ami bennünk van.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hallgatóinknak a megtisztelő figyelmet. A Mária Rádióban a Lépcsők adását hallották. Markó Mária szociális munkással, gyásztanácsadóval beszélgettem. Farkasi Baja Mária vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Radio.
1: Hírperce.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Koncertsorozat indult a Máltai Szimfónia növendékeinek közreműködésével. Szombaton tartották a nagymarosi ifjúsági találkozót. Újabb tanúságtevővel gazdagodott a katonai ordinariátus. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Szombat délelőtti jazz címmel koncertsorozat indult a felzárkózó települések együttműködésével a Fetekertben, áll a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat hírében. A Fetekert és a Gypsy Jammel minden hónap harmadik szombatján kínál koncerteket a budapesti Fény utcai piacon. A koncerteken az egykori és jelenlegi Máltai Szimfónia növendékei jazz, nép és világzenei dalokkal szórakoztatják a közönséget. A Fetekertben pedig a felzárkózó településeken készült finomságokat, lekvárokat, mézeket, szörpöket kóstolhatják meg, valamint a kézműves üzemek termékeit vásárolhatják meg az érdeklődők. Az első koncertet a múlt hétvégén tartották. A Máltai Szimfónia esélyteremtés, a pedagógia, a zenetanítás, valamint a szociális és közösségfejlesztő munka összekapcsolásával. A Gypsy Jammel tagjai jelenleg a Rajkó Talentum alapfokú művészeti iskola és középiskola növendékei, de a Máltai Szimfónia továbbra is mentorálja őket. Szombaton rendezték meg az idei tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót, adja hírül a Magyar Kurír. Az esemény mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet volt, mely így hangzik. Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Benne vagy? A nap fő előadója és a Szent Mise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök volt, a zenei szolgálatot pedig az egész nap folyamán az Emmanuel közönség látta el. Fábri Kornél atya előadásában a találkozó szlogenjéről elmélkedett, s mint mondta, mi Jézus meghívottjai vagyunk, ő már mindent megtett, ami az ember üdvözítéséhez kell. Nekünk már csak tovább kell adnunk az örömhírt. A kérdés az, benne vagy? Akarunk ezen az úton tovább menni és hiteles keresztény életet élni? A programra ellátogatott a nagymarosi találkozó életre hívója is, a 99 éves Kerényi Lajos atya. Ünnepi szentmise keretében szentelték diakónussá Somorjai Pétert, a Magyar Honvédség vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrség dandár kiemelt vendéglátást biztosító alosztályának vezetőjét szombaton a budapesti tisztviselő telepi Magyarok Nagyasszonya templomban, tudósít a katolikus tábori püspökség. A szentelést Berta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök végezte. Homíliájában többek között kiemelte, a kereszténység kezdetei is a rejtettségből és az egyszerűségből sarjadtak ki. Arra is kitért, hogy a diakónusi szolgálat nem csupán feladat, hanem folyamatos válaszadás Isten hívására, melynek kezdetét sokszor maga az ember sem tudja pontosan meghatározni. A katonai ordinariátus arra kérte az új diakónust, hogy minden szolgálatában Jézust képviselje. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei.

0: a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió régió hallgatókat. Április 23-án Zalaegerszegen, a Mincenténeumban a KÉSZ, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének zalaegerszegi csoportja szervezett előadást, melyet Szalai Attila atya, a Zala vármegyei Teskánt plébánosa tartott. Attila atya ez alkalommal Aquinói Szent Tamásról osztotta meg ismereteit a megjelentekkel. Elsőnek Aquinói Szent Tamás himnuszát imádkozta el. Kérem, fogadják szeretettel az előadást.
4: Imádlak és ádlak, Isten rejtelem, kenyér és borszínben titkom vagy jelen. Néked szívem, lelkem átadja magát, mert téged szemlélve elveszti magát. Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik, de a hallás rólad hittel biztosít. Hiszem azt, mit hinnem, Isten fia szab, igéd igazánál mi van igazabb. A keresztfán rejtéd Isten voltodat, itt a színek rejtik ember arcodat. De én mind a kettőt hiszem, s valhatom, kérve, amit kért a bűnbánó Lator. Ahogy Tamás látta, nem látom sebed, mégis Istenemnek vallak tégedet. Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak, te benned reméljek, s téged vágyjalak. Urunk halálára emlékeztető, áldott kenyér, élő, s embert éltető. Add, hogy éljen lelkem belőled csupán, s jó ízét te benned ne veszítse szám. Kegyes pelikánom, Uram Jézusom, szennyes vagyok, szennyem, véreddel mosom. Elég volna egy csepp, hogyha hunna rá, világ minden bűnét meggyógyítaná. Jézus, ki csak rejtve szemlélhetek itt? Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jól lakik? Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat, lejjem szent fényedben boldogságomat. Amen. Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében. Amen.
5: Tehát az apropója az előadásnak az Aquinói Szent Tamás születésének a 80. évfordulója, ami ugyan a tavalyi évre esett, de most átcsúsztunk ide, bár egyébként van a születési dátumával, helyével kapcsolatban is némi bizonytalanság, tehát még az is lehet, hogy az ideje 800-as év, de most ebből nem fogok belemenni. Tehát 1225-ben született, valószínűleg Roccasecca-ban, ez az Aquinói grófoknak volt az egyik vára. Az ő területük Dél-Itáliában, Nápoly fölött, a Nápoly-Szicíliai Királyság és a Pápai Államnak határán terült el. És ez meghatározta az ő helyzetüket, hogy részesei lettek a császár és a pápa küzdelmeinek. Az édesapja, Aquinói Randulf gróf, második Frigyes császárnak volt a hűséges embere. Második Frigyes az számos pápával hadakozott az élete során, és az élete nagy részét kiközösítésben töltötte. És voltak olyan vélemények is akkoriban, hogy hát egyenesen őt tartották az Antikrisztusnak. Az ő hűvéreseként azonban végrehajtotta utasításait, például ugye azt is, hogy az embereivel kifosztotta a Monte Cassinói bencés apátságot. De ez nem akadályozta meg abban, hogy majd az 5 éves Tamást azt éppen odaadja be egyébként utána nevelése. Az édesanyja a nápolyi karacsoló családból származó Teodóra, aki a férjének a halál után erős kézzel fogta össze a családot. 9 gyermekük született, és abból közülük Tamás volt a legfiatalabb. És ahogy mondtam, 5 évesen Monte Cassinói bencésekhez kerül, és ez nem egyszerűen csak azért, ami akkoriban szokás volt, hogy hát az örökség daraboldását azt megakadályozzák, ezért szívesen adták a kisebb fiúkat egyházi pályára, hogy ők ott találják meg az útjukat, hanem mert Tamásban valóban megmutatkozott már egészen gyermekkorában a hitbeli életre való fogékonyság, tehát amikor az apát fogadta őt, akkor ő ezzel a kérdéssel állított be a korostorba, hogy mi Isten. Tehát ezt ő neki mondják el. Aztán 15 évesen a nápolyi egyetemnek a hallgatója lesz, de azért ennyire fiatalon, mert akkor mondhatjuk, hogy a végfokú oktatás is, az még az egyetemi berkeken belül történt, mint egy ilyen előkészítő, hogy a 7 szabad művészetet oktatták ezeknek a mai értelemben vett középiskoláskorú fiúknak. Ugye ez a 7 szabad művészet, pillanat, azt mondja a nyelvtan, aztán a retorika, vagyis a szónoklattan, a dialektika, aztán a csillagászat, a számtan, mértan és a zene. Tehát itt kaptak egyfajta ilyen alapműveltséget, ezt Tamás itt Nápolyban szerezte meg. Ami viszont még jelentősebb az ő személye számára ebben a nápolyi tartózkodásban, hogy itt ismerkedik meg Arisztotelésznek a filozófiájával. Nagy görög filozófusnak a művei ekkor kezdenek igazán beérkezni Európába, mégpedig arab közvetítéssel. Tehát először az arabok fordították le és foglalkoztak vele, majd onnét jött be Európába és fordították le latinra, és ekkor kezdték az egyetemi oktatásba is ezt bevenni. Így például a nápolyi egyetem is, amit egyébként II. Frigyes alapított, egy friss alapítású egyetem volt. Európa ősi egyetemei, azok Bologna, Párizs, Oxford, tehát ezek voltak, ahol ugye a felsőfokú tanulmányok, az képzés, az területen nyilvánult meg, akik tovább mentek ebből a középfokú képzésből, a jogi, az orvosi és a teológiai karok, fakultások fogadták a tanulni vágyó ifjakat. És a másik szintén még döntőbb dolog, hogy belép a domonkos rendbe. Domonkos rend szintén egy friss alapítású kolduló rend. 1215-ben alapította a Szent Domonkos, és egy évvel később kapták meg a pápai jóváhagyást, de Domenico Guzmán, ő spanyol nemesi családból származó pap volt, ki még, mint ganonok kísérte el a püspökét a dél-franciaországi vidékekre, ahol akkoriban előteljesen terjedt az albigen seretnekség, majd, hogy erről majd később részletesen, meg Tamás is teológiailag majd küzd velük. Minden esetre ez a domonkos számára az egy életre szóló dolog volt, hogy találkozott a zeretnekségnek ilyen mértékű terjedésével, és addig a pápa a cisztercieket küldte, hogy próbálják meg fölvenni vele a küzdelmet, de nem sok sikerrel, és Szent Domonkos kifejezetten arra alapította a rendjét, hogy tudjon prédikátorokat küldeni ezek közé az emberek közé, és hogy két fontos támasza kell, hogy legyen a munkájuknak. Az egyik a megfelelő képzés, tehát hogy igazán képzettek legyenek, és föl tudják venni a szellemi harcot, küzdelmet ezekkel az eretnek tanításokkal. És ezért is volt az, hogy elég hamar ők aztán megjelentek az egyetemeken, tanulóként, majd pedig oktatóként. A másik a hiteles élet. És ezért alapított domonkos koldulórendet. Tehát, hogy az apostoli szegénység támassza alá a hiteles élet a mondani valójukat. És igazából ez a elnevezés, hogy domonkosok, ez mondhatjuk így, hogy ilyen népi elnevezés, mert az eredeti nevük, ma is az van a nevükben, OP, Ordo Predicatorum, tehát prédikátor testvérek rendje. Tehát az mutatja, hogy mi az ő elfoglaltságuk. És ugye az alapító után aztán mondhatjuk így, hogy népiesen mondjuk domonkusoknak hívjuk őket. Na hát Tamásnak ezt a döntését a családja az egyáltalán nem fogadta szívesen, hogy az előkelő gróf fiú homikoldó rendbe áll be. Mert hát ők azért adták az egyházi pályára, hogy ott majd megfelelő pozícióba jutva öregbítse a családnak a hírnevét, ő legyen a Monte Cassinói apát, vagy legalább püspök érsek legyen valahol, tehát ezt elfogadták volna, de az, hogy egy kódúló rendbe álljon be, azt nem. És a domonkos testvérek éppen ezért elküldték őt, hogy a Párizsba folytassa a tanulmányait, tehát hogy onnét a családi kör, tehát a család számára elérhető körből kimenekítsék, de először nem jártak sikerrel, mert Róma közelében utána mentek a család bátyai, és tulajdonképpen elrabolták és hazavitték, és bezárták. És egy jó évet töltött ő bezárva ott a családi várukban. És ezt ő arra használta föl, hogy imádkozzon és tanuljon. Soráig elmentek, hogy eltérítsék a szándékától, hogy még egy utcanőt is beküldtek hozzá, hogy majd talán az eltéríti ettől az elhatározásától. Tamás kiragadott a kandallóba egy égő fákját, és azzal zavarta ki, és utána egy nagy keresztet égetett az ajtóba. És aztán a nővére, aki rendszeresen bejárt hozzá és vitte neki az ételt, maradta, ő is Bence és apáca lett később. Tehát inkább ő hatott. És akkor aztán végül is aztán a család belenyugodott és elfogadta, miután ezt a kitartását látták, és akkor így került ő tanulni először Párizsba, tehát Párizsba először tanulóként érkezett meg Párizsba, egy pillanatja az, igen. Ahol 3 évig tanult Nagy Szent Albert tanítványaként. Nagy Szent Albert, ő szintén domonkos szerzetes volt, akit egyszerűen csak a doktor Universalis névvel illettek, és azért, mert nagyon széles körű ismereteket szerzett, nem csak teológiával foglalkozott, hanem természettudományokkal is. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy az ő munkássága nyomán lett az asztrológiából asztronómia, és az alkímiából kémia. Tehát, hogy mind a kettőt, ami tudományos szinten művelte, ami kicsit ugye az ilyen jósláshoz, meg bölcsekköve ilyen készítése, ilyenhez kapcsolódott sokszor. Na és Tamást a tanultársai először nagyon félreismerték, mert azt a nagy darab csöndes fiút úgy gondolták róla, hogy hát nem egy olyan túl éles elményű valaki. Úgyhogy el is nevezték Néma Ökörnek, ez volt a zsúf neve, és Szent Albert volt az, aki igazán tudta, hogy mi lakik benne, és mondta, hogy ha ez a ökör egyszer elbődül, akkor az egész szilárd fogja visszhangozni a hangját. Albert egyébként meg pont az ellenkezője volt, egy nagyon kis alacsony emberke, az a történet maradt fölről egy pápai kihallgatás alkalmával, a Szent Atya mondta, hogy most már nyugodtan felállhat, nem kell érdelni, és mondta, hogy már állok. Na és ebből időből az maradt fönn az a kis történet is, hogy az egyik tanulótársa segíteni akart Tamásnak a lecke megértésében, úgyhogy leült mellé és türelmesen elkezdte magyarázni a dolgot, Tamás meg csöndben hallgatta, majd amikor a tanulótárs elakadt, akkor Tamás megmagyarázta neki, hogy hogyan van. És akkor azért ők is rájöttek, hogy nem egészen olyan, mint aminek ők gondolták. Nagy Szent Albertet aztán Kölnbe küldik rövidesen, és Tamás

az első pár tanári évei. Ehhez kötődik az a történet, hogy megvédi a korduló szerzeteseknek a tanításhoz, meg egyáltalán létezéséhez való jogukat. Na és egy rivalizálás indult el ekkor a világszabadság, meg a szerzetesek között az egyetemen, és a világi papok szerették volna kitúrni a szerzeteseket, úgyhogy egy Szentamúri Vilmos nevű világi pap kifejezetten írt egy könyvet, amiben egyáltalán azt megkérdőjelezte, hogy létezni van joguk a korduló rendeknek, és ezzel egészen a pápáig ment, hogy tiltsák be őket. És mind a két korduló rend, a domonkosok, meg a ferencesek, ők is akkor már jelen voltak itt, küldtek egy-egy embert, hogy cáfolja ezt az írományt, és védje meg az ő jogaikat. A domonkosok Szent Tamást küldték, a ferencesek pedig Szent Bonaventúrát. Úgyhogy nagy harcos társak is lettek. Kettőjükről fönnmaradt egy kis történet, hogy amikor Tamás meglátogatta Bonaventúrát Pálya ferences kolostorban, akkor kérdezte tőle, hogy hol vannak a könyvei. Akkor bement a könyveik, és akkor Bonaventúra vezette őt a cellájába, és a falon lévő egyszerű keresztre mutatott, hogy onnét veszi a tudását. És ezért egy kicsit elterjedt az a dolog, hogy igen, egyikük az észnek az embere, aki tudományos alapon támasztja alá a hitet. Igen, Tamásnak az írásai valóban nagy mértékben szólnak erről, a hitnek az értelme megalapozásáról. Bonaventura meg a misztikus, aki ugye a mélységekbe, a lelki mélységekbe akar betekinteni. De azért majd meglátjuk, hogy nincs ekkora nagy ellentét közöttük. Egyébként nem véletlenül hívták Bonaventurát a Szeráfi doktornak, Szent Tamás meg az angyali doktornak, tehát mind a ketten úgymond ilyen angyali jelzőt kaptak, tehát ez mutatja azt, hogy az Istenhez való közelségüket. És akkor Rómába mentek, hogy megvédjék a korduló szerzeteseknek a jogait, akkor megérkeztek, akkor még 36 óráig volt, hogy fölkészüljenek a nagy vitára. Tamás ugye egy kicsit pihent, majd utána bement a kápolnába, ott imádkozott vagy 18 órát, és akkor a maradék időben fölkészült a vitára. Tehát ez mutatja az ő lelkületét, hogy honnét várta ő igazán a segítséget és az ihletet. Még meg kell említeni azt, hogy ekkortól lesz neki hűséges társai segítője, az egyik domonkos testvér, Pipui Reginald, akit mellé adnak egyrészt, hogy segítse a tudományos munkájában, és másrészt meg kell kicsit gondoskodjon Tamásról, hogy például ne felejtsen el enni a nagy tudományos munkája közben. Tehát volt, aki őt pátyolgatta. És itt már csak így röviden a további évekről, aztán majd meg áttérek arra, hogy kicsit a tanításába is bele tekintsünk. Tehát ezután, az első párizsi évek után Itáliába megy, ott több helyen, Nápolyban, Rómában, Orvietóban tartózkodik, ugyanis a pápai udvarnak is lesz a teológusa, és a pápai udvar az hát nem mindig Rómában székelt, mert rómaiakkal nem volt, tehát mindig annyira jó viszonyban is volt, hogy környező kisebb városokban volt a pápai udvar. Aztán utána újra visszatér Párizsba, 1268 és 72 között a második párizsi tartózkodása, majd hát az utolsó megbízása, hogy magiszter Nápolyban a domonkosoknak az ott kialakított iskolájában, és 1274-ben 10. Gergely pápának a hívására elindul a Lyoni egyetemen zsinatra, de már nem ér oda, hanem a fosszanovai megbetegszik, és a fosszanovai tiszteltci apátságban hal meg. Ott nem
nem messze Nápolytól, tehát nem

jutott akkor már messzire. Hát elég fiatalon az 51. életévét sem töltötte be, és ezért is az, hogy ekkora örökséget hagyott ránk, ez még inkább csodálni való. És hát most jön arra tényleg, azt mondhatnám tulajdonképpen, hogy mondhatjuk ugye szemelvények vagy töredékek Apinoi Szent Tamásnak az életművéből, tehát csak néhány gondolatot ragadtam ki. Olyanokat, aminek viszont úgy látom, hogy ma is aktuálisak, mert Szent Tamásnak gondolatai, tanítása az, hát ma is szüksége lenne arra, hogy ismerjük, hogy helyre rakjon egy pár dolgot, ami ebben a mai világban tévesen van jelen. De Szent Tamás a nagybetűs filozófusnak, Arisztotelésznek a tanítványa, mondhatjuk így, de nem egyszer csak tanítványa, hanem ő az, akire azt is szokták rá mondani, hogy aki megkeresztelte Arisztotelészt. Tehát az ő tanítását felhasználta a keresztény hitnek az alátámasztására. Ugye eddig a keresztények főképp Platonnak a filozófiájára építettek, aki hát az örök ideáknak a világából indult ki, hogy amiknek szerinte a földi dolgok csak ilyen tökéleten ánképei, és a földi dolgokat a belénk ültetett ideákon keresztül ismerjük meg. Arisztotelésznél fordított az út, amikor azt mondja, hogy az értelmi megismerés az az érzéki tapasztalatból indul ki, és Tamás is ezt teszi át. Ott van az öt érzékszervünk, azon keresztül megismerjük a világot, ezt dolgozzuk fel szellemileg, és ebből vesszük az ismereteinket. És hogy miért fontos ezt ma kiemelni? Hát azt gondolnánk, hogy mindenki így gondolja. De például van egy filozófusunk, Korányi Özséb, aki egyébként a Pax Romana társaságnak a vezetője, és ő mondta egy interjúban, szóval ő úgy szeretne arisztoteliánus lenni, tehát manapság ez nem lehet, mert csak az a biztos, hogy én vagyok. Tehát egy ilyen szélsőséges egzisztencializmust vall ez a tudós. Hát erre én meg azt mondom, hogy hát ha körülöttem lévő világban semmit sem vehetek biztosnak, akkor az sem biztos, hogy én vagyok. Lehet, hogy a Matrixban vagyok, és azt az egészet most itt csak az agyamba öntik, és nem is történik meg. Tehát ha nem vesszük valósnak azt, amit körülöttünk megtapasztalunk, megélünk, akkor mi magunk se leszünk igazából biztosak. Tehát igenis van ennek mai korra mondani valója, hogy ez a fajta pozitív hozzáállás, hogy az értelem képes a világ megismerésére. Tehát ezt határozottan tanította Szent Tamás, és Chestertonnak ennek nyomán tulajdonképpen így fogalja össze nagyon röviden Szent Tamásnak a filozófiáját, hogy ami van, az van. Tehát elfogadjuk a létezését. És ugye azt a példát is hozza itt Chesterton, azt mondja, hogy amikor egy gyermek elindul a világnak a felfedezésére, az első lépéseit teszi, találkozik valamivel, tárgyal, állattal, akármivel, szóval nem tudja még, hogy mi az, de azt tudja, hogy valami. Tehát, hogy ez egy létező dolog. Na és szintén Arisztotelész kapcsán volt Szent Tamásnak a nagy vitája Párizsban, Brabanti Szigerrel, a kettős igazságról. Ahogy mondtam, Arisztotelész arab közvetítése jutott el a keresztényekhez, és az egyik nagy magyarázója, egy arab filozófus, Ibn Rushd, akit Averroesnek neveztek latinosan, és hát ő nyilván a saját helyzetéből kiindulva értelmezte Arisztotelészt. Egyrészt ott volt ő, mint hívő muszlim ember, akinek ott van a Korán kinyilatkoztatása, és ott van Arisztotelész filozófiája, ami nem mindig passzol össze egymással.
és akkor talán is a saját személynek a védelmében is egyfajta olyan álláspontot alakított ki, hogy lehet olyan, hogy valami a nyilatkoztatás szintjén igaz, meg van olyan, ami az értelem szintjén igaz. Csak kettőre nincsen érintkezési pontja egymással. És hát Szent Tamás ezt cáfolta, mivel a teremtő és a nyilatkoztató Isten ugyanaz, a kettő révén szerzett ismeret nem állhat ellentétben egymással. Tehát ezt határozottan állította Szent Tamás, nincsen kettős igazság. És a Szent Tamásnál megtaláljuk azt, hogy akkor mi a helyzet a Szentírással. Mert elsőre úgy gondolhatjuk, hogy nekünk is ilyen problémánk van vele, mint a muszlimoknak Koránnal. És a Szent Tamás mondja, hogy ahol a Szentírás és a tények ellent mondanak egymással, a Bibliát nem szó szerint kell érteni. Tehát már ő ezt akkor megfogalmazta. És a másik fontos, hogy különbséget tesz, akkor azt mondja, hogy kozmológiájában, tehát a világról szóló tanításában, akkor azt mondja, hogy a ilyen dolgok, mint például a bolygók mozgása és hatásuk, az élőlények természete és viselkedésük, az a filozófiának, és itt ezzel értsd, hogy a értelmi megismerésnek a területére tartozik, és nem a kinyilatkoztatásokban. Tehát, hogy így tesz különbséget, hogy nem állnak egymással, hanem itt akkor más szinten foglalkozunk, és más módon foglalkozunk vele. És ugye ezt is azt hiszem, hogy manapságunk, ami mindig annyira be van rögződve, hogy a hit meg a tudomány azok egymással szemben állnak, vagy ellentétes dolgokat mondanak, akkor itt megint nagyon fontos Szent Tamásnak a tanítása, hogy nem áll a kettő ellentétben egymással. Na és hogy az előbb mondtuk, hogy a világot is azon keresztül ismerjük meg, hogy kiindulunk az érzékelhető dolgokból, és utána azt a értelmünkkel feldolgozzuk, azt, amit mi tapasztalatot szereztünk, tulajdonképpen Istenhez is ezen az úton eljuthatunk. Ugye ez a katolikus hitnek alaptétele, hogy Isten tehát az, hogy Isten van, az értelmileg fölismerhető, értelemben fölismerhető. És ezt nem ugye Szent Tamás találta ki, Szent Pál apostol írja a rómaiakhoz írt levelében, ami Istenben láthatatlan, örök ereje és isteni mi volta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Vagyis teremtő Istenből, vagy a teremtett világból következtethetünk a teremtő Istenre. Ugye azt a példát szoktam hozni a gyerekeknek, mivel a tanári asztal az, hogy mindig ott van előttem, hogyha itt van az asztal, akkor mi a logikusabb azt gondolni, hogy ez itt magától itt lett, vagy az, hogy valaki készítette. Nyilván az, hogy valaki készítette. Tehát, hogyha látjuk a teremtett világot, akkor abból is következik, hogy van teremtő Isten. Na és Szent Tamás Arisztotelész nyomán öt utat vázol föl Istenhez, Arisztotelész filozófiája nyomán, most nem akartam mindez ötöt felsorolni, a hasonló a gondolatmenet mindaz ötnél, úgyhogy ezért csak így ezt vázolom most föl, hogy a világban a létezését minden úgy kapja. Tehát mi a szüleinktől, ők a nagyszüleinktől, de ez a, hogyha olyan nagyban együnk, hogy mondjuk a bolygók keletkezését nézzük, ott is ugye, hogy ebből vagy abból az anyagból kialakul a bolygó, tehát mindig valamiből lesz valami. De ezt nem lehet a végtelenségig folytatni ezt a sort. És ugye ez is igazság, hogy a semmiből nem lesz semmi. A sornak az elején ott kell állnia egy olyan létezőnek, aki más természetű, mint
a teremtett világban lévő létező nem kapja a létet, hanem bírja ő maga a lét. Ezért ő az, aki azt adja, akitől mindenki indul. Ezt nevezte Arisztotelész mozdulatlan mozgatónak, hanem mondom, hogy ezt, mert ugye nála az, hogy most ez személy, vagy kicsoda, ez igazából hogy nem merült föl, így, mint hanem mondhatjuk úgy, hogy mindegy ős elv. Szent Tamás viszont ugye keresztényként azt mondja, hogy ezt nevezi mindenki Istennek, akitől kiindul. És ugye ezt tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy a maga kinyilatkoztatás is alátámasztja, hiszen a kivonulás könyvének harmadik fejezeteiben, ahol Isten a Mózesnek kinyilatkoztatja nevét a csipkebokorból, ott úgy mutatkozik be, hogy én vagyok, aki vagyok. Ezt mond Izrael fiainak, hogy aki van, ő küldött el hozzátok. Úgyhogy mi lettünk, ő van. Tehát itt láthatjuk meg ezt persze. A Szentírás nem filozófiai értelemben érti ezt, hanem ott ugye azt, hogy én vagyok a jelenlévő, a veled lévő Isten elsősorban, de mondhatjuk úgy, hogy egy ilyen értelmet is láthatunk mögötte. Viszont az értelem Isten megismerésében korlátokba ütközik egy idő után. Tehát valameddig eljuthatunk, azt felismerhetjük, hogy ő van az ő létezésért, arra következtethetünk a műveiből, de igazán meg akarjuk ismerni Istent, akkor ez ugye nem elegendő. Megint csak visszatérve ez az asztalos példához, ugye, hogy ki készítette ezt az asztalt? Hát, ugye, addig következtethetünk, valószínűleg asztalos. Arra is következtethetünk, hogy jól végezte a munkáját, vagy nem olyan jól a művéből, de az, hogy ő ki ő, milyen ember, van-e családja, hány éves, ezt már ebből nem, az asztalból nem tudom meg. Hanem csak akkor, hogyha találkozom vele, és beszélgetek vele. Tehát Isten is igazán az ő belső életét, hogy ki ő igazán, azt már csak akkor ismerhetjük meg, hogyha ő föltárja a kinyilatkoztatásban. Ugye erre mondja Aquinói Szent Tamás, hogy azért volt szükség a kinyilatkoztatásra, mert különben csak kevesen, sok-sok tévedéssel jutottak volna el a róla való ismeretnek a töredékéhez. Hogyha ő maga nem nyilatkozik meg, nem szól hozzánk. És akkor itt térek vissza, amit említettem a Domonkosság alapításánál, az eretnekekkel szembeni küzdelem. Egyébként mindenki által olyan békés és nyugodtnak ismert Szent Tamás is tudott elég harcias lenni, akkor, amikor arról volt szó, hogy a hitet meg kellett védeni, tehát akkor egyáltalán nem avozott, hogy annak a védelmére kelljen. És hát a 13. században egy elég nagy probléma volt Európában, hogy újra élett a középkori eretnek mozgalmakban az ókori manikaizmusnak a dualista szemlélete. Vagyis az, hogy a szellemi világot teremtő jó és az anyagi világot alkotó rossz Isten létezik. Tehát, hogy két alapelvből indul ki, született a világ. Tehát maga az anyagi világot azt tulajdonképpen rossznak tartották, az abból fakadó intézményeket is, és ezért szemben álltak állammal, egyházzal, vagy például a házasságot se fogadták el. Tehát az, hogy ugye az egész egy háborúba is torkollott ott Franciaországban, ennek ez is az oka volt, hogy itt egy tulajdonképpen ilyen anarchistákról volt szó. De ugye Szent Tamás ő szellemi téren vette föl velük a küzdelmet. Itt, amit ott az árójelben felsoroltam, hogy ez tulajdonképpen itt egész Dél-Európában végighúzódott, meg Közép-Európát is érintette. Itt a Balkánon Bogumiloknak hívták őket.
egyébként a Imre királyunk is harcolt ellenük, aztán ott a Európa középső részén kataroknak, vagy tisztáknak, ugye így nevezték ő magukat, és a, ott a dél-francia vidékeken pedig albigenseknek, albi városáról, ahol a központjuk volt. Itt most a harcokra, vagy a küzdelekre nem térek ki, mert az nem férne, vagy az kiló minden itt az előadásból, hanem inkább azt ugye, hogy Aquinói Szent Tamás az ő tanításaikkal szemben mit is fogalmazott meg. Tehát Szent Tamás kiállt amellett határozottan, hogy a teremtés Isten műve és jó, ahogyan a Szentírásban is elhangzik a Teremtés könyvében, minden napnak a végén szinte ilyen refrénszerűen, hogy látta Isten, hogy ez jó. És ez a keresztény hit, az ragaszkodik. És hogy nincsen két alapelv, jó meg egy rossz, sőt, Szent Tamás azt fogalmazza meg, hogy a rossz az tulajdonképpen csak a jónak a hiánya. Tehát az úgy jelenik meg, hogy ott a jónak a teljessége csordul, valami hiányzik az egészből, és a rossz az így jelenik meg, mint a jónak a hiánya. De ezért mondja azt megint csak Chesterton, hogy a Szent Tamás viselhetné, akár azt is a nevető teremtésről nevezett Szent Tamás, ami van egyes rendekben, szerzetes rendekben, hogy valami hittitokról, vagy hitigazságról, vagy személyről veszik a nevüket. És mivel, hogy a teremtésnek a jóságát védi a tanításában. És hogy miért is tartottam fontosnak ezt kiemelni? Azért, mert különböző keleti filozófiákon meg vallásokon keresztül ez a fajta szemlélet újra szivárog be Európába. Miközben egy fogyasztói társadalom van, amelyik a testnek a kiszolgálására rendezkedett be, közben pedig bejönnek ilyen tulajdonképpen testellenes filozófiák vagy vallási elképzelések. Tehát, és a popkultúrában is ugye megjelenik, tehát ennek nyomán meg kell igenis fogalmaznunk, hogy nincsen yin és yang, meg nem kell egyensúlyt hozni az erőbe, hanem a keresztény tanítás az, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség, mondja Szent János apostol, és hogy az felé halad a világ, azt várjuk, hogy Isten lesz minden mindenben. És Chesterton fogalmazza meg megint Tamásnak ezzel a tanításával kapcsolatban, hogy Szent Tamás volt az, aki tulajdonképpen megmentett bennünket a keleti pessimizmustól. És itt még ugye azt is hozzáteszi Szent Tamással kapcsolatban, hogy a középkorban az egyháznak azért kellett küzdenie, hogy kordába tartsa az embernek a fékezhetetlen élni vágyását. A modern korban értünk el odáig, hogy olyanokkal kell küzdeni, akik nem akarnak élni. És hogy Szent Tamás vitatkozik azokkal is, tehát ezért is aktuális ő, mert az ő gondolataiban tulajdonképpen későbbi gondolkodóknak nem helyes gondolatainak az ellenszerét is megtaláljuk. Ezt mondja a példának, hogy amikor Hamlet elmélkedik róla, hogy lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés.

0: gondolt, hogy amit az értelemmel megfogalmazott, az igazából mind az ő mély hitéből és Isten kapcsolatából születik. És különösen is abból, ami őt az oltári szentséghez fűzi. És ezért nem az oltári szentségről szóló tanítását akartam idehozni, hanem csak néhány momentumot, ami az ő személynek a kapcsolódását mutatja az oltári szentséghez. Az egyik az, hogy például a szentmise bemutatásakor olyan elragadtatásba tudott esni, hogy ez a hatalmas ember levitált, lebegett. Ennyire magában ragadta őt az oltári szentségnek a csodája. És nem véletlen, hogy IV. Orbán pápa 1264-ben, amikor bevezeti az Úrnapját, vagyis Krisztus szent teste és vére ünnepét, akkor Szent Tamás kéri fel az úrnapi Szent Mise és Zsolozsma szövegeinek a megírására. Ezeket mind a mai napig imádkozzuk. Amiket szerintem itt is mindenki ismer, az a Zsolozsmának az esti dicséretben szereplő himnusza, az úrnapi Zsolozsma esti dicséretben szereplő himnusza, amely így kezdődik, hogy zengd a titkot hangos ének. Ebből az utolsó két verszakot szoktuk általában a szentség eltételkől imádkozni, a Tantum Ergo-t, latinul valószínűleg jobban ismerjük, tehát ez is Szent Tamásnak a szerzeménye, és a másik pedig, amit az elején fölolvastam, az Adorult Én Devóter, vagyis a imádlak és áldlak Isten rejtelem. De még több is van, csak ezt a kettőt emeltem most itt ki. És amivel pedig akkor most befejezném, ehhez kapcsolódó Szent Tamás életének az utolsó megnyilvánulása is, amikor ott Fosszanovában hajloklik, és a szent útra valóban részesül, és az utolsó szentáldozásban, akkor a következőt imádkozta. Téged fogad lelkem, váltságdíja, irántad való szeretetből tanultam, virrasztottam és fáradoztam. Téged prédikáltalak és tanítottalak. Sohasem szóltam ellened semmit. Nem ragaszkodom makacsul nézeteimhez, hanem ha bármit is helytelenül szóltam, erről a szentségről alávetem magam a Szent Római Egyház ítéletének és az iránta tanúsított engedelmességben távozom ebből a világból. És azzal zárnám, hogy Hasó Valár atyától hallottam ezt, hogy ő elképzel egy másik találkozást Bonaventura és Szent Tamás között, amikor Bonaventura látogat el Tamáséknak a kolostorába, és ő kérdezi, hogy hol vannak a könyveitek, akkor Szent Tamás vezeti őt a kápolnába, és a letérdelnek az oltári szentség elé, és ott imádkoznak. Köszönöm szépen!
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! Az előzőekben a zalaegerszegi Mincentineumban elhangzott előadást hallhatták, melyet Szalai Attila atya, a Zala vármegyei Teskánt plébánosa tartott, Aquinói Szent Tamásról. A felvételt Fúrján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes készítette. Köszönjük, hogy bennünk hallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
2: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Sípos Vera műsorát hallják.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Sípos Vera vagyok. Mindannyian emlékszünk még azokra az időkre, amikor az évszakok rendje nagyjából kiszámítható volt, és a tavaszi fagyok vagy a heteken át tartó nyári asszályok ritka kivételnek számítottak. Ma azonban, ha kimegyünk a piacra, vagy a saját kiskertünkben gondozzuk a palántákat, mindannyian tapasztaljuk a változást. Az idei év volt az egyik legszárazabb a mérések kezdete óta, a közelbuntban lecsapó, kíméletlen tavaszi fagyok pedig szinte letarolták a hazai gyümölcsöseket. Ezek a szélsőségek már a megélhetésünket és a pénztárcánkat érintő kőkemény valóság. Amikor a kukorica és a búza szomjazik a kiszáradt földeken, vagy a barackfák virágait egyetlen éjszaka alatt elviszi a fagy, az nem csak a gazdák tragédiája, ez maga az élelmezés biztonsági válság, ami jól látszik az élelmiszerárak drasztikus emelkedésében is. De vajon tehetetlenül kell néznünk a teremtett világ egyensúlyának felborulását? A válasz határozott nem. Bár a szélsőséges időjárást nem tudjuk megszüntetni, azt igenis megváltoztathatjuk, ahogyan a ránk bízott földdel bánunk. Alkalmazkodnunk kell a megváltozott körülményekhez, és ehhez ma már megvannak a szakmai megoldásaink. Okosabb vízgazdálkodásra, a vizeink megtartására, a termőtalajainkkal gondosabb védelmére és olyan modern mezőgazdasági módszerekre van szükség, amelyek ellenállóbbá teszik a hazai élelmiszertermelést a klíma okozta sokkokkal szemben. Ha odafigyelünk és felelősen gazdálkodunk, meg tudjuk védeni a magyar élelmezés biztonságot is. Éppen ezeket a sorskérdéseket járjuk körül a Green Policy Center közelgő szakmai rendezvényén is. A fenntartható élelemtermelésről szóló beszélgetésünkön két neves szakértő, dr. Rácz Katalin, az Agrárközgazdasági Intézet igazgatója, és dr. Pál Völgyi Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője segítenek megérteni, hogyan védhetjük meg hazánk élelmezés biztonságát. A beszélgetés pedig Kocó Levente András, a központunk senior klímapolitikai szakértője fogja vezetni. Ezúttal tehát szeretettel meghívjuk Önöket a Klíma Semlegesség 2050 című konferenciánkra, ahol közösen fogunk válaszokat keresni ezekre a kihívásokra. A rendezvényre 2026. június 3-án, szerdán kerül sor Budapesten, a Veselény utcában, a Mesterek és Módszertanok házában. A program délután 1 órakor kezdődik és 5 óráig tart majd. A részvétel teljesen ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amit megtehetnek a Green Policy Center felületein. Gondolkodjunk együtt a jövőnkről, és vigyázzunk a ránk bízott világra. Várunk mindenkit szeretettel!
0: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Sípos Vera műsorát hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Új gyűjtemény nyílt a szegedi fűvészkertben. Szombaton tartották a nagymarosi ifjúsági találkozót. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett az év múzeuma. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Védett, fokozottan védett őshonos növényfajokat bemutató új gyűjtemény nyílt a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében. Adja hírül az MTI. A Noé bárkája elnevezésű egységet szombaton adták át. A bárka alakú bemutatóhely jól szimbolizálja, hogy mentő akció folyik. Az intenzív emberi beavatkozás és a drasztikus éghajlatváltozás következtében komplett élőhelyek tűnnek el, vagy alakulnak át teljesen. Magyarországon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezeknek mintegy felét gondozzák botanikus kertekben. A Noé bárkájában 142 fajt ismerhetnek meg a látogatók, de a szegedi fűvészkertben nevelt fajok száma ennél magasabb, és az eltérő környezeti igények miatt számos növény nem kaphatott helyet az új gyűjteményben. Szombattól látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló, tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Szombaton rendezték meg az idei tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót, adja hírül a Magyar Kurír. Az esemény mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet volt, mely így hangzik. Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Benne vagy? A nap fő előadója és a Szent Mise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök volt, a zenei szolgálatot pedig az egész nap folyamán az Emmanuel közösség látta el. Fábri Kornél atya előadásában a találkozó szlogenjéről elmélkedett, s mint mondta, mi Jézus meghívottjai vagyunk, ő már mindent megtett, ami az ember üdvözítéséhez kell. Nekünk már csak tovább kell adnunk az örömhírt. A kérdés az, benne vagy? Akarunk ezen az úton tovább menni, és hiteles keresztény életet akarunk élni? A programra ellátogatott a nagymarosi találkozó életre hívója is, a 99 éves Kerényi Lajos atya. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum kapta az év múzeuma díjat, amelyet a múzeumok majálisán adtak át szombaton, a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, tudósít az MTI. A díjjal 1997 óta ismerik el azokat a múzeumokat, amelyek eredményei mögött átfogó, komplex stratégiai fejlesztés húzódik, és amelyek példát mutatnak a magyarországi múzeumi közösség számára, fogalmazott Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. Az 1956-ban alapított múzeum Tiszaföldvár és a 12 települést magában foglaló Tiszazug térségének kulturális identitását erősíti. A természettudományi, földrajzi, helytörténeti és néprajzi gyűjteményekre építve példaértékű ismeretátadási és közösségfejlesztő munkát végez. Az intézményben az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg, többek között épületrekonstrukció, tanulmányi kert bővítése, valamint turisztikai és oktatási együttműködések. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik maradni.

0: lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Keddi műsorunk tartalmából Magnifica Humanitas, Csodálatos emberség címmel pünkös hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. A Szent Atya egy amerikai segélyszervezethez. A gyengék és a szegények megsegítése az ősegyház buzgóságát igényli. Leó pápa a cilíciai örmény katolikoszhoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Szent IV. Nerszész örmény katolikosz életrajza. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban.
4: Magnifica Humanitas. Pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. Az emberi személy megóvása a mesterséges intelligencia korában. Erről a témáról szól a dokumentum, amelyet a Szent Atya május 15-én látott el kézjegyével, névadó elődje 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján. Az új enciklikát május 25-én 12:30-kor mutatják be az új szinódusi aulában a pápa jelenlétében. A Magnifica Humanitas ismertetését az enciklika megjelenése napján május 25-én a következő személyek végzik majd. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusa, Anna Rowlands teológus, az angliai Durham Egyetem oktatója, Christopher Olá, az Anthropic nevű amerikai mesterséges intelligencia vállalat társalapítója és a mesterséges intelligencia értelmezhetőségének vezető kutatója. Továbbá Leocadie Lusombo, a kaliforniai Szent Klára Jezsuita Egyetem politikai teológia és katolikus társadalmi gondolkodás oktatója. Ezután Pietro Parolin bíboros szólal föl, majd Leó pápa beszédével és áldásával zárul az enciklika ismertetése. Leó pápa, életerős keresztény közösségeket kell ma építeni és segíteni a szegényeket. A Szent Atya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Catholic Extension Society nevű amerikai pápai jótékonysági alapítvány tagjait és hozzátartozóikat római zarándoklatuk alkalmából. A 120 éve alapított szervezet az USA elmaradott régióiban és a Karibi térségben is segíti a hátrányos helyzetű közösségeket. Az egyetemes egyház szeretetét tolmácsolja, amiért a pápa háláját fejezte ki. A Katolikus Kiterjesztési vagy Missziós Társaság 1905-ben alakult azzal a céllal, hogy adományokat gyűjtsön a szegényebb katolikus közösségek javára. Tizedik Pius által pápai jóváhagyást nyert a szervezet, mely számos projekttel támogatja a missziós egyházmegyéket az Amerikai Egyesült Államokban. Tevékenységi köre kiterjed templomépítésre, épületek felújítására, ösztöndíj folyósítására, papságra, szerzetességre vagy lelkipásztori munkára készülők számára. Május 18-án hétfőn délelőtt 14. Leó pápa az apostoli palota konzisztórium termében audiencián fogadta a társulat vezetőségét, akik családjukkal együtt Rómában és a Vatikánban tartózkodnak zarándoklaton. A Szent Atya örömmel köszöntötte őket, majd imáit ajánlotta fel azért, hogy ez az időszak lehetőséget adjon arra, hogy imádkozzanak az apostolok sírjánál, megerősítsék kötelékeiket Péter utódával és az egyetemes egyházzal. Ez különösen jelentős alkalom egy pápai jogú társulat számára. Római látogatásuk a pünkösdöt megelőző napokra esik, és ez az ünnep kulcsfontosságú az egyház életében, és ma is rendkívül lényeges számunkra. Az apostolok ugyanis csak a Szentlélek ígéretét megkapva kezdték hirdetni a názáreti Jézust az embereknek, terjeszteni az üdvösség és a Krisztusban való új élet jó hírét. Ezt követte az ősegyház és az evangélium terjedésének története, előbb Jeruzsálemben, majd a környező térségekben. Szép lassan növelte a számukat az Úr, és elkezdtek közösségeket alapítani, melyek a testvéri egységen és az apostolok tanításán alapultak, az eukarisztia és az ima élet tápláló erejével. Ugyanaz a buzgalom, ami az ősegyház keresztényeit hajtotta, hogy megosszák az emberekkel Jézus Krisztus örömhírét és a lélek ajándékát, ihlette az Amerikai Katolikus Missziós Társaság alapítóját, Francis Clement Kelly atyát, több mint 120 évvel ezelőtt. Igyekezett elérni az USA legeldugottabb hitközösségeit is, hogy elvigye nekik Krisztus életét a szentségeken keresztül. És egy szélesebb körű keresztény közösség támogatását nyújtsa. Ma is szükség van erre a missziós lelkesedésre, állapította meg Leó pápa, majd köszönetet mondott a szervezetnek, amiért állandóan segíti a szegényebb katolikus közösségeket, mind az USA-ban, mind azon túl. Különösen ígéretes a Kubában és Puerto Rico-ban végzett munkájuk. Az ottani közösségeket támogatva jelenítik meg az egyház egyetemességét, tanúskodva arról, hogy a fele barát iránti szeretet, az Isten iránti szeretet kézzelfogható bizonyítéka. Ugyanígy bátorította a pápa a hátrányos helyzetű személyeknek nyújtott lelkipásztori ellátást, mint ahogy a sok bevándorló család segítését az Egyesült Államokban. Elengedhetetlen, hogy ezek a testvéreink megtapasztalják egy olyan közösség melegségét, melyet Krisztus jelenléte határoz meg. Az ősegyház megmutatta, hogy egy valódi hitközösségben a keresztény szeretet arra indítja az embereket, hogy enyhítsék mások szenvedését, és gondoskodjanak a rászorulókról, különösen a szegényekről. A szegények iránti szeretetet az Isten szívéhez hű egyház evangéliumi biztosítékának foghatjuk föl, és így az általunk segítettek jobban megismerhetik az Urat, míg mi tanúskodunk az ő szeretetéről. 14. Leó pápa arra is rámutatott, hogy a jótékonysági szervezet tevékenysége nem áll meg az anyagi támogatásnál, hanem az élő katolikus közösségek építését is segíti, amire ma különösen nagy szükség van. A hittel teli közösségek lehetőséget adnak az embereknek arra, hogy megtapasztalják a Krisztusban való új élet örömét a hétköznapokban is. Támaszt nyújtanak a szegényeknek, de erőt is adnak, amire szükségünk van ahhoz, hogy hittel nézzünk szembe az élet kihívásaival. Ezek a közösségek jó táptalajt jelentenek új hivatások ébresztéséhez, a papságra és a szerzetesi életre, hogy új munkások érkezzenek a jövőben az Úr szőlőjébe, mondta Leó pápa, majd a Szeplőtelen Mária szerető közbenjárására bízta a társulat tagjait, apostoli áldását adva rájuk a feltámadt Úrban való béke és öröm zálogaként.
3: Leó pápa a cilíciai örmény katolikoshoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Leó pápa hétfőn délelőtt a dolgozó szobájában kiallgatáson fogadta első aram katolikost, a cilíciai örmény apostoli egyház vezetőjét és kíséretét. Hozzájuk intézett beszédében elismeréssel szólt arról, hogy a különböző népek és kultúrák találkozási pontján fekvő cilíciai örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. A beszédek után Leó pápa együtt imádkozott első aram katolikussal a 8. Orbán kápolnában. A cilíciai örmény apostoli egyház az ősi Ecsmiadzini székhelyű örmény apostoli egyház önálló része, székhelye a libanoni Antelias, miután 1441-től önálló egyházzá lett. Kegyelem és békesség legyen nektek Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Pál apostol e szavaival köszöntötte Szent Atya a cilíciai örmény katolikost. Lehet-e nagyobb lelki kötelék egyházaink között, mint az a kötelék, amely Pál apostollal, a tarzuszi Pállal fűzi össze őket, aki a te székhelyed Cilícia földjén született, és itt Rómában nyerte el a vértanúság koronáját. Szóval Teó pápa az örmény katolikushoz, majd így folytatta. Szent Pálra, az egyházak közösségének legkiválóbb apostolára bízom a római zarándoklatodat. És hogyan is hagyhatnám ki a nagy egyházi szenteket, akik a keresztények egységéért fáradoztak? A pápa gondolatban Szent Nerzész, Cilícia katolikusa felé fordult, akit az ökumenizmus úttörőjének lehet tekinteni, és akit a közelmúltban felvettek a római martirológiumba, a vértanúk névtárába, ez pedig újabb példája annak a szentek ökumenizmusának, amely már is egyesíti az egyházakat. A különböző népek és kultúrák találkozási pontján fekvő Cilícia, örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. Egyházaink között ez a különleges kapcsolat a középkorban rendkívül intenzív volt, míg a 20. században is főként a II. Vatikáni zsinat után új fejleményekkel gazdagodott. Leó pápa jól tudja, hogy vendégének tiszteletre méltó elődje első korán katolikus volt, az első keleti ortodox egyházfő, aki a zsinat után már 1964. májusában Rómában látogatott. Első aram, mostani katolikus pedig fáradhatatlan buzgalmával tűnt ki, mind helyi szinten, mind a közel-keleti egyházak tanácsának egyik alapítója, mind pedig nemzetközi szinten, így az ökumenikus egyházak tanácsában, ahol fontos tisztségeket töltött be. Leó pápa mélységesen hálás mindazért, amit első aram katolikus a katolikus egyházzal való kapcsolatok előmozdításáért tett, valamint a római egyház iránti közelségéért, amelyet katolikusként először 1997-ben a keresztények egységéért tartott imáit alkalmával látogatott meg, és amit azóta is számos alkalommal megtisztelt jelenlétével. A Szent Atya különösen hálás a katolikusnak a teológiai párbeszéd előmozdítására irányuló személyes elkötelezettségéért, amely 2003-ban a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszéddel létrehozott vegyes nemzetközi bizottság keretében valósult meg. Ez a párbeszéd, amelyhez örmény küldöttek és értékesen hozzájárultak, már három fontos dokumentumot tett közzé az egyház természetéről és küldetéséről, az őskeresztény egyház közösségeiről, valamint a szentségekről. A pápa őszintén reméli, hogy a közelmúltbéli nehézségek ellenére ez a párbeszéd megújult erővel folytatódik, hiszen a hit egysége nélkül nem lehet helyreállítani a közösséget az egyházak között. Leó pápa szívesen emlékezett a tavaly decemberben tett libanoni látogatására, amely a cilíciai örmények hazája is. Libanon azért is oly kedves számára, mert ez az ország sokáig megmutatta az egész világnak, hogy különböző kultúrájú és vallású emberek is képesek egy nemzetként együtt élni, miközben most nehéz próbatételékkel néznek szembe. A jelen időszakban, amikor Libanon egységét és integritását ismét fenyegetés éri, egyházainknak meg kell erősíteniük azokat a testvéri kötelékeket, amelyek nem csak összekötik a keresztényeket egymás közt, hanem más közösségek testvéreit is a közös hazájukban. Leó pápa libanoni népért és a közel-keleti egyházakért mondott napi imáiról biztosította vendégeit, amely egyházak szerepéről éppen első áramkatolikus szervez egy konferenciát mostani római tartózkodása alatt. A pünkösd ünnepét megelőző napokban, miközben a Szentlélek kiáradásának befogadására készülődik az egyház, Leó pápa azért hálás, hogy a találkozójuk után együtt imádkozhatnak a Szentlélekhez, az Úrhoz és Éltetőhöz, az élet adományozójához, hogy adja meg az egység ajándékát, a tartós békét, és hogy újítsa meg a föld színét. Szent IV. Nerzész örmény katolikus életrajza. Szent IV. Nerzész 1102-ben született Kis-Örményországban és Cilíciában halt meg 1173-ban. Az örmény apostoli egyház egyik legsokoldalúbb, a latin kultúrkörben is elismert képviselője. Nem véletlenül kapta a Snorhali, kegyes, tehetséges nevet, mert nem csak kiváló pátriárka, hanem teológus, író, rétor, fordító, zeneszakértő és szépíró, kalligráfus is volt. Előkelő örmény nemzetség sarja, aki bátyja a romklai harmadik Krikor katolikus udvarában nevelkedett. 1120-ban pappá, majd 1127-ben püspökké szentelték, és a katolikus titkáraként szolgált, majd 1166-ban katolikusszá nevezték ki. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban. A magyar gasztronómia és a keresztény szeretet szolgálat találkozásának adott otthont május 13-án szerdán este Rómában az a szeretett vendégség, amely Magyarország Szentjégi Nagykövetségének szervezésében és a Hungarikum programiroda non-profit Kft. Szponzorálásával valósulhatott meg a Szent Egyet Közösség Vatikáni befogadóházában a pápa szegényei számára. A Hungarikum programiroda képviseletében Miklós Beatrix és fia Miklós Péter készítették el a Római Magyar Akadémia konyhájában a hagyományos magyar vacsorát, amelyet aztán a Szent Egyet közösség önkéntesei és a Szentcélki Magyar Nagykövetség munkatársai szolgáltak fel a rászorulóknak. A vacsorának otthont adó befogadóház a Szent Egyet közösség által fenntartott hajléktalanokat és nehéz sorsú embereket segítő intézmény, amely közvetlenül a Szent Péter tér mellett a bazilikára néző Palazzo Migliori-ban működik. A ház Ferenc pápa kívánságára jött létre, amelyet a Szent Atya személyesen avatott fel 2019-ben. Azóta a Palazzo Migliori a szegények szolgálatának egyik különleges helyszín a Róma szívében. Szállást, közösséget és mindennapi segítséget nyújt a rászorulóknak. A szeretett vendégsége jelen volt dr. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet. Az este közös imádsággal kezdődött, amelyet Louise Marin de San Martin a szentjék szeretett szolgálatáit feledő dikasztériumának prefektusa vezetett. A prefektus nagy szeretettel köszöntött a jelenlévőket, és háláért fejezte ki a nagylelkű felajánlásért. Az est során mintegy 50 rászoruló vendég számára szolgáltak fel hagyományos magyar menüt, kakaspörköltet galuskával, desszertként pedig almás pitét. A közös vacsora során a résztvevők nem csupán éltet, hanem figyelmet, emberi közelséget és meghallgatást is kaptak. A magyar vacsora és a szívélyes vendéglátás nagy örömet és megbecsülést váltott ki jelenlévők körében. A Hungarikum programiroda non-profit Kft. Hosszú évek óta dolgozik a magyar kulturális értékek és hagyományok népszerűsítésén, különös figyelmet fordítva a nemzeti örökség közösségépítő és értékközvetítő szerepére. Az iroda tevékenysége túlmutat a kulturális bemutatkozáson. Kiemelt célja, hogy a magyar hagyományok a keresztény szolidaritás és a társadalmi felelősségvállalás szolgálatába is álljanak. A mostani alkalom különleges jelentőséggel bírt, hiszen immár második alkalommal nyílt lehetősége a Hungarikum programirodának arra, hogy a Szentcélki Magyar Nagykövetség közreműködésével karitatív szolgálaton keresztül kapcsolódjon a pápa szegényeit segítő kezdeményezésekhez. Az est családias és meghitt légkörben telt, ismét tanúságot téve arról, hogy a keresztény szeretet nyelve minden ember számára érthető és közös. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: راديو. Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
1: Sámuel második könyve, a 21. fejezet. És ismét fölgerjedt az Úr haragja Izrael ellen, és megindította Dávidot ellenük, mondván: menj, számláld meg Izraelt és Júdát. És mondta a király Joábnak és serege vezéreinek, akik vele voltak: járd végig Izrael minden törzsét, Dántól egészen Beérsebáig, és számláld meg a népet, hogy tudjam a számát. És mondta Joáb a királynak: növelje a te urad Istened a néped százszorosára az én uram királyom szeme előtt, de mit akar az én uram és királyom ezzel a dologgal? De győzött a király beszéde Joábbal és a sereg vezéreivel szemben. Kimentek hát Joáb és a vezérek a királytól, hogy megszámlálják a népet. És amikor átkeltek a Jordánon, Aroernél kezdték, és annál a városnál, amely a völgy közepén van, és tovább mentek a Gaditákhoz és Jázerbe. És eljutott a Gileádba és a Hetiták földjére, Kádesba, és elértek Dánba. És Dántól elfordultak Szídon felé, és elértek Tírusz váráig, és a Hivviták és Kánoániák városaiba, és kimentek Júda déli részébe, Beérsebába. És számba véve az egész földet, 9 hónap és 20 nap elteltével újra Jeruzsálemben voltak. Joáb tehát átadta a királynak a nép számba vételét. És Izraelben 800 000 erős kardforgató férfi, Júdában pedig 500 000 harcos találtatott. Megdöbbentette azonban Dávidot a szíve, miután megszámlálta a népet, és mondta Dávid az Úrnak: nagyot vétettem e cselekedettel, most azonban könyörögve kérlek, Uram, vedd el a te szolgád gonoszságát, mert nagyon ostobán cselekedtem. Így tehát Dávid reggel fölkelt, és szólt az Úr Gád prófétához, amikor az meglátta Dávidot, mondván: menj és beszélj Dávidhoz. Ezeket mondja az Úr: 3 lehetőség adatik neked. Válaszd az egyiket közülük, amelyről akarod, hogy megtegyem neked. És amikor Gád Dávidhoz ment, jelentette neki, mondván: vagy 3 évig éhínség lesz a földeden, vagy 3 hónapig menekülsz ellenséged elől, és azok üldözni fognak téged, vagy 3 napig pest is lesz a földeden. Most tehát fontold meg, és lássad, mit válaszoljak annak, aki engem küldött. Mondta pedig Dávid Gádnak: nagyon nehéz helyzetben vagyok, de jobb, ha az Úr kezébe esünk, mert sok az ő irgalmassága, mintha emberek kezébe esnénk. És Dávid a pestist választotta magának, és a buza aratásának napjai voltak. És rábocsátotta az Úr a pestist Izraelre reggeltől a megszabott időig, és meghalt a nép közül Dántól egészen Beérsebáig 70 000 férfi. És amikor az angyal kinyújtotta a kezét Jeruzsálem fölé, hogy szétszórja, megkönnyörült az Úr a nyomorúságon, és szólt a népet sújtó angyalnak: elég, most vondd vissza a kezedet. Az Úr angyala pedig a jebuzita Arauna szérűje mellett volt. És mondta Dávid az Úrnak, amikor látta a népet pusztító angyalt: én vagyok, aki vétkeztem, én cselekedtem gonoszul, ezek, akik bárányok, mit tettek? Könyörögve kérlek, forduljon a kezed én ellenem és atyám háza ellen. Eljött pedig Gád Dávidhoz azon a napon, és mondta neki, menj föl, állíts oltárt az Úrnak a jebuzita Arauna szérőjén. És fölment Dávid Gád beszéde szerint, amit az Úr parancsolt neki. És amikor Arauna megpillantotta a királyt és a szolgáit, hogy hozzájönnek, kiment, és arccal a földre borulva hódolt a király előtt, és szólt, mi az oka, hogy az én uram királyom szolgájához jön? Dávid szólt hozzá, az, hogy megvegyem a szérűt, és oltárt építsek az Úrnak, és véget érjen a pusztulás, ami a népben tombol. És szólt Arauna Dávidhoz, fogadja el, és ajánlja föl az én uram és királyom, miként neki tetszik. Íme az ökrök az égő áldozathoz, s a szekér és az ökrök igája tűzifának. Arauna mindent odaad a királynak, ó király! És mondta még Arauna a királynak, a te urad Istened fogadja el fogadalmadat. Felelvén a király szólt hozzá, nem úgy, hanem pénzért veszem meg tőled, és nem ajánlok föl az Úrnak, az én Istenemnek ingyenes égő áldozatot. Megvette tehát Dávid a szérűt és az ökröket 50 sékel ezüstért. És megépítette ott Dávid az oltárt az Úrnak, és felajánlotta az egészen elégő és béke áldozatokat. És újra kegyes volt az Úr a föld iránt, és visszavonta a csapást Izraelről. Sámuel második könyve. A 22. fejezet. Elmondta pedig Dávid az Úrnak ennek az éneknek az igéit azon a napon, amelyen kiszabadította őt az Úr minden ellenségének és Saulnak a kezéből, és szólt, kősziklám és váram és szabadítóm az Úr. Az én Istenem menedékszirtem, pajzsom és üdvösségem szarva, erősségem és menedékem. Szabadítom, az erőszakból kiszabadítasz engem. Segítségül hívom a dicséretre méltó urat, és megszabadulok ellenségeimtől. Mert körülvettek engem a halál hullámai, Béliál patakjai megrémítettek. Körülvettek engem a halál kötelékei. Szorongatásomban segítségül hívtam az Urat, és az én Istenemhez kiáltottam. És meghallotta a templomból az én hangomat, és a kiáltásom eljutott a füléhez. Megindult és megremegett a föld, megrendültek az egek alapjai, és meginogtak, mert megharagudott. Füst szállt föl az orrából, tűz pusztított a szájából, izzó parazsak törtek belőle elő, és lehajtotta az egeket, és leszállott, és sűrű homály volt a lábai alatt. Kerubra ült, és tova szállt, és a szelek szárnyain repült el. Sötétséget támasztott maga körül sátorul, sötétlő vizeket, nagyon sűrű felhőket. A színe előtti villámlásból izzó parazsak záporoztak. Megdördült az égből az Úr, és a mindenható hallatta hangját. Nyilakat küldött, és szétszórta azokat, villámot szórt, és megzavarta őket. És előtűntek a tenger forrásai, föltárultak a földkerekség alapjai az Úr dorgálásától, haragja leheletének fuvallatától. Elküldött a magasságból, és fölvett engem, kiragadott a nagy vizekből. Megszabadított hatalmas ellenségemtől, azoktól, akik gyűlöltek és erősebbek voltak nálam. Elárasztottak engem gyötrelmem napján, és az Úr oltalmazom lett. És kivezetett engem a tágasságra, megszabadított, mert tetszettem neki. Megfizetett nekem az Úr igazságom szerint, és kezem tisztasága szerint fizet meg. Mert megőriztem az Úr utait, és nem tértem el gonoszul az én Istenemtől. Mert minden ítélete a szemem előtt, és parancsaitól nem tértem el. És szeplőtelenül voltam vele, és megóvtam magamat a gonoszságomtól. És megfizet majd nekem az Úr igazságom szerint, és kezem tisztasága szerint az ő színe előtt. A szenttel szent leszel, és az ártatlan férfival ártatlan leszel. A választottal választott leszel, és az elvetemülttel ravasz leszel. És megmented a szegény népet, és a gonoszok szemét megalázod. Mert te vagy az én mécsesem, Uram, és az én Istenem megvilágosítja sötétségemet. Mert te benned támadok rá az ellenséges csapatokra, Istenemben hágom meg a falakat. Isten útja szeplőtelen, az Úr igéje tűzzel próbált, pajzsa mindazoknak, akik benne remélnek. Mert ki volna Isten az Úron kívül, és mi volna kőszikla a mi Istenünkön kívül? Isten, aki felövezett engem erővel, és elegyengedte tökéletes utamat. Lábamat a szarvaséhoz tette hasonlóvá, és magas helyekre állított engem. Kezemet harcra tanította, és karjai megfeszítik az érc íjat. Üdvösséget pajzsát adtad nekem, és meghallgatásod fölmagasztalt engem. Megnyújtottad lépéseimet, és a térdem nem gyengült el. Üldöztem és összetörtem ellenségeimet, és nem tértem vissza, míg meg nem emésztettem őket. Megemésztettem és összetörtem őket, hogy föl ne keljenek, a lábam alá estek. Felövesztél erővel a harcra, lábam alá hajlítottad a reám támadókat. Meghátráltattad előttem ellenségeimet, gyűlölőimet, és szétszórtam őket. Kiáltott, és nem volt, aki szabadítson az Úrhoz, és nem hallgatta meg őket. Összetörtem őket, mint a föld porát, s mint a terek sarát, megtiportam őket. Megszabadítottál népem ellentmondásaiból, a nemzetek fejévé tettél engem. A nép, amelyet nem ismertem, szolgált nekem, idegen fiak hizelegnek nekem, a puszta hallásra engedelmeskednek nekem. Az idegenek fiai szertefutnak, és reszketnek fellegváraikban. Él az Úr, és áldott az én kősziklám, és magasztaltassék Isten szabadulásom sziklája. Istenem, aki bosszúállást adsz nekem, és népeket vetsz nekem alá. Aki kivezetsz engem ellenségeim közül, és a reám támadók közül kiemelsz, a gonosz férfitól megszabadítasz engem. Ezért áldalak téged, Uram, a nemzetek között, és énekelek a te nevednek. Fölmagasztalja királyának szabadításait, és irgalmasságot cselekszi fölkentjével, Dáviddal, és az ő ivadékával mindörökké. Sámuel második könyve, a 23. fejezet. Ezek pedig Dávid legutolsó szavai. Mondta Dávid, Izáj fia, mondta a magasba állított férfi, Jákob istenének fölkentje, Izrael édes szavú zsoltárosa. Az Úr lelke szólt általam, és az ő beszéde az én nyelvemen. Szólt Izrael istene, nekem mondta Izrael sziklája, az emberek igazságos uralkodója, az Isten félelmében uralkodó olyan, mint a hajnali fény, amikor kel a nap, egészen felhőtlen nappal. Az eső utáni ragyogásból fű sarjad a földből. Nem, de így van az én házam Istennel, mert örök szövetséget kötött velem, mely mindenben rendezett és megerősített. Ugyanis szabadulásomat és minden kívánságomat nem, de ő fogja kisarjasztani. Az ellenem támadók valamennyien, mint a félredobott tövisek, melyeket nem kézzel tépnek ki, és ha valaki érinteni akarná őket, vassal és hegyes fával közelít feléjük, és tüzet gyújtván alájuk elégeti. Ezek Dávid hőseinek nevei. A hachmonita Isbaál a három közül az első. Fölemelte a lándzsáját 800 fölé, akiket egy döféssel ölt meg. Őt követi Eleázár,

0: Őt követi a Hararita Áge fia, Samma. És összegyűltek a filiszteusok Lehiben. Volt ott egy lencsével bevetett mező. És amikor a nép menekült a filiszteusok elől, ő megállt a mező közepén, és megvédte, és megverte a filiszteusokat, és az Úr nagy szabadulást adott. És a 30 közül lementek 3-an, és az aratás idején odamentek Dávidhoz Adullám barlangjába. A filiszteusok tábora pedig Refaim völgyében volt. És Dávid akkor menedékhelyen volt, és a filiszteusok tábor helye Betlehemben volt. Dávid tehát vágyakozott és szólt, ó, ha valaki innom adna a ciszternából, amely Betlehemben a kapu mellett van. Tehát ez a 3 bátor rárohant a filiszteusok táborára, és vizet merítettek a betlehemi ciszternából, mely a kapu mellett volt, és elvitték Dávidnak. Erre az nem akarta meginni, hanem italáldozatul kiöntötte az Úrnak, mondván, kegyelmezzen nekem az Úr, nehogy ezt tegyem. Igyam-e ezeknek az embereknek a vérét, akik életüket kockáztatva mentek el? Tehát nem akarta meginni. Ezt tette ez a 3 legerősebb. Abisáj pedig Joáb testvérének, Szerujának a fia volt a 30 közül a vezér. Ő az, aki fölemelte a lándzsáját 300 ellen, és megölte őket. Híresebb volt, mint a 30 ember, ő volt a legnemesebb közöttük, és a vezérük volt, de az előző 3-at nem érte utol. A Kabceélből való Jehojáda fia, Benaja nagyon bátor és nagyokat cselekvő férfi volt. Ő ölte meg a Moábita Ariel 2 fiát, és ő ereszkedett le a ciszternába, és ölte meg az oroszlánt a havazás napjaiban. Ő ölte meg az egyiptomi férfit is, a hatalmas termetű és lándzsás férfit. Így tehát, amikor harcba szállt vele bottal, kicsavarta a lándzsát az egyiptomi kezéből, és a saját lándzsájával ölte meg. Ezeket tette Jehojada fia Benája, és őt is a 30 legbátrabb között nevezték meg. Ő volt a legnemesebb a 30 között, de a 3-at nem érte utol. Dávid pedig testőrsége fejévé tette őt. Joáb testvére Azahel is a 30 közé tartozott. Dodó fia, Elkánán Betlehemből, Samma Harodból, Elika Harodból, Helec Betpeletből, Ikkes fia Íra Tekoából, Abiezer Anatótból, Szibbekai Husából, az Ahitotita Kalmon, a Netofatita Mahraj, a Netofatita Baána fia Heled, Ribaj fia Ittai, Benjamin fiai Gibeájából. A Pireatonita Benaja, Hiddai Gás patakjai környékéről, a Bet-arabai Abibál, Azmaved Bahurimból, El-Jahba Saalbomból, Jásen Gimzóból, Samma fia Jehonátán Hararból, a Hararita Sarar fia Ahiám, a Maahatita Azbaj fia Elifelet, a Gílói Ahitófel fia Eliám, Hecraj Karmelből, Páraj Arabból, Nátán fia Igeál Cobából, Bani Gádból, Celek Animomból, Ceruja fia, Joáb fegyverhordozója, a Beerotita Naharai, a Jetrita Ira, Gáreb, aki maga is Jetrita volt, és a Hetita Uria, összesen 37-en.
1: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre!
2: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
3: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
2: mert vétkeztünk ellened.
3: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
2: és add meg nekünk az üdvösséget.
3: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
2: Amen.

0: Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Józanok legyetek, és vigyázzatok! Ellenségetek a sátán, ordító oroszlán módjára otkózál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, alleluja, alleluja.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, alleluja, alleluja.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Alleluja, alleluja.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, alleluja, alleluja.

0: Könyörögjünk, jóságos Istenünk, világosíts meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Adja nyugalmas éjszakát, és amint halálig tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: Hírperc.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szeptemberben Franciaországba látogat Leó pápa. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett az év múzeuma. Új gyűjtemény nyílt a szegedi fűvészkertben. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Szent Atya nemzetközi útjait szombaton jelentette be a Szent Szék, áll a Vatican News hírében. Leó pápa június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik, szeptember 25-e és 28-a között pedig Franciaországba látogat. A Szent Atya a francia elnök, az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatója meghívásának tesz eleget. A franciaországi útja során fölkeresi az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének székházát is. Leó pápa eddig Törökországba, Libanonba, Monakóba és Afrikába látogatott. Franciaországban legutoljára 2008. szeptemberében 16. Benedek pápa tett hivatalos állami látogatást. Bár Ferenc pápa később 3 alkalommal is járt francia földön, ezek egyházi vagy nemzetközi eseményhez kapcsolódó munkalátogatások voltak. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum kapta az Év Múzeuma díjat, amelyet a Múzeumok Majálisán adtak át szombaton a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, tudósít az MTI. A díjjal 1997 óta ismerik el azokat a múzeumokat, amelyek eredményei mögött átfogó, komplex stratégiai fejlesztés húzódik, és amelyek példát mutatnak a magyarországi múzeumi közösség számára, fogalmazott Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. Az 1956-ban alapított múzeum Tiszaföldvár és a 12 települést magában foglaló Tiszazug térségének kulturális identitását erősíti. A természettudományi, földrajzi, helytörténeti és néprajzi gyűjteményekre építve példaértékű ismeretátadási és közösségfejlesztő munkát végez. Az intézményben az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg, többek között teljes épületrekonstrukció, a tanulmányi kert bővítése, valamint turisztikai és oktatási együttműködések. Védett, fokozottan védett őshonos növényfajokat bemutató új gyűjtemény nyílt a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében, adja hírül az MTI. A Noé bárkája elnevezésű egységet szombaton adták át. A bárka alakú bemutatóhely jól szimbolizálja, hogy mentőakció folyik. Az intenzív emberi beavatkozás és a drasztikus éghajlatváltozás következtében komplett élőhelyek tűnnek el, vagy alakulnak át teljesen. Magyarországon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezeknek mintegy felét gondozzák botanikus kertekben. A Noé bárkájában 142 fajt ismerhetnek meg a látogatók, de a szegedi fűvészkertben nevelt fajok száma ennél magasabb, és eltérő környezeti igények miatt számos növény nem kaphatott helyet az új gyűjteményben. Szombattól látogatható a Tudós Nők Ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.

0: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafüzért, a Szent Rita ima csoport felajánlja a bíboros atya gyógyulásáért, beteg Balázsért, Piroskáért és Ágnesért, valamint Téglás város lelki ébredéséért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s atyád kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, s egyben édesanyát is kaptál.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: Mária. Amen.
1: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kész semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád meghallgatásra talál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az e világi boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a földön megkezdődő Isten országot.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: órája. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylő pontként őrizd a magad táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiddel sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent Eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Az

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadon. Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, ugunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságot szűzmágja a szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amigunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztust.

0: tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mészáros Judit Ráhel nővér vagyok, Szent Ferenc kisnővéreitől. Jelenleg az Arlói Rendházunkban élek. Most ünneplem a 16. évi jubileumomat, amikor beléptem ebbe a közösségbe. És pont Arlói Rendházunkba léptem be, ott kezdtem a jelöltséget. Ilyenkor szeretek kicsit visszatekinteni a megtett útra, és hálát adni azért a rengeteg ajándékért, amit kapok az Úrtól. Ez nem volt mindig így, hogy olyan hálás legyek, vagy annyira megajándékozottnak éljem meg magamat, mert alapvetően sok keresés volt bennem. Budapesten születtem, ott nőttem fel. Egy egész kicsi családban egy nővérem van, 6 évvel idősebb nálam. Igazából neki is nagyon köszönhetem az életemet, mert a szüleim nem terveztek több gyereket. Nehéz házasságuk volt, úgy ítélték meg. Nagyon fiatalon, éretlenül kötötték össze az életüket. Anyagilag sem álltak jól. De a nővérem annyira ragaszkodott egy kis testvérhez. Ő óvodás volt, és ezt nagyon proaktív módon előmozdította. Naponta kellett a gólyának levelet bedobni a postaládába. Szóval aztán mégiscsak megszülethettem. És hát tényleg nagyon szoros kapcsolatunk is volt a nővéremmel. Ugye 6 év korkülönbség ellenére, vagy talán pont amiatt is, én példaképnek tekintettem, mindig így mentem utána. És hát valahogy így adódott, hogy a Jóistenre is rátaláltam, mert az én szüleim nem kifejezetten vallásosak,

0: úgy elfogadják a Jóistent, hogy hát létezik, meg ő biztos jó, de így tisztes távolból tisztelik őt. Viszont volt egy nagymamám, akinek nagyon fontos volt, hogy mi meg legyünk keresztelve, járjunk itt tanórára, elsőáldozók legyünk, és akkor így mi a nővéremmel elkezdtünk hittanórákra járni, meg templomba rendszeresen. De aztán valahogy mégis elapadt, elült pár évig, míg nem, a nővérem gimnazista lett, és akkor olyan baráti körbe került az osztálytárs, olyan barátnői lettek, akik templomba jártak, és akkor egy ifjúsági közösséghez tartoztak. Én meg mindenben majmoltam a nővéremet, hát ebben is, akkor mentem utána. Úgyhogy így alakult, hogy vallásosan nőttem fel, egy nem kifejezett vallásos családban a nővéremmel. Ezt fontosnak tartottuk, és az életünk szerves része volt. A szüleim támogatták, vagy nem ellenezték. Amikor kicsi voltam, és el kellett, hogy kísérjen valaki a hittanórára, akkor anyukám jött. Ő neki ez úgy fontos volt, meg is fogalmazta, hogy ismerjem meg, mert hogy legyen választási lehetőségem. Simán elnézték, akár mikor gimnazista fejjel elmegyek egyedül éjféli misére. Ez is pozitívan hathatott a hitemre, hogy hát így megerősödött az, hogy ez nekem fontos. Tehát nem azért megyek, mert bárki küld, mert bárki noszogat, hanem tehát kezdetektől az enyém volt a hitem. Nem biztos, hogy ezt így megfogalmaztam magamnak akkor, de egy szilárdságot biztos, hogy kaptam, valami szilárd alapot, valami nagy biztonság érzetet adott, hogy vannak tájékozódási pontok, védőháló, valami védett közeg, amiben így tudok szabadon, de biztonságosan mozogni. Átadták úgy az erkölcsi alapokat akár, ez nekem fontos volt, tényleg úgy próbáltam tartani is magamat hozzá. Közösséget is kaptam, aztán nem csak a templomban találtam társakra, barátokra, hanem cserkésznek álltam. Ez egy máig meghatározó, nagyon fontos kapcsolódás, közösség, ami gazdagította hihetetlen mód az életemet, tágította a perspektívámat minden szempontból. De érdekes volt, hogy olyan élő kapcsolatra az Istennel, meg Jézussal sokáig úgy nem találtam rá. Inkább valahogy ilyen erkölcsi fogockodókat jelentett talán nekem a hit első körben. Nem annyira tanítottak meg imádkozni, tehát ilyen személyes imádságot ápolni. Így valahogy nem alakítottam ki ezt a szokást, hanem ilyen kötelességszerűen elmondtam mondjuk egy reggelig kötött imát, vagy étkezés előtt, akkor megvoltak a vasárnapi szentmiséim. Tényleg az is sose volt kérdés, hogy kimaradjon. Amikor személyes krízisek jöttek el az életembe, és hát kerestem a válaszokat, már így nem volt elég az, amit mondjuk intellektuálisan megtanultam, hogy tovább vigyen, akkor fordultam az Istenhez egy nagyobb intenzitással, meg elevenséggel. A krízis az abból állt, hogy a személyes hivatásomat kerestem. Én alapvetően családban gondolkodtam, hogy majd megházasodok, és gyerekeim lesznek, és akkor úgy ennek megfelelően vártam a herceget, aki meg is érkezett. Volt egy hosszabb távú kapcsolatom, már el is jegyeztük egymást, és készültünk az esküvőre. Ahogy így közeledett ez az esemény, ez a dátum, hát én azt vettem észre magamon, hogy egyre frusztráltabb vagyok, egyre depressziósabb. Én nem is értettem, hogy a mennyasszonyok ilyenkor boldogok szoktak lenni, én meg nem az voltam, hogy ez micsoda, hogy ezen mit kell úgy örülni, hogy most ennyire így beszűkül az életem. A vőlegényem és egy elkötelezett katolikus fiatalember volt, de hogy így mégse valami nem passzolt. Akkor tényleg nem tudtam megfogalmazni, hogy ez mi, csak hogy én nem vagyok képes a házasságra, vagy erre az esküvőre. Ezt le is kellett fújni. És akkor volt egy fájdalmas búcsunk. Megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy lehet, hogy nekem más az utam. Igazából nem először, már egészen gyerekként valahogy iskolás korunkban mikor főleg ilyen ballagás környékén, akár nyolcadikban, akár aztán a gimnáziumban, mikor beszélgettünk, hogy majd lesz osztálytalálkozó, valahogy így bekúszott ez a gondolat, hogy apáca leszek, hogy apácaként megyek oda, de sosem vettem annyira komolyan ezt a gondolatot, csak úgy néha megjelent. Na de ott, hogy hát ilyen krízisbe kerültem, azért egy komolyabban szembe akartam nézni, hogy ez most mi, és akkor beneveztem egy ilyen útkereső programra. A Nyolc Boldogság Közösség hirdetett Názáret évet olyan fiataloknak, akik szerették volna, hogy elmélyítsék a hitüket, és megtalálják a hivatásukat. Nem rögtön történt ez. Elvégeztem az egyetemet, én angol-német szakot a Pázmányon, elkezdtem tanítani gimnáziumban. De az is nagyon nehéz volt, tehát ez rátett egy lapáttal, hogy ott is kudarcot éltem meg, így kezdő pedagógusként nem tudtam fegyelmezni. Azt éltem meg, hogy nagyon gyenge vagyok, és nem értettem, hogy hát mégiscsak egy elkötelezett keresztény lány vagyok, aki Istenre alapozza az életét, hogy akkor én hogy ilyen gyenge vagyok, hogy nem tudok meríteni az ő erejéből. És akkor gondoltam, hogy egy életem, egy halálom, benevezek egy ilyen intenzívebb programra. Ez egy éves ilyen útkereső év volt, és akkor ez nagyon sorsfordító volt. Abból a szempontból, hogy ott kezdtem el igazából imádkozni, ott tapasztaltam meg, hogy mi az, hogy személyes ima. És ott tapasztaltam meg, hogy mi a közösségi élet. Rájöttem, hogy én így akarok élni. Ez engem is nagyon meglepett, mert valahogy így minden azt sugallta a világból az árat felém, hogy boldog párkapcsolat az, ami kiteljesíti az életet. És akkor ezt így nem tudtam először hova tenni, hogy másféle módon, egy másik életformában is lehetséges a kiteljesedett boldog élet, de azt éltem meg, hogy ami addig valami így hiányzott, valami űr volt bennem, valami keresés, az úgy eltűnt, vagy minden nagyobb mélységet, meg értelmet kapott azáltal, hogy egy ilyen intenzív közösségi életet éltem, meg hát személyes ima életet. Onnan már úgy jöttem haza, hogy felkeresek nővéreket, nővérközösségeket, ezzel a gondolattal jöttem haza, hogy hát én bizony akár szerzetes is lehetnék, konkretizálódott ez a gondolat, amivel sokat játszottam már az előtt, hogy na, akkor nézzük meg. Nem sok helyre mentem el. A ferences lelkiség az valahogy így följött bennem, mert bár a Nyolc Boldogság Közösségnél értem, azt gondolom, életem egyik legszebb évét, és tényleg beleszerettem az ő gyönyörű közösségükbe, lelkiségükbe, csak azt éltem meg, hogy nem az enyém. Valahogy ilyen túl gazdag volt a liturgiájuk, meg szolgálatuk. És akkor úgy jött a gondolat, hogy engem inkább valami egyszerűség, ami megszólít. Fontos számomra, hogy a szegényekkel a kapcsolódás, természet, közeliség. És akkor így valahogy bekúszott Szent Ferenc az életembe, vagy a szívembe. És akkor nézelődjek ferences berkekben. A kisnővérekkel a Városmisszión találkoztam, ami Budapesten 2007-ben került megrendezésre egy ima alkalmon. És aztán nagyon hamar meglátogattam őket, ahol szinte tényleg első pillanattól kezdve otthon élményem volt. Ez nem azt jelenti, hogy ott minden hú, de csodás volt, amit láttam, csak olyan otthonos, olyan ismerős. Úgy láttam őket, hogy olyan hasonlóak hozzám, akár a lendületességükben, akár a hiányosságaikban. Azt éltem meg, hogy itt a helyem köztük. Úgyhogy onnantól kezdve már fölgyorsultak az események. Egy éven belül kértem a felvételemet, és beléptem. Elkezdtem a jelöltséget. Lehet furcsán hangzik, hogy én nem lelkesen léptem be. Előtte ebben a keresésben az voltam, lelkes, meg izgatott, és voltak szép meghívás élményeim. Nagyon is segítettek, hogy tovább lépjek. Például Erdélyben elmentünk egy nyomor negyedbe játszani gyerekekkel. És akkor ott egyszer csak egy cigány kislány a nyakamba ugrott, és azt mondta, hogy te az enyém, én a tiéd. És annyira megdöbbentett, hogy így éreztem, hogy ez most több valaki, mint ez a kislány. Apró jeleket is kaptam. A beköltözésem napján felcsaptam a Bibliát, mert annyira kétségbe esett voltam, hogy tényleg ez a következő lépés, tényleg meg kell tennem, és sokkal is döbbenetesen eltalált az ige. Nem lehetett félreérteni. Nagyon egyértelmű volt, éppen nekem szólt. Ezdrás fejezetében egy bátorítás, hogy igen, tedd meg, ez a törvény, bátorság. Az egész szövegkörnyezet, amit még nagyon eltalált az ige, nem csak a bátorítás érkezett meg, hanem még az a keret is. Úgyhogy mentem, de nehezen, nagyon nehéz szívvel, mert akkor hirtelen valahogy csak a lemondást láttam ebben az egész történetben. És nagyon nehéz volt a jelöltségem első évét, így végig gyászoltam, meg szenvedtem. Volt benne egy oázis élmény, egy lelki gyakorlat, de alapvetően nehéz volt. Az a meggyőződés, hogy így mélysége, értelme van az életemnek, hogy minden Istenről szól, akkor is, ha nehéz, így mégis jó, mégis megéri, mert eltűnt az az űr, az a hiány, ami meg volt előtte. Szóval megéltem ezt a kettősséget, hogy bár iszonyú nehéz, mégis azt választom, mégsem akarok belőle kijönni, vagy ezt eldobni, vagy abbahagyni. Aztán volt egy fordulópont, ami így átsegített ezen a holtponton, ezen a küszködésemen. Az kettő csendes nap volt, amit Bükszentkereszten tölthettem, ahol szintén van egy rendházunk. És akkor elmentem egy hegyi útra, vagy szóval bementem az erdőbe sétálni, vagy egy túrára, és akkor gyönyörű, szép őszi nap volt. Egy jelzett úton mentem, és magam mellett egyszer csak megpillantottam egy mély, ködös völgyet. És akkor elkezdtem így vitatkozni Jézussal, hogy na lám, ez én utam is pont ilyen, hogy szép napos, nincs semmi bajom, te meg azt mondod, hogy forduljak le ebbe a barátságtalan, mély, ködös völgybe. És akkor gondolatot követett, hogy hát, hogyha ezt mondja Jézus, akkor le kell menni, nincs mese. És lefordultam, és lementem abba a völgybe. És akkor már, amikor mentem, éreztem, hogy milyen abszurd, amit csinálok, hogy egyrészt engedelmes vagyok, azt csinálom, amit elismerek, hogy Jézustól jön, másrészt meg folyamatosan ugye vissza-vissza tekintgetek, és visszasírom, amit ott hagytam. Amúgy azt is láttam, hogy nem is olyan vészes az a völgy. Túléltem, hazataláltam. Másnap jött viszont a katartikus felismerés, amikor újra ugyanazon az úton indultam, akkor is láttam a völgyet, de már folytattam a kijelzett a sétát, ami kicsit később ugyanúgy levitt a völgybe. Úgyhogy ott döbbentem meg, hogy hát igazából ezt nem lehet megúszni, kikerülni. Mert valahogy tehát azt a szimbólumot kapta ez a köt, hogy ez így bennem van, ez a sötétség. Tehát ezen át kell menni. Amit lehet, kicsit így halogatni, hogy szembesüljek vele, hogy átmenjek rajta. De hogy igazából ez nem a hivatás kérdése, és akkor tényleg ott úgy rájöttem, hogy anno lehet mondani, befeszültem mondjuk a házasság gondolatától, de hogy nem a házasságban van a befeszülni való, a sötétség. És akkor éppen ott voltam jelöltként, befeszülve a szerzetesi gondolattól, de az nem a szerzetességben van, hanem bennem. És akkor ott megadtam magam Jézusnak, és azt mondtam, hogy akkor hajrá, akkor nézzük meg, hogy mi sül ki belőle, hogy mi lesz ebből. És ahogy így telnek a szerzetesi éveim, azt látom, hogy tényleg valóban van itt ködös völgy bőven, meg aztán hál' Isten naposabb útszakasz is, de hogy így átvezet mindenen. De ahogy a jó pásztor Zsoltán írja, hogy járja pár halálsötét völgyében, velem van, és örlegelőkre terel. Szóval ezt élem meg, hogy gondoskodik, és minden vágyamat ismeri, és be akarja tölteni egészen elképesztő módon. Úgyhogy ezért adok hálát most akkor az elmúlt 16 év szerzetesi évemért, és tényleg nagy bizalommal nézek a jövő elé is, mert tudom, hogy még sok mindent tartogat, meg még sok minden dolog van munkálni való bennem is, meg körülöttem is. Szüleim szabályosan megdolgozták a megbékélésüket, hogy kereskélték tudatosan az értékeket, győzködték egymást is, hogy hogy ez nem is olyan rossz választás, mégiscsak egy közösség, egy biztos alap, meg nem is tudom, milyen érveket keresgéltek maguknak, mikor láttak mondjuk a környezetükben rossz házasságot, hogy akkor ettől is megóvott az Úr. Illetve minden lehetőséggel éltek, amiket így felkínált nekik a közösség, hogy jöjjenek, látogassanak meg, kapcsolódjanak be a közösség ünnepeinkbe, az akár ugye saját elköteleződésem fázisait, hogy mindig jöttek a beöltözésemtől kezdve az örökfogadalmamig, továbbra is másik nővértársam örökfogadalmára is eljöttek. Az nagyon sokat számított nekik, hogy látták a saját szemükkel, hogy ez is egy élhető közeg, nem olyan, mint amit elképzeltek, ezt így tényleg ki is hangosította az anyukám, hogy azért az ő fejében az volt, hogy kolostor, rideg, sötét falak, és akkor vonulunk egymás után, vagy körbe-körbe, rideg ábrázattal, síri csendben, és hogy valami egész mást tapasztalt. Emberi volt, emberközeli, élhető, barátságos, közvetlen. Ők is tapasztaltak szeretett gesztusokat, elfogadva élhették meg magukat. Úgyhogy az Úr hatalmas ajándékának látom ezt is, hogy őket átformálta. És most már büszkék az örök fogadalmamon, kicsikartam a szülői áldást, ez így fontos volt nekem. És akkor ott édesapám azt mondta, hogy ha így döntöttem, akkor most már tartsak is ki ezen az úton. Ez is nagy ajándék, és támasz az ő szeretetük, támogatásuk is. Hatalmas ajándék, hogy tényleg az Úr ismer, tudja, mire van szükségem, és tényleg ami erőforrásom, vagy tudok belőle táplálkozni, gazdagodni, azt mind megadja, vagy ami az én személyiségemhez hozzátartozik, akár tényleg a természetközeliség, akár a tánc, akár egy nagyobb fajta magány igény, introvertáltságomból fakadóan. Ezekre van lehetőségem. Tényleg képzeletemet felülmúlóan, hogy mindent tárcán ad az Isten. Úgyhogy szép kaland. Közösségben imádkozzuk a zsolozsmát, illetve rendszeresen tartunk közös szentségimádást, ami általában ilyen dicsőítő énekekkel, illetve spontán dicsőítésekkel alakítunk. Ezek az alkalmak nem csak az Isten kapcsolatomat segítik, azt élem meg, hanem a közösségi kapcsolataimat is, mert ilyenkor együtt vagyunk az Úrnál, az Úrral, egymásra is figyelünk. Nem is mindig van egy ima mondjuk feszültség nélkül, mert lehetnek különböző elképzeléseink, vagy éppen valami érzékenységünk, de hogy ezeket is lehetőségnek élem meg, hogy így növekedjünk a szeretetben. Növekedjünk egymásra figyelésben, párbeszédben, kiengesztelődésben. Örömet is lehet azt gondolom így fokozni, ha így együtt éljük meg a szépet, akár egy ünnepet, valamilyen közös liturgiát, ha így együtt készítünk elő, és aztán együtt is alakítjuk, mindenki beleadja azt, amilyen van, legyen az valami zenei karizma, vagy nyelveken való imádság, hogy azzal emeljük az ünnepfényét, meg megélhetjük a kiegészítettségünket. Hogy nem kell, hogy egyedül én mindenhez értsek, nem csak magamra vagyok utalva, mert az Isten társakat ad. Ez nagyon gyógyító élmény. A személyes imádság pedig jelenleg a mi közösségünkben nagyon színes. Lehetőségünk van olyan imaformát választani, ami kedves, amire hívást érzünk, amiben valóban megéljük a szeretettségünket. Ez nekem óriási ajándék. Volt egy szakaszom például, amikor nehéz volt bemennem a kápolnába, és egy helyben imádkozni, csendben. És hát Isten kapcsolatomat azt gondolom, hogy nagyon is mélyítette ez az élmény, hogy szabad máshogy, szabad befele figyelnem a szükségleteimre, és akkor mondjuk kimenni a természetbe, vagy egész más ilyen alternatív imaformát választani, például a táncot, vagy dicsőítő énekekkel kapcsolódni az Istenhez. Az imádság az nekem ezt jelenti, hogy kapcsolódok az élet forrásához, az életem forrásához, a szeretet forrásához, az élő Istenhez, Jézushoz.
1: Kedves hallgatók, a Szent Ferenc kisnővérei közösségéhez tartozó Ráhel nővér tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: a lélek hangja.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit Zalaegerszegről. Március végén Diekisz Virág, 9 gyermekes édesanya, néprajzkutató, a néprajztudományok doktora, Jézus feltámadott, hagyomány és öröm a húsvéti ünnepkörben címmel előadást tartott Zalaegerszegen, a Mincentineumban. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Zalaegerszegi csoportja és a Mincentineum közös szervezésében megvalósult program során a húsvéti ünnepkört és a húsvéthoz kapcsolódó népi és egyházi hagyományokat, valamint azok lelki tartalmát ismerhettük meg. A következő percekben Diekisz Virág előadását hallhatjuk, amelyet Gyöngyös Balázs atya rögzített.
2: Húsvétunk, ami az évnek a három nagy pillére közül az egyik. Ugye a karácsony, húsvét és pünkösd, ez az a három nagy tartó oszlop, ami az egész évünket, a liturgikus évünket megtartja. Az ünnep szó eredete az, hogy id nap, az üdvösség napja, egy szent nap. Tehát, hogy az ünnepekkor belépünk ebbe a kitüntetett időbe, majdnem, hogy a mennyországba, az Istennel való kapcsolódásnak nagyon különleges és kitüntetett napjai az ünnepek. Minden kultúrában, nem ismer a világ olyan kultúrát, ahol ne lenne ünnep. Annyira elengedhetetlen az ember voltunk számára ez a megállás, az Istenre figyelés, a befelé fordulás, hogy minden kultúra kidolgozta a maga ünnep rendjét, ami úgy néz ki, mint egy gyönyörű hegymászás. Fölmegyünk a dombtetőre, ott megállunk, körülnézünk, kitárul a világ, és aztán szépen lesétálunk róla. Tehát az ünnepnek is van egy rákészülő ideje, aztán egy pazar ünneplés, és végül, amikor elmosogatjuk az utolsó tepsiket, de az egyház ezt úgy fogalmazza meg, hogy van az ünnepnek nyolcada. Tehát még egy 8 napig tart ez az ünneplés, hogy teljesen át tudjuk élni, ami annak az ünnepnek a szívében van. És hogyha megnézzük a liturgikus évet, 30 nap körülbelül az advent. 40 nap a nagyböjt, a bűnbánati csendesség. És 50 napig készülünk a pünkösdi örömre. Mennyire jó lenne, hogyha miután az adventet, ugye megünnepeljük a maga babaváró, izgatott gyerek kacajos varázsával, a bűnbánati időt, a böjtöt, a tisztulást, hogy ugyanezt a szerepet, sőt még nagyobbat megkapna a pünkösdi öröm is. Az ünnepnek az értelme pontosan ez, hogy közösen megélni Istennel, közösen megélni most Jézussal, és ezzel egy hatalmas egység jön létre. Kapcsolódik egymással a múlt, a jelen és a jövő, a teljes egyház. Kapcsolódhatunk Istennel, egymással, és természetesen önmagunkkal, de ehhez nagyon fontos, hogy az ünnepet, ahogy gyönyörűen mondja a magyar nyelvünk, megüljük. Tehát ott üljünk a popsinkon, szóval, hogy az ünnep napon már ne arról szóljon, hogy szervezkedünk, hogy még egy utolsó sütit megsütünk, hanem akkor tényleg üljünk és belülre figyeljünk. A magyar agyagban a háziasszonynak egyáltalán nem volt szabad fölkelnie az ünnepi asztaloktól, pont a háziasszonynak, hogy őneki is meglegyen ez az ünnepi nyugalma. Nekünk talán föl sem tudjuk fogni, hogy milyen csodálatos lehetőségünk az, hogy vannak ünnepeink, hogy az évről évre visszatérő egyházi ünnepekkel benne élünk ebben a csodában, benne élünk az életünk alapját képező titokban. És annyira fontos ez az Istennek, hogy már az Ószövetségtől kezdve számtalan alkalommal elmondja, hogy elevenítsd föl, hogy mi mindent tett érted a te Istened. A Szent István kövezése előtti beszédben, Szent Péter a pünkösdi beszédben oda nyúl vissza, hogy mit tett érted a Izrael, a te Istened, évezredeken keresztül, és mi is ezt az Isten által meghatározott bibliai módszert alkalmazzuk, amikor évről évre újra belépünk Jézusnak a kínszenvedésébe, a halálába és a feltámadásába, és ezt egyre mélyebben megéljük, ezt maga Isten élte elénk. És Jézusnak is nagyon-nagyon fontosak voltak az ünnepek. Ugye az élete kockáztatásával ment fel a sátoros ünnepre, ott bujkált, hogy nehogy észrevegyék őt a zsidók, de oda ment. Szóval ő neki az ünneprendje az annyira lényeges volt, hogy ha a nyomába akarunk lépni, akkor ez nekünk is nagyon fontos kell, hogy legyen, mert egyre mélyebben éljük így meg azt a kapcsolódást, amire Isten hív minket. Az ünnepeknek a kódja, ez egy szakkifejezés, amit jóval bővebben, majd pünkösd előtt fogok kifejteni, mert ugye a pünkös talán az az ünnepünk, amelynek a családi ünnepköre az eléggé kidolgozatlan. Ezért, hogy mit jelent ez, hogy kódok segítségével összerakni az ünnepet, ezt majd ott részletesebben átnézzük. De Dióhéjban ez azt jelenti, hogy milyen sokféle módon tud eljutni hozzánk ugyanaz az ünnep. Van hozzá egy szín, hang, szimbólumok, illatok, ízek, rengetegféle csatorna, ami ugyanazt az értéket, ugyanazt a jelentést próbálja nekünk átadni. A holnapi ünnepünk, ugye gyümölcsoltó boldogasszony, ez egy nem kifejezetten nagybőti ünnep, talán éppen ezért csendesebb is a néphagyományban is, mert más Mária ünnepekhez képest ez egy befelé fordulóbb, de talán azért is, mert ugye itt Jézus foganásáról van szó, ami egy nagyon csendes, egy egyedi, bensőséges pillanat volt, ami csodálatos, és minden egyes ünnepünkben megfigyelhető, hogy Isten, az Atya mélyíti az ünnepek szimbolikáját. Volt egy ünnepe a választott népnek, mondjuk a kivonulás ünnepe, és az lesz Jézus feltámadásának az ünnepe, a húsvétunk. A húsvéti bárány, amely megmentette a választott nép elsőszülöttjeit, lesz Jézus, aki megment minket az ő vérével. Minden szimbólumot egy jelentés árnyalattal mélyebbre visz a mi Urunk. Egyébként pünköstkor is ugyanezt történik, és ugyanezt történik gyümölcsoltó boldogasszonykor is. Mert ez a zsidóknál a Purim ünnepe, a farsang. A maskara, beöltöznek, mert Eszter könyve, amit ugye Purimkor ünnepelnek, hogy Eszter megmentette a népét, az a rejtőzködő Istennek az ünnepe. Abban a könyvben Isten nem jelenik meg, aki most egy nagy csodával a népét megmenti, hanem Eszter királynőn keresztül történik ez a megmentés, és ezért öltözködnek ők jelmezbe, hogy a rejtőzködő Istent ünneplik aznap. Hát hol lehetne annál rejtőzködőbb Isten, mint aki pont Purim ünnepén a szűzanya méhében megjelent, a teljes titokban, a teljes csendben, egy icike kis pete sejt gyanánt jelent ő ott meg. Tehát itt láthatjuk megint ezt az isteni játékosságot, hogy ezt az ünnepet milyen nagy mélységbe hozza, ami ott egy ilyen felszabadult kis táncolós maskarabál volt. És ma van, vagyis hát holnap lesz, Szent Dizmásznak az ünnepe is, aki pedig a jobblator, az első szent, akinek Jézus azt mondta, hogy velem leszel a paradicsomban. Tehát láthatjuk, hogy az egyház milyen csodálatosan, gondosan foglalja össze egy egységbe, hogy Jézus megjelenése, és az első ember, aki megjelent a mennyországban Jézus halála után. Ez a gyümölcsoltó boldogasszony tulajdonképpen az Üdvözlégy Mária imádságunknak is a születésnapja, hiszen Gábriel arkangyal köszöntötte így a szűzanyát, úgyhogy igaz, a néphagyomány azt ajánlja, hogy 1000 üdvözlégyet mondjunk el ezen a napon, de én inkább azzal is megelégednék, hogy legalább egy üdvözlégyet mindenki mondjon el ezen a napon annak örömére, hogy megszületett ez a csodálatos imádságunk. És hogy mi ez a húsvét? Bizony ez az ünnep, ez nehezebben megragadható a világ számára. Tehát a karácsony a kis angyal szárnyú és babaillatú csodájával, az egy könnyebben megragadható a világ számára, mint kereszten kín halál. És utána feltámadás, ez mind a kettő, az egyik bolondság, a másik meg egy horror. Szóval egyikkel sem szeretnénk olyan könnyedén szembenézni, és így a gyerekeknek is nagyon meg kell fontolnunk, hogy mi az, amit ebből át tudunk adni. És amit pedig a központba helyezünk, az tulajdonképpen egy tavaszi termékenység ünnep. A nyuszi, a tojás, a kis csibe, tulajdonképpen a tavasznak a szimbólumai jelennek meg, és ez egyébként nagyon jó. Óriási szerencsénk van itt az északi féltekén, azt kell, hogy mondjam. Olvastam egyszer egy ausztrál krimit, ami pont húsvét körül játszódott, és a szerencsétlen főhős végig azon lamentált, hogy mennyire utálja ezt a húsvéti időszakot, amikor hullanak a levelek, minden tiszta, nyálka, folyamatosan. esik az eső, és köd van, és arra gondoltam, hogy mekkora szerencsénk van, hogy mi azt élhetjük meg, amit a természet amúgy is kínál nekünk, hogy feltámadás, hogy zöld, hogy van tovább, és nem pedig pont az ellenkezőjét kell megélnünk, mint amit körülöttünk minden diktál. Szóval mi nagy örömmel felfedezhetjük a tavasznak a jelenlétét magunk körül, és ezt a gyerekeinkkel is mi szoktunk menni a kertbe, vagy a kis erdőbe, hogy mindenki találjon valamit, amit most ide készített neki az Úr, és este ebből írunk egy kis közös zsoltárt, egy hálaadó zsoltárt, hogy hálát adok neked a barka ágért, hálát adok neked a kikeleti bangita illatáért, és ebből összeáll egy gyönyörű kis hálaadó zsoltár. Nagyon szeretjük azt az imát, hogy szirmas virágot vágunk ki, abba mindenki beleírja, aki nem tud írni, belerajzolja, hogy mit kér, vagy mit köszön az Úrnak, behajtogatjuk a szirmokat, és ezt vízbe tesszük. És akkor a hajszálcsövesség miatt szépen kinyílnak a virágok, és ott vannak benne a kérések vagy a hálaadások, ez egy rendszeresen visszatérő tavaszi imánk. Illetve a gyerekeket lenyűgözi, hogy mennyiféle finomságot készít ilyenkor nekünk, ilyen primőr finomságokat az Úr, százszor szépet, pitypangot, pitypanglevelet, tyúkurt, ibolyát, annyi mindent lehet magában enni, vagy a vajas kenyerre tenni, vagy az árva csalánnak a kis szirmocskáját. Ezek mind ilyen különleges kis csemegék, amiket az Úr ide készít nekünk tavasszal. A nagybőjtben most már ugye jócskán benne vagyunk, de azt hiszem, hogy érdemes még itt ezt az utolsó 10 napot is még talán valami újjal, vagy a régi elhatározásainknak a fölelevenítésével még elmélyültebbé tenni. Én a gyerekekkel általában két részre szoktuk osztani a nagybőjtöt, persze ezt ők így nem tudják, csak észreveszik, hogy na most behoztunk egy új színt, a jóság kalácsot. Az az utolsó két hétre nekünk ez a plusz elem, hogy akkor kezdjük el gyűjtögetni a húsvéti kalácshoz a jóság lisztet. Minden jóságért át lehet tenni egy lisztet, sok gyerek, sok liszt, úgyhogy kis kanállal szoktuk átpakolgatni, és még így is lesz belőle bőven. A nagybőjtnek három nagy irányultsága lehet, az egyik ugye ez a tényleges testi bőjt, hogy lemondunk az ételekről, másik a bűnbánat, a harmadik pedig, hogy a jó cselekedetekben hogyan lépjünk tovább. Az egyház hamvazó szerdán, ezt most gyorsan mondom el, mert ugye ez már itt most mögöttünk van jelen pillanatban, de hogy a virágvasárnapi barkát elégetve készül az a hamu, amivel minket megkennek, és ez is egy csodálatos szimbólum, hogy a Jézus királysága, hogy a nő bevonult Jeruzsálembe, azzal kennek meg minket, és hogy a halálunk, amire ilyenkor emlékezünk, és hogy porból vagyunk, és porrá leszünk, az nem egy reménytelen elmúlás, hanem Krisztus dicsőségének a fényében történik az is. Az Alleluját el szoktuk tenni nagybőjt elején egy kis kincses dobozba, és addig nem énekelünk Allelujás dalokat, akár mennyire eszünkbe jut, és húsvétkor pedig elővesszük majd. Azt hiszem, hogy a jelenlegi bőjti napok, ez a pénteki húsmentesség, és ez a két darab szigorú bőjti nap, ez már nagyon kis könnyed ahhoz képest, amire még egy generációval ezelőtt hívott minket az egyház, amikor általános volt például a néphagyományban a 40-elés, hogy a nagybőjt során csak 40 szerettek. Ahhoz képest ez már ugye nagyon kis könnyed, és régen a kiszeleves, ez az aszalt gyümölcsökből készült erjesztett savanyú leves, az volt egy általános nagybőjti étel, egyszer próbáltam meg, bocsánat attól, aki szereti, én többször nem fogom, de az, hogy így 40 napig ezt kelljen enni, azt hiszem én is nagyon várnám már a végét. Nem csodálom, hogy húsvét lett a magyar neve ennek az ünnepnek, aminek nincsen olyan mély, spirituális jelentése, csak az, hogy végre lehet enni, ami nagyon fontos volt régen, ez a bőjt. Azt gondolom, hogy kisgyermekekkel még az édességről való lemondást is soknak érzem. Nekünk most van egy tündéri elkötelezett kis óvodásunk, aki lemondott az édességről, és vért izzad. Egy bögrében gyűjti szegénykém a kocka csokikat, amiket nem eszik meg, és akkor vasárnap reggel az első, hogy mama, hol vannak az édességeim? Ugye vasárnap nem bőjtölünk, akkor ezt egész heti finomságokat meg lehet enni. Nagyon-nagyon aranyos, de úgy gondolom, hogy kicsit túlvállalta magát ezzel. Tényleg minden nap nehézség neki. Én nagyon sokat tanulok az ő kitartásából, hogy még mindig nem mondta azt, hogy na jó, hagyjuk ezt a fajta bődöt, kitalálok valami mást, de nem, ő végig csinálja. Az ételről való lemondásnak azért van egy nagyon különleges ereje. Szóval nem véletlen, Jézus maga is bőjtel készült a megváltó küldetésére. Amikor különösen nehéz ima szándék került elé, akkor azt mondta, hogy ez a fajta nem jön ki, csak imádsággal és bőjtel. Tehát a bőjtre ő direkt buzdít minket, és azért, mert azt az űrt, amit a bőjtölés, az éhség, az, hogy most valamit megvonok magamtól, az tényleg Isten tudja betölteni. És ezzel, hogy azért így tulajdonképpen kontroll alatt tartom, én bőjtölök, én döntöttem úgy, hogy most azt a valamit nem eszem meg, ezzel be tudom gyakorolni ezt a lelkületet arra, amikor nem. Nincsen a kontrollom alatt, hogy hiányt élek meg. Akár egy szeretett kapcsolatban, akár csalódás esetén, bármilyen nehéz élethelyzetben, akkor már van egy ilyen lelki erőm, egy begyakorolt kis lelki izomzatom, hogy ugyanezt a lelkületet, amit a bőjtben, a vérasztásokkor, amikor szándékosan nyitottam ki magamban egy teret, és ezt betöltötte az Úr, van egy ilyen tapasztalatom, ezt a tapasztalatot más spontán élethelyzetekben is meg tudom élni. Nagybőjti naptár ugye hasonlóan az adventi naptárhoz tud segíteni a gyerekeknek abban, hogy érzékeljük, hogy hol tartunk most már a nagybőjtben. Ez a kis hétlábú anyóka, ő Kíra Zarakoszti, nagybőjt asszonyság, a görög keletieknél, ő egy nagybőjti naptár, sólisztgyurmából vagy keményre sütött kenyértésztából készítik, és megfigyelhetjük, hogy nincs neki füle, mert a pletykákat meg se hallja. Nincsen szája, mert vigyáz a nyelvére, ugye a szívén ott a kereszt, mert imádkozik többet, és úgy kell a naptárt elképzelni, hogy vasárnapról vasárnapra letörnek róla egy lábacskát, és így húsvétra megérkezik. Húsvétkor már nem szaladgál, Kíra Zarakoszti, hanem szépen megérkezik az ünnepre. És ugye most Leó pápánk ugyanerre a készületre hívott minket. Tehát talán, ha bármit is vállaltunk el nagybőjtben, ebben az utolsó 10 napban különösen odafigyelhetünk arra, hogy ne füleljünk olyan dolgokra, amik kizökkent, ne beszéljünk olyan dolgokat, amit fölösleges kiejtenünk a szájunkon, és forduljunk belőle, őrizgessük a szívünkben a finom falatok helyett Jézus keresztjét. Az én gyerekkoromban nagyon szerettem azt az adventi naptárat, hogy a tövis koszorúra kellett virágokat ragasztgatni. És ez annyira megható volt nekem, hogy minden jóságnál egy virágot föl lehetett ragasztani, és hogy én is hozzátehetek egy icipicit ahhoz, hogy neki ne fájjon annyira. Ez nekem nagyon fontos volt. És Szent Márk evangéliumát pedig azért írtam oda, mert volt egy idős jezsuita atya, aki megtisztelt azzal, hogy sokat magyarázott nekem, én meg igyekeztem jól megjegyezni, Őrsi László atya, 103 éves korában hunyt el tavaly. És ő mondta azt, hogy biblia tudósok szerint Szent Márk evangéliuma könnyen lehet, hogy az ős keresztényeknek a húsvéti vigiliájának volt az olvasmánya. Ezért olyan rövid és pörgős. Nincsenek benne hosszú beszédek, elaludtak volna a hívek. Hanem csodák, ide megy, oda megy, ez történik, az történik, néhány velős mondat, és a végén, a legrégebbi szövegekben nincsen benne a feltámadás. Vajon miért? Azért, mert akkor még éltek a tanúk, magyarázta nekem Őrsi atya, és megkérdezhették, hogy hát Péter atyánk, meséld el, mit láttál az üresinál, és Mária Magdolna néni, te mi volt, amikor oda mentél, ez hogy történt? És amikor a tanúk elhunytak, meghaltak, akkor leírták. És akkor már oda került ez a fix formában, hogy ők hogyan élték ezt meg. A Szent Márk evangéliumát felolvasni körülbelül 2 óra. Őrsi atya olyan gyönyörűen fogalmazott, felolvasod, a világ ugyanaz marad, de te nem vagy többé ugyanaz. Tehát a nagybőjtben megtehetjük azt, hogy kimegyünk valahová, és felolvassuk Szent Márk evangéliumát, vagy meghallgatjuk, ugye számos hangzó biblia van a YouTube-on meghallgatható, akik csinálják Kornél atyának most a biblia egy év alatt podcastjét hallgatják, tudhatják, hogy egész más, amikor hallgatva érkezik meg hozzánk az Isten szava. És végül is nagyon sokáig nem tudtak az emberek csendben magukban olvasni, mindig felhangon olvastak. Szóval az, hogy mi holgatva mondjuk végighallgassuk Szent Márk evangéliumát, az egy csodálatos húsvéti készületünk lehet. Ilyenkor ugye a Szent Jónás az nagyon fontos, a nagybőjt egyik kulcsa, a húsvéti ünnepünkre készületnek az egyik ilyen gyönyörű csúcspontja a Szent Jónásunk, ahol maga a bűnbánat, két bűnbánat szentsége, a gyógyulás szentsége két részből tevődik össze, az egyik, amikor bánom, amikor végig gondolom és nagyon sajnálom, és a másik, amikor ezt el is mondom. Mind a két fele elengedhetetlenül szükséges, és ez gyönyörűen kapcsolódik a néphagyományunkba, aki virágvasárnap ilyen télbúcsúztató szokásokat jártak, kivitték szimbolikusan a kiszebabát, a telet, a böjtöt, a mindenféle rosszat, ami történt velünk, kivitték a falon túlra, és vagy elégették, vagy a vízbe bedobták, de mindesetre boldogan ünnepelve, zöld ágakkal énekelve jöttek vissza, hogy végre itt van a feltámadás, és végre itt lesz ez a virágvasárnapi kiszehajtásnak a szokása. Tulajdonképpen ugyanaz a megbékélés, a kapcsolatuknak ugyanaz az újjászületése jelenik itt meg, az egész húsvéti ünnepkörünk erről szól, mint ami mi a Szent Jónással, amit el tudunk kezdeni, hogy rendeződjenek ezek a kapcsolatok. Visszanézünk, hogy mi volt rólam az Istennek az álma, és ehhez képest nekem mit sikerült megvalósítani, és hogy ezt a kettőt összhangba hozni, oda tenni Krisztus keresztjéhez, és bízni a gyógyulásban. És kiengesztelődés mind a három irányba, önmagammal, az Istennel és a közösséggel is, akiket megbántottam ezekkel a cselekedetekkel. Itt alapozódik meg a feltámadásnak, az összes húsvéti szokásnak az alapja ez a kiengesztelődés. Virágvasárnap érdemes lehet ilyen húsvéti kertet készíteni. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon segít az ünnep fókuszában maradni az, hogyha van valamilyen központi dekorációs elem. Ugye karácsonykor ez nagyon könnyű, ez a karácsonyfa ugye elfoglalja a fél nappalit, ki se lehet kerülni. A húsvétkor erre oda kell figyelnünk. Az asztal közepére egy ilyen kis húsvéti kert, ugye ott van a három kereszt, egy lefelé fordított cserép jelképezi a szent sírt, és akkor lehet bele rajzolni egy picike kis Jézust, aki akár oda tud lépkedni, vagy elétenni a nagy héten 7 darab mécsest, és minden nap egyel többet meggyújtani, és ez tud egy ilyen az asztal közepén egy kis dísz lenni, ami segít nekünk fókuszban maradni. Azért ajánlom már virágvasárnap elkészíteni, egyrészt, hogy egész nagy héten ott lehessen nekünk és segítsen, másrészt pedig azért, mert ha mondjuk zsázsamagot vagy fűmagot szórunk bele, akkor az már húsvét vasárnapra szépen kizöldül. A nagy hét elején ugye Jézus a templomot megtisztította. Azt mondják a biblia tudósok, hogy azt a teret tisztította ő meg, ami a salamoni templomban az idegenek csarnoka volt. Tehát ez egy prófétai tett volt részéről, hogy most már ide várjuk a világ összes népét. Ez most már nem lehet a vásárcsarnok, az áldozati állatok adásvételének a helye, mert most már a világ minden népéhez megérkezett a megváltó. Úgyhogy ennek a fényében mi is megtisztíthatjuk ugye a saját otthonunkat, még ez a kis nagy takarítás húsvét előtt. Nekem mindig könnyebben megy, hogyha hozzáteszek még egy plusz jelentés árnyalatot, hogy most ezzel Jézus nyomdokaiba lépek. Még így is nehezen tudjuk összehozni, de mi olyan játékosan szoktuk csinálni, hogy csinálok egy csomó cetlit, beteszem őket egy nagy dobozba, és abból lehet húzni, hogy éppen most melyik feladatot ki fogja elvégezni. Másfél órát tud nagyjából együtt dolgozni a család, ez ugye olyan, mintha mondjuk én 10 órát dolgoznék rajta, vagy jó 8-at, és az alatt azért szép eredményeket el lehet már érni, bár persze, hogyha ezt megcsináljuk kedden, akkor péntekre már nincsen semmi látszatja, de azért mégis a közös takarításnak az élménye, és hogy közösen készültünk az ünnepre, az nagyon fontos. Tehát, hogy nem egészen más, hogyan sokkal bensőségesebb az, ha együtt készülünk, ha ők is beleteszik azt a kis munkát, amit ők bele tudnak, mint hogyha a szülők megfeszülve próbálnak valami csinnadrattát, valami nagy élményt adni. A közös élmény az sokkal jobb. És ott történt a templomnál az özvegyasszony két fillérje, ami nekem azért nagyon-nagyon megható, mert hogy Isten, Jézus magát egy szegény özvegyasszonyhoz hasonlítja. Azért gondoljunk bele, hogy ez micsoda alázat. A társadalom perifériáján lévő özvegyasszony, aki mindent odaadott. Ki az, aki mindent odaadott ezekben a napokban? Senki más, mint Jézus. Az utolsó rongyig mindent odaadott. És magát látta ebben a szegény özvegyasszonyban, aki mindent odaadott áldozatul az Úrnak. Ez engem annyira meghat, hogy akkor hogy ne lépnénk a nyomába. Nagy csütörtökön a mi családunk egy ilyen jelképes széderestét szokott tartani. Nagyon várják a gyerekek. Nem egy hagyományos vagy hagyományőrző zsidó szédereste ez. A húsvéti bárányt például csirke jelképezi, mert a bárányt biztos, hogy nem ennék meg a gyerekek, meg el se tudnám készíteni. Szóval inkább az, hogy egy ilyen jelképes utolsó vacsorát tartunk, a földön ülve eszünk, hát ezt is nagyon várják, lepénykenyér, a kertből tépünk egy kis pitypangot, és eljátsszuk az utolsó vacsora eseményeit, férjem mindenkinek megmossa a lábát, nagyon-nagyon megható pillanatok ezek, és letakarjuk utána kicsikkel a szent képeket a nappaliban, ugye sötétkék, vagy pedig lila anyaggal, és eltesszük a hangszereket. És ezt legközelebb majd csak húsvét vasárnap veszük elő. A nagyok ezek után elmennek a templomi szertartásra. Nagyon fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy ezek, amiket itt mondok, ötletek, egyrészt ötletek, tehát hogy mindenki ne érezzük úgy, hogyha most ebből csak egyet sikerül megvalósítani, akkor az milyen kevés. Bármivel tudjuk színesíteni az ünnepünket, az már nagyon-nagyon jó, de a lényeg, a misztérium, a szíve az a templomban történik. Tehát, hogy nehogy felülírja bármi otthoni szimbólum azt, amire itt hív minket az egyház, mert az egy olyan gazdagság és olyan mélység, és csak egyszer élhetjük át egy évben ezeket a szertartásokat. Ugye nagy csütörtökön lábmosásos szentmise. Nagy pénteken a néphagyományban reggel kimentek a patakra mosakodni. Ott volt egy ilyen egészségvarázsló arcmosás, hogy Jézus nyomdokaiba lépjenek, hogy már ott kora hajnalban őt ott húzták, nyúzták, és hogy ők is akkor már kora hajnalban, a hajnal első sugaránál csatlakoztak Jézushoz. Ez a kincs, ez pedig azt jelenti, hogy a néphagyomány szerint nagypénteken fölvillannak, fölragyognak a kincsek. Ez is, ahogyan a nép megfogalmazza azt, hogy Jézus halála mit jelentett nekünk, hogy föl csillan az Istennek a fénye. Hát ők akkor kincset keresni mentek az erdőbe, természetesen találtak is, sajnos a sárkány meg mindenféle körülmény ezt általában megakadályozta, hogy haza is vigyék, de hogy ezen a napon föl csillannak a kincsek. Ezen a napon nincsen szent mise, hanem csonkamise, úgynevezett csonkamise van, nincs benne átváltoztatás, hiszen Jézust megölték az irgalmasság órájában délután 3-kor. A kereszt hódolat az már egészen kicsiket nagyon-nagyon mélyen tud érinteni. A most 16 éves Tibor fiam 3 év körüli volt, amikor kereszt hódolaton voltunk, és letérdelt a kereszt elé, és nem akart onnét fölkelni. Végül megfogtam és elhúztam onnan, hogy ugye a következő emberek is tudjanak már oda menni a hódolathoz. És a végén megkérdeztem tőle, hogy Tiborkám, hogy mi történt, vagy hogy ott annyira ott maradtál a kereszt alatt, és annyit mondott, ugye még nem tudott úgy beszélni sem, de annyit mondott, hogy fájt neki, és fájt nekem. És azt hiszem, hogy ez az, amit ilyenkor, amit egyszer mindenki megérez. Hogy ez fájt neki, és ez fáj nekem. És ehhez jön majd később az, hogy értem, fájt neki, és értem, támad föl, és az örömben is kapcsolódhatok hozzá. Ekkor keresztutat szoktunk tartani, ugye szigorú böjt van, és a sötétséget, ugye Jézus ezt a nagy csütörtök éjszakáját egy földbe vájt börtönben töltötte el. Ez megvan Jeruzsálemben, az a gödör, ahova Jézus betették erre az éjszakára. Tehát a mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Tehát ez az éjszaka ott abban, a sötétben, a hidegben, a félelemben, el sem tudom képzelni, mit élhetett át Jézus. És ezért az, hogy mi ővele virraszthatunk nagy csütörtökről, nagy péntek éjszakájára, az egy hatalmas lehetőség. Ugye tudjuk, hogy mit jelent számunkra, ha valaki imádkozik értünk. Hogy az egy tapintható, egy érezhető erő, hogy imádkoznak értünk. és Jézus mellől a tanítványok elszaladtak, előtte meg elaludtak, de mi ott vagyunk mellette. És mivel Istennél nincsen térésidő, ő ezt biztos, hogy érezte. Már csak azért is biztos, mert ő megértünk imádkozott a főpap imájában. Nem értük könyörgök, nem a tanítványokért mondja a mennyei atyának, hanem azokért, akik az ő szavára az ő szavukra hinni fognak. Tehát értünk könyörög, mi pedig ő érte imádkozunk. És ez, hogy a mi imáink azok ténylegesen ott voltak Jézusnak, mint talán az egyetlen kapaszkodó az atyába vetett bizalmán kívül, ez engem mindig annyira megrendít, amikor például ilyen félállomban szoptatás után, hogy most még komolyan fölkeljek. De igen, mert Jézus számít rám, mert az én imám már ott van, már csak el kell mondanom, valahogyan ebben a csodálatos egységben ez ilyen egyidejűségben megvalósul. És ekkor a néphagyományban nagyon sok helyen kioltották a tüzet. Azért gondoljunk bele, hogy egy ilyen tavaszi ünnepnél nagyon gyorsan kihűl ám egy lakás. És a legközelebb szombat este az új tűzről, a szent tűzről gyújtották meg. Tehát egy napot, és könnyen lehet, hogy végig fagyoskodtak. Meg fény se volt, ugye sötét. És ezzel megélték azt maguk körül, hogy

elvesztett útját. Ilyen csak egyetlen egy készült. És ezután kezdték énekelni a húsvéti, a nagypénteki lamentációkat, Jézus siratókat, és közben festették az ilyesfajta tojásokat, amit itt a Markó Juci gyönyörű tojásfestő művész kollekciójából mutatok, ami láthatjátok, hogy osztott tojás. Egy-egy kis világegyetem. Jézusnak a halála és feltámadása ezt a vesztett utat helyrehozta. Újra struktúrálta a világegyetemet. És mivel a piros tojás az Krisztus szimbólum, a feltámadás, a piros vér az új életnek a jelképe, ezért ezek a fajta tojások, és nincsen olyan tojás a hagyományosak közül, ami ne lenne osztott tojás, kivéve ezt az egyszerűen vesztett utasat, még ha az üzenet esetleg rajta valami olyan, hogy tudod, mit engem többé ne keres föl, kedves legény, mert lehetett ilyen szimbólumokat is ráfesteni, de akkor is struktúrálva van a világegyetem, mert Jézus halála és feltámadása helyreállította a világ mindenségnek a rendjét. Ugye ezek írókával készült gyönyörű tojások, és ami még nagyon fontos lehet, hogy a gyermekeinknek, unokáinknak lehet, hogy nem nyuszit vagy tojást hoz a húsvét, hanem lehet kapni bárányt, bárány szimbólumot, és az pedig megint egy az Ószövetségtől kezdve olyan gazdag szimbólum a húsvéti bárány, és mi, mint az Isten bárányai, a Jézus a jó pásztor, és Jézus az Isten báránya, másra irányítja a gyerekek szimbolikus fókuszát, hogyha egy nyuszit tartanak a kezükben, vagy pedig ha egy bárányt. Nagy szombat a csendességnek a napja. Jézus a sírban nyugodik, a gyerekekkel is el lehet menni egy pár percre, akár, hogyha csak annyit bír egy kis óvodás, de megnézni a szent sírt, minden templom ilyenkor nyitva van, szent sír őrzői őrzik a sírt, és mi oda mehetünk és megnézhetjük. És ekkor szoktunk otthon gyertyát festeni, amivel aztán a feltámadási vigiliára elmegyünk, és akkor az a gyertyácska lesz majd a mi kis húsvéti gyertyánk. Nagyon színes mécses, amit ha felolvasztjuk a színes mécsest, meggyújtjuk, akkor azzal egész könnyen lehet színes viasszal festeni egyszerű ecsettel, vagy pedig, ami még szerintem nagyon könnyű és szép, hogy szalvéta technikával a szalvétának a legfelső vékony rétegét lehúzzuk, és egy hajszárítóval ráolvasztjuk a gyertyára, akkor az a kép így gyönyörűen rákerül, tehát például egy bárányka, vagy egy feltámadt Krisztus így nagyon könnyen rá tud varázsolódni a gyertyánkra. A néphagyományban nem ilyen színeske madarakat készítettek, de nem találtam jobb képet elkészíteni, pedig sajnos még nem volt időm, de madárkát készítettek ezen a napon, ami a feltámadt Jézust és a Szent Lelket, aki őt megeleveníti, egyszerre jelképezte. Annak nem ilyen színes tojás volt a pocakja, hanem igazi hímes tojás, de egyébként két kis szárnya van, és egy kenyér vagy kalács darabkából készült feje. Ilyen madárkát minden családnál készítettek és felakasztották, és ez pünkösdig ott maradt a lakásban, fókuszálva megint csak a figyelmet, tehát a hagyományos húsvéti dekoráció, az ez a kis feltámadást jelképező madárka. De mi, hogyha éppen van kapacitásom, ami nem volt az elmúlt években, bevallom, de amikor volt, akkor nagyon örültem neki, hogy dobozokból összeraktam egy otthoni szent sírt, letakartam lepedővel, egy-két kis jácint, nárcisz, mécses, és valamelyik nagyobb gyermeket megkértem, hogy A3-as méretű Jézust rajzoljon bele, és akkor azt betettük a sírba ünnepélyesen még nagypénteken, és virágvasárnapra eltűnt, és a kicsik úgy keresik, hát hol van, hova lett a Jézus, annyira boldogan szokták ilyenkor nézni, hogy eltűnt a sírból, és aztán mennybe menetel napján szokott előkeveredni, akkor föl szoktam lógatni valami magaslati helyre, hogy most akkor ő már megy föl a mennybe. Húsvét vigiliáján ugye egy csodálatos ünnepre hív minket az egyház, az új tűz gyújtása, hát mostanában gyufával, de még a második vatikáni zsinat előtt kötelező volt kovakővel meggyújtani ezt a tüzet, és ez annak a jelképe volt, ugye, hogy a Jézus is a szikla sírból támad föl. Onnan született meg ez a kis szikra, hogy ő föltámadt. És régen ezt a mágját a temetőből elkorhat keresztfákból rakták meg faluhelyen. Tehát akire már senki nem emlékezett, akinek a sírját nem gondozták, azt a néhány fejfát hozták oda, és ez is ugye egy ilyen nagyon

0: erős szimbólum volt, hogy lehet, hogy mi már nem emlékszünk rá, hogy ott kinyugodott, de Isten tudja, és őt is föltámasztja a halálból. A húsvéti gyertyát mártják bele, ezt a nagyon kifejezett Krisztus szimbólumot a vízbe, a szentelt vízbe. Tehát a tűz és a víz, ez a két éltető elem, és hazavihetjük akkor a szentelt vizet, sőt, a néphagyomány azt mondta, hogy minden víz aranyos víz lesz nagyszombat éjszakáján, és egészséget hoz, és szépséget hoz, és új életet hoz, hogyha abból iszunk, vagy arról mosakodunk. És hazavitték ezt a kis tüzet, és arról végre meggyújtották a kemencében, vagy a kandallóban a tüzet, és volt meleg, és volt fény. Szóval egyébként ennek megfelelően nagy csütörtökön sütötték meg a húsvéti kalácsot is, megjegyzem. És itt van ez a csodálatos énekünk, a negyedórás exultet, ez a hatalmas harsogó örömének, és megszólal az alleluja. Szóval ilyen gazdag liturgia nincsen másik egész évben, aki csak teheti, menjen el rá. És megszólal a harangszó, mert a harangok is visszatérnek, ugye nagy csütörtök óta nem szóltak már a harangok, és a harangszó egy időben a szentelménynek tartották. Azért nem lett végül is szentség, mert a szentség az ugye Isten kegyelmének a látható jele, a harangszót nem látja senki. Harangszó az egy hallható jele Isten kegyelmének, de hajdan, ahogyan a harangszó így belengi az egész közösségnek a lakóterét, az hozta meg ezt a feltámadási érzést, hogy újra itt a harang, és újra köztünk van Jézus. Nagypénteken este lehet feltámadási süteményeket készíteni. Az étel szentelés az ugye az egészen korai időktől már adatolt Magyarországon is. Az 1500-as évekből van egy kódex, a Bot Péter kódex, ami a nyulakszigeti domonkos apácák számára írott prédikációkat tartalmazza, egy domonkos atyának a prédikáció gyűjteménye, és abban magyarázza, hogy van ez a kókonya, a szentelt étel, a szentelt kalács, hogy az hogyan készül, hogy az a liszt, az Jézusunknak a hófehér habteste, az a tojás, az jelképezi az ő feltámadását, az a nádméz, ugye cukor, nádméz, amit ráteszünk, az az ő szavainak az édessége. Minden egyes hozzávalóhoz mond egy gyönyörű szimbólumot ez a domonkos atya, és aztán, hogy ezt a kalácsot senki nem eheti meg ma saját maga. Régen a szenteltet szét kellett osztani a közösségben, és mindenki valaki másét vitte haza. És utána, ugye azt sem lehetett, hogy ami megmaradt, azt csak úgy nem tudom, kihajítjuk, nem, azt aztán porrá törték, és a mezőre szórták szét, hogy megtermékenyítse a földet, de addig pedig betették a szent sarokba két tányér közé, és azt mondja a domonkos atya, hogy mi pedig olyanok vagyunk, mint a kisegerek, akik csővelkednek, ez a szó annyira bájos, csővelkednek a szentelt étel után, hogy csak egy falatot is bár ehetnének belőle. Úgyhogy ebben a húsvéti könyvemben van a Kisegér és a Kókonya című gyerekmese, amely ezt a népszokást dolgozza föl, de azóta tudtam meg, hogy ez, amit itt elénk tár ez az atya, ez a denevérnek az eredet mondája. Egész véletlenül találtam meg egy mondáskönyvben, hogy a denevér úgy született, hogy megette a húsvéti szentelt ételt. A hozzáfért a kisegér, és ettől kinőtt a szárnya. Szerencsé, hogy ezt nem tudtam előbb, mert biztos beleírtam volna, és minden gyereket összekevertem volna, hogy a denevér az nem egy szárnyas egérke. Így született a denevér. És ezt kívánom magunknak is, hogy a húsvéti ünnep az a lelkünknek szárnyakat adhasson, és hadd repüljünk az Úrral tovább. Húsvéti kacagás az régen kötelező volt, hogy a pap egy olyan viccet mondjon el, amin kacag az egész templom. Persze mindenki tudta, hogy ez egy rituális nevetés, tehát minden évben akár ugyanaz a vicc is elhangozhatott, ami az volt, hogy miért az asszonyok látták először a feltámadt urat. Ugye klasszikus? Mert hogy kire másra bízhatta volna, mint a pletykás asszonyokra. És akkor kacag az egész templom. Ez az 1700-as évekből adatolt, ez a poén, a húsvéti kacagás elősegítése érdekében. Rituálisan nevetni kellett örömünkben, hogy Jézus föltámadt. És bekapcsolódhatunk az egész világegyháznak az áldásába, közvetíti ugye a televízió interneten a pápának az áldása, az Urbi et Orbi áldás húsvét napján délben, nagyon jó belekapcsolódni, hogy mi egy világegyház vagyunk, hogy igen, vagyunk kis család, igen, van a saját közösségünk, de most egy világméretű ünnepünk van. Húsvét hetében pedig boldogan találkozunk a feltámadt Jézussal. Volt egy ilyen szokás, hogy Krisztus keresés, hogy elrejtették Jézust valahol a határban a legények még a napfelkelte előtt, és akkor, amikor körmenetre kimentek, akkor ténylegesen keresték azt a Jézust, akit megtaláltak, és aztán nagy boldogan ezt a feltámadt Krisztus szobrot visszavitték nagy énekszóval a plébániába, és akkor ott volt egy ilyen közös ünneplés. Emmausz járás, az is húsvét hétfői szokás, hogy kimentek egy kicsit piknikezni, majálisozni valamelyik környező szép helyre, és ott egy ilyen boldog együttlét. Ahogy mondtam, megújulnak a kapcsolatok. A határbejárással, a körmenettel megújítjuk az áldást a lakóterünk körül. A locsolkodással a férfi-női kapcsolatok kapnak egy ilyen nagyon erős megmutatkozást. Néprajztudósok kutatták azt, hogy milyen hálózat alakul ki ilyenkor a faluban, hogy ki kihez megy, ki kit fogad szívesen, hány fokozatra, rokonsági, barátsági, kirajzolja a kapcsolathálót az, hogy ki kit látogat itt meg. És az egész közösséget összefogja a szentelt étel közös elfogyasztása, és aztán fehér vasárnap, ugye azzal záródik le a húsvét nyolcada, ott pedig az egynemű kapcsolatok, a barátnői és a férfi barátságok kapnak egy megerősítést, akik régen egy komatállal, egy himes tojással, egy kis sonkával, kaláccsal, és egy kedves kis versikével, hogy például ezen a világon komák legyünk, a más világon testvérek legyünk. Ezt kimondták még hajadonlány, legénykorukban, és ez egy olyan szintű kapcsolódás volt, majdnem mint a házasság. Felbonthatatlan ez az egynemű barátság. Tehát, hogy itt még a barátságokat is megünnepelték, és így tulajdonképpen a szeretett kapcsolatok minden pillére megjelent itt húsvétkor, és meggyógyult, és egy új örömöt kapott ebben. És akkor, ha esetleg valaki nem tudna eljönni Pünkösdre, nagyon gyorsan még a következő részünk tartalmából, hogy érdemes a mennybe menetelt megünnepelni, és ebben az egész Pünkösd, húsvét és Pünkösd közötti ünnepes, harsogó, boldog időszakban akár örömteli, hála, jó feltételeket kitalálni magunknak, mint amit itt Nagyböjtben tettünk, hogy hogyan tudunk együtt ünnepelni, örülni a feltámadt Jézussal, és hogyan tudunk találkozni vele minden nap, hiszen ez a küldetésünk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Diekis Virág néprajzkutató, a néprajztudományok doktora, Jézus feltámadott, hagyomány és öröm a húsvéti ünnepkörben című Zalaegerszegen elhangzott előadását hallhattuk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Május 20-a. Szijénai Szent Bernardin. Szent Bernardin volt az IHS. Szent betűszavak feltalálója és terjesztője, amely Jézust jelenti. Először egy aranytáblácskára festette fel, köröskörű sugarakkal. Ezeknek a sugaraknak sajátos, jelképes jelentést adott. Így módon Bernardin ferences testvér Jézus legszentebb nevének tiszteletét terjesztette, bárhova is ment. E rövidítést a kolostorokban és az árdákban évszázadok óta ismerték, de most minden keresztény ember számára közismerté vált. Mennyire szeretném, hogy Szent Bernardinnak ez az ünnepe is hozzájáruljon ahhoz a célkitűzéshez, hogy visszahozzuk Krisztus nevét az ajtókra, a kapukra, a házak belsejébe, a hit és a keresztény családi élet jeleként, amint az Olaszországban és más országokban is szokás. Ezt kérem az apáktól és anyáktól, de a fiataloktól is, akik tisztelik és szeretik Jézust, de mindenek előtt a fiatal pároktól, jelöljétek meg a házatokat Jézus nevével. E kérést megismétlem Szent Bernardin saját szavaival is. Jézus nevét írjátok a házatokra, Jézus nevét írjátok a szobátok falaira, és tartsátok meg szívetekben. Szent Bernardin saját korában olyan sugallatot kapott, hogy Jézus misztériuma, az út, az igazság és az élet benne foglaltatott nevében, amely megváltást jelent. És ez az a kinyilatkoztatás, amelyre az emberek akkor és minden időben vártak. Ezért annak szentelte magát, hogy az evangéliumot hirdesse a szent jel alatt. Bűnbánóknak menedéke, harcosnak lobogó, gyógyszer a gyengélkedőnek, vigasz a szenvedőnek, becsület a hívőnek, pompa a megtértnek, érdem a cselekvőnek, segítség az álhatatlannak, sóhaj a tömprengőnek, elégtétel a könyörgőnek, öröm az elmélkedőnek, dicsőség a diadalmasnak.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Az alkohol és én. Szabadulás az iszákosságból. Óváriné, Herpai Dóra műsora.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Az Alkohol és Én című műsort hallják, amely az alkoholfüggőséggel és az abból való szabadulással foglalkozik. A mikrofonnál Óváriné Herpai Dóra, református diakónus. A mai estén egy olyan tanúságtételt hallgathatunk meg felvételről, ami néhány hónappal ezelőtt hangzott el a dömösi iszákos mentő otthonban. A misszió egyik önkéntes szolgálója, Kövesdi Lászlóné Erika osztotta meg saját alkoholból való szabadulásának történetét az ott jelenlévő gyógyult.